literenként 500 forintot jelent. Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról beszélt Magyar Péter. Hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, megszüntetése indokolt. A gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek, mondta. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá hírében a Telex hírportál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök eltávolítása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a Diákhitelközpont élén, írták. Közreadta friss inflációs adatokat a KSH, májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Elemzők ennél nagyobb inflációra számítottak. Az élelmiszerek ára a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest havi alapon átlagosan nem változtak az árak. Az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint a kriptovaluták piacát célozza, tájékoztatott az Európai Bizottság elnöke. Ez további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben, tette hozzá Ursula von der Leyen. Közlése szerint az Oroszországot célzó újabb szankciós csomag részeként az EU beutazási tilalmat fog elrendelni az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Transformátorrobbanás történt a Debreceni Egyetem kémiai épületében az ott zajló felújítási munkálatok során. A baleset miatt az intézmény vezetése otthoni munkavégzést rendelt el az érintett dolgozók számára, mivel az épületben teljesen leállt az áramellátás. Sérültekről nem tudni. Két észak-magyarországi helyszínen, a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokajhegyai Egyetemen rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus 24-e és 29-e között. Az idei találkozó több mint 30 szimpóziuma elsősorban azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan látja magát a magyarság a 21. században, és hogy milyen kép él rólunk a világban. Végül az időjárásról, erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de néhol hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadással. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban majd 14-16, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Ellátások, juttatások 2026. A Gyermekút Módszertani Központ online kiadványáról dr. Kereki Judit igazgatóval beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A gyermekeket és a családokat körbevevő intézményes ellátások, szolgáltatások rendkívül széles körűek. Nehéz bennük az eligazodás.
2: Hosszú évek óta újra és újra előjön az a probléma, hogy a kisgyermekes családok nehezen tudnak tájékozódni az őket körülvevő ellátórendszerben, nem ismerik az intézményeket igazán, vagy azokat a szakembereket, akik a különböző ellátásokat nyújtják. Ez az egyik probléma, a másik pedig az, hogy nincsenek elég tájékozódva a különböző támogatásokról, juttatásokról, ezért van, mikor nem is veszik fel a nekik járó juttatásokat. Nem tudják pontosan, hogy hol igényelhetik ezeket, tehát ebből a szempontból is kevés az információjuk, és ennek okából gondoltuk azt, így most már évről évre, hogy egy olyan összegző anyagot állítunk elő, tájékoztatás céljából a szülőknek és a szakembereknek is, amely mindezeket az ellátásokat, juttatásokat tartalmazza, tehát egyrészt az ellátórendszert is bemutatja, hogy ismerjék meg a szülők és szakemberek is, másrészt pedig azokat a támogatásokat, juttatásokat, amelyeket igénybe vehetnek. Ezt egy struktúrált formában, jól érthetően, közérthetően igyekeztünk összeállítani. Nagyon figyeltünk, hogy mindig az aktuális jogszabályok alapján mindig napra készen jelenjenek meg ezek.
1: Vannak általános ellátások, illetve vannak emellett speciális ellátások is. Ezekkel is foglalkozik a kiadvány?
2: Vannak olyan gyermekcsoportok, speciális szükségletű gyermekcsoportok, akár annak okából, hogy eltérő megkésett fejlődésű a gyermek, vagy akár fogyatékosként diagnosztizált, vagy hátrányos helyzetű, tehát erre odafigyeltünk, hogy minden olyan szülő tudjon tájékozódni ebből az anyagból, vagy ebből a tájékoztató füzetből, akinek a gyermeke valamilyen speciális ellátásra szorul.
1: Tehát a lényeg az, hogy minél szélesebb körű információt kapjon, vagy kapjanak a családok. Tehát én csak említem, hogy egészségügyi, köznevelési, szociális, gyermekjóléti, vagy bemutatják például a családtámogató rendszert is.
2: Így van. Tehát arra nagyon figyeltünk, hogy minden ágazatnak megjelenő intézményeket bemutassuk, illetve azokat az intézményes szereplőket, akik tudnak segíteni a gyermekeknek, szülőknek, és ilyen szempontból is struktúráltuk ezt a tájékoztatót. Az egészségügyben például bemutatjuk ugyanúgy a védőnőt. Nyilván a védőnőt azért sokan ismerik, de a pontos feladatait, hogy miben kérhetnek segítséget a védőnőtől a szülők, illetve a szűrési rendszer, tehát hogy milyen egészségügyi szűrésekben részesülnek a gyermekek, vagy a védőoltások rendszerét, vagy olyan típusú szolgáltatásokat, mint a mozgószakorvosi szolgáltatás, ugye itt a hátrányos helyzetű terület érdekes ez igazából, ahol köthetnek szerződést szakellátó szakorvosokkal vizsgálatokra az önkormányzatok, illetve ugyanígy, ahogy az egészségügyi alapellátást bemutatjuk, hogy az alapellátás feladatait, a szakellátó szakorvosoknak a feladatait is bemutatjuk, hogy miben tud segíteni, milyen vizsgálatokat végez ebben a rendszerben. Az egészségügyön túl a pedagógiai ellátásokat mutatjuk be részletesen, és hogy igazából azt gondolom, hogy itt van egy intézmény, a pedagógiai szakszolgálat, amelynek a tevékenységeiről, feladatairól nem is tudnak annyira a szülők, vagy legalábbis akik már érintettek, tehát a gyermekük kapcsán, és eljutottak ide, ők tudják, hogy itt milyen munka zajlik, de akik még nem, nekik részletesen ismertetjük azt, hogy milyen szakemberek, milyen feladatokat látnak el itt, akár ha a szülő egy eltérő megkésett fejlődés gyanít a gyermekénél, akkor nyugodtan ide fordulhat, és ott a szakemberek egy vizsgálat során meg tudják nézni, hogy valódi a feltételezés, vagy a gyanú, vagy nem, meg tudják nyugtatni a szülőt, ha pedig valóban van valamilyen megkésettség a gyermek fejlődésében, vagy akár komolyabb eltérés, akkor rögtön tudják irányítani szakemberhez, aki segít ezen a problémán. Tehát például a korai fejlesztés is a pedagógiai szakszolgálatoknál zajlik, de abban is tud segíteni a szakszolgálat a szülőknek, hogyha valamilyen hétköznapi nevelési probléma merül fel. Tehát itt elsősorban gyógypedagógusok, konduktorok, pszichológusok, pszichológusok, mozgásfejlesztő, mozgásterapeuta szakemberek, tehát nagyon széles körű csapat dolgozik, és hát a szülők bátran fordulhatnak, nem kell megvárni, míg az intézményben derül ki mondjuk egy probléma, és onnan irányítják a szülőt az intézménybe. Aztán természetesen vannak azok a szociális szolgáltatások, amik megkönnyíthetik szintén a dolgát a szülőnek, vagy a gondozónak. Adott esetben mondjuk, ha valaki egy nagyon távoli területen lakik, és be kell menni a gyermekkel, vagy be kell szállítani a gyermeket egy kórházba, vagy akár fejlesztésre, akkor igénybe veti a falu és tanyagondnoki szolgálatot, támogató szolgálatot. Tehát ezek kevésbé ismert fogalmak, de léteznek, vannak, és nagy segítséget tudnak nyújtani. A bölcsődei rendszert is bemutattuk, a bölcsődei szolgáltatásokat benne, illetve a család és gyermekjóléti szolgáltott központot, tehát hogy milyen feladatai vannak veszélyeztetett gyerekek esetében, érdekes ez inkább, illetve általában a szakembereknek, akik a jelzőrendszernek a tagjai, fontos az, hogy tudják, hogy adott esetben, ha egy gyermeknél bántalmazás vagy elhanyagolás gyanúja merül fel, akkor ide jelezhetnek a család és gyermekjóléti szolgálat felé. Vannak még a gyermekvédelemnek olyan rendszerei, például maga a nevelőszülői rendszer, amely szintén bemutatásra kerül, vagy a gyermekotthonok rendszere, illetve azok az átmeneti megoldások, amikor egy szülő bajba kerül bármilyen okból, és idéglenesen vagy a családot, vagy a gyermeket elhelyezhetik egy intézménybe.
1: Tehát gyermekvédelmi szakellátásokat is bemutatják.
2: Igen, illetve az átmeneti ellátásokat. Csoportosítottuk azokat a támogatásokat, juttatásokat is, amelyek érintik a kisgyermekes családokat. Minden esetben részletesen bemutattuk, tehát nem csak felsoroltuk ezeket, hanem részletesen bemutattuk azt, hogy hol igényelheti a szülő, milyen dokumentumot.
1: Például helyi önkormányzatnál, vagy járási kormányhivatalnál.
2: Igen, milyen nyomtatványt használhat fel ehhez, mekkora ez az összeg, tehát magát az utat is, illetve a feltételeket is részletesen ismertettük. Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokat soroltuk fel. Itt a csecsemőgondozási díjra, gyermekgondozási díjra gondolok, és még sorolhatnám, tehát itt tényleg egy széles bázisból merítettünk. Külön fejezetet szántunk az utazási költségtérítésnek, tehát az utazási kedvezményeknek. Itt vannak olyan példák, hogy vannak olyan települések, ahol nincs óvoda, és hogyha át kell szállítani a gyermeket egy másik településre, óvodába, akkor itt az önkormányzatnál lehet jelezni ezt, és megtérítik ezt az utazási költséget, vagy akár az egészségügyi ellátásban, hogyha egy kórházba járó vagy fekvőbeteg ellátásba kell a gyermeket vinni, vagy egy rehabilitációs ellátásba, fejlesztésre például, akkor is igényelhető a költségeknek a megtérítése. És hát ha visszanyúlok a pedagógiai szakszolgálathoz, itt is adott esetben, hogyha be kell utazni a járási székhelyre a pedagógiai szakszolgálathoz, akkor igényelhető a szülő a szakértői bizottságnál a költségek megtérítését.
1: A kiadvány a juttatásoknál, ellátásoknál fontossági szempontokat, fontossági sorrendet is fölállít?
2: Igazából nem, tehát hogy felsorolásszerűen kezdtük el ezt korábban bemutatni, és abban a sorrendben folytattuk a későbbiekben is, amikor újra szerkesztettük az anyagot, illetve minden évben, amikor frissítjük ezt az anyagot, amely az eredeti sorrend volt, ami általában inkább a jogszabályokban megjelenő intézmények, illetve juttatások, ellátások sorrendjét követi.
1: Tehát valójában a kiadvány a gyakorlati használhatóságot tartotta szem előtt.
2: Igen, és még egy dolgot mondanék, hogy mi az, amit mi még beemeltünk külön fejezetként, hogy a járási hivataloknál igényelhető pénzbeli és természetbeni ellátásokat is ugyanígy csoportosítottuk. Hát itt akár fontos lehet az ápolási díj vagy a közgyógyellátás, illetve az önkormányzatoknál igényelhető pénzbeli és természetbeni ellátásokat. Itt mondjuk példaként a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. tudnám mondani.
1: Egyetlen egyet kiemelnék, egy ellátást vagy juttatást, mégpedig a gyermekesélynövelő szolgáltatásokat. Mit akar?
2: Rendkívül fontos ellátási forma. Ez a biztos kezdett gyerekházakról beszélünk most, amelyek a hátrányos helyzetű területeken érhetőek el elsősorban. Itt ezeken a településeken a biztos kezdett gyermekházak biztosítják azt, hogy az ott élő 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők használják ezt az ellátási formát. Itt bemehet a szülő a gyermekkel a gyermekházba, és gyakorlatilag olyan, mint egy kis bölcsöde, csak itt más célból, elsősorban szocializációs célból alakult ez az intézmény, és itt minta után tanulják meg a szülők is akár azt, hogy a gyermeküket hogyan gondozzák, hogyan neveljék, tehát egy meseolvasás például, vagy a közös játéknak az élménye figyelhető meg itt, vagy minta után lekövethető, és gyakorlatilag itt tanulnak meg sokan játszani. Elsősorban anyák járnak ide a gyermekükkel a biztos kezdett gyermekházba. Amilyen gyerekházakat én láttam, ott nagyon sok család bejár ezekbe a házakba, és igaz, tehát nagyon színes programokkal tudják megtámogatni ezt a közösségi életet. Vannak olyan gyerekházak, ahol akár mosni járnak be a szülők, vagy a közös étkezés is benne van itt a gyerekházi programban.
1: Egy kiemelt jelentőségű modellt is működtet a Gyermekút Módszertani Központ, mégpedig Nógrád vármegyében.
2: Igen, már hosszú évekkel ezelőtt, 2021-ben kezdtük el ezt a modellprogramot, és itt a cél az volt, hogy egy olyan koordinált ellátási formát alakítsunk ki, amelyet modellszerűen tehát kipróbáljuk, és hogy ez a későbbiekben akár országosan is elterjeszthetővé váljon. Munkát azzal kezdtük, hogy mindenféle olyan ellátót szolgáltatók, akik a kisgyermekek ellátásában részt vesznek, tehát itt akiket felsoroltam a korábbiakban, védőnőt, házi orvost, a szakellátó szakorvosokat, pedagógiai szakszolgálatokat, a járási, a vármegyei szintű szakszolgálatokat, az óvodákat, a biztos kezdett gyerekházakat, illetve még a máltai szeretett szolgált jelenlétpontjait is felkerestük, valamint az összes önkormányzatot, és bemutattuk ezt a programot, és jeleztük azt, hogy itt egy olyan ágazatközi, szakmaközi együttműködésről van szó, mindenkinek az együttműködésére szükség van ehhez, és a célunk az, hogy azok a gyerekek, akik elsősorban a hátrányos helyzetű területeken élnek, minél hamarabb eljussanak a megfelelő szükséglet alapú ellátásba. És mindazon intézmény, illetve azoknak a képviselői szakemberei olyan elköteleződése és támogatással álltak ehhez a programhoz, hogy gyakorlatilag az első évben 160 kisgyermeket, akiket a védőnők, illetve az óvodapedagógusok vontak be ebbe a programba, vagy az ő segítségükkel, ők mind hátrányos helyzetű, igen, 13 hátrányos helyzetű településen indítottuk akkor ezt a programot, és ők vonták be ezeket a gyerekeket, és mi biztosítottuk azokat a vizsgáló szakembereket, itt a gyermekneurológus, gyógypedagógus, pszichológus és mozgásfejlesztő, mozgásterapeuta szakember vett részt ebben a közös tevékenységben. A koordinált vizsgálatok zajlottak, tehát szervezetten oda hívták a szülőket a gyerekekkel, elsősorban a védőnők, és a vizsgáló csapat helyben megvizsgálta a gyerekeket, tehát ilyen komplex vizsgálat zajlott le. Ez alapján összeállítottak egy családellátási tervet, és a családellátási tervben pontosan leírták azt, hogy milyen problémája van a gyermeknek, és hogy hová javasolják a továbbküldését, illetve milyen egyéb ellátási formákat javasolnak nekik.
1: Tehát a lényeg a korai felismerés és a preventív ellátás biztosítása.
2: Nem csak a korai felismerés, hanem hogy el is jussanak a gyerekek, tehát hogy itt egyrészt a pedagógiai szakszolgálat felé irányítottuk őket, másrészt olyan ellátásokba, például éppen a biztos kezdett gyerekházba, hogy ahol azoknál a gyerekeknél, akiknek szocializációs problémáik voltak, ezek az intézmények biztosították a későbbiekben azt, hogy ott a fejlődésük megfelelő legyen. És hát itt volt egy nehézség az elején, hogy a szülőket nagyon nehezen lehetett bevonni.
1: Hogy
2: és aztán amikor
1: mégis
2: sikerült, mert hogy azért a helyben dolgozó szakemberek nagyon van, tehát felismerték azt, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy ezeket a gyerekeket most mi elkezdjük ellátásba juttatni, és nyomon is követtük őket végül is egészen mostanáig. Tehát, hogy csak sikerült, és a következő évben már ők kérték a védőnőket, ez egy ilyen jó hatása volt ennek a beavatkozásnak, hogy szeretnék, hogyha azokat a gyerekeket, akik azóta születtek, megvizsgálnánk, illetve foglalkoznánk velük, és mehetnének aztán a megfelelő ellátásokba. Tehát egy igény született a mi működésünk kapcsán, amit tudni érdemes, hogy mi a legelső körben egy vizsgálatot is végeztünk, egy hatásvizsgálatot, amely azt mutatta, hogy ennek a beavatkozásnak milyen számszerűen milyen hatása volt, és azt láttuk, hogy azok a gyerekek, akik, tehát korábban a gyerekeknek a 16%-a került be vizsgálatokra. Most itt mi mindenkit vizsgáltunk, tehát ezt 100%-át vizsgáltuk a gyerekeknek, az is látszott, hogy korábban 5%-uk került el valamilyen fejlesztésbe, tehát akár korai fejlesztésbe, vagy valamilyen terápiás ellátásba. Most itt 6 hónap után már a gyerekek 77%-a benne volt a rendszerben. Tehát látszott, hogy itt most azért így történt valami, tehát elindult egy folyamat, és hát ezeket a gyerekeket, mondom, végig nyomon követtük, és az új vizsgálatokat pedig, mert természetesen, ahogy felmerült a szülői igény, én is próbálkoztam, hogy akkor valamilyen forrást erre érdemes szerezni, így 2024-ben és 2025-ben is vállaltuk, hogy vizsgálunk 100, illetve 110 gyermeket, és hát ennek is ilyen hatása volt, hogy sokkal gyorsabban bekerültek az ellátásba a gyerekek, és az a közeg, amely körbevette őket, megtanult jól együttműködni. Tehát az már nem jelentett problémát a második, illetve harmadik körös vizsgálatoknál, illetve ellátásba juttatásnál, hogy felvegyék a telefont a szakemberek, és egymással kooperáljanak annak érdekében, hogy minél hamarabb megtörténhessen az, hogy a valós fejlesztések elkezdődhessenek. Tehát igazából nekünk ez egy ilyen nagyon pozitív visszacsatolás volt a szakemberek részéről is, akik jelezték, hogy ők ebből nagyon sokat tanultak, és megindult, mozgásba jött ez a rendszer, és hát azt is láttuk, mivel emellett még szülőtámogató csoportokat is indítottunk ezeken a településeken, vagy egy részükben, hogy a szülők is egyre tudatosabban kezdtek hozzáállni a gyermekük neveléséhez, jobban ráláttak az ő fejlődésükre, jobban megfigyelték, hogy is fejlődik ez a gyermek, milyen problémái lehetnek.
1: Nem tehát, történtek elakadások?
2: Természetesen voltak elakadások. Úgy gondoskodtunk arról, hogy ezekben az esetekben előre lendüljünk, hogy 2 hetente, tehát itt a gyermekút módszertani központban 2 hetente tartottunk tímüléseket az úgynevezett gyermekút menedzserekkel, akik koordinálták ezt a folyamatot, illetve a családokat navigálták a rendszerben. Ők elsősorban védőnők voltak, de gyógypedagógus, illetve végül szociális munkás gyermekút menedzsereink is voltak, és az elakadások kapcsán rögtön intézkedésekre került sor, tehát akár az önkormányzatnál a polgármester segített, hogy gyermekek szállítását kellett megszervezni például, vagy egy olyan vizsgálat esetén, amire nem mentek el, vagy nem tudtak eljutni a családok, hogy hogyan szervezzük meg, hogy mégis elkerüljenek akár a család és gyermekjóléti szolgálat szakemberei segítségével, tehát mindig voltak olyan beavatkozási pontok, amelyek akkor éppen segítettek abban, hogy tovább lendüljön az ügy.
1: Több évtizede foglalkozik a kora gyermekkori intervenció kérdéskörével, illetve szakmai vezető uniós és hazai projektekben, fejlesztő egyetemi docens. A korábbi munkái miként hogyan segítenek? Gondolok például a Ugrád vármegyei pilotmodell működtetésére.
2: Igen, most már több mint 20 éve foglalkozom ezzel a kérdéskörrel. Egy nagy kutatást végeztünk még korábban a Tárkit Kutatóközponttal, ahol az egész korai ellátórendszer térképeztük fel, és a kutatás kapcsán egy olyan javaslatcsomagot tettünk le az asztalra, amely nagyon pontosan tartalmazta azt, hogy milyen problématerületek vannak a koragyermekkori ellátások, illetve a koragyermekkori intervenciós rendszer kérdéskörében, és milyen megoldásokat teszünk. És gyakorlatilag így visszagondolva erre az időszakra, ami eltelt, mert egészségügyben is vezettem projektet, szociális területen is, a köznevelés területén is, hogy mindezek a projektek, illetve az a nagy ágazatközi projekt, amelynek keretében ez a Nógrád megyei modell megvalósult, ezt a javaslatcsomagot valósította meg. Tehát mi, amit mi akkor 20 évvel ezelőtt elképzeltünk, hogy mit kellene itt ebben az országban tenni azért, hogy a gyermekeknek a ellátása az jobb, hatékonyabb legyen, minőségibb legyen, az egy olyan megvalósulási folyamatba tudott becsatornázódni, amely mai napig is tart, illetve azt gondolom, hogy ennek a modellnek az országos kiterjesztésére lenne szükség ahhoz, hogy ne csak a Nógrád megyei gyerekek járjanak ilyen jól, hogy ők gyakorlatilag most már ugye ez a 6. éve a nyomonkövetési folyamat azóta zajlik, és ismétlődnek ezek a vizsgálatok és ellátásba kerülés, hanem minden olyan területen, ahol pont akár a területi elszigeteltség, vagy a finanszírozásbeli gyengeség, vagy a hátrányos helyzet okán nehezen jutnak ellátásba ezek a gyerekek, hogy ez minden ilyen területen megtörténhessen.
3: Kedves hallgatóink! Dr. Kereki Judittal, a Gyermekút Módszertani Központ igazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a Szent Áldozásról. Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében, a Szent Áldozás hatása című fejezetben beszél érdekes módon nem teljesen a Szent Áldozás hatásáról, hanem régi szokásokról, a tabernákulum szerepéről. Érdemes azonban ebbe is egy kicsit belemenni. Így ír a professzor úr erről, az őskeresztény idők óta hagyomány, hogy áldozni otthonainkban vagy kórházban betegágyban fekvőnek is lehetséges, sőt, minél inkább a halál felé, tehát a túlvilág felé haladnak, annál inkább rászorulnak a szent útra való kegyelmi erejére. Itt újra megjegyezzük, hogy szent útra valónak nevezi az egyház az utolsó szent áldozást. Folytassuk. Az első századokban maguk a hívek vihették haza az átváltoztatott kenyeret, Krisztust, hogy megáldoztassák beteg hozzátartozóikat. Ez később, sokáig a pap tisztje lett. Megjegyzem, talán sokan ismerik Tarzíciusnak a történetét, a ministránsok védőszentjének, aki szintén azért lett vértanú, mert Krisztust vitte a börtönben levő testvérekhez, és nem akarta, hogy titkát fölfedjék. Visszatérve a professzor úr könyvére, így beszél erről, hogy ma bizonyos körülmények között és megfelelő fölhatalmazással a világi hívek, laikusok újra megtehetik ezt, vagyis elvihetik az eukarisztiát akár otthonukban betegekhez, fontos hangsúlyozni, nem őrizni, hanem betegekhez megáldoztatni, vagy pedig kórházba, esetleg börtönökbe. Már hazánkban is vannak jól szervezett egyházközségek, melyekben a kórházi betegáldoztatást világiak végzik, s az igen túlterhelt papra csak akkor van szükség, ha gyóntatásról vagy betegek kenetéről van szó. A felvázolt dolgok, hangsúlyozza a professzor úr, új megértésre kell, hogy vezessen minket. Mindig több kenyeret változtatták át, mint amennyire a Szent Misén az áldozók miatt szükség volt. Egyfelől, hogy a betegeknek bármikor el lehessen vinni az oltári szentséget, másfelől pedig azért, hogy az imádás hódolatával lehessen illetni a kenyér színében valóságosan jelenlevő Jézus Krisztust. 313-ban nyilvánította Nagy Konstantin császár a kereszténységet, nem üldözött, vagyis bevett vallássá. Ettől kezdve volt alkalom templomot építeni. Ezekben először az oltár fölött hajó formájú edényben tartották a misén nem kiosztott eukarisztiát. Majd később az vált szokássá, hogy a szentély falába vágtak mélyedést, ez lett a szentségház

Püspök, bíboros, olyannyira szorgalmazta, hogy általános szokás lett. A II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus reform újra elterjesztette a szentmiséző oltárt. A legtöbb templomban, főképp a műemlék jellegűekben, a háttal miséző oltár építménye megmaradt, és ennek az oltár szekrényét használták tabernákulumnak, használják ma is. Ám a római dokumentumok azt tanácsolják, ha lehet, inkább külön a kápolna-szerű mellékoltáron őrizzük az oltári szentséget, szépen díszített helyen, hogy méltó legyen az imádás lelkületéhez. Ezt a célt szolgálja, hogy választjuk külön az eukarisztiát, tehát a már átváltoztatott és imádandó kenyeret, a Szent Mise cselekményétől, mely során a konszekráció újra a mi áldozatunkat jelképező földi kenyérben megjeleníti, azaz jelenvalóvá teszi Jézus golgotai áldozatát, hogy a mise lakoma részében magunkhoz vegyük megerősítő táplálékként. A lelkipásztor itt megjegyzi, hogy a legtöbb egyszerű falusi templomban lehetetlen szinte a tabernákulum máshova való elhelyezése. Különösen a nagycsütörtöki szertartás, amikor előírja, hogy ne legyen a tabernákulumban eukarisztia, nehezen tudja ezt megoldani a falusi lelkipásztor és hívő közösség. De értjük, hogy miért ragaszkodik az egyház ehhez a kettős dologhoz, vagyis másutt legyen az oltár és az oltári szentség őrzése. Megjegyzi a professzor úr, hogy a tabernákulumban valóságosan jelenlévő Krisztus miatt kötelező az örök lámpa használata. Ez figyelmeztet minden betérőt arra, hogy az imádás gesztusával, térthajtással hódoljon az Úrnak, mert az örök mécs ki nem hunyó fénye jelzi az egyház virasztó lelkületű, örökké tartó háláját mestere iránt. Megjegyzi a professzor úr azt is, hogy ez a fajta gesztus, ez az ószövetségi menóra gondolatnak az újszövetségi beteljesedése. Az ószövetségben a papoknak folytonosan éjjel-nappal az olaj töltögetésével ébren kellett tartaniuk a gyertyatartók fényét, hogy telnek múlnak az évek a zsidóságban, illetve az egyház történetében. Megjegyzi azt is a professzor úr, hogy örökimádó szerzetes rend is alakul, amelynek tagjai folytonos beosztás által valóban évtizedeket és századokat íveltek át a megszakítás nélküli szentség imádással, adorálással. Ennek a gyönyörű eszmének a tartozéka, hogy folytonos szentség imádás legyen a krisztusi család nagyobb egységében is, megjegyzem, hogy egyházmegyénkben is minden községnek, templomnak szentségimádási napja van az egyházi év különböző napján. A professzor úr ezek után arról beszél, hogy mennyire fontos a szent csend a szent misében, a szent áldozás után. Ez a csend, ez nem semmit mondó csend, hanem a pap
és a hívek.

0: Köszönetet, egyéni, saját, legszemélyesebb köszönetét és ragaszkodását fejezi ki a szentáldozásért. Érdemes, és ezzel zárjuk a mai elmélkedést, hogy a mi saját elmélkedésünket akár nagyszentek áldozás utáni imáival egészítsük ki, természetesen magán imádságként ajánlja ezt Tarjányi professzor úr, akár Aquinói Szent Tamásnak a Hálát adok neked, Atyám kezdetű imát, akár pedig Loyolai Szent Ignácnak a Krisztus lelke szentelj meg engem kezdetű imát. Mindig tudatosítsuk magunkban a szentáldozás után, hogy annál nagyobb dolog nem történhet velünk, mint az, hogy szentáldozáshoz járulhattunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról beszélt Magyar Péter. Hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, megszüntetése indokolt. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek, mondta. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá hírében a Telex hírportál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök eltávolítása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a Diákhitelközpont élén, írták. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH, májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Elemzők ennél nagyobb inflációra számítottak. Az élelmiszerek ára a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest havi alapon átlagosan nem változtak az árak. Az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint a kriptovaluták piacát célozza, tájékoztatott az Európai Bizottság elnöke. Ez további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben, tette hozzá Ursula von der Leyen. Közlése szerint az Oroszországot célzó újabb szankciós csomag részeként az EU beutazási tilalmat fog elrendelni az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Transformátor robbanás történt a Debreceni Egyetem kémiai épületében az ott zajló felújítási munkálatok során. A baleset miatt az intézmény vezetése otthoni munkavégzést rendelt el az érintett dolgozók számára, mivel az épületben teljesen leállt az áramellátás. Sérültekről nem tudni. Két észak-magyarországi helyszínen, a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-hegyai Egyetemen rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus 24-e és 29-e között. Az idei találkozó több mint 30 szimpóziuma elsősorban azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan látja magát a magyarság a 21. században, és hogy milyen kép él rólunk a világban. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása, közölte a Jásznagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Közel 90 településen várja a mozogni vágyókat pénteken a mozgás éjszakája, amelynek célja megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. A szervezők szerint a legfontosabb üzenet továbbra is az, hogy a mozgás mindenki számára elérhető, nem kell élsportolónak lenni, nem kell rekordokat dönteni, elég egyetlen lépést megtenni az egészségesebb élet felé. Hetekkel a július 18-ai rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl Balaton átúszás 5,2 km-es főtávjára. A féltáv és a Szab-Balaton áthúzás is hamarosan teltház lesz, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetőjének elmondása szerint. Kocsis Árpád felhívta a figyelmet, hogy ez az időpont rekord. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de néhol hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadással. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban majd 14-16, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Az egyik legégetőbb kérdésünk, amelyre nincsenek egyszerű válaszok, nem csak társadalmi felelősségünk, hanem emberségünk egyik legfontosabb próbája napjainkban, a gyermekvédelem. Hogyan válhat a figyelem és a gondoskodás valódi védőhálóvá a gyermekek számára? Hogyan tekint erre a témára egy ferences szerzetes? Kiderül a következő közel egy órában, amikor is a biztonságról, a bizalom helyreállításáról és a közösség erejéről beszélgetünk. Maradjanak velünk! Az ENSZ jelentése szerint a világon 1 milliárd gyermek áldozata valamilyen erőszaknak, ez lehet lelki, fizikai erőszak, szexuális visszaélés, akár fegyveres konfliktusok. Magyarországon az állami gyermekvédelem 1901-ben jelent meg a jogrendszerben. Ekkor a fő cél elsősorban az elhagyott gyermekek állami védelme, illetve a fogyatékos és krónikusan beteg gyermekek intézményi ellátásának biztosítása volt. Gyermekvédelemről fogunk a mai műsorunkban beszélgetni, és nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt rádiónk mikrofonjánál Dobszai Benedek ferences szerzetest, a Magyar Ferences Rendtartomány korábbi elöljáróját, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké amen, köszöntöm a hallgatókat!
1: Bence testvér, mi köze van az egyháznak a gyermekvédelemhez?
2: Nagyon sokrétű módon van köze, hiszen egyrésztről maga is a gyermekvédelmi törvény szerint az jelzőrendszer része, taxatíve benne van a gyermekvédelmi törvényben nevesítve az egyház is, mint a jelzőrendszer része. Nyilván ez több rétű dolog. Az egyik az, hogy a gyerekek megfordulnak az egyházi körökben úgy, mint hittanosok, iskolában járó gyerekek, más módon családokhoz tartozó gyerekek. Tehát van az a része, ahol egyszerűen egyházi személyekkel találkoznak gyerekek, és ez is a gyermekvédelemnek a része, de mint a jelzőrendszer részei, nagyon sokszor az is a feladatunk, hogy a saját intézményeinkben, saját köreinkben látott helyzeteket, ha kell, akkor jelezzük a megfelelő módon. Tehát például, hogyha egy gyermeket családjában bántalmaznak, és őt egy egyházi intézményben tárják föl, hogy ilyen hatás éri, akkor ugyanúgy jelzési kötelezettségünk van. És hát aztán nyilván itt van az igazságosságnak a kérdése, ami egyáltalán nem elvethető, vagy a szenvedőknek, vagy peremre szorult helyzetben lévő embereknek a kérdése, akik felé az egyháznak mindig kell, hogy legyen valamiféle segítségnyújtása. Tehát önmagában, mint állampolgárok és mint hívők is kell, hogy észrevegyük azt, hogyha egy gyerek szenved, és ezzel nekünk dolgunk van.
1: Szerintem a mai műsorban egy kicsit meredek kérdésekről is fogunk beszélni, és kezdem rögtön azzal, hogy nagyon sokáig a családon belüli erőszak által érintett nők és gyerekek teljesen magukra voltak hagyva. Hogy áll ez? Mennyire látod azt, hogy ma a társadalomban hogyan támogatják ezeket a nőket és gyermekeket, és az egyház ilyen helyzetben egyáltalán észreveszi-e, és hogyan tud segíteni?
2: Tudjuk, hogy minden ilyen bántalmazásnak az a problematika, hogy hihetetlen nagyon latencia. Hát azt szokták mondani, hogy kb. 25 feltáratlan eset jut egy feltárt esetre. Ez ilyen ökölszabályszerű számítás, nyilván a latencia azért nehéz számolni, de ebből is látszik, hogy nagy a baj. Nem csak egyházon belül, egyházon kívül, sok területén a társadalomnak nagy a probléma. Azt gondolom, hogy az a helyzet, amiben benne vagyunk, hogy azért egyre többet beszélünk erről, egyre több próbálkozás van, hogy ezzel legyen valami szinten egyházon kívül, egyházon belül, ez csak segíthet. Tehát mindenképp ez dolgunk. Nem gondolom azt, hogy egy ideális helyzetben lennénk, és az egyházban mindent észrevennénk. Már csak azért sem veszünk mindent észre, mert azt látjuk, hogy ha mélyebben belemegyünk akár az elkövetőknek a pszichológiai dinamikájába, akár az áldozatoknak a helyzetébe, itt önmagában olyan képességek vannak arra, hogy rejtve maradjanak helyzetek, hogy hazudik, aki azt mondja, hogy ő bármennyire jó rendszert épített, mindent felfedez. A kérdés inkább az, hogy egyrészt érzékenyebbeké válunk erre, egyre jobban kifinomultabbak vagyunk-e, van-e látásunk, van-e tudásunk, hogy mit kell látni, és még egy, hogyha valamit látunk, akkor merünk-e lépni. Hiszen az, hogy látunk valamit és lépünk, ez még nem biztos, hogy összecsatlakozik egymáshoz, vagy összetartozik, hiszen sokan azért félre is néznek egy olyan helyzetben, ahol sejtik úgy azért zsigeregében, hogy itt nincsen minden rendben.
1: Van erre vonatkozóan egységes egyházi álláspont?
2: Én azt gondolom, hogy nincs olyan hívő ember, vagy akár egyházi személy, akinek, hogyha azt mondják, hogy egy gyereket bántanak, akkor egy félre lehet-e nézni, akkor azt mondja, hogy ó, persze. Ezt azt gondolom, hogy a szavak szintjén senki sem fogja ezt mondani. Egy következő kérdés, hogy valójában mi történik, és biztos, hogy nagyon nehéz egységesen bármit mondani, mert itt egyéni képességek, bátorság, kompetencia kérdések fölmerülnek. Tehát az, hogy sokban ez úgy merülhet föl, hogy jó, hát én látok valamit, az én dolgom-e, vagy látok valamit, de elindulok, nem lesz még rosszabb a helyzet. Tehát csomó olyan félelem, dilemma följön ebben a kérdésben, ami ha akarjuk, ha nem hat ránk. Ez ugyanolyan dolog, mint hogyha valaki összeesik előttünk az utcán, tudjuk, hogy segíteni kell, de egy csomó vészjelzés is bekapcsol bennünk, hogy hogy kell jól, értek-e hozzá, én dolgom-e, stb. Ezek mind-mind megjelennek. Pont erről van szó, hogy ezért is kell erről a területről nagyon sokat beszélni, hogy ezeken a félelmeken, gátakon tovább lépjünk, és merjünk valamit csinálni. Szoktuk mondani, meg szoktuk azt a képet használni, hogy mikor dőlnek a dominók, akkor van egy olyan kéz, amit beteszünk a dominók közé, hogy ezt megállítsuk. Nekünk ez a dolgunk. És akkor nyilván itt egyházon belül még egy terület van, hogy keressük a jó arányérzéket, nem csak egyházon belül egyébként. Tehát, hogy amit látok, az olyan súlyú-e, hogy az tényleg baj, vagy ez a hát régen is elcsattant egy pofon, mégis mindenki fölnő. Ez a fajta aránykeresés is ott van mindig ezekben a helyzetekben.
1: Na, erre majd még visszatérünk. Az jutott eszembe menet közben, hogy rengeteg egyházi fenntartású és szerzetesi fenntartású intézményünk van, és ha már a gyermekvédelemről beszélgetünk, számomra a gyermekvédelem valahol nyilván a családban kezdődik minden, de hogy a családban a neveléssel, ha pedig oktatási intézményekről van szó, akkor valahol ott is meg kell, hogy jelenjen. De ott milyen szinten jelenik meg? Nem csak a jelzésre gondolok, hanem a nevelésbe ezt valahogyan bele lehet tenni.
2: El szoktam mondani, hogy nagyon nagy problémának tartom, hogy mind a mai napig kerülnek ki új pedagógusok az egyetemről, főiskoláról, hogy nincsen gyermekvédelmi képzésük. Vannak most már olyan felsőoktatási intézmények, ahol ez megjelenik, de nem mindenhol. És nyilván elindultunk egy olyan korszakból, amikor egy tanár, amellett, hogy nyilván mindig pedagógusnak kellett lennie, de azért azt gondolom, hogy évtizedekkel ezelőtt sokkal inkább érezte magát tanítónak, mint gyermekvédelmi kihívásokkal találkozó embernek. Ma pedig bármelyik intézménybe bemegyünk, akár állami, akár egyházi intézménybe, azt látjuk, hogy arról számolnak be a kollégák, hogy azt látják, hogy egyre több az ügy, őnekik viszont nincs ilyen képzettségük. Ezért aztán azt látjuk, hogy vannak fenntartók, akik erre elkezdtek odafigyelni, több egyházmegyében is látunk erre jó gyakorlatokat, próbálkozásokat, vagy akár intézményi szinten jó gyakorlatokat. Pontosan azt, hogy készítsék fel a tanárokat arra, hogy nekik itt mit kell észrevenni, ha észrevesznek valamit, mit kell csinálni. És ugye ebben a történetben még az se könnyű, hogy ott van az iskola, de hogy itt is a kérdésben is felmerült, hogy ott van a család. Látjuk azt, hogy bármennyire jó egy pedagógus, ő neki akkor van leginkább lehetősége valamit alakítani, hogyha meg tudja nyerni a családot arra, hogy együttműködjenek a gyerek érdekében. Most pont egy olyan családban, ahol esetleg például a családban történik egy abúzus, amit eleve próbál mindenki takarni, tudatosan vagy tudatalatt, akkor ez nagyon nehéz lett megteremteni ezt a kapcsolatot. Most erre is fel kell készíteni a kollégákat, hogy hogyan tudunk egy olyan partnerséget létrehozni a szülőkkel, ami egy kicsit nyitogatja ezeket a helyzeteket, és valahogy a megoldás fele visz mindannyiunkat. Kérdés, hogy mind a két szülő így van-e vele. Hogy az egyik szülőfél nem ugyanúgy szenved egy olyan helyzetben, amiből teljesen meg van kötözve, mert ő maga is esetleg bántalmazott. És pontosan, amikor elindulunk, akkor az kell, hogy a bántalmazott felet segítsük abban, hogy ő megértse azt, hogy amit esetleg mi elindítunk a gyerekével kapcsolatban, az neki is segítség lesz. Nyilván nagyon nehéz mindig egy külső szereplőnek belépni egy családi dinamikába. Nem is kell egy pedagógusnak ezt megtenni, nem az ő dolga. De azt, hogy például ilyen helyzeteket föltárjunk, ahol lehet, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy mind a két szülőt megnyerjük, mert ez lehetetlen. Egyszerűen, mondjuk, hogyha van egy bántalmazó fél, az nem is biztos, hogy belátja, hogy ő mit csinál pontosan. Tehát hiába nem tudjuk megnyerni, de hogy egyébként mégiscsak egy változást el tudunk indítani.
1: Nyilván a bántalmazó felet nem lehet megnyerni, a bántalmazott pedig tapasztalatból is mondom, hogy nagyon sokszor szégyenli, és sokszor évtizedek kellenek ahhoz, hogy fel tudja vállalni, és segítséget tudjon kérni.
2: Végtelenül fontos dolog az, ami itt előjött, ez a traumatizáltságnak a pszichológiája, ami azért egy nagyon lényeges dolog, mert én azt gondolom, hogy amikor nem lépünk bele egy bántalmazási helyzetbe, mi, akik külsősök vagyunk, akkor sokszor igazából azért van ez, mert nem értjük, hogy ott mi történik. És én azt vallom, hogy akár az egyházon belüli bántalmazások és azok eltussolása kérdésében is a legtöbbet az segíteni, hogyha a felelősök megértenének minél többet abból a háttérpszichológiából, ami a bántalmazás közben történik, akár magából a traumatizáltságból, abból, hogy egy áldozat miért szégyeli, ami vele történik, miért önhibáztató. Ezeket a folyamatokat kell megérteni ahhoz, hogy valami bennünk sokszor átbillenjen, és mellé tudjunk állni annak, aki önmaga képtelen magáért kiállni.
1: Sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a képzésekre, jól értelek?
2: Abszolút, abszolút így van. Prevenciónak az egyik legfontosabb része, hogy képezzünk, meg egyébként némileg az intervenciónak is, tehát az ügykezelésnek is, ahol ugye például elmondjuk azt, hogy hol vannak rizikófaktorok egy személyiségben, akár az abban, hogy ő bántalmazóvá válik, akár az, hogy ő áldozattá válik könnyebben, hogy milyen jelekre érdemes odafigyelni. Azért vannak azok a helyzetek, amelyek nem durva bántalmazással kezdődnek, például a kortárs bántalmazások, hanem eszkalálódik, valahogy kialakul az a szisztéma, amiben az a bántalmazás történik. Az is tanítható, hogy ezeket hogyan lehet sokkal korábban megállítani. Azért például egy kortárs bántalmazásnál, mert azért mondjuk ki őszintén, hogy általában a bántalmazások egyharmada, a legdurvább bántalmazásoknak is az egyharmada az kortárs bántalmazás, akár itt a szexuális bántalmazásokra is értjük ezt, tehát kiskorú bántalmaz kiskorút, de hogy ezekben azért nem azt mondjuk, hogy teljesen sodródnunk kell. Lehet, hogy nem látja be az, aki később bántalmazóvá válik, hogy ő milyen vonaton ül, és az hova fog megérkezni, de egy külső ember lehet, hogy egyébként le tudja még szedni erről a vonatról, aminek a végén egy olyan eszkalálódott bántalmazási helyzet van, ami már borzalmas abban a formájában, de egyébként megakadályozható lett volna.
1: Na még ezekre, hogy milyen bántalmazások fordulhatnak elő, amit említettem is az elején, fizikai, lelki, ezekre majd még visszatérünk. Nagyjából egy évvel ezelőtt, vagy több mint egy évvel ezelőtt jött létre egy olyan szakmai műhely, amelyben különböző területek, egyházi képviselők, szerzetesek, meg hát természetesen jogi kérdésekben jártas szakemberek vesznek részt. Miről szól ez a műhely, és egy év alatt milyen lépcsőfokokat tettek annak érdekében, hogy foglalkoztatok ezzel a kérdéssel?
2: Ugye én eredetileg a emberi méltóság stratégiának vagyok a szakmai vezetője, ami már több mint 5-6 éve jött létre, és ennek útján lettem behívva ebbe az úgynevezett gyerekasztal munkacsoportba, aminek őszintén ki kell mondani, a fogadtatása nagyon vegyes volt, egyházi körben különösen, és én kezdettől fogva ezt úgy értelmeztem, és úgy fogtam föl, mint az a párbeszédkör, amelyben nagyon különböző helyről érkező emberek, egyházon belülről és kívülről érkező emberek, egy fontos ügy érdekében, a gyermekek védelme érdekében egyrészt párbeszédbe kezd, tehát valóban itt olyan háttérbeszélgetések vannak, olyan háttértalálkozók, ahol különböző területről érkező emberek egy asztalhoz ülnek, és beszélgetünk, ütköztetjük a véleményünket, próbáljuk meghallgatni a másikat. Ilyen találkozásból nagyon sok volt. Ezek nem voltak sajtónyilvánosak, de önmagában egyébként az látszik, hogy mégiscsak erjeszti a közeget abból a szempontból, hogy nagyon sok olyan személyes kapcsolódás alakult ki közben, hogy látom, hogy egy ilyen beszélgetésben, ahol 10-12-15 ember vesz részt, tényleg nem csak katolikus egyházból, nem is csak egyházi területről, de társegyházakból is például szoktak erre jönni. A végén telefonszámokat cserélnek, adott helyzetben kapcsolatok alakulnak ki, ami egy akut helyzetben aztán tud segíteni. Nagyon egyértelmű célja volt ennek a munkacsoportnak, hogy azt a folyamatot is úgy elősegítse, hogy előbb-utóbb a katolikus egyház eljusson Magyarországon oda, hogy egy nagy levegőt vegyünk, és egyfajta egységes rátekintés legyen az elmúlt évtizedeknek a helyzetére. Ahol minket nem az érdekel elsősorban, hogy hány bántalmazás történt, ez is valamennyire föltárható, biztos, hogy nem teljes egészében, valamit elmond annak a súlyáról, de leginkább az a fontos, hogy azokat a folyamatokat, sajátosságokat tárjuk föl, ami oda vezethet, hogy bántalmazások megtörténhettek, hogy bántalmazásokat esetleg rosszul kezeltek, de ugyanígy tárjunk fel olyan helyzeteket, ahol jól kezeltek, ahol jól reagáltak. Egy szóval, hogy valahogy a múltat föltárva, illetve a jelent föltárva a jövőbe tekintsünk, és az egyházat még biztonságosabb helyét tegyük. Nyilván mindeközben az is látszik, hogy ebbe a körbe olyanokat is behívtunk, akik akár áldozat érintett, akár a sajtóból jön, és a sajtónak a sajátosságait hozza, de az is látszik, hogy ebből ők is profitálnak. Tehát nem csak az van, hogy ők behozzák a maguk igényét, hogy mondjuk a sajtó, hogy egy áldozat mit igényel, hanem ő is sokkal több mindent megért a belső működésmódból. Nyilván két nagyon fontos dolog, ami az évben történt. Kiadtunk egy tanulmánykötetet, ez egy fordítási kötet, ami olyan tanulmányokat tartalmaz, ami ennek az egész kérdéskörnek a teológiában való lecsapódását hozza, és egy olyan konferenciát szerveztünk, ahol a nemzetközi tapasztalatokat próbáltuk bemutatni. Ez a munkacsoport nem vállalhatja föl azt, hogy mondjuk ő maga hozzon létre egy ilyen országjelentést, hiszen semmilyen jogosultsága nincsen hozzá, semmilyen erőforrása nincsen, facilitálni tudjuk ezt, illetve amit meg tudunk tenni, azokat az előtanulmányokat bemutatjuk, vagy elvégezzük, ami, hogyha megszületik, megérik Magyarországon a helyzet arra, hogy meglépje ezt valaki, én azt gondolom, hogy ez vagy a püspöki kar szintjéről indulhat, vagy az állam szintjéről, jobban örülnék az elsőnek, szerintem az egyház is jobban jönnek ki belőle. Akkor viszont már tudunk nyúlni olyan módszertanokhoz, tapasztalatokhoz, akár félresiklott helyzetekhez, ami segíthet minket abban, hogy mi jól csináljuk, hogyha egy ilyen rátekintést szeretnénk elvégezni.
3: Kulcs szó módszertan. Van ennek módszertana, hogy kell egy ilyen ügyet kezelni, hogyha ez felszínre kerül, még mielőtt bizonyítást nyerne?
2: Önmagában, hogy egy konkrét ügy van, ott is fontos, hogy legyen módszertanunk, és nem azt mondom, hogy egyetlen üdvözítő módszertan van, de az, hogy valami szakmaiságunk legyen, az biztos, illetve hát azért vannak kritériumok, amiknek meg kell felelni. Ugye önmagában, ha elindul egy ügy, akkor az elején vizsgálni kell, hogy milyen szintű, kitérint egyházi személyt, nem egyházi személyt, ha nem egyházi személyt, egyházon belül egyházi intézményben történt, vagy nem. Mi az, amit a civil hatóságok előtt kell tenni, mi az, amit az egyházi hatóságok előtt kell tenni, és nyilván mindig fölmerül az a nagy kérdés, hogy az egész történetet hogyan validáljuk, hogyan bizonyítjuk azt, ami történt, egyáltalán kinek van itt bizonyítási lehetősége és kötelezettsége. Most erre azért már vannak módszertanok, pont az elmúlt pár évnek egy nagyon komoly fejlődése, hogy ezekből a nagyon sok háttérbeszélgetésből, amikről itt beszéltem, meg amik a képzéseinken, meg mások képzésein születnek, és nagyon sok beszélgetésből kezd kikristályosodni, hogy tényleg például, ha bejön egy ügy, akkor ahhoz hogyan álljunk hozzá, mitől tartsunk igaznak valamit, vagy nem igaznak valamit, vagy mitől mondjuk azt, hogy tudjuk bizonyítani, vagy nem. Ha most 3 évvel ezelőtt beszélgetnénk, akkor sokkal soványabb dolgokat tudnék mondani, mint most, amikor már azt tudom mondani, hogy van a tartsunkban 3-4 olyan elég konkrét módszertan, ami például azt segíti, hogy egy ügyet tudunk-e bizonyítani, vagy nem. Na most ez, ami az egy konkrét ügy. Most a módszertanon azt is értem, hogyha viszont egy nagy országjelentésnek állnánk neki, tehát mondjuk azt szeretnénk megnézni, mondjuk 1989 óta milyen ügyek kerültek elő mondjuk az egyházi körben, amelyek bántalmazási ügyek, erre is lehet módszertant keresni. Van, ahol kérdőíveztek, mély interjúztak, máshol csak archívumokat néztek, volt, ahol aztán szűkebb körből indultak, és úgynevezett extrapolálták az eredményt, tehát így kiterjesztették ilyen számítás alapján. Ennek mindeniknek lehet előnye és hatalmas nagy hátránya. Módszertan része az, hogy mondjuk hogyan ne számoljunk be kétszer egy ügyet, hogyha mondjuk az egy rendnél is, egy egyházmegyénél is bejelentésre került, akkor azt ne számoljuk kettőnek, hanem egynek. Egy csomó ilyen apró dolog fölmerül, és hát nyilván azt a kérdést is fel kell tenni, mi a cél? Mit szeretnénk egy ilyen felméréssel? Most mondtam, hogy alapvetően egy ilyen jellegű felmérést, ha országos, akkor a püspöki kar, hogy az állam tud indítani. Van olyan ország, ahol az állam indította, mint például Ausztráliában, és nem csak a katolikus egyházra vonatkozólag, van, ahol az egyház, a Németország inkább ilyen. De hogy egyébként részterületre is lehet, mint például az írek a egyházi gyermekvédelmi rendszerre csinálták meg, vagy Magyarországon, ugye, akik belemertek legalább részterületen ilyenbe kezdeni, azok a piaristák, akik ugye az archívumokat föltárva készítettek egy olyan jelentést, amelynek tudom, hogy mi van benne, mert én magam is része voltam a bizottságnak, amely végezte, és a végén több tucat javaslatot fogalmaztunk meg a mára vonatkozólag ezekből a régi ügyekből. Szóval, hogy ezeket mind-mind érdemes átgondolni, és utána ez alapján neki indulni a nagy feladatnak.

0: Dobszai Benedek ferences szerzetes, a Magyar Rendtartomány korábbi előjárója, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője a vendégünk, témánk pedig a gyermekvédelem.
1: Többször elhangzott itt, hogy egyházon belüli visszaélések. Nagyon sok támadás éri az utóbbi években, lehet, hogy évtizedben is az egyházat, és egyre több. Van rálátásod erre, hogy valóban megnőtt az egyházon belüli zaklatásoknak, vagy valamilyen visszaéléseknek a száma, vagy párhuzamosan ezzel a kérdéssel megjelenik bennem, és ezért is mondtam, hogy összetett a kérdés, hogy addig, amíg mondjuk a mi gyerekkorunkban oda tudtam futni a férfi tanárhoz, a női tanárhoz, és kaptam egy nagy ölelést, vagy egy arcsimogatást, vagy egy hátbaveregetést, hogy valamit jól csináltam, ma egy nagyon komoly fal alakult ki a pedagógusok és a gyerekek között, mert hogy nem ölelheted meg, egy csomó olyan pozitív gesztus is van, mind a mellett, hogy nyilván a fenyítő eszközök jogosan kikerültek a pedagógiai módszertanból, eszköztárból, de hogy ezzel együtt nagyon sok pozitív visszacsatolást elősegítő, akár ilyen fizikai kontaktus is kikerült, és már ezeket nem alkalmazzák a pedagógusok. Összefügg-e a kettő, hogy néha félreértenek olyan jeleket diákok vagy szülők, vagy pedig megnőtt valóban az egyházon belüli visszaéléseknek, zaklatásoknak is a száma?
2: Ez egy nagyon összetett kérdés, és ezért meg fogok darabjaiban válaszolni rá. Remélem nem marad ki semmi, hogyha igen, akkor a részre érdemes majd kérdezni. Az első az, hogy több ilyen ügy van, vagy kevesebb ügy van. Meg hogy ennek mi az aránya mondjuk más szervezetekhez képest. Erre ugye az első, amit el kell mondani, hogy az egyházban legalább vannak számaink. Tehát azért marha nehéz, már bocsánat, így fogalmazok, arról beszélni, hogy hol van több, vannak olyan országok, ahol több területen megnézték, és azért az kimondható, hogy szemmel látható, hogy az egyházban vannak ügyek, de hogy azt kell mondani, hogy azért nagyon nehéz föltárni, hogy ezeknek az aránya mi másokhoz képest, mert máshonnan viszont azért nincsenek ennyire komolyan föltárt területek, ügyek, stb. Főleg itt Magyarországon. Tehát, hogy még azt nagyjából az egyházból tessék-lássék vannak számaink, de mondjuk, hogy a közoktatásból, vagy a gyerekvédelemből, a klasszikus gyermekvédelmi rendszerből mennyi van, hát nagyon kevés számításunk van, pláne nyilvánosan erről. Az biztosan kimondható, hogy nagyságrendileg az egyházban nem több, mint a más hasonló szervezetekben, ahol ilyen bizalmi viszonyok létre tudnak jönni, hiszen itt alapvetően ez egy nagyon fontos és kulcskérdés, hogy a bizalmi viszonyok, amelyek egyébként jók, hogy vannak, azokban tud mégiscsak néha megjelenni, vagy egyszer-egyszer megjelenni a határátlépés, ami viszont elfogadhatatlan. Tehát ugye azért általában a bántalmazásoknál ez fontos kimondani, hogy nem egy teljesen ismeretlen ember kiugrik a bokorból és tesz valamit, hanem egy bizalmi viszonyban történik általában a többségében a határátlépés. Most a második az, amit mindenképp ide teszek, hogy azért bántalmazás és bántalmazás között tegyünk különbséget. Tehát ugye ma egyre érzékenyebbek vagyunk, egyre alacsonyabb az inger küszöbünk ezen a területen, akár testi kontaktus terén, más területen. Ez nem is biztos, hogy baj, nyilván itt keresünk aránykeresés, vagy ilyen jó határkeresés van, stb. Ez megint egy olyan dolog, amiről szerintem kell, hogy beszélgessünk. Aztán egy következő terület, hogy igen, valóban megjelenik egy ilyen páni félelem, nem csak egyháziakban, hanem pedagógusokban, különösen óvodában és alsó tagozatban, ahol ugye mindig is a testi kontaktusnak jobban szerepe volt, vagy testnevelőkben, ahol ugye mondjuk akár szakmai előírás, hogy neki mondjuk egy szertorna gyakorlatnál igenis kötelessége segíteni. De hogy ezt kiteheti, hogy teheti, mint teszi. Most azt gondolom, hogy erről beszélgetni kell. És én egyébként el szoktam mondani azt, hogyha eljöttünk egy olyan steril környezetbe, ahol egy pedagógusnak semmiféle lehetősége nincsen, soha semmilyen közmegegyezéses, transzparens, tehát mindenki által felkérdezhető kontaktust megtenni, ezt úgy hívják, hogy elhanyagolásos veszélyeztetés, vagy igen. Tehát, hogy át lehet esni a ló túlsó oldalára. Én ezért azt szoktam mondani minden képzésünkön, hogy erről nagyon sokat kell beszélni. Beszélgetni kell a gyerekekkel, beszélgetni kell a szülőkkel, igenis mondjuk egy bejövő osztály esetében, egy első szülői értekezleten el lehet kezdeni erről beszélni, hogy nálunk, mit tudom én, a mi intézményünkben alapvetően nagyon figyelünk arra, hogy az első és legfontosabb, hogy egy gyerek hogyan él meg valamit, tehát hogy valóban, hogyha azt látom, hogy egy gyerek nem szereti, hogyha, mit tudom én, veregeti a vállát a tanár, akkor ezt vegye komolyan, ne csinálja. De hogy igenis, még akár ilyen dolgoknak is lehet helye, de erről legyen valamiféle közös gondolatunk, megegyezésünk, és mindig legyen transzparens. Hiszen azért szerintem nagyon sokan érzik azt, hogy X tanító vagy tanítónő, bár megsimogatja a buksiját a gyereknek, soha nem fogják bántalmazónak tartani, a másikat meg igen. Vajon miért? Ezekről kell gondolkodni, és hogy igenis, erről egy intézmény gondolkodhat, hogy nálunk ez hogy van. És még egy, hogy lehessen jelezni. És ami nagyon érdekes, ezt szeretném behozni, mert ma nagyon végletesen gondolkodunk erről. Ne nyúljunk senkihez egyik oldal, vagy súlyos bántalmazás másik oldal. Hát azért a kettő között azért van más. És például még olyan is, ami teljesen helyes magatartás, és olyan is, ami még nem bántalmazás, de nem helyes magatartás. Tehát ez most pont egy római konferencián voltam, és ott mondták, hogy egyre inkább jó lenne erről beszélni, hogy más a bántalmazás vagy a abúzus, amikor ténylegesen az van, hogy itt bizonyos szempontból a maga hasznára akarja kihasználni egy felnőtt a helyzetet, vagy tényleg agresszív, és nem tud az agresszivitással, dühével mit kezdeni, ezt válasszuk el attól, hogy van egy olyan magatartás, ami nem helyes, tehát hogy mondjuk akár egy etikai vétségnek tekinthető, de nem bántalmazás még. De
1: tudnál erre példát mondani?
2: Ez egy egészen konkrét példa, hogy van egy olyan gyermekvédelmi, egyébként gyermekvédelemben dolgozó szakember, akit egyébként szeretnek a gyerekek, alapvetően jó szakembernek tartják, megbíznak benne, de mondjuk mindenkit nyuszikámozik, hogy nyuszikáim így vagy úgy. És mondjuk tinédzser lányok jelzik azt, hogy ők nagyon szeretik az XY-t, de ők szeretnék, hogy ennél egy tiszteletteljesebb helyzet lenne. Na most, hogyha ő neki szól a vezetője, hogy ne nyuszikázzad őket, hanem mit tudom én, valami ne ilyen bizalmaskodó kifejezés használj, és ezen változtat, akkor azt lehet mondani, hogy ő nem volt abuzív, nem volt jó a magatartása, de változtatott rajta. Ha ő ezután is nyuszikázik, meg közeledik, akkor meg abuzív. Mert hogy ma egy ilyen helyzetben lehet, hogy ha csak ez kerül ki a sajtóba, hogy a XY nyuszikázta a gyerekeket, ott mindenki azt gondolja, hogy már meg is erőszakolta őket. Holott nem. Tehát, hogy szerintem ezeket a distinkciókat nagyon meg kell tenni, és mondom, nagyon-nagyon végletesen gondolkodik a társadalom. Nyilván ez, ami a médiát is mondjuk segíti abban, hogy jobban eladjon egy lapot. Ha ilyen nagyon sztereotíp módon akarok gondolkodni a médiáról, azt is cizelláltabban kell. De hogy ezért is szerintem erről sokat kell beszélgetni, hogy azért tudjunk jobban így disztinkválni így a magatartás helyzetek föltárásakor.
1: Más a társadalomnak az inger küszöbe?
2: Egészen biztos, hogy más. De ez is olyan nagyon érdekes és konfúz, vagy zavart, hogy olyan dolgok fölött tudunk elmenni évekig, évtizedekig, ami rombol és borzalmas, és most elég csak arra gondolni, hogy miket engedünk meg a közbeszédünkben, meg az egymással való beszédünkben, és közben meg bizonyos helyzetekben meg úgy ugrunk rá helyzetekre vagy személyekre, ami meg teljesen irracionális. Vagy éppen racionális, vagy van alapja, de mégiscsak túlzó.
1: Megemlítettem a beszélgetés elején, hogy ugye a világon nagyjából 1 milliárd gyermek áldozata valamilyen erőszaknak, és itt különbséget kell tenni, hogy ez lelki, fizikai, szexuális visszaélés, vagy akár most mondhatnánk az internetes zaklatást, mert annak is a virágkorát éljük gyakorlatilag. Véleményed szerint kell, lehet különbséget tenni, akár súlyossági fok között, vagy bármilyen jellegű zaklatást, erőszakot, azt ugyanolyan súllyal kell kezelni, és az áldozatoknak ugyanaz a bánásmód jár?
2: Bizonyos szempontból nem a bántalmazás típusa felől közelíteném meg, hanem az áldozat felől. Tehát, hogy látunk olyat, aki egy erősebb személyiség, és hozzá egy durvább bántalmazás is máshogy érkezik meg, míg egy másik személy, nincs ilyen reziliencia, hogy ezt a szakszót használjam, és egy sokkal kisebb verbális, akár akaratlan dologra is összeomlik. Tehát az egyik, amit mindig el szoktunk mondani, az áldozat az első, tehát az a kérdés, hogy ő neki hol van ez, ő hozzá hogyan érkezik meg az, ami megérkezik. És persze, hát itt azért lehet ilyenekről beszélni, most nem kell túlérzékenykedni neki sem meg, de hát azért mégiscsak az meg az ő valósága, ami mögött egy csomó minden lehet, az ő neveltetése, a helyzet, amiből jött, a személyisége, az, hogy máshol is bántják, és most itt is érte őt valami. Tehát én nagyon innen közelíteném meg. Azért nagyon elkülöníteném azt a helyzetet is, amikor egy egyszeri bántalmazás, vagy egy tartós, folyamatos, traumatizáló helyzet van, és akkor itt is az, hogy lehet, hogy valakit egyszer, mit tudom én, valaki egyszer lehúzott neki egy pofont, nem kellett volna, nem ismerjük el, hogy ez jó volt, de azért ez lehet, hogy teljesen más, mint az, hogy él mondjuk valaki egy diszfunkcionális családban, ahol rendszeresen van egy alkoholista szülő, és az nem veri meg egyszer se, de olyan lelki terrorban tartja azt a gyereket, vagy akár házastársat, vagy másik szemét, ami hosszú távon öl. Tehát, hogy ez is egy következő. És akkor nyilván ezek is egy fontos kérdések, hogy például ez is egy nagyon, azt látjuk, hogy nagyon nem mindegy, hogy olyan bántalmazás ére valakit, ami egy körülhatárolt dolog, tehát értem alatt, hogy mit tudom én, akár a legdurvábbaknál is mondjuk egy szexuális erőszak történik, de hogy az, annak van egy konkrét időpontja. Vagy egy olyan helyzetbe kerül, amit ő soha többet nem tud kontrollálni, róla az internetre kikerül valami, amit soha az életben ő onnantól kezdve nem tud kezelni, hogy az eltűnik-e vagy nem. Ez utóbbinál azt mondják, hogy a traumatizáltság sokszor erősebb, mint akár egy egyszeri súlyos például a szexuális cselekménynél. Tehát ez sem mindegy. És nyilván azért azt mondjuk, hogy alapvetően a súlyos fizikai bántalmazás, a szexualitással kapcsolatos bántalmazás és a súlyos lelki nyomasztás, ez a három biztos, hogy kitűnik. Most egyébként nyilván veszélyeztetésnek tartjuk az elhanyagolást is, ami talán még nehezebben behatárolható, hogy mondjuk mit tekintünk oktatási elhanyagolásnak, az, hogy valaki rendszeresen nem tud iskolába menni, mert egy olyan, mit tudom én, vigyázni kell a kis testvére rendszeresen, mondjuk hetedikes korától kezdve, mert a szülők sehol nincsenek. Vagy az, hogy ő egyébként jár iskolába, stb. Egy jól szituált családból, de mondjuk a szülő nem hajlandó elvinni pszichológiai fejlesztésre a gyerekét, mert ő azt mondja, hogy a gyereke nem hülye. Mind a kettő elhanyagolás egyébként. Vagy mind a kettő az lehet. Tehát nagyon nehéz megtalálni, hogy hol van a határ, vagy itt szoktuk ugye előhozni azt, hogy lehet, hogy az a gyerek, akinek nem tudnak mindent megadni a szülei, lehet, hogy valaki ezt onnan tekinti, hogy elhanyagolók a szülők, más meg onnan, hogy egyébként meg lehet, hogy meghallgatják rendszeresen, szerető családban van, lehet, hogy nem tud minden osztálykirándulásra eljutni, de egyébként lehet, hogy a végén egy reziliensebb és egészségesebb gyerek lesz a végén, mint az, akinek mindent megadtak fizikai téren. Szóval hogy ez is egy nehéz, de hogy az elhanyagolás még mindenképp ide kell tenni, csak itt azt akartam érzékeltetni, hogy még nehezebb belőni, hogy például mikortól van jelzési kötelezettség. Hiszen ott is van olyan, ahol jelzési kötelezettség születhet, például, hogyha oktatási, étkeztetési, lakhatási elhanyagolás van, ezek mind jelzőrendszerben kötelező jelzést kívánhatnak maguk után.

0: Dobszai Benedek ferences szerzetes, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője a beszélgető társam. Megemlítetted már néhány perccel ezelőtt azt a tanulmánykötetet, amit én nem tudtam pontosan, hogy ahogy mondtad, ez egy fordítás, tehát ez nem a magyarországi helyzetet tükröz, hanem a szerte a nagyvilágból feltárt eseteket fordított le ez a szakmai tím, a bizalommal visszaélve a címe ennek a tanulmánykötetnek.
1: Igen, ezt egy nagyon konkrét céllal jelentettük meg ezt a könyvet, hiszen azért bántalmazásról már nagyon sokféle könyv megjelent magyarul is, cikkek is most már elég szép számban vannak, van még terület, ami föltárandó, meg lehetne itt kutatni bőven. Konkrétan ez a kötet, ez arra jött létre, hogy a nagyvilágból olyan tanulmányokat fordítsunk le, ami azt a sajátos kérdést vizsgálja, hogy maga ez a helyzet, hogy bántalmazások történtek az egyházban, ez hogyan tett föl kérdéseket a teológia és a pasztorális oldalra. Tehát például nyilván az, hogy az egyházban ilyenek megtörténhettek, hogy úgy kezeltek helyzeteket, ahogy, ez föltett olyan kérdéseket, hogy egyébként mit gondolunk a papságról, ki a pap ma, mit gondolunk az egyházról, az egyház szervezetéről, egyházfegyelmi kérdésekről, erkölcstani kérdésekről, áldozatvállalásról, engedelmességről, olyan dolgokról, amelyek egyébként alapértékei az evangéliumnak és a katolikus tanításnak, de vissza lehet velük élni.
0: Megkérdőjeleződtek ezek az alapértékek?
1: Azt gondolom, hogy van, ahol igen. Tehát konkrétan ugye azt látjuk, hogy az engedelmesség, például az engedelmesség fogadalma, ami a szerzetességben egy nagyon fontos alapérték, ezt lehet jól megélni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kimondjuk, hogy ez nem törölhető el, mint érték. De azt is látjuk, hogy vissza lehet vele élni. Azt is látjuk, hogy lehet olyan dolgokban engedelmességet kívánni, amiben egy előjárónak például, vagy egy közösségnek nincsen joga engedelmességet elvárni. És hogy nyilván ugyanakkor ez egy kicsit el is bizonytalanít akár előjárókat, hogy akkor mit kérhet, mit nem, ezért is kell erről beszélni. Sőt, esetleg előhozhat olyan helyzeteket is, ahol egy olyan személy, akinek mondjuk engedelmességi fogadalma van, ő élhet vissza azzal, hogy őtől ne követeljenek meg valamit. Én tudok olyanról, ahol konkrétan fölháborodott szerzetes azért, hogy mit tudom én, kiküldtek neki egy kérdőívet, amiben voltak ilyen kicsit személyesebb kérdések, de egyébként a rendi közösség közös jövőjéről szólt, és akkor itt például felzaklatta az, hogy őtől milyen jogon kérdeznek ilyeneket. Nos, hát itt ez a kérdés, hogy ő ennek a családnak a tagjaként értelmezi a magát. A belső identitása oda köti ahhoz a közösséghez, vagy már réges-rég máshol van, és így csapódik le ugyanakkor, hogy neki támad az előjárójának, hogy őtől őt ne kérdezzenek. Tehát, hogy ezekről a dolgokról bizony kell beszélni, vagy milyen áldozatot várhatunk el egymástól az egyházban. Mi az a pont, amikor azt mondhatom, hogy mit tudom, én nem fogadok le egy dispozíciót, mert mit tudom, rámegy az egészségem, és tőlem ilyet nem várhatnak. És akkor tényleg lehet az, amikor ezt ki kell mondani, hogy lehet olyan helyzet, hogy mondhatok nemet, és lehet olyan helyzet, amikor igazából a kényelmem van ott, csak szépen beburkolom ilyen pszichológiai dologba, hogy hát, hogy az abúzussal való visszaélése csomagoló papírjába, hogy őtől ilyet nem kérhetnek.
0: Ez a legszélsőségesebb helyzet, amit így megemlítettél, vagy talán nem a leg, de hogy elég szélsőséges helyzet. Nehéz az arányokat megtalálni, de gyakorlatilag az egyik oldalról azt érzem, hogy eszköztelenné válnak akár előjárók meg vezetők, másik oldalról egyre nagyobb teret nyit talán azok előtt, akik ebbe bele tudnak kapaszkodni, pont az általad említett akár lustaság vagy kényelem bármi miatt. Hogy lehet ebben a kérdésben az arányokat, a helyes arányokat megtalálni, meg az egyensúlyt?
1: Nyilván nagy általánosságban nehézre bármit mondani, de ez felveti persze az individualizmusnak a kérdést.

0: és áldozathozatal, hogy ezekben mi a keresztény hagyomány, mi az, amihez ragaszkodni kéne, és mi a visszaélés. És nagyon fontos, hogy például ez a könyv nagyon sokszor megemlíti, hogy mennyire fontos, hogy legyenek közös szabályaink, amire emberek fogadalmat tesznek, amire ígéretet tesznek. És azt lehet mondani, hogy ha te 20 éve erre tettél ígéretet, és ehhez hűséges akarsz maradni, akkor ez téged is köt. Meg az előjárót is köti abban, hogy ennyit kérhet és nem többet. Tehát például nagyon sokszor azt látjuk, hogy ott válik el, hogy többet kér-e az előjáró, mint amire az illető fogadalmat tett. Na de bocsánat, egy házasság is bizonyos szempontból erről szól, hogy én nem mondhatom 15 év múlva, amikor föl kell kelni és elvinni a gyereket az óvodába, hogy nincsen kedvem, és ne legyél abuzív kedves házastárs, hogy most engem fölébresztettél, mert 15 éve kimondtam valamit, ígéretet tettem valamire, ami most fog megvalósulni ebben a helyzetben, hogy én reggel 6-kor fölkelek. És persze, ugyanakkor meg lehetnek ott is olyan helyzetek, ahol meg tudjuk, hogy egy házasságban is lehetnek olyan helyzetek, ahol meg azt jelenti meg, hogy visszaélnek azzal, amit én ígérettemet tettem abban a házasságban. Szóval ezek nagyon fontos területek, de hogy kell ez az egyensúlykeresés, meg ez az aktuálisan ebben a helyzetben mi az igazság, ezt szerintem igenis keresni kell.
1: Még egy fontos terület, amire úgy érzem, hogy érdemes kitérni, az az, hogy ha arról beszélünk, hogy áldozat, elkövető, ha akár szexuális erőszakról, bármilyen visszaélésről beszélünk, hajlamos még mindig a társadalom nagy része azt mondani, hogy zömében vagy teljes egészében a nőket éri ilyen jellegű zaklatás vagy erőszak. Vagy ha gyermekvédelemről beszélünk, akkor hogy általában a lányokat. Igaz ez a megállapítás?
0: Azt látjuk, hogy nagyjából itt az európai térfélen egészen egyértelműen nagyjából 4 lányból egyet ér valamiféle komolyabb szexuális fizikai abúzus 18 éves koráig, és 6 fiúból egyet. Tehát, hogy mind a kettő magas százalék, ugye egyik az ilyen 25, a másik ugye meg szintén páros számú százalékban. És akkor ki lehet számolni, hogyha bemegyek egy osztályterembe, egy 30-es osztályba, ott hány olyan gyerek van, aki valamit megélt az életében. Magyarul, hogy ér mindenkit. Valóban a társadalomban azt látjuk, hogy a lányok picivel többen vannak. Érdekes módon az egyházban férfi többlet van, fiú többlet van, tehát ott, itt meg az a tapasztalat, és ez is érdekes, hogy több fiú áldozat van, mint lány. Bár egyébként azt is látjuk, hogy a lengyeleknek van erről tapasztalata, hogy itt is kezd átbillenni az arány fele-felébe nagyjából, fiú-lány arány. Ha azt nézzük, hogy az áldozatok hány százaléka fiú és hány százaléka lány az egyházon belül bántalmazottok esetében, akkor azt látjuk, hogy ellentétben a társadalommal az egyházban több a fiú áldozat, mint a lány áldozat. Ez érdekes. Ennek nyilván lehet egy olyan oka a múltban, hogy valószínűleg egyszerűen több kontakt kapcsolat volt egyházi személyek és fiúk között. Föl kéne megtenni valószínűleg egy sor kérdést, hogy ennek mi az oka, de azt is látjuk, hogy bizonyos országokban ez az arány most kezd fele-felére billenni. Na most nyilván azért az is kérdés, hogy milyen típusú bántalmazásról van szó, mert azért azt is látjuk, hogy a szexualitásnál ott a lány áldozata több, a fizikainál egyébként valószínűleg már a fiú. Tehát, hogy ez is érdekes, és akkor nyilván az elkövetőket is érdemes megnézni. Például teljesen egyértelmű, hogy a szexuális tartalmú elkövetések többségében az elkövetők férfiak, de mondjuk például bizonyos ilyen lelkinyomasztás meg egyebekben, ott meg ez az arány már nem ennyire egyértelmű. Szóval itt is nyilván van ilyen bántalmazás specificitása annak, hogy az elkövetők és az áldozatok hogyan arányulnak egymáshoz.
1: Lehet, hogy hallgatóink közül is többen megfogalmazták ezt a kérdést, ami bennem itt van, hogy miért fontos vajon ennyire, akár egy ferences szerzetesnek, de bárkinek szerzetesként, hogy ennek az ügynek valamilyen szinten, nem is azt mondom, hogy az élharcosa legyen, de hogy ennyire beleálljon ebbe a történetbe, és küzdjön azért, hogy minél inkább segítse az áldozatokat.
0: Hát több rétű válaszom van rá, egyrészt azért mezzebb bíztak meg. Valahogy engedelmesség, és akkor az ember megcsinálja a munkáját. Tényleg én nem magamtól lettem gyerekvédelmi szakember, ha bár egyáltalán annak nevezhetem magamat, hanem nyilván voltam előjáró, találkoztam esetekkel, láttuk azt a szerzetesi körben, hogy ezzel felesleges külön-külön foglalkozni a szerzetesi közösségnek, hanem érdemes együtt valamit csinálni, mert sokkal könnyebb, akármik egy bejelentő oldalt, nem kell minden rendnek külön megcsinálni, legyen közös. És aztán tulajdonképpen, mivel általában én voltam a tűzhöz legközelebb, ezért valahogy mindig rajtam maradt, mint szamáron a fül, ahogy szoktuk mondani, de nyilván fontosnak is tartom. És akkor nyilván az egyik oldal az, hogy hát ahogy szoktuk mondani, hogy azért ma ilyen bántalmazási pandémia van. Tehát itt az előző számokból is látszik,

0: hogy azért nagyon keresztül hatja a társadalmat a bántalmazásnak a jelenléte. Ugyanakkor van bennünk egy aránykeresés, és nyilván a botrányok is, így azt látjuk, hogy az egyház nagyon sokat vesztett a hitelességén, abban, hogy botrányok voltak, és nagyon sokat nyert a hitelességben, hogyha elkezdte kezelni. Most nem ezért kell csinálni elsősorban, de hát ez is egy hatása. Lehet azt is kimondani, hogy ha folyamatosan arról beszélünk, hogy az egyháznak a peremre szorultakkal kell foglalkoznia, hát ma, ha valaki peremre szorult, az egy áldozat. Aki küzd saját magával, küzd a szégyennel, küzd az ellenfogadással, küzd az életével. Egyszerűen az irgalmasság egy cselekedete is az, hogy ma, ha itt található nagyon sok szenvedő ember, akkor itt kell valamit tenni. Ezek mind-mind egy összeadódnak. Most nyilván ez nehéz, hogy persze sokszor ugye úgy gondolkodunk erről az egész területről, egyrészt, hogy gyerekvédelem. Én nem szeretem ezt azért, mert szerintem nem csak a gyerekekről van itt szó, hanem általában mi ezért szoktunk egyrészt emberi méltóságról beszélni, meg biztonságos működés megteremtéséről, mert egyébként egy pedagógus kollégát is meg kell védeni mondjuk egy agresszív gyerektől. Mert mondjuk van olyan gyerekvédelmi ügyünk, ahol azért kellett jelzést tenni, mert a gyerek verte a szülőjét, és a szülő nem bírt sohasem jelzést tenni maga, hogy itt baj van. És őt kellett megvédeni. Mert hogy egy egyházi intézményben is lehet olyan rendszert kiépíteni, ami élhetetlen, ami tönkretesz embereket, ahol kollegiális viszonyokban intrikák vannak. Tehát ezek épp úgy beletartóztatnak ebbe a területbe. És hát intézményfenntartók vagyunk, tehát ezzel foglalkozni kell. Úgyhogy ezek így együtt hozzák, és akkor még egy, hogy persze most így nagyon sokszor így foglalkozunk fel, hogy ez egy ilyen külön terület, hát az lenne a szerencsés, hogy ez valahogy áthatná az egésznek a kultúráját, és nem egy ilyen külön terület lenne, hanem valahogy úgy minden szolgálatunknak lenne egy ilyen része, hogy azért ezt megpróbáljuk úgy csinálni, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát közben.
1: Zárszónak is nagyon jó lenne, de egy utolsó kérdésem van, hogy véleményed szerint ma mire kell a legnagyobb fókuszt helyezni ezen a területen?
0: Ugye két dolgot szoktunk mondani minden képzésükön, hogy mer látni és mer szólni. Tehát az egyik az, hogy merjük észrevenni azt, hogyha vannak olyan helyzetek, amelyek olyan kétesek, hogy itt mi történik. És akkor nem biztos, hogy rögtön a nagy kalapáccsal kell neki esni, meg rögtön hívni a gyerekvédelmet, meg a rendőrséget, ilyen is van, hanem egyszerűen csak az, hogy nyitott szemmel járni, és merni közelengedni magunkhoz azt, hogy vannak ilyen nyugtalanító helyzetek. És ebben sokat segít az, hogy ha van hozzá tudásunk, hogy mit kell látni. Tehát, hogy egy kicsit ez a háttérfolyamatok megértése. És a másik az, hogy mer szólni, senkinek sem kell ezeket az ügyeket egyedül megoldania. Hanem az a jó, hogy ha bárhol is vagyok, akkor van egy-két olyan ember, akiben megbízok, és megmerem kérdezni, hogy figyelj, én látom rosszul. Mert egyedül ezeknek a felelősségét elvinni még egy gyerekvédelmi szakembernek sem nagyon megy. Pláne egy laikusnak. Tehát, hogy merni azokban a közegekben, ahol vagyunk, azt mondani, hogy te XY-on látom, most olyan furcsán van, én látom rosszul, kell itt szólni, ne kérdezzük meg, hogy hogy van. Nem kéne itt valakinek szólni. Ha idáig eljutnánk, akkor sokkal előbbre lennénk, ahogy egyébként azt látjuk, hogy azzal, hogy ezt elkezdtünk foglalkozni, sokkal előbb meghallja például a felnőtt társadalom a gyereknek a problémáját, mint mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt. És szerintem van ebben remény.

0: Dobszai Benedek ferences szerzetes, a Magyar Rendtartomány korábbi elöljárója, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője volt a vendégünk. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
2: Négy óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Egerbe látogatott Böjte Csaba ferences szerzetes, aki erdélyi gyermekeket hozott el kirándulásra. Vasárnap a Bazilikában, hétfőn este pedig a Servita templomban mutatott be szentmisét. Böjte Csaba a Szent István Televízió vendége is volt a Szóval róla című műsorunkban, amit a TV YouTube csatornáján megtekinthetnek. Tennyek Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jammarek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból. Június 14-én most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa az aranymisé és Szántó József jászberényi főesperes lesz. Adománygyűjtést hirdetett a katolikus Karitász a Fülöp-szigeteki földrengés károsultja javára. A déli Mindanao szigetének térségét hétfő reggel 7,8-es erősségű rengés rázta meg, a halálos áldozatok száma legalább 41, számos épület romba dőlt, és több mint 20 000 hagyták el az otthonukat. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent. Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról beszélt Magyar Péter. Hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, megszüntetése indokolt. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek, mondta. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá hírében a Telex hírportál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök eltávolítása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a Diákhitelközpont élén, írták. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH, májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Elemzők ennél nagyobb inflációra számítottak. Az élelmiszerek ára a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest havi alapon átlagosan nem változtak az árak. Az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint a kriptovaluták piacát célozza, tájékoztatott az Európai Bizottság elnöke. Ez további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben, tette hozzá Ursula von der Leyen. Közlése szerint az Oroszországot célzó újabb szankciós csomag részeként az EU beutazási tilalmat fog elrendelni az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Transformátor robbanás történt a Debreceni Egyetem kémiai épületében az ott zajló felújítási munkálatok során. A baleset miatt az intézmény vezetése otthoni munkavégzést rendelt el az érintett dolgozók számára, mivel az épületben teljesen leállt az áramellátás. Sérültekről nem tudni. Két észak-magyarországi helyszínen, a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetemen rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus 24-e és 29-e között. Az idei találkozó több mint 30 szimpóziuma elsősorban azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan látja magát a magyarság a 21. században, és hogy milyen kép él rólunk a világban. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de néhol hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadással. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban majd 14-16, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban olasz slágerek magyar feldolgozásaiból készült összeállításunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában olasz slágerek magyar feldolgozásaiból készült összeállításunkat hallották. A műsort Túri Sarolta készítette.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. június 10-én szerdán szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A zenéket ma Németh Tamás válogatja, az éjszakás technikai segítséget pedig Karkus Istvánnak köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A műsorvezetőt Berec Renátát hallják. Most nézzük meg, milyen műsorokkal várjuk Önöket a következő egy órában. A műsorismertetés után a nap imáját hallgathatják meg. Ezután híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 5 óra 30 perctől ismét híreket mondunk, majd a mai névnaposainkat köszöntjük. Ezt követően a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezünk. Ha tehetik, hallgassanak minket addig is. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, legyen szép napjuk, és töltsék velünk a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: A nap imája.
3: Uram Istenem! Ma egyel több gyertyaig majd a tortámon. Egyel több gyertyaig az idő sötét folyosóján mögöttem. Megállok egy pillanatra, és végignézek azon az úton, amelyen vezettél. A ködös és a napos reggeleken. A veszteségeken és a váratlan örömökön. Nem mindig értettem, merre visz az ösvény, de utólag gyakran felfedezem a nyomodat ott, ahol akkor csak árnyékot láttam. Hálát adok neked az emberekért, akiket mellém rendeltél. A családomért, a barátaimért, azokért a tiszta lelkekért, akiknek nem kellett magyaráznom, miért szeretem a csendet, az erdőt, a vihart és a verőfényt, a régi köveket, vagy a világ ragyogó és melankolikus szépségét egyaránt. Őrizd őket útjukon, őrizd őket, ahogyan engem is őrzöl. És persze emlékszem azokra is, akik már túl vannak a horizonton. Nem tudom, milyen ösvényeken járnak most, és nem tudok utánuk menni. Ezért rád bízom őket is. Kísérje őket ugyanaz a fény, amely minket, bár mi itt lent csak töredékesen látjuk. Hiszem, hogy kegyelmed nagyobb a mi szavainknál, és titkaid mélyebbek a mi tanításainknál. Én Krisztus útján tanultam megkeresni téged, de amikor a csillagokra nézek, vagy a szél hangját hallgatom az erdőben, néha úgy érzem, hogy te sokkal tágasabb vagy minden emberi elképzelésnél. Add, hogy a nekem adott éveket ne hiába éljem. Add, hogy maradjak kívülálló ott, ahol a tömeg vak, de ne váljak soha közönyössé. Add, hogy megőrizzem a csodálkozás képességét egy olyan világban, amelyet te még mindig igyekszel széppé varázsolni. És amikor egyszer az én földi utam is véget ér, vezess majd tovább. Ne az ismeretlenbe, hanem hozzád. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról beszélt Magyar Péter. Hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, megszüntetése indokolt. A gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek, mondta. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá hírében a Telex hírportál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök eltávolítása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a Diákhitelközpont élén, írták. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH. Májusban 1,8%-ossal lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Elemzők ennél nagyobb inflációra számítottak. Az élelmiszerek ára a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest havi alapon átlagosan nem változtak az árak. Az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint a kriptovaluták piacát célozza, tájékoztatott az Európai Bizottság elnöke. Ez további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben, tette hozzá Ursula von der Leyen. Közlése szerint az Oroszországot célzó újabb szankciós csomag részeként az EU beutazási tilalmat fog elrendelni az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Transformátor robbanás történt a Debreceni Egyetem kémiai épületében az ott zajló felújítási munkálatok során. A baleset miatt az intézmény vezetése otthoni munkavégzést rendelt el az érintett dolgozók számára, mivel az épületben teljesen leállt az áramellátás. Sérültekről nem tudni. Két észak-magyarországi helyszínen, a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-hegyai Egyetemen rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus 24-e és 29-e között. Az idei találkozó több mint 30 szimpóziuma elsősorban azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan látja magát a magyarság a 21. században, és hogy milyen kép él rólunk a világban. Megkezdődött a Tisza virágzása. A jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása, közölte a Jásznagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de néhol hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadással. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban majd 14-16, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa találkozója madridi egyház megyével. Az evangéliumi öröm tanúiként éljenek a sokféleség egységében. A Szent Atya köszöntötte Madridban az önkénteseket. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban.
1: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes.
2: Leó pápa beszéde a madridi egyház megyéhez. Legyetek az evangélium öröm tanúi a sokféleség egységében. A Real Madrid foci csapat világhírű madridi Bernabéu stadionját zsúfolásig megtöltő 80 000-es hívősereggel találkozott kedden este Leó pápa. A tánccal és lendületes énekekkel fűtött egyházmegyei találkozón Leó pápa arra buzdított mindenkit, hogy tanúságtételük akkor tudja megérinteni a város szívét, ha újra tanulják a figyelem lelki művészetét, bízva abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy azt felnőttként először tapasztalhatja meg. 14. Leó pápa, aki közismert sportoló, a találkozó kezdetén rögtön megérintette a hitbéli szurkolók szívét.
1: Yo supongo que para un jugador de fútbol hacer un gol en este estadio es algo que les marca poco la vida. Pero don José, hoy la iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
2: El tudom képzelni, hogy mit is jelent egy focista életében, ha ebben a stadionban gólt szerez. Ám itt, ma este, a madridi egyház egy bombagólt lőtt. Szólt rögtönözve Leó pápa, utalva a nagyszerű tanúságtételekre, énekekre és játékokra. Spontán megjegyzését a madridi hívek, fiatalok is felnőttek, szűnni nem akadó tapssal jutalmazták. Ez az este a hit nagyszerű himnusza, és a pápa örömmel csatlakozik az Isten dicséretéhez, és erősíti a szép egyházi családi kötelékeket, amely a polifónia, vagyis az egységben rejlő sokféleség művészetét tanulja, kezdte beszédét a Szent Atya. A közösség megteremtéséhez a szíveknek kell énekelnie felszabadultan, amely az egyházban egyedülálló módon a liturgiában valósul meg, a megszabadító üdvösségtörténet nagy emlékezetében. Az éneklés olyan szükséget, amely áthatja az együttélést, és arra indítja a kultúrát, hogy maradjon nyitott a jövő előtt. A főváros Madrid lakóinak öröme átterjed az ide látogatókra, ha a múlandó érzelmet tartós életformába alakítja, amely megújítja az egyéneket, a csoportokat és az egész egyházmegyei közösséget. Az apostolok ezért szólítanak fel oly gyakran az írásaikban az örvendezésre, hiszen Krisztus szeretete ma is sürget minket. Erről tettek ma este többen tanúbizonyságot. Szólt a pápa, hogy a keresztség valóban megváltoztatta az életüket, mert ami bennük volt, átalakult, és szolgálattá vált a közösség javára. Leó pápa Magnifica Humanitas enciklikája is, Nehemiás próféta látomáson keresztül arra utal, hogy az egész közösség neki fog együtt Jeruzsálem újjáépítéséhez. Éppen a sokszínűség válik erőforrása a meghallgatás és a párbeszéd révén, amely közös alapja az igazságosságnak és a testvériségnek. Így épül fel egy különleges kapcsolat az egyház és a város között, a munka és a közelség kapcsolataiban, mert napjainkban a keresztény küldetés egyre inkább a nagyvárosi közösségekben mutatkozik meg, ahol egy új kultúra lüktet és készülődik. A szinodális út lehetővé tette számunkra, hogy mélyebben megismerjük és meghallgassuk egymást ezekben az összefüggésekben, amelyekben az egyházmegyei közösség él és formálódik. Ezért olyan fontos, hangsúlyozta a pápa, hogy ne vonuljunk vissza abba a valóságba, amelyben már egykor biztonságban éreztük magunkat, mert ahhoz, hogy elérjük a város szívét, ápolnunk kell azt a tudatosságot, hogy az igazság szimfonikus és mindig felülmúl minket. Ápolnunk kell tehát a vágyat, hogy megtaláljuk a feltámadottat, aki mindig előttünk jár és megelőz minket. Az Úr keresése és követése a feltétele a mai evangelizációnak, hiszen ma ezt mind jobban érezzük, hogy a nagyvárosainkban már nincsenek térképeink a magabiztos navigációhoz. Újra kell tehát tanulnunk a figyelem lelki művészetét, amely nélkül még az evangélium hirdetése is azzal a kockázattal jár, hogy személytelen ismételgetéssé válik. Az egyház jelenléte egy nagyvárosban az üdvössége misztériumának példabeszéde, ahogy azt Jónás könyvében is olvassuk. Semmi se zavarjon, semmi se ijesszen meg, idézte a Szent Atya avilai Szent Teréz énekét, és azt kérte, hogy egyházmegyei egyházként együtt kínálják fel evangéliumi tanúságtételüket. Higgyenek abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy pedig megtapasztalhatja azt először felnőttként. Készüljenek fel arra, hogy ezek az új kezdetek nem kivételek, hanem egy új missziós szabály. A plébániai és egyházmegyei tanácsok célja az, hogy megváltoztassa az ember érzékenységét azáltal, hogy mélyebben meghallgatjuk, mit mond a lélek az egyháznak. Amikor ez megtörténik, akkor az imádás életté válik, és akkor ott testvéri és szolidáris kötelékek születnek az emberek között. Leó pápa arra kérte a papokat, hogy ismeri meg a közösségi megkülönböztetés gyakorlatát, mint a szinodalitás nagyszerű lehetőségét, hiszen az segít minden egyes közösségnek, hogy kiemelkedjen elszigeteltségéből, és hogy megtapasztalja a szent élek örömét.
1: Sed para todos como una Biblia abierta. Que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la palabra de Dios.
2: Legyenek tehát mindenki számára olyanok, mint egy nyitott Biblia. Isten igéje ragyogjon az arcokon és az életükben. A szeretet valójában az a nyelv, ami otthon nézi magát mindenkiben. Zárta beszédét hétfőn este Leó pápa a madridi Bernabé stadionban tartott egyházmegyei találkozón.
3: 14. Leó pápa Madridban az önkéntesekhez. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Spanyolországi apostoli útjának madridi szakaszát 14. Leó pápa június 9-én kedden az IFEMA Madrid kiállítási és kongresszusi központban zárta, ahol a pápa látogatás előkészítésében és lebonyolításában résztvevő önkéntesekkel találkozott. Az IFEMA Spanyolország legjelentősebb vásár és rendezvény központja, amely évente több millió látogatót fogad. A Szent Atya érkezésekor elektromos járművel haladt végig az összegyűlt hívek között, majd a hármas pavilonban találkozott az önkéntesekkel. A program során levetítették a Csendes Hadsereg című kisfilmet, amely az önkéntesek szolgálatát mutatta be. Majd két önkéntes tanúságtétele hangzott el. A résztvevők zenei előadásokat is hallhattak, majd 14. Leó pápa intézett beszédet a jelenlévőkhöz. A találkozó végén ajándékcsere, apostoli áldás és közös ének zárta az eseményt. Beszédét a Szent Atya szívből jövő köszönettel kezdte.
1: Este encuentro es el último de la etapa madrileña de mi viaje apostólico.
3: Ez a madridi szakasz utolsó találkozója apostoli utam során, és nagyon örülök, hogy veletek madridi és Spanyolország különböző részeiből származó oly sok önkéntessel lehetek együtt. Ti különleges köszönetet érdemeltek, mert jelenléteteket és szolgálatotokat az Úr, az Egyház és a pápa iránti szeretetből ajánlottátok fel. A pápa megköszönte José Cobo Cano bíborosnak, Madrid érsekének az üdvözlő szavakat, valamint az önkéntesek tanúságtételeit és a művészeti programokat. Leó pápa ezután beszédének központi gondolatát fogalmazta meg. Szeretnék megosztani veletek egy egyszerű gondolatot, amelyet így foglalhatunk össze. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. A Szent Atya Jézusnak a kovászról szóló példabeszédére utalt, amelyben az evangélium szerint a mennyek országa olyan, mint a kovász, amely átjárja az egész tésztát. Elmagyarázta, hogy az önkéntes szolgálat ugyanilyen módon alakítja át a társadalmat. Az önzetlenség olyan kovász, amely növeli egy társadalom emberi, erkölcsi és lelki minőségét. Leó pápa hangsúlyozta, hogy napjaink világát gyakran az érdek, a haszon és a nyereség logikája uralja. Sokszor a fejlődést kizárólag gazdasági mutatók alapján mérik, miközben háttérbe szorul az ember teljes kibontakozása. Egy olyan világban, amelyet folyamatosan az érdek és a profit logikája befolyásol, szükség van arra, hogy a növekedést az átfogó emberi fejlődés szempontjából gondoljuk el és éljük meg. Leó pápa emlékeztetett Jézus tanítására is, amely szerint az igazi szeretet nem vár viszonzást. Ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi az érdemetek? És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi az érdemetek? A Szent Atya rámutatott, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy a mennyek országának kovászát vigye a világba, és belekeverje beteg emberiségünk tésztájába, hogy azt belülről gyógyítsa meg. Hangsúlyozta, hogy az Úr halála és feltámadása után tanítványait küldte a világba, hogy szeretetének, igazságosságának és békéjének jelei legyenek. 14. Leó szerint ez nem csupán az igehirdetés által történik, hanem talán mindenek előtt egy életstílus által is, egy olyan gondolkodás és cselekvésmód által, amely az evangéliumból fakad. Ennek az életstílusnak egyik legfontosabb jellemzője éppen az önzetlenség. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította az önkénteseket, hogy a jövőben is őrizzék meg ezt a lelkületet. Testvéreim, haladjatok tovább ezen az úton. Alázattal és szelídséggel, mindig gőg nélkül, de szilárd hittel és nagy lelkű szolgálattal. Végül a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta őket. A szűzanya esdje ki számotokra, hogy mindig és mindenütt Isten országának kovászai legyetek. A találkozó végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd búcsúzóul így szólt. Köszönöm, és viszontlátásra Rómában!
0: Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban. Spanyolországi utazása negyedik napján Madridból érkezett a Szent Atya Barcelonába, ahol a déli imaóra elmondása után buzdító szavakkal fordult a katalán város lakóihoz. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és prófétái, akár áldozatok és lemondás árán is. 14. Leó pápa kedden délután kevéssel 2 óra előtt érkezett meg a barcelonai Szent Kereszt és Szent Eulália székesegyházba. A gótikus építészete remek műve adott otthont a találkozónak a Szent Atya és a barcelonai érsekség hívei között. Együtt elimádkozták a déli imaórát, majd a pápa néhány gondolatot osztott meg velük katalán és spanyol nyelven.
4: Il Concilio Vaticano II define l'ufficio divino come la voce della misma sposa che habla all'esposo.
0: A zsolozsmát a II. Vatikáni zsinat úgy határozza meg, mint a vőlegényéhez beszélő menyasszony hangját, sőt Krisztus és az ő testének imádságát az atyához. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében aláhúzza, hogy mi mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel. Leó pápa ebből a két képből, a jegyes és a test képéből fejtette ki gondolatait. Az első kép arra emlékeztet, hogy az egyház és benne a barcelonai közösség is a maga gazdag és változatos ajándékaival és karizmáival elsősorban szeretett jegyes, amelynek tagjait Isten arra választotta ki, hogy a szentek közösségét képviseljék. Ezért a pápa arra szólította őket, hogy újítsák meg az egységre, az egyetértésre irányuló elkötelezettségüket. Az egyház az Istentől jövő szeretetnek a gyümölcse, mely akkor növekszik, ha befogadja ezt a szeretetet, alázatos és hálás szívvel, egységben, mert csak így építhetjük a többiekkel együtt a szeretet műveit. Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt arra kérte a barcelonai egyházmegyét, hogy a Krisztussal való találkozásból kiindulva növekedjen a testvériségben és az evangélium hirdetésében. Családias légkört kell terjesztenünk környezetünkben, szolidárisan, nyitottan, készen az irgalomra, az áldozatra, a kölcsönös meghallgatásra és megbocsátásra, hiszen ugyanúgy Isten gyermekei vagyunk, és közös a hivatásunk. Szent II. János Pál Barcelonában járva dicsérte befogadó lelkületüket, és bátorította őket, hogy továbbra is legyenek nyitottak a keresztény testvériségre. Sokuk fáradozik a harmónia és a közösség megteremtésén, túl minden széthúzáson, tanúskodva az igehirdetés, a képzés és a tevékeny szeretet vitalitásáról.
4: Esto nos lleva a la segunda imagen en la que queremos detenernos, la del cuerpo.
0: A második kép a test, amelyről a szentírási szakasz szólt. Ugyanahhoz a testhez tartozunk, és ugyanaz a lélek táplál minket. Ugyanarra az életszentségre kaptunk meghívást, mondta Leó pápa. Számunkra az együttműködés nem stílusválasztás kérdése, hanem fiziológiás szükséglet, hiszen mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben, és mi erre válaszolunk a kapott karizmánknak és a ránk bízott feladatoknak megfelelően. A lélek sarkal arra, hogy teljesen átadjuk magunkat, és ezt Isten tervének megfelelően, engedelmesen és bizalommal tegyük. Mint minden testben, közöttünk is vannak erősebb és gyengébb tagok. Egyesek láthatóan végzik feladatukat, mások rejtve belülről cselekednek. Olykor meg sem állva látnak el létfontosságú funkciókat, anélkül, hogy bárki észrevenné. A kapott ajándékok gazdagságában az egység adja az erőnket, és az egységünket a lélek adja. Fontos, hogy egyikünk se engedje tönkretenni az egységet, amelyben Isten minket alkotott, és aminek teljessége felé vezet minket nap-nap után, figyelmeztetett a Szent Atya. Barcelona és a katalánok hivatása és felelőssége az egység építése. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és prófétái, akár áldozatok és lemondás árán is. Ahogy a város védőszentje, Szent Eulália és sok más vértanú, mi is legyünk készek lemondani önmagunkról és minden fölösleges dologról, hogy a valóban fontos és örökké tartó dolgokra építsünk. Ezt tanítja nekünk a megfeszített, erre szólít Pál apostol és a szentek példája, ezt akarjuk együtt tenni Jézusnak az utolsó vacsorán atyához szóló szavaival. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Mária, az egyház anyja és az egység anyja segítsen minket, hogy hűek legyünk ehhez a feladathoz és ehhez a küldetéshez. Irgalom szent anyja, imádkozz értünk.
4: Mari di Deo della Mercè, pregheu per nosaltres.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egerbe látogatott Böjte Csaba ferences szerzetes, aki erdélyi gyermekeket hozott el kirándulásra. Vasárnap a Bazilikában, hétfőn este pedig a Servita templomban mutatott be szentmisét. Böjte Csaba a Szent István Televízió vendége is volt a Szóval róla című műsorunkban, amit a TV YouTube csatornáján megtekinthetnek. Tennyek Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztél Balázs és Jan-Marek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból. Adománygyűjtést hirdetett a katolikus Karitász a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjai javára. A déli Mindanao szigetének térségét hétfő reggel 7,8-es erősségű rengés rázta meg, a halálos áldozatok száma legalább 41, számos épület romba dőlt, és több mint 20 000 hagyták el az otthonukat. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent. Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról beszélt Magyar Péter. Hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, megszüntetése indokolt. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek, mondta. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá hírében a Telex hírportál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök eltávolítása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a Diákhitelközpont élén, írták. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH, májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Elemzők ennél nagyobb inflációra számítottak. Az élelmiszerek ára a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest havi alapon átlagosan nem változtak az árak. Két észak-magyarországi helyszínen, a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokajhegyai Egyetemen rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus 24-e és 29-e között. Az idei találkozó több mint 30 szimpóziuma elsősorban azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan látja magát a magyarság a 21. században, és hogy milyen kép él rólunk a világban. Végül az időjárásról, erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de néhol hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadással. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban majd 14-16, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Sok szeretettel köszöntjük Gréta és Margit nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Nézzük meg e nevek eredetét. A Margit a görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. A németben és a svédben is ebben a formában használják. Legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit, IV. Béla király leánya. A Gréta a Margaréta névnek a több nyelvben önállósult becézője. A Margit görög eredetű, jelentése tehát gyöngy. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon a névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1880-ban megszületett Kafka Margit, író, költő. Nagy Károlyban született, apja főügyész volt, de korán meghalt, így a család szerény körülmények között élt. Ösztöndíjasként tanult a Szatmár Irgalmas Nővérek tanítóképző zárdájában, ennek fejében egy évet tanított Miskolcon. Ezután Budapesten tanult tovább, és 1902-ben az Erzsébet Leányiskolában polgári iskolai tanári oklevelet szerzett. Visszatért Miskolcra, és a polgári leányiskolában tanított irodalmat és gazdaságtant. Tanítványai imádták. Itt jelentek meg első írásai is, versek, novellák, és ekkoriban vált a Nyugat állandó munkatársává is. 1905. február 17-én ment férjhez, Fröhlich Bruno erdőmérnökhöz, de a párházassága néhány év alatt tönkrement, ezért elváltak. Budapesten 1910 és 1915 között tanárként dolgozott. Közben 1914. augusztus 18-án Szegeden másodszor is férjhez ment, Bauer Ervin gyakorló orvosbiológushoz. Az első világháború kezdetekor elhagyta a tanári pályát, és csak a szép irodalomnak élt. 1912-ben jelent meg első és talán legfontosabb nagyregénye, a Színek és évek, amely az értékeit vesztett gentri társadalommal és a századfordulón élő nők sorsával foglalkozik. Másik nagy sikert aratott regényét, a Hangyabolyt, melyben a zárdában töltött éveket idézi fel, 1917-ben adták ki. Az első világháború után 12 éves fiával együtt a spanyol nátha járvány áldozatává vált. 1927-ben megszületett Márkus László, Kossuth díjas színész, kiváló művész. Sokoldalú, rendkívüli tehetségű művész volt, jellegzetes humorát bohózatokban, vígjátékokban mutatta meg, de mély jellemláttató képessége a drámai szerepekben is utánozhatatlanul érvényesült. Számtalan film és televíziós szerep, rádiófelvétel őrzi munkáját. Filmen először az Ütközet békében című 1951-es alkotásban tűnt fel, majd olyan klasszikusokkal folytatta, mint a Két fél idő a pokolban, a Tizedes meg a többiek, a Régi idők focia vagy az Ötödik pecsét Király Lászlója. 1945. december 21-én Zilahi Lajos 12. óra című darabjában lépett először színpadra. 1951. november 1-én a Debreceni Csokonai Színház tagja lett. 1957-től haláláig a Fővárosi Madách Színház tagja volt. 1975 őszén jelentkezett betegsége, leukémiában szenvedett. 1982-ben megműtötték, ezután felgyógyult és újra játszott. 1985. december 30-án a szilveszteri tévéműsor felvétele után öltözőjében hunyt el. 1918-ban elsüllyedt a legnagyobb magyar gyártású csatahajó, a Szent István. Az SMS Szent István az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének Tegetthoff osztályú csatahajója volt, amelyet Szent Istvánról, az első magyar királyról neveztek el. A Szent Istvánt a Ganz Danubius fiumében lévő hajógyárában építették. 1915-ben állították hadrendbe, első és egyben utolsó harci bevetésére, 1918. június 9-én éjjel futott ki, egy kötelék tagjaként, azzal a céllal, hogy feltörjék az otrantói szorosban lévő tengerzárat. Az olasz Luigi Rizzo korvett kapitány vezette torpedónaszád megtámadja a csatahajót, és 500 méterről kilőtte, ami reggelre elsüllyedt. Köszönhetően a gyorsan érkező segítségnek és annak, hogy a császári és királyi haditengerészetnél követelmény volt, hogy a tengerészek tudjanak úszni, a hajó 1087 főnyi legénységéből sokan megmenekültek. 85 matróz és 4 tiszt vesztette életét. A Szent István egyike annak a kevés hajónak, amelyeknek elsüllyesztését filmre vették. A Szent István csatahajó roncsa az Iszabba fúródva, a Premuda szigettől 9 mérföldnyire délre, 66 méter mélyen nyugszik. A Szent István csatahajó résznévtáblája.

és a Nemzetközi Természetvédelmi Alap elnöke volt. 1988-ig a Nemzetközi Lovas Szövetség elnöke is volt. 74 éven keresztül volt II. Erzsébet királynő férje. 1927-ben megszületett Kubala László labdarúgó, aki játszott a magyar, a csehszlovák és a spanyol válogatottban is. Ismert még Ladislao, vagyis Ladislav néven is, habár Lászlóként lett anyakönyvesztetve. A World Soccer magazin 1999. decemberében a 20. század 100 legnagyobb labdarúgó játékosa közé sorolta. 1928-ban Arakon megszületett Botka Valéria Karnagy, a Magyar Rádió gyermekkórusának megalapítója. Tanítványa volt Kodály Zoltánnak is. 1954-ben megalapította Csányi Lászlóval a Magyar Rádió gyermekkórusát, amelynek vezetője volt. A kórussal Európa szinte minden országában, az Egyesült Államokban, Kanadában és számos alkalommal Japánban is turnézott hatalmas sikerrel. 1970-ben az Állami Operaház gyermekkarát szervezte meg, és karigazgatója volt 1986-ig. 1966-ban Liszt Ferenc díjat, és 1982-ben Szott díjat kapott. 1625-ben megszületett Apáczai Csere János író, természettudós, tanító, filozófus, polihisztor. 1836-ban meghalt André-Marie Ampère, francia fizikus, kémikus, matematikus, az Ampère mértékegység névadója. Nevét őrzi az áramerősség esi mértékegysége, az Ampère. Ampère a munkásságával tulajdonképpen egy új tudományágat teremtett, az elektrodinamikát. 1858-ban meghalt Robert Brown, angol botanikus, aki felfedezte a sejtmagot. Londonban 84 éves korában halt meg. Felfedezte a róla elnevezett molekulamozgást, valamint megállapításokat tett a tűlevelő növények életmódjára vonatkozóan. 1914-ben meghalt Lechner Ödön építész, az Iparművészeti Múzeum tervezője. Ő volt a magyar stílusú szecesszió úttörője. 1926-ban meghalt Antonio Gaudí, katalán építész, a barcelonai Szent Család Székesegyház, a befejezetlen Sagrada Familia építője. 1976-ban meghalt Adolf Zukor, magyar-amerikai producer, a Paramount Pictures alapítója, a hollywoodi filmgyártás egyik létrehozója. Születési nevén Zukor Adolf, Ricse községben született. Ő készítette Amerika egyik első nagyjátékfilmjét 1913-ban. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Elkezdtük helyreállítani a békét, a normális hétköznapokat és az emberséget, amire olyan nagy szüksége volt és van ennek az országnak, jelentette ki a miniszterelnök napirendelőtt az országgyűlésben. A nap folyamán tárgyalandó két törvényjavaslatról beszélt Magyar Péter. Hangsúlyozta, a szuverenitásvédelmi hivatal a magyar történelem egyik legszebb szavát bitorolta a nevében, megszüntetése indokolt. A gyűlöletkeltés alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról szóló előterjesztés kapcsán azt emelte ki, az elmúlt években rémisztőnek beállított ellenségek egyre elborzasztóbb fenyegetések lepték el az online és a köztereket, felbecsülhetetlen anyagi, erkölcsi, lelki kárt okozva a nemzetnek, mondta. Magyar Péter felmentette tisztségéből Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét, derül ki a magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. A KEHI Magyarország kormányának közvetlen kormányzati ellenőrzési szerve. A döntést Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter javasolta, tette hozzá hírében a Telex hírportál. A miniszterelnökség pályázatot írt ki az elnöki tisztség betöltésére, olvasható a kormány.hu oldalon közzétett dokumentumban. A hivatal vezetését az átmeneti időszakban megbízott vezető látja el. A KEHI elnök eltávolítása Magyar Péter kicsinyes bosszúja, közölte a Fidesz az MT-vel. Az ellenzéki párt felháborodással értesült a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter miniszterelnök zavaros ügyeit a Diákhitelközpont élén, írták. Közreadta a friss inflációs adatokat a KSH. Májusban 1,8%-osra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése, az áprilisi 2,1%-ról jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Elemzők ennél nagyobb inflációra számítottak. Az élelmiszerek ára a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1%-kal csökkent. Áprilishoz képest havi alapon átlagosan nem változtak az árak. Az Oroszország ellen bevezetni tervezett immár 21. szankciós csomagban az Európai Unió az orosz gazdaságot, az ország energiaszektorát, pénzintézeteit, valamint a kriptovaluták piacát célozza, tájékoztatott az Európai Bizottság elnöke. Ez további megszorító intézkedéseket vezet be az eddigi uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta hajóival szemben, tette hozzá Ursula von der Leyen. Közlése szerint az Oroszországot célzó újabb szankciós csomag részeként az EU beutazási tilalmat fog elrendelni az Ukrajnában harcoló oroszokkal szemben. Transformátor robbanás történt a Debreceni Egyetem kémiai épületében az ott zajló felújítási munkálatok során. A baleset miatt az intézmény vezetése otthoni munkavégzést rendelt el az érintett dolgozók számára, mivel az épületben teljesen leállt az áramellátás. Sérültekről nem tudni. Két észak-magyarországi helyszínen, a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-hegyalja Egyetemen rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus 24-e és 29-e között. Az idei találkozó több mint 30 szimpóziuma elsősorban azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan látja magát a magyarság a 21. században, és hogy milyen kép él rólunk a világban. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása, közölte a Jásznagykun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Közel 90 településen várja a mozogni vágyókat pénteken a mozgás éjszakája, amelynek célja megmutatni, hogy a sport nem kötelezettség, hanem élmény, közösség és kikapcsolódás. A szervezők szerint a legfontosabb üzenet továbbra is az, hogy a mozgás mindenki számára elérhető, nem kell élsportolónak lenni, nem kell rekordokat dönteni, elég egyetlen lépést megtenni az egészségesebb élet felé. Hetekkel a július 18-ai rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl Balaton átúszás 5,2 kilométeres főtávjára. A féltáv és a Szab Balaton áthúzás is hamarosan teltház lesz, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetőjének elmondása szerint. Kocsis Árpád felhívta a figyelmet, hogy ez az időpont rekord. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés. Elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de néhol hevesebb viharok is lehetnek felhőszakadással. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban majd 14-16, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az Érseki Palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
1: Reklámot hallottak.
6: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2026. június 10-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt Berec Renátát hallják. A zenéket ma Németh Tamás válogatja, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Nátrán Istvánnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat egészen 8 óráig. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a napversét hallgathatják meg, melyben Nemes Nagy Ágnes Lovam című versét Jakó Beáta mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek szent illető emberek című műsorunkban Szent Margitról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imájával és programajánlóval zárjuk, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést. Vigyázzanak magukra!
6: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
7: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a pánikbetegségről kérdezi dr. Slivka Annát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház, Semmelweis Tagkórház pszichiáterét, az addiktológiai osztály vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: olyankor, amikor tudja magáról az ember, hogy ő hajlamos a pánikra. Ugye van mondás is, hogy ne pánikolj, már hányszor mondjuk a másiknak, nem?
1: Igen.
0: Akkor ő fel tud készülni arra? Tudja valamilyen módon szinten tartani a szervezetét, hogy ne reagáljon a hirtelen jött dolgokra, váratlan dolgokra?
1: Hát ezért szoktuk azt mondani, hogy ugye kezelni kell a pánik a beteget. Tehát nem az a jó megoldás, hogyha otthon csendbe szenved, hanem ahogy ki van vizsgálva, minél hamarabb szakembernél jelentkezem, mert ennek van megoldása. Tehát nagyon jó lehet kezelni a pánikbetegséget gyógyszerrel, illetve pszichoterápiával, és akár egy ilyen 70-80, akár lehet azt mondani, 90%-ban is ezek a tünetek meg szoktak szűnni. Vannak olyan esetek, amikor terápia rezisztens, de inkább akkor szokott makacsabb lenni ez a nehezebben ragad a kezés, amikor el van hanyagolva ez a történet. Amikor a beteg alternatív gyógymódok után megy, mindenféle dolgot kipróbál, már csak
0: vagy mondjuk bekap egy felest, ami
1: igen,
0: szintén
1: igen. Hát itt már szakmámnál is vagyok, igen, hogy nagyon sok szenvedélybeteg úgy jön, úgy kér segítséget.
0: De ez valóban oldja a feszültséget.
1: Hát persze, hogyne, hát az alkohol az öngyógyításban egy nagyon jó technika tud lenni egy ideig, csak egy csapda. Tehát ugye ezek a magukat gyógyító emberek, hogy otthon beveszem a szomszédtól kapott nyugtatót, altatót, alkoholt, mert ezzel hirtelen nagyon jól, tehát a szorongást oldja. Viszont azért azt is tudni kell, hogy ezeket a szereket is ki kell zárni. Tehát amikor a pánikbetegséget vizsgáljuk, hogy pánikbetege a pánikbeteg, vagy egyszerűen más okozza, az alkohol meg a nyugtató megvonás is. Tehát, hogy szerek, gyógyszerek is állhatnak akár a háttérben,
0: ja,
1: hogy
0: az illetőnek...
1: Hát nem feltétlenül, tehát például akár, hogyha valaki nagyon érzékeny, koffein mellett is lehetnek ilyen pánikszerű tünetei, vagy akár egy opiát megvonásnál, drog megvonásnál, alkohol, gyógyszer megvonásnak a tünete, az nagyon hasonlít, de az nem pánik. Tehát sokszor a betegek azt szokták mondani, hogy pánikolok. Ugye ez ilyen általánosságban használják ezt a szót, de ez nem egyenlő a pánikbetegséggel, tehát neki ott megvonási tünetei van, és ez nem egyenlő a pánik
0: betegséggel. És ezt maga kezelheti?
1: Hát azt se kezelheti, mert ugye a megvonásnál meg azt szoktuk mondani, hogy jelentkezzen az addiktológiai szakrendelésen. Nyilván, hogyha súlyos az állapot, akkor van, hogy beküldi a házi orvos a beteget az SBU-ra, és ugye bekerül hozzánk, és hogy ugye sokszor az akut osztályon kezdődik a beteg kezelése, de ha mondjuk eljön a beteg, mert vannak, tehát egy pszichiátri szakrendése, ott a pszichiáter, mondjuk, hogyha már jön egy laborral, meg már megvannak ezek a vizsgálatok, vagy úgy megvan a részletes anamnézis, kikérdezés, hogy mit csinál a beteg, hogy él, milyen az életmódja, milyen betegségei vannak, akkor ugye már a pszichiáter fel tudja térképezni, hogy most ez valóban egy pánik betegség, amiben szenved az illető, vagy mondjuk egy alkohol megvonás, vagy egy gyógyszer megvonás. Ma a kettőt nem ugyanúgy kell kezelni.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a pánikbetegségről kérdezte dr. Szlivka Annát, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Semmelweis-Tag Kórházának pszichiáterét, az addiktológiai osztály vezetőjét, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
0: Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán Mungyoródnál új terelést építettek ki. A Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár. Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásáros-Namény felé autózók a külső és a leállósávot használhatják. A munka kapcsán a főváros felé vezető oldalon lezárták a Galga pihenőt. Vásáros-Namény felé 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolatfelújítás miatt lezárták a külső sávot. Mellette két sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 60 kelet csomópont le- és felhajtó ágát is lezárták. Kerülni az 55-ös kilométernél lévő 60 nyugat csomóponton keresztül lehet. 60 nyugat csomóponton keresztül, vagy a 70-es kilométernél lévő Gyöngyös nyugat csomóponton keresztül lehet. Gyöngyös térségében is burkolatfelújítás zajlik, a 65-ös és a 75-ös kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon, a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leállósáv használható. A főváros irányába a 200-as és a 199-es kilométer között zajvédő falat építenek, emiatt a külső sávot elkerítették. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltoznak. Az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc kelet felső Zsolca csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet az M3-as autópálya irányába. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető oldalon két sávot lezártak, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenten az 1-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát lezárták. Szintén a 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a 13-as és a 20-as kilométer között több szakaszon közműépítés és aszfaltozás miatt vezettek be sávzárást vagy félpályás útlezárást. Szarvaskőnél is dolgoznak a 25-ös főúton, a 25-ös és a 26-os kilométer között több helyen is félpályás lezárás van érvényben. Szentdomonkos térségében a 47-es és az 51-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben a 25-ös főúton. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak, az 1-es és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. Az alsóbrendű utak tekintetében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében teljes pályaszerkezet csere miatt lezárták a felső Dobsza és Abaúj-Szántó közötti utat a 10-es és a 18-as kilométer között. Kerülni a 3-as főút felé lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról a közúton történő napi munkavégzésekkel kapcsolatban. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk!

Kedves hallgatóink, most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a komoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős borultájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A Dunántúlon az északnyugati, a Dunától keletre a nyugati, délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz. Csütörtökre virradóan a front az ország középső és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk. Sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Délután 21 és 27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen. Északkeleten egy-egy zápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél többfelé lesz élénk, erős. A friss, 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő.

0: Szombaton a gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható. Helyenként előfordulhat azonban zápor, néhol zivatar. Az északnyugati nyugati szél megélénkül, napközben meg is erősödik. Hajnalra 8 és 16 fok közé hűl le. Késő délutára 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. Vasárnap általában gomoly felhős, napos idő ígérkezik. Helyenként lehet zápor, esetleg egy-egy zivatar. Az északnyugati nyugati szelet többfelé élénk, sőt, erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakulhat. Tegnap estétől az északnyugati országrészt hullámzó hideg front érte el, emiatt az arra érzékenyeknél fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás. Tegnap este az északnyugati országrészt hullámzó hideg front érte el. Tart továbbá a pollen szezon koranyári átmeneti időszaka, egyszerre még több fásszárú, illetve mellettük már egyre több lágyszárú allergén virágpora okozhat tüneteket.
1: A napverse.

0: Nemes nagy Ágnes, lovam. Keresnek, vésik nappalon, feltúrják estemet. Létemből, mint egy osztrigát, tűvel feszítenek. Fülem mögött zizzennek, és ujjuk hajamba kap, s a szekrényből, mint holt tetem, nyakamba omlanak. Hiába, lent dobog lovam, és hangja hallatán a csigalépcső megremeg, s felbuk csizmám nyomán. Térdem közt nyikkan a nyereg, lágy véknya felneszel, két lábra nyúlik, s mint a nyíl, surrogva pattan el. Fülemnél gyönge áksivít, a fűben semmi nyom, s a hajnal hűvös cseppje fut, mezítlen arcomon.
1: Nemes Nagy Ágnes, lovam című versét Jakó Beáta mondta el. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg. 1946-ban lépett be a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar Penklubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Új Hold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a Babicsi Nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása jelent meg. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 1954-től 58-ig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára. 1958-tól szabadfoglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. További új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta versciklusát az Eknától jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. Az 1970-es, 1980-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. Az 1970-es, 1980-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. 1991-ben hunyt el.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa találkozója madridi egyházmegyével. Az evangéliumi öröm tanúiként éljenek a sokféleség egységében. A Szent Atya köszöntötte Madridban az önkénteseket. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban.
1: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes.
2: Leó pápa beszéde a madridi egyházmegyéhez. Legyetek az evangélium öröm tanúi a sokféleség egységében. A Real Madrid foci csapat világhírű madridi Bernabéu stadionját zsúfolásig megtöltő 80 000-es hívősereggel találkozott kedden este Leó pápa. A tánccal és lendületes énekekkel fűtött egyházmegyei találkozón Leó pápa arra buzdított mindenkit, hogy tanúságtételük akkor tudja megérinteni a város szívét, ha újra tanulják a figyelem lelki művészetét, bízva abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy azt felnőttként először tapasztalhatja meg. 14. Leó pápa, aki közismert sportoló, a találkozó kezdetén rögtön megérintette a hitbéli szurkolók szívét.
1: Yo supongo que para un jugador de fútbol hacer un gol en este estadio es algo que les marca poco la vida. Pero don José, hoy la iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
2: El tudom képzelni, hogy mit is jelent egy focista életében, ha ebben a stadionban gólt szerez. Ám itt, ma este, a madridi egyház egy bombagólt lőtt. Szólt rögtönözve Leó pápa, utalva a nagyszerű tanúságtételekre, énekekre és játékokra. Spontán megjegyzését a madridi hívek, fiatalok is felnőttek, szűnni nem akadó tapssal jutalmazták. Ez az este a hit nagyszerű himnusza, és a pápa örömmel csatlakozik az Isten dicséretéhez, és erősíti a szép egyházi családi kötelékeket, amely a polifónia, vagyis az egységben rejlő sokféleség művészetét tanulja, kezdte beszédét a Szent Atya. A közösség megteremtéséhez a szíveknek kell énekelnie felszabadultan, amely az egyházban egyedülálló módon a liturgiában valósul meg, a megszabadító üdvösségtörténet nagy emlékezetében. Az éneklés olyan szükséget, amely áthatja az együttélést, és arra indítja a kultúrát, hogy maradjon nyitott a jövő előtt. A főváros Madrid lakóinak öröme átterjed az ide látogatókra, ha a múlandó érzelmet tartós életformába alakítja, amely megújítja az egyéneket, a csoportokat és az egész egyházmegyei közösséget. Az apostolok ezért szólítanak fel oly gyakran az írásaikban az örvendezésre, hiszen Krisztus szeretete ma is sürget minket. Erről tettek ma este többen tanúbizonyságot. Szólt a pápa, hogy a keresztség valóban megváltoztatta az életüket, mert ami bennük volt, átalakult, és szolgálattá vált a közösség javára. Leó pápa Magnifica Humanitas enciklikája is, Nehemiás próféta látomásán keresztül arra utal, hogy az egész közösség neki fog együtt Jeruzsálem újjáépítéséhez. Éppen a sokszínűség válik erőforrása a meghallgatás és a párbeszéd révén, amely közös alapja az igazságosságnak és a testvériségnek. Így épül fel egy különleges kapcsolat az egyház és a város között, a munka és a közelség kapcsolataiban, mert napjainkban a keresztény küldetés egyre inkább a nagyvárosi közösségekben mutatkozik meg, ahol egy új kultúra lüktet és készülődik. A szinodális út lehetővé tette számunkra, hogy mélyebben megismerjük és meghallgassuk egymást ezekben az összefüggésekben, amelyekben az egyházmegyei közösség él és formálódik. Ezért olyan fontos, hangsúlyozta a pápa, hogy ne vonuljunk vissza abba a valóságba, amelyben már egykor biztonságban éreztük magunkat, mert ahhoz, hogy elérjük a város szívét, ápolnunk kell azt a tudatosságot, hogy az igazság szimfonikus és mindig felülmúl minket. Ápolnunk kell tehát a vágyat, hogy megtaláljuk a feltámadottat, aki mindig előttünk jár és megelőz minket. Az Úr keresése és követése a feltétele a mai evangelizációnak, hiszen ma ezt mind jobban érezzük, hogy a nagyvárosainkban már nincsenek térképeink a magabiztos navigációhoz. Újra kell tehát tanulnunk a figyelem lelki művészetét, amely nélkül még az evangélium hirdetése is azzal a kockázattal jár, hogy személytelen ismételgetéssé válik. Az egyház jelenléte egy nagyvárosban az üdvössége misztériumának példabeszéde, ahogy a Jónás könyvében is olvassuk. Semmi se zavarjon, semmi se ijesszen meg, idézte a Szent Atya avilai Szent Teréz énekét, és azt kérte, hogy egyházmegyei egyházként együtt kínálják fel evangéliumi tanúság tételüket. Higgyenek abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy pedig megtapasztalhatja azt először felnőttként. Készüljenek fel arra, hogy ezek az új kezdetek nem kivételek, hanem egy új missziós szabály. A plébániai és egyházmegyei tanácsok célja az, hogy megváltoztassa az ember érzékenységét azáltal, hogy mélyebben meghallgatjuk, mit mond a lélek az egyháznak. Amikor ez megtörténik, akkor az imádás életté válik, és akkor ott testvéri és szolidáris kötelékek születnek az emberek között. Leó pápa arra kérte a papokat, hogy ismeri meg a közösségi megkülönböztetés gyakorlatát, mint a szinodalitás nagyszerű lehetőségét, hiszen az segít minden egyes közösségnek, hogy kiemelkedjen elszigeteltségéből, és hogy megtapasztalja a szent élek örömét.
1: Sed para todos como una Biblia abierta, que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la palabra de Dios.
2: Legyenek tehát mindenki számára olyanok, mint egy nyitott Biblia. Isten igéje ragyogjon az arcokon és az életükben. A szeretet valójában az a nyelv, ami otthon nézi magát mindenkiben. Zárta beszédét hétfőn este Leó pápa a madridi Bernabé stadionban tartott egyházmegyei találkozón.
3: 14. Leó pápa Madridban az önkéntesekhez. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Spanyolországi apostoli útjának madridi szakaszát 14. Leó pápa június 9-én kedden az IFEMA Madrid kiállítási és kongresszusi központban zárta, ahol a pápa látogatás előkészítésében és lebonyolításában résztvevő önkéntesekkel találkozott. Az IFEMA Spanyolország legjelentősebb vásár és rendezvény központja, amely évente több millió látogatót fogad. A Szent Atya érkezésekor elektromos járművel haladt végig az összegyűlt hívek között, majd a hármas pavilonban találkozott az önkéntesekkel. A program során levetítették a Csendes Hadsereg című kisfilmet, amely az önkéntesek szolgálatát mutatta be. Majd két önkéntes tanúságtétele hangzott el. A résztvevők zenei előadásokat is hallhattak, majd 14. Leó pápa intézett beszédet a jelenlévőkhöz. A találkozó végén ajándékcsere, apostoli áldás és közös ének zárta az eseményt. Beszédét a Szent Atya szívből jövő köszönettel kezdte.
1: Este encuentro es el último de la etapa madrileña de mi viaje apostólico.
3: Ez a madridi szakasz utolsó találkozója apostoli utam során, és nagyon örülök, hogy veletek madridi és Spanyolország különböző részeiből származó oly sok önkéntessel lehetek együtt. Ti különleges köszönetet érdemeltek, mert jelenléteteket és szolgálatotokat az Úr, az Egyház és a pápa iránti szeretetből ajánlottátok fel. A pápa megköszönte José Cobo Cano bíborosnak, madrid érsekének az üdvözlő szavakat, valamint az önkéntesek tanúságtételeit és a művészeti programokat. Leó pápa ezután beszédének központi gondolatát fogalmazta meg. Szeretnék megosztani veletek egy egyszerű gondolatot, amelyet így foglalhatunk össze. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. A Szent Atya Jézusnak a kovászról szóló példabeszédére utalt, amelyben az evangélium szerint a mennyek országa olyan, mint a kovász, amely átjárja az egész tésztát. Elmagyarázta, hogy az önkéntes szolgálat ugyanilyen módon alakítja át a társadalmat. Az önzetlenség olyan kovász, amely növeli egy társadalom emberi, erkölcsi és lelki minőségét. Leó pápa hangsúlyozta, hogy napjaink világát gyakran az érdek, a haszon és a nyereség logikája uralja. Sokszor a fejlődést kizárólag gazdasági mutatók alapján mérik, miközben háttérbe szorul az ember teljes kibontakozása. Egy olyan világban, amelyet folyamatosan az érdek és a profit logikája befolyásol, szükség van arra, hogy a növekedést az átfogó emberi fejlődés szempontjából gondoljuk el és éljük meg. Leó pápa emlékeztetett Jézus tanítására is, amely szerint az igazi szeretet nem vár viszonzást. Ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi az érdemetek? És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi az érdemetek? A Szent Atya rámutatott, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy a mennyek országának kovászát vigye a világba, és belekeverje beteg emberiségünk tésztájába, hogy azt belülről gyógyítsa meg. Hangsúlyozta, hogy az Úr halála és feltámadása után tanítványait küldte a világba, hogy szeretetének, igazságosságának és békéjének jelei legyenek. 14. Leó szerint ez nem csupán az ige hirdetés által történik, hanem talán mindenek előtt egy életstílus által is, egy olyan gondolkodás és cselekvésmód által, amely az evangéliumból fakad. Ennek az életstílusnak egyik legfontosabb jellemzője éppen az önzetlenség. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította az önkénteseket, hogy a jövőben is őrizzék meg ezt a lelkületet. Testvéreim, haladjatok tovább ezen az úton. Alázattal és szelídséggel, mindig gőg nélkül, de szilárd hittel és nagy lelkű szolgálattal. Végül a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta őket. A szűzanya esdje ki számotokra, hogy mindig és mindenütt Isten országának kovászai legyetek. A találkozó végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd búcsúzóul így szólt. Köszönöm, és viszontlátásra Rómában!
0: Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban. Spanyolországi utazása 4. napján Madridból érkezett a Szent Atya Barcelonába, ahol a déli imaóra elmondása után buzdító szavakkal fordult a katalán város lakóihoz. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és prófétái, akár áldozatok és lemondás árán is. 14. Leó pápa kedden délután kevéssel 2 óra előtt érkezett meg a barcelonai Szent Kereszt és Szent Eulália székesegyházba. A gótikus építészete remek műve adott otthont a találkozónak a Szent Atya és a barcelonai érsekség hívei között. Együtt elimádkozták a déli imaórát, majd a pápa néhány gondolatot osztott meg velük katalán és spanyol nyelven.
4: Il Concilio Vaticano II define l'ufficio divino come la voce della misma sposa che habla all'esposo.
0: A zsolozsmát a II. Vatikáni zsinat úgy határozza meg, mint a vőlegényéhez beszélő menyasszony hangját, sőt Krisztus és az ő testének imádságát az atyához. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében aláhúzza, hogy mi mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel. Leó pápa ebből a két képből, a jegyes és a test képéből fejtette ki gondolatait. Az első kép arra emlékeztet, hogy az egyház és benne a barcelonai közösség is a maga gazdag és változatos ajándékaival és karizmáival elsősorban szeretett jegyes, amelynek tagjait Isten arra választotta ki, hogy a szentek közösségét képviseljék. Ezért a pápa arra szólította őket, hogy újítsák meg az egységre, az egyetértésre irányuló elkötelezettségüket. Az egyház az Istentől jövő szeretetnek a gyümölcse, mely akkor növekszik, ha befogadja ezt a szeretetet, alázatos és hálás szívvel, egységben, mert csak így építhetjük a többiekkel együtt a szeretet műveit. Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt arra kérte a barcelonai egyházmegyét, hogy a Krisztussal való találkozásból kiindulva növekedjen a testvériségben és az evangélium hirdetésében. Családias légkört kell terjesztenünk környezetünkben, szolidárisan, nyitottan, készen az irgalomra, az áldozatra, a kölcsönös meghallgatásra és megbocsátásra, hiszen ugyanúgy Isten gyermekei vagyunk, és közös a hivatásunk. Szent II. János Pál Barcelonában járva dicsérte befogadó lelkületüket, és bátorította őket, hogy továbbra is legyenek nyitottak a keresztény testvériségre. Sokuk fáradozik a harmónia és a közösség megteremtésén, túl minden széthúzáson, tanúskodva az igehirdetés, a képzés és a tevékeny szeretet vitalitásáról.
4: Esto nos lleva a la segunda imagen en la que queremos detenernos, la del cuerpo.
0: A második kép a test, amelyről a szentírási szakasz szólt. Ugyanahhoz a testhez tartozunk, és ugyanaz a lélek táplál minket. Ugyanarra az életszentségre kaptunk meghívást, mondta Leó pápa. Számunkra az együttműködés nem stílusválasztás kérdése, hanem fiziológiás szükséglet, hiszen mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben, és mi erre válaszolunk a kapott karizmánknak és a ránk bízott feladatoknak megfelelően. A lélek sarkal arra, hogy teljesen átadjuk magunkat, és ezt Isten tervének megfelelően, engedelmesen és bizalommal tegyük. Mint minden testben, közöttünk is vannak erősebb és gyengébb tagok. Egyesek láthatóan végzik feladatukat, mások rejtve, belülről cselekednek. Olykor meg sem állva látnak el létfontosságú funkciókat, anélkül, hogy bárki észrevenné. A kapott ajándékok gazdagságában az egység adja az erőnket, és az egységünket a lélek adja. Fontos, hogy egyikünk se engedje tönkretenni az egységet, amelyben Isten minket alkotott, és aminek teljessége felé vezet minket nap-nap után, figyelmeztetett a Szent Atya. Barcelona és a katalánok hivatása és felelőssége az egység építése. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és prófétái, akár áldozatok és lemondás árán is. Ahogy a város védőszentje, Szent Eulália és sok más vértanú, mi is legyünk készek lemondani önmagunkról és minden fölösleges dologról, hogy a valóban fontos és örökké tartó dolgokra építsünk. Ezt tanítja nekünk a megfeszített, erre szólít Pál apostol és a szentek példája, ezt akarjuk együtt tenni Jézusnak az utolsó vacsorán atyához szóló szavaival. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Mária, az egyház anyja és az egység anyja segítsen minket, hogy hűek legyünk ehhez a feladathoz és ehhez a küldetéshez. Irgalom szent anyja, imádkozz értünk.
4: Mari di Deo della Mercè, pregheu per nosotros.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most pedig nézzük az előttünk álló napok időjárását. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a komoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős borultájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén eső, záporok, zivatarok érkeznek a Dunántúlra. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak. Nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz. Csütörtökre virradóan a front az ország középső és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21 és 27 fokot mérhetünk. Pénteken túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Csak keleten, illetve a Nyugat-Dunántúlon lehet több felhő az égen. A friss, 5-14 fokos hajnalt követően délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Szombaton a gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható. Helyenként előfordulhat azonban zápor, néhol zivatar. Hajnalra 8 és 16 fok közé hűl le, késő délutára 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvos meteorológiát és napi pollenjelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
2: Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Ez a kijelentés tisztán és határozottan helyezi el Jézust a kinyilatkoztatás és az üdvtörténet folyamatában. Nem megszüntetni, hanem beteljesíteni akarja az ószövetségi törvényt. A törvény, amelyet Isten adott Mózesnek, valamint a proféták tanítása nem vált feleslegessé Jézus eljövetelével, hanem új értelmet nyer általa. Könnyen gondolhatnánk, hogy a szeretet parancsa egyszerűsíti vagy felülírja a 10 parancsolatot és a régi törvényeket. De Jézus nem töröl el egyetlen előírást sem, hanem a parancsok lényegére irányítja figyelmünket. A törvények megtartása nem lehet öncélú, hanem ez a szeretet útja, amely az Istenhez vezet. A legkisebb parancs is fontos, mondja Jézus. Ez figyelmeztetés azok számára, akik igénytelenek a lelki dolgokkal kapcsolatban. Sokszor érezzük a keresztény élet szabályait nehéznek vagy korlátozónak, de ha Krisztus szemével nézünk rájuk, felfedezzük, hogy minden parancs mögött a szeretet áll, és minden tiltás mögött az életvédelme. Jézus személyében testet öltött az irgalom, az igazságosság, a tisztaság, a hűség és a bizalom. A keresztény ember nem egy kőtáblát szorongat a kezében, amire ránéz, ha eltéved az élet útvesztőjében, hanem egy élő személyt követ, Jézus Krisztust. Az ő tanítványának lenni azt jelenti, hogy a szeretet logikáját követjük, azaz sosem elégszünk meg a minimummal, hanem mindig a szeretet teljességére törekszünk. A keresztény nem a szabályok embere, hanem a szeretet embere, aki nem eltörli, hanem betölti a törvényt, mert megérti annak lelkét, és ez a lélek Krisztus, mert ő maga a törvény teljessége, a testélet szeretet.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent Vagy Uram 230-as, 140-es, végül pedig a Szent Vagy Uram 150-es számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent Vagy Uram 230-as, a Szent Vagy Uram 140-es, végül pedig a Szent Vagy Uram 150-es számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket szentmisénk kezdetén, amely szentmise liturgikus szempontról köznapra esik, és így választhatunk a különféle alkalmakra fogalmazottak közül, így a családtagokért és jó barátokért megfogalmazott imádságokkal állunk Isten elé, és így ajánljuk föl ezt a mai szentmisét Margit és István szülőkért, szüleikért, testvéreikért, családtagjaikért, hogy az Úristen az elhunytakat örök boldogságban részesítse, engedje szent színének látását számukra, élő családtagokat pedig vezesse Isten kegyelmével. Szentmisén kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat hétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Mivel testvéreinket, akikért irgalmasságodat kérjük, hogy minden erejükből szeressenek téged, és szívük egész szeretetével valósítsák meg mindazt, ami előtted kedves, elhuntjainkat pedig fogad be az örök boldogságba, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

Olvasmány a királyok első könyvéből. A nagy szárazság harmadik esztendeiben történt, hogy Akháb király üzenetet küldött Izrael valamennyi fiához, és egybegyűjtötte a prófétákat a Karmel hegyére. Ekkor Illés odalépett az egész nép elé, és azt mondta, meddig sántigáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Bál, kövessétek azt. A nép azonban egy szót sem felelt neki. Erre Illés azt mondta a népnek, én maradtam meg egyedül az Úr prófétái közül, Bál prófétái pedig 450-en vannak. Adjatok nekünk két fiatal bikát, aztán ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, vágják darabokra és tegyék a fára, de tüzet ne tegyenek alája, én pedig majd a másik bikát készítem el, és teszem a fára, tüzet szintén nem teszek alája. Hívjátok segítségül isteneitek nevét, én meg majd segítségül hívom az én Uram nevét. Amelyik Isten tüzet küldve meghallgat, az legyen az Isten. Erre az egész nép azt felelte, helyes az indítvány. Azt mondta tehát Illés Bál prófétáinak, válasszátok ki magatoknak az egyik bikát, először ti készítsétek el, mert ti vagytok többen, hívjátok segítségül isteneitek nevét, de tüzet ne tegyétek alája. Miután ők átvették a bikát, amelyet nekik odaadott, elkészítették, és reggeltől délig hívogatták Bál nevét, és azt mondták, Bál, hallgass meg minket. De nem jött egy hang sem, és nem felelt senki sem, hiába ugrándoztak az oltár körül, amelyet készítettek. Amikor aztán az idő már délre járt, Illés így gúnyolódott felük. Hangosabban kiáltsatok, hiszen Isten ő. Talán éppen beszélget, vagy félrevonult, vagy úton van, vagy bizonytán alszik, hadd ébredjen fel. Hangosabban kiáldoztak, tehát és szokások szerint késekkel és tőrökkel vagdalták magukat, amíg el nem borította őket a vér. Amikor aztán elmúlt a dél, és örjöngésük közben eljött az ételáldozat bemutatásának ideje, és nem hallatszott egy hang sem, és nem felelt, és nem hallgatta meg az imádkozókat senki sem, azt mondta Illés az egész népnek, gyertek hozzám! Amikor a nép eléje járult, Illés helyreállította az úr lerombolt oltárát, mégpedig úgy, hogy vett 12 jökkövet, Jákob fiai törzseinek száma szerint. Jákobhoz ugyanis így szólt az Úr, Izrael legyen a neved. Illés akkor oltárt építette a kövekből az Úr nevében, és mint egy két barázda széles vízárkot készített az oltár köré, aztán elrendezte a fát, feldarabolta a bikát, rátette a fára, és azt mondta, töltsetek meg 4 vedret vízzel, és öntsétek rá az egészen elégű áldozatra, meg a fára. Aztán így folytatta, másodszor is tegyétek meg ezt. Amikor másodszor is megtették, azt mondta, harmadszor is tegyétek meg ugyanezt. Megtették harmadszor is, úgyhogy folyt a víz az oltár körül, és az árok medre is megtelt. Amikor aztán eljött az egészen elégű áldozat bemutatásának ideje, odalépett Illés próféta, és így fohászkodott. Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istenem, mutasd meg ma, hogy te vagy Izrael Istenem, meg hogy én a te szolgád vagyok, és hogy a te parancsodra cselekedtem mindezt. Hallgass meg, Uram, hallgass meg engem, hogy megtanulja a nép, hogy Urunk, te vagy az Isten, és hogy te térítetted vissza ismét szívünket. Ekkor lecsapott az Úr tüze, és megemésztette az egészen elégű áldozatot, meg a fát, a köveket és a port, felitta a vizet, amely az árokban volt. Amikor látta ezt az egész nép, arcra borult, és azt mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és a föld el nem múlik, nem vészel a törvényből egy ibetű sem, sőt egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi. Kétségtelen, hogy közösségi életünkhöz, annak irányításához szükség van iránymutatókra, törvényre, szabályokra. Így van ez a egyház egészét is tekintve. Az Istentől kapott törvények irányítják keresztény életünket. De az ember hajlamos arra, hogy mindig a könnyebb felé vonzódjék, és bizonyos előírásokat, törvényeket, Isten elvárásait úgy csoportosítsa, vagy szelektálja, hogy ez fontos, ez kevésbé fontos, ez elhagyható, ezt nem muszáj olyan kötökő, vagy komolyan venni, mert mindig a könnyebb irányba vonzódik az ember. Jézus pedig most itt a evangéliumban elhangzott tanításában az ellentétes irányt jelölte ki számunkra. Nem a könnyítést, nem az elhagyást, nem a válogatást, hanem a tökéletesség felé való elmozdulást, útját. Hisz ő nem megszüntetni, egyiket, másikat elhagyni, hanem azokban lévő életeszményt tökéletesebbé, és annak az életeszménynek követését tökéletesebbé akarta tenni tanításával. Gondoljunk csak arra, hogy az Ószövetségben is ott volt már a szeretet parancsa. Egyrészt szeresd uradat, Istenedet, másrészt pedig szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És ezt a parancsot Jézus a maga tanításában tökéletesebb szintre emelte, mert nem csupán a fele barátnak a szeretetét tűzte ki célul, és jelölte meg életeszményül, hanem még az ellenség szeretetet is hozzátette. Tökéletesebbé, nemesebbé, teljesebbé. Az ő tanításában, ami az Ószövetségben már megfogalmazódott, így válik a keresztény embernek követendő, irányt mutató tanítássá. Mi nem akarunk megmaradni a minimum szinten, hogy azt tesszük meg csupán, ami még a legszükségesebb, ami alapján még keresztényeknek nevezhetnek bennünket, de nem is akarunk megmaradni a középszerűségnek állapotában sem, hanem mi a jézusi életeszményben a tökéletesség felé tekintünk, és azután rugaszkodunk. Tudjuk és ismerjük gyengeségeinket is, elégtelenségeinket is. Számolunk azzal, hogy ha meg is tudjuk közelíteni, de elérni nemigen azt a életeszményt, amelyet Jézus nekünk adott, legalábbis a magunk erejéből, mert gyengék vagyunk, elesettek vagyunk, de tudjuk, hogy Isten segítségével haladunk ezen az úton. Nem is a haladásnak a mértékét fontolgatjuk, hanem az irányt akarjuk követni. És jó szívvel, jó lélekkel a nemesebb, a tökéletesebb, a teljesebb irányába vándorlunk földi életünkben. És hisszük, hogy a ilyen módon leélt élet és ilyen módon megélt élet elvezet bennünket az Istenhez, nem a magunk érdeméből, hanem az ő kegyelméből léphetünk be majd az ő országába. Adja az Úr, hogy vonzó legyen számunkra az, amit Jézus hirdet, amit szemünk elé állít, hogy ne úgy kényszerből, kötelességteljesítésből és egyéb más ilyen szempontokból tegyük meg azt, amit kíván tőlünk, hanem lássuk meg annak szépségét, magasztosságát, vonzását, értékét, tökéletes nemes voltát, s hagyjuk, hogy magával ragadjanak ezek a jellegzetességek, és így örömmel és lelkesedéssel, az Isten iránti ragaszkodással, az ő dicsőségét akar szolgálni akaró lelkülettel és a magunk üdvösségét munkáló erőfeszítéssel teljenek életünk mindennapjai, hogy egykor majd a mennyország ajtaja kitáruljon előttünk, hogy a legtökéletesebbet, a legszebbet, meg Istent megpillanthassuk a maga valóságában. Amen. Testvéreim, forduljunk Istenhez, imádkozzunk, hogy segítse, oltalmazza egyházát, amelyért Szent Fia életét áldozta.
2: Krisztus egyházának egységért, békéért és szüntelen növekedésért kérjük Urunkat. Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és a papokért kérjük Urunkat. A hívek közösségért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat. A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat.
0: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt. Így vezess bennünket az üdvösségre, testvéreinkkel, Margit és István szülőkkel, szüleikkel és testvéreikkel, valamint családtagjaikkal együtt, akikért ezt a szent mise áldozatot ma fölajánljuk, Krisztus a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot,
0: nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anya szent egyház javára. Urunk Istenünk, könyörülj híveiden, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk fölségednek, add, hogy e szent adományok erejéből elnyerjék mennyei ajándékodat, és eljussanak a boldog örökké valóságba, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a teremtettel.
0: Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, irgalmas Atya és hűséges Isten. Mert nekünk adtad, mint Urunkat és megváltónkat, a te fiadat, Jézus Krisztust. Ő mindenkor irgalmasnak mutatkozott a gyermekekkel és szegényekkel, betegekkel és a bűnösökkel, és jelen volt az elnyomott és szenvedők számára. Ő szóval és tettel kinyilvánította, hogy olyan atyánk vagy, aki minden gyermekednek gondját viseled. Ezért az angyalokkal és minden szenttel együtt dicsérünk és áldunk téged, és dicsőséget, himnuszát vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egységbe gyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kényszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Áldott hirdetik Urunk,
0: és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk tehát szent atyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, aki a szenvedés, a kereszthalál és a föltámadás által veszettél el dicsőségbe és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, míg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiad testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Tedd tökéletessé, Urunk, egyházadat a hitben és szeretetben, egységben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel, és minden püspökkel, pappal és diákónussal, valamint egész megváltott népeddel. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük testvéreink szükségét. Indíts minket szavakkal és tettekkel, hogy támasza legyünk a megfáradtaknak és a terhek alatt görnyedőknek. Add, hogy őszintén szolgáljuk őket, Krisztus példáját és parancsát követve. Tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Emlékezzél meg elhunyt testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal és a vértanúkkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiáratta szívünkbe a Szentlélek által, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék a szent áldozásban lelkünk üdvösségére.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük mennyei ajándékaidat. Kérünk, hogy hozzátartozóinknak, akiknek szívébe irántunk való szeretetet öntöttél, add meg a bűnbocsánat kegyelmét, vigasztalt őket életükben, vezest minden útjukon, hogy mindnyájan egy szívvel, lélekkel szolgáljunk neked, és örvendezve juthassunk el szent színed elé, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a felelkedek.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békében, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretetben. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Csizmadia István, a Bazilika plébánosa mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Horváth Anna. A felolvasó Ferenczi Tamás volt, a közvetítés technikai lebonyolításában Nátrán István vett részt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Ternyek Csaba egriesek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jan Marek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból. Június 14-én, most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa az aranymisés Szántó József Jászberényi főesperes lesz. Adománygyűjtést hirdetett a katolikus Karitász a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjai javára. A déli Mindanao szigetének térségét hétfőn 7,8-es erősségű rengés rázta meg. A halálos áldozatok száma legalább 41, számos épület romba dőlt, és több mint 20 000 hagyták el otthonukat. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent. Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot este. A 110 oldalas csomag szigorítja a vagyonnyilatkozatokra és ellenőrzésükre vonatkozó szabályokat, bővíti az integritáshatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekmények kapcsán. A jogállam rombolás eszközének nevezte a szuverenitásvédelmi hivatalt a szervezet megszüntetéséről szóló parlamenti vitában a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, visszaadják a szuverenitás szó valódi jelentését, mert az előző kormány idején azt a hatalom a saját nemzet elleni eszközként használta. A parlamenti vitában a Fidesz ismét azt követelt, hogy a kormány hagyjon fel a szuverenitásvédelmi intézményrendszer leépítésével. A Mi Hazánk szerint a hivatal nem látta el a feladatát, de szerint a jelenlegi kormány is úgy tűnik, hogy totális diktatúrát kezd kiépíteni. Mától hatályba lépett a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután tegnap az megjelent a magyar közlönyben. Eszerint felfüggesztették a devizahiteles pereket és végrehajtásokat, amik felülvizsgálják a fogyasztói szerződéseket. Még egyszer négy szem közt egyeztetne Súlyog Tamással a köztársasági elnök távozásáról a miniszterelnök. Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, tiszteli a köztársasági elnöki tisztséget, ezért szeretné, ha Súlyog Tamás önként távozna. Megkezdte a tankönyvellátási rendszer átalakítását a kormány, de az oktatási miniszter szerint a teljesen szabad tankönyvválasztás hosszabb időt vesz igénybe. Lannert Judit a Facebookon arról írt, első lépésként nyilvános felhívást tettek közzé, hogy a tankönyvkínálat új kiadványokkal, speciális tanulástámogató tartalmakkal bővülhessen. A várt magasabb szintű emelkedés helyett májusban 1,8%-ra mérséklődött az infláció éves alapon, áprilishoz képest havi összevetésben nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Emelkednek a biztonsági üzemanyag tartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árai egy miniszteri rendelet szerint. A Portfólió gazdasági portál arra hívta fel a figyelmet, a gazdasági és energetikai miniszter rendeletével a kormány a piaci folyamatokhoz szeretné igazítani az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket. Végül az időjárásról, erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, egyre több felé lehet záporra, zivatarra számítani, helyenként felhőszakadás és jégeső, hevesebb vihar is lehet. Sok felé lesz élénk, erős a szél. A csúcshőmérséklet 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Skóciai Szent Margit özvegy. Egy csodálatos édesanya történetét halljuk. Sokat tanulhatnak tőle az édesanyák. Margit Magyarországon született 1045 körül. Skóciában halt meg 1093. november 16-án. 48 évet élt. Szent Margit királyné apai ágon az angol királyi családból származott, anyai ágon pedig császári vér csörgedezett ereiben. Anyai nagyszülei Szent István magyar király és felesége Boldog Gizella volt. Margit édesapja Angliából menekült Szent István király udvarába. A betörő dán király megölte ugyan a királyt, de két fiának, Eduardnak és Ödönnek sikerült magyar földre menekülnie. Szent királyunk annyira megszerette Eduard herceget, hogy neki adta feleségül Ágota leányát. Ebből a házasságból született Edgár, a későbbi angol király, és a mi Margitunk, valamint Krisztina, aki később apáca lett. Amikor Angliába hazahívták édesapját, akit tengeren túli Eduardnak hívtak, valamennyien hazaköltöztek. Apja azonban pár év múlva meghalt. Hódító Vilmos hadai elől Edgár testvérével újra Magyarország felé vette útját. Hajójukat azonban a vihar Skócia partjaira sodorta. Harmadik Malcolm skót király nagy szeretettel fogadta őket, és nem sokára feleségül vette a 22 éves Margitot. 1070-ben királynévá is koronázta. A király a legjobb hitvest kapta Margitban. Később nagy boldogságában, hálából nagyszerű templomot építtetett annak a kisebb szentének helyébe, amelyben feleségével megesküdött. Méltán, hiszen nagyon sokat köszönhetett Margitnak. Házassága előtt nem tanúsított különösebb buzgóságot a vallásgyakorlatokban, s jobban érdekelte a harc és a vadászat. De eljött annak is az ideje, hogy Margittal együtt végezte a vallási kötelességeket, s nem röstelt éjjel fölkelni és vele együtt imádkozni. Lobbanékony természete sokat ártott királyi tekintélyének és bölcsességének. Margit szelíd nyugodtsága és hívő bölcsessége lassan, teljesen átalakította ezen a téren is. Malcolm uralkodása Skócia legboldogabb és legfényesebb korszakai közé tartozik. Ezt a boldog házasságot 8 gyermekkel áldotta meg az Úristen, 6 fiúval és 2 leánnyal. Margit példaszerű édesanya volt. Gyermekeit maga oktatta a hitben, maga vezette a templomba, maga készítette elő a szentségekre, maga tanította írásra, olvasásra, maga választotta ki magasabb tanulmányokra tanítókat. A legjelentősebb követelmény ezeknél a komoly keresztény élet volt. Nagyon vigyázott arra, hogy az Isten kertjének e zsenge palántáit a megbotránkoztatásnak rozsdája ne érje. 3 fia következett egymás után a skót trónon, s egyik lánya angol királyné lett. Fiai a legkiválóbb uralkodók közül valók, s leányai sem hoztak szégyent anyjára. Szent Margit egyébként Skócia királyainak és a legnagyobb világhatalom uralkodójának, az angol királyi háznak ősanyja. Skócia királynéja tudott az országnak is anyja lenni. Méltóság és szentség sugárzott le arcáról, amely királyi magaslatokra emelte a vele érintkezőket, s a legélénkebb tiltakozást jelentette minden illetlen szó, léha beszéd, könnyelmű magatartás ellen. Különös gondja volt, hogy a királyi udvar komoly élettel adjon példát az alattvalóknak. Megkívánta, hogy mindenki lelkismeretesen tegyen eleget a valláserkölcsi kötelességeknek. Ha valamelyik udvarhölgynél a könnyelműségnek legapróbb jelével találkozott, annak nem volt maradása az udvarban. Szent bozgóság égett benne az úrházáért. Külön műhely volt az udvarban, amelyben templomi ruhákat készítettek, s ő maga is segített a hímzésben, úgy, amint ezt leánykorában valószínűleg nagyanyja Gizella mellett látta. Templomok épültek, kolostorok alakultak, a pogányság utolsó maradványai eltűntek, a papságban virult a fegyelem. Palotájában szolgálta ki a szegényeket, s nevelt állandóan néhány árvát. De szerte az országban rengeteget tett ezen a téren. Látogatta betegeket, sok embert kiváltott az adósok börtönéből, és sok tönkrement családot emelt föl újra. A legtöbb skót családban rendes imádság volt, irgalmas Istenünk, áld meg jó anyánkat, a királynét, hogy még soká éljen hazánk boldogságára, s halála után az egyház joggal imádkozza, Isten, te Szent Margit királynét csodálatossá tetted a szegények szeretetében. Add, hogy az ő közben járására és példájára az irántad való szeretet állandóan

0: sebek, mint hízelgő ellenségünktől a csókok. Halála előtt fél évig súlyos betegségben feküdt. Rettenetes láz gyötörte, s a kínos fájdalmakra nem akadt ír. Hogy kínjai még nagyobbak legyenek, szeretett férjét és elsőszülött fiát a haza Vörös Vilmos angol király ellen harcba szólította. Mindketten ott maradtak a csatatéren. Amikor ezt a szörnyű hírt meghozták neki, teljes megnyugvással mondotta: Mindenható Isten, köszönöm neked, hogy életem utolsó pillanataiban ilyen megpróbáltatást küldtél reám. Bízom benne, ez arra is szolgál majd, hogy a te végtelen irgalmasságod által megtisztuljak bűneimtől. Nem sokára, 1093. november 16-án az Úr Jézushoz költözött. Utolsó szavai az egyház imádsága volt, amelyet betegségében többször ismételt. Uram Jézus Krisztus, te haláloddal életet szereztél a világnak, ments meg engem minden rossztól. Az utolsó szavakra kilehelte lelkét. 48-49 éves lehetett akkor. A hosszú betegségben elsápasztott arcára a halál csodálatos szépséget varázsolt. Edinburgh mellett abban a Szent Háromság templomban temették el, amelyet házassága emlékére emelt királyi ura. 1251-ben avatták szentté. Margit görögül annyit jelent, mint gyöngy. Lelki vezetője és első életrajzírója Teodorik szerint ez a név nagyon találó. Margit lelke igazi drága gyöngy volt, amelynek fényét nem homályosította el a királyi udvar káprázata, s amelyet nem lophatott el semmiféle tolvaj az úrtól, aki azt magának a kereszten ontott drága vérével megszerezte. Legyen fohászunk, Istenünk, ilyen édesanyákat adj magyar népünknek is.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Uram Istenem, ma egyel több gyertyaig majd a tortámon. Egyel több gyertyaig az idő sötét folyosóján mögöttem. Megállok egy pillanatra, és végignézek azon az úton, amelyen vezettél. A ködös és a napos reggeleken, a veszteségeken és a váratlan örömökön. Nem mindig értettem, merre visz az ösvény, de utólag gyakran felfedezem a nyomodat ott, ahol akkor csak árnyékot láttam. Hálát adok neked az emberekért, akiket mellém rendeltél. A családomért, a barátaimért, azokért a tiszta lelkekért, akiknek nem kellett magyaráznom, miért szeretem a csendet, az erdőt, a vihart és a verőfényt, a régi köveket, vagy a világ ragyogó és melankolikus szépségét egyaránt. Őrizd őket útjukon, őrizd őket, ahogyan engem is őrzöl. És persze emlékszem azokra is, akik már túl vannak a horizonton. Nem tudom, milyen ösvényeken járnak most, és nem tudok utánuk menni. Ezért rád bízom őket is. Kísérje őket ugyanaz a fény, amely minket, bár mi itt lent csak töredékesen látjuk. Hiszem, hogy kegyelmed nagyobb a mi szavainknál, és titkaid mélyebbek a mi tanításainknál. Én Krisztus útján tanultam megkeresni téged, de amikor a csillagokra nézek, vagy a szél hangját hallgatom az erdőben, néha úgy érzem, hogy te sokkal tágasabb vagy minden emberi elképzelésnél. Add, hogy a nekem adott éveket ne hiába éljem. Add, hogy maradjak

kívülálló ott, ahol a tömeg vak, de ne váljak soha közönyössé. Add, hogy megőrizzem a csodálkozás képességét egy olyan világban, amelyet te még mindig igyekszel szépé varázsolni. És amikor egyszer az én földi utam is véget ér, vezess majd tovább. Ne az ismeretlenbe, hanem hozzád. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Június 11-én 16 óra 30 perctől a Tittel Pál könyvtárban a Nagyhatalmak és Magyarország a 20. században címmel kötetbemutatót tartanak. A Tittel Pál könyvtár és a Történelemtudományi Intézet szeretettel meghívja az érdeklődőket Romsics Ignác a Nagyhatalmak és Magyarország a 20. században című kötetének bemutatójára és az azt követő beszélgetésre. A kötetet dr. Bartók Béla egyetemi docens mutatja be. A beszélgető partner professzor dr. Romsics Ignác egyetemi tanár, a kötet szerzője. A program látogatása díjtalan. Június 12-én a Kemény Ferenc sportcsarnokban Egerben mozgás éjszakáját tartanak. Június 12-én újra a mozgás éjszakája lesz Egerben és további közel 100 helyszínen Magyarországon. Számos sportággal találkozhatnak kicsik és nagyok egyaránt. A programok ingyenesen látogathatók, de regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni és a Mozgás Éjszakája országos programjairól tudnak tájékozódni a mozgáseiszakája.hu oldalon. Június 12-től 14-éig az Egri Várban Régészet napja lesz. A Dobó István Vármúzeum idén is csatlakozik a Magyar Régész Szövetség által szervezett Országos Régészet Napja programhoz. A rendezvény sorozat célja, hogy bemutathassák a szakma képviselőinek és az érdeklődő nagyközönségnek az elmúlt időszak tudományos munkáit, a lelőhelyek és leletek felfedezésétől a tudományos feldolgozásig. A Dobó István Vármúzeum június 13-án és 14-én több helyszínen izgalmas interaktív programokkal, előadásokkal várja az érdeklődőket. Egy kis tudomány címmel előadások lesznek a legfrissebb kutatási eredményekről. Június 12-én pénteken 14 óra 30 perctől az Egri Vár dobóbástyájában. A kelták bronz és üveg divat ékszereiről Murányi Rita ad elő. Horváth Ciprián a basári ásatások története és eredmények címmel. Valasek Enikő bemutatja a Nagyeget hegyi remetek ápolna feltárásának legújabb eredményeit. Rácz Kristóf László pedig Remeték a felhők felett címmel a Nyugatbükk szakrális helyszíneit mutatja be. Lelőhelylátogatás is lesz a Nagyeget hegyi remetek ápolna feltárt romjainál. Az ásatást bemutatja Rákóczi Gergely és Valasek Enikő. Az időpont június 13-a szombat 10-től 16 óráig. Információt kérhetnek a valasek.enikő@egrivar.hu, valamint a 0630 303 91 57-es telefonszámon. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
2: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
3: Nyolc óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot este. A 110 oldalas csomag szigorítja a vagyonnyilatkozatokra és ellenőrzésükre vonatkozó szabályokat, bővíti az integritáshatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekmények kapcsán. A jogállam rombolás eszközének nevezte a szuverenitásvédelmi hivatalt a szervezet megszüntetéséről szóló parlamenti vitában a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, visszaadják a szuverenitás szó valódi jelentését, mert az előző kormány idején azt a hatalom a saját nemzet elleni eszközként használta. A parlamenti vitában a Fidesz ismét azt követelt, hogy a kormány hagyjon fel a szuverenitásvédelmi intézményrendszer leépítésével. A Mi Hazánk szerint a hivatal nem látta el a feladatát, de szerint a jelenlegi kormány is úgy tűnik, hogy totális diktatúrát kezd kiépíteni. Mától hatályba lépett a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután tegnap az megjelent a magyar közlönyben. Eszerint felfüggesztették a devizahiteles pereket és végrehajtásokat, amik felülvizsgálják a fogyasztói szerződéseket. Még egyszer négy szem közt egyeztetne Súlyog Tamással a köztársasági elnök távozásáról a miniszterelnök. Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, tiszteli a köztársasági elnöki tisztséget, ezért szeretné, ha Súlyog Tamás önként távozna. Megkezdte a tankönyvellátási rendszer átalakítását a kormány, de az oktatási miniszter szerint a teljesen szabad tankönyvválasztás hosszabb időt vesz igénybe. Lannert Judit a Facebookon arról írt, első lépésként nyilvános felhívást tettek közzé, hogy a tankönyvkínálat új kiadványokkal, speciális tanulástámogató tartalmakkal bővülhessen. A várt magasabb szintű emelkedés helyett májusban 1,8%-ra mérséklődött az infláció éves alapon, áprilishoz képest havi összevetésben nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Emelkednek a biztonsági üzemanyag tartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árai egy miniszteri rendelet szerint. A Portfólió gazdasági portál arra hívta fel a figyelmet, a gazdasági és energetikai miniszter rendeletével a kormány a piaci folyamatokhoz szeretné igazítani az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a Gazdaságkutató Intézet. A GKI azt írta, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reál értékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Jövő héten fizetésképtelenné válhat a főváros, de Karácsony Gergelynek nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. A Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott Budapest a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár. A város főpolgármestere szerint jelenlegi tudásuk alapján nincs döntés arról, hogy a haladékot meghosszabbítanák. Szerkezeti hiba miatt visszabontják az új Mohácsi híd egyik betonelemét. A hídhoz vezető út egyik felüljárójának tartó pillérénél betonozási hiba történt. A kivitelező Duna Aszfalt ZRT szerint az alvállalkozó követette a hibát. Hűtlen kezelés miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a túlárazottnak tartott Nyuszi motorok ügyében a szociális és családügyi miniszter. A tárca szerint a kis motorokat a valós piaci ár háromszorosáért rendelték meg Balási Gyula cégétől. Vádat emelt az Integritás Hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt. A vádhatóság szerint Bíró Ferenc Pál 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott. Szerinte viszont az eljárások politikai színezetű koncepciós ügyek. Azonnali hatállyal felmentette tisztségéből a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét a miniszterelnök, nyílt pályázatot hirdettek a tisztség betöltésére. Az új vezetői pályázatot június 20-áig kell benyújtani. A Fidesz Magyar Péter kicsinyes bosszújának tartja a menesztést. Szűcs Brigitta mentőtiszt lett az Országos Mentőszolgálat új szóvivője. A megújulásra hivatkozva ezt Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató jelentette be. Az eddigi szóvivő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Végül az időjárásról, erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, egyre több felé lehet záporra, zivatarra számítani, helyenként felhőszakadás és jégeső, hevesebb vihar is lehet. Sok felé lesz élénk, erős a szél. A csúcshőmérséklet 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tertina Régi Zene Együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
7: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi ciszterci apátság.
8: Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
9: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
10: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június 10-e szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Nátrán István segítségét köszönjük. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik Reggeli Csevegő című műsorunk. Mai vendégünk Bárdos Zsolt, a Heves megyei Vízmű ZRT EGRI üzemegységének üzemvezető főmérnöke lesz, akivel beszélgetünk felelős vízhasználatról, vízminőségről, felújításokról. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában folytatjuk a beszélgetést Esztei Hippolit EGRI püspökről. Buda Péter teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
2: A Szentszéknek is hozzá kell járulni, hogy valaki püspökséget cseréljen, és akkor itt most megint ilyen érdekes arcok jelennek meg, mint például korábban már emlegedett Ascanius Sforza bíboros, aki még mindig él, és ugye aki még mindig arra hivatkozik, hogy Rangóni Gábor halála után ugye ő megpályázta az EGRI püspökséget. Tehát, hogy nehogy már az Esztei Hippolit, akit ő mindenképpen megpróbált megakadályozni, hogy esztergomi érseki széket elnyerje, hogy akkor most meg utána akkor megnyerje az EGRI püspöki széket.
1: 9 óra után kilátó című regionális műsorunk kezdődik, melyben Dobszai Benedek ferences szerzetes, a Magyar Rendtartomány korábbi előjárója, az Emberi Méltóság Stratégia szakmai vezetője a vendégünk, témánk pedig a gyermekvédelem lesz. Napról napra című regionális műsorunkban a közelmúltban megjelent Rétséges Hajdúföld című könyve kapcsán beszélget Buckó Józseffel, a kiadvány szerzőjével, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. A riportban szó lesz még a szerző képzőművészeti alkotásairól, valamint lakatos munkáiról is. Következzen most rövid ajánlónk.
3: Azt hiszem említésre méltó maga a cím is, tekintettel arra, hogy manapság így nem beszélünk, nem mondjuk, hogy rétséges a táj. Ezt a szót és ezt a két szót, hogy rétséges Hajdúföld, ezt Hajdonás egyik legjelentősebb írójától, Móricz Páltól kölcsönöztem, aki még abban az időben élt, 19. század végén, amikor ő ismerte a városnak ezt a határrészét, bebarangolta, és számára ilyen kedves jelzőt szült a látvány maga, azaz, hogy nem egyszerűen csak a rét, hanem rét.
4: Ezt a szót ő alkotta meg?
3: Igen, ezt ő használta, azóta nem is találkoztam vele. Egy nagyon szép szóalkotás.
1: 10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk. Mai adásunkban beszámolunk arról, hogy Miskolcon új elektromos buszokat adtak át. Szó lesz adományátadásról is, elsősegélynyújtó versenyről, végül pedig egy zarándoklat nyomán született könyvet mutatunk be. Ezt követi a Lélekszava, melyben Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallják. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk. A mai adásban a Hőseink az étlapon című könyvéről beszélget Csontos László íróval, újságíróval, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most ajánlunk.
4: Egy könyv és egy kiadvány esetében ejtsünk néhány szót a borítókról is, bár már ugye az óra szimbólumról beszéltünk. Tehát óra, szimbólum és igen. A 12 közismert magyar személy található a borítón.
5: És a szabadsághoz 12 személy, aki szerepel a könyvben. És ez egyébként Kossuthnak köszönhető, hiszen azt mondta Kossuth egy beszédé, most nem szó szerint idézem, hogy én vagyok a magyar történelem órája. És akkor ide azért van, hogy itt van a magyar történelem órája a 12 szereplővel, köztük Kossuth Lajossal.
1: 11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ma Nemes Nagy Ágnes, Lovám című versét Jakó Beáta mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiunk dolgozóival az úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Margitról emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott EGRI segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Nem középiskolás fokon című műsorunkat sugározzuk, melyben Berzsenyi Dániel életét és költészetét mutatja be dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Érdekes témák, érdekes emberek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel egy igazán frissítő témát hoztunk, hiszen a vízről lesz szó. Üdvözlöm itt a stúdióban Bárdos Zsoltot, a Heves megyei Vízmű ZRT EGRI üzemegységének vezetőjét, üzemvezető főmérnököt. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm a meghívást, és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönjük, hogy érdeklődnek a szakmánk iránt.
0: Nagyon érdekes a téma, ahogy említettem is az elején, hiszen az ember nem is gondolná, hogy honnan érkezik a csapvíz. Hogyan jön nekünk ez a tiszta víz, ami csak egyszerűen egy tekeréssel, akár egy nyomással már folyik és iható.
1: Eger szerencsés helyzetben van. Az idén 100 éve üzemelték be Sréter Zoltán által kijelölt helyen a Petőfi téren az első kutat. Ez a kút mai napig is üzemel, és 1927 az az évszám, amikor elindult Egerben a közműves ivóvízellátás. Azért mondtam, hogy szerencsés helyzetben van, mert elődeink gondoltak arra is, hogy a megnövekedett vízigények, amit a közműves, az, hogy a csapot megnyitom és megérkezik a lakásba, a felhasználási helyre a víz, a szennyvíz mennyiség növekedést is fog generálni, nem úgy, mint amikor különböző vödrökben, edényekben vitték a kútról haza a kannákban a vizet. És ekkor már megépítették az első szennyvíztisztító telepet és csatornahálózatot. Tehát jövőre lesz 100 éves jogerődélyt tekintve a Heves megyei Vízmű ZRT. És azért is szerencsések vagyunk, mert a város fejlődésével együtt sikerült, igaz most már 3 vízbázisról, de kiszolgálni mind Eger, mind a környező 12 település vízigényét. Ahogy említettem, az első vízbázisunk, ami egy langyos vizet ad, a langyos források környezetében a Petőfi téren található. Ez 3600-3800 köbméterrel vizet tud biztosítani folyamatosan, és érdekességként megjegyezném, hogy ez a kút Magyarország a második legnagyobb hozamú és pozitív hozamú kútja, a Széchenyi fürdőnek van ettől nagyobb hozamú kútja. Ahogy nőtt a város és a lakótelepek megjelenésével, a 70-es években megnövekvő vízigényt ez már nem tudta kielégíteni, ezért az Egerpatak és a Tárkánypatak völgyében született arra döntés, hogy ott kutakat mélyítenek le, vízművet hoznak létre, és ahogy még nőtt tovább a város, és regionális rendszer alakult ki, hisz Egerbaktától, Kerecsendig, Maklártól, egész Noszvaig ez a 3 vízbázis látja el a környező településeket is. A város déli részén Andornak tája, Nagy tája, Maklár térségében kerültek lemélyítésre kutak.
0: Itt gondolom az is közrejátszott, hogy akkor épültek ezek a panel társasházak, és nyilván emiatt is megemelkedhetett a 70-es években a víz igény.
1: Hát igen, Eger lakossága ugye jelenleg 50 ezer fő alatt van már, a legnagyobb létszám az 68 ezer fő körül volt, és még egyet hozzá kell tenni, biztos fogunk majd beszélni a felelős vízhasználatról, és szennyvízcsatorna használatról is, az odafigyelésről. A 80-as évekig dinamikusan nőtt a vízfelhasználás, tehát nem volt takarékoskodás vele. Amikor a 90-es évek fordulóján, én 89-től dolgozom társaságunknál, akkor még 30 ezer köbméter volt egy nyári csúcs. Mai napon munkatársaim 16.700 köbméter vizet termeltek ki. Miből adódik ez a visszaesésnek tűnő rész? Azért akkor felelőtlen vízhasználat is volt. Eger volt az egyetlen olyan település, ahol nem csak nyári, hanem téli csúcs is volt. Ahogy említettem, egy langyos vizet termelünk a Petőfi téren, és azzal temperálták a kádakba teleengedve a lakásokat. Nyáron viszont pont ellenkezőleg, ugye az, amit említettem már korábban, az északi és a déli vízműnek 14-16 fokos vize van. Nyáron meg abba úszott a görög dinnye, abba hűtötték, és az egész lakást. Tehát észszerűbben, odafigyelőbben használják a vizet az emberek, és ez a lakosság szám csökkenés, viszont a környező településeken pedig növekedést is mutat, hisz kiköltözések is vannak. Amennyi lesz nekünk a számított és a várható csúcsunk, mert most még az elején vagyunk. Ha marad ez a száraz, meleg időszak, akkor ez 19,5-20 ezer köbméteres csúccsal az elmúlt évek tapasztalata alapján fog tetőzni a vízigény Egerváros és térségében naponta.
0: Az egy égető probléma kezd lenni, ugye, sőt, hát mert szerintem számolhatunk azzal, hogy a felelős vízhasználat, a felelősség teljesebb hozzáállás, az már úgy kialakuljon az emberekben, hiszen ahogy a prognózisok mutatják, a szárazság az inkább előrefelé tör majd. Ön hogyan látja, hogy akkor az emberek nyilván a számok alapján látják, hogy inkább a tudatosság felé mennek, vagy még azért ebben van hova fejlődni?
1: Minden esetre azt észrevesszük, hogy mikor indulnak el a locsoló rendszerek. Vannak olyan zónák Egerben, ahol jelenleg még nyomásfokozott zóna, a Hajdúhegy. Itt további ingatlanokat nem tudunk jelenleg bekapcsolni, mert elérte ez a terület a kapacitásának határát. Tervezés engedélyezés alatt van az a víztározó és ivóvíz vezeték rendszer, ami ezt a kapacitáskorlátot előreláthatólag a közeljövőben fel tudja oldani. És látjuk azt, hogy vége van az esti csúcsnak, van egy kis szünet, és elindulnak a locsoló rendszerek, és újra nagyobb vízigény van. Ezt kell mérlegre tenni, és amikor valaki azt mondja, hogy drága a víz, akkor jusson eszébe, hogy mennyiért vesz egy palack másfél literes vizet, ez körülbelül 100-valahány forintnál indul. Mi úgy, hogy 1000 liter vizet adunk, 1 köbméter vizet Eger térségében, durván mondom a számot, kerekítve 660 forint. Tehát ez azt jelenti, hogy 66 fillér per liter a víznek, és amit nem szabad elfelejtenünk, hogy a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszerek közé kell sorolni az ivóvizet. Ez nem csak a mi laboratóriumunk, ami akkreditált és elfogadja bármely hatóság az eredményeit, hanem a közegészségügyi hatóság is ütemezetten, programozottan ellenőrzi és szúrópróbaszerűen is az általunk szolgáltatott ivóvizet, és mi is a termelési pontokon is ellenőrizzük ezeket a kitermelt kutakból kitermelt vizeket. És nagyon fontos, még elnézést, egy mondatot, hogy jellemzően mélységi védett vízbázisokból termelünk, tehát nem felszíni folyókból, tavakból, tározókból kivett vízzel dolgozik társaságunk.
0: Igen, ez lett volna tulajdonképpen a következő kérdésem, hogy mi a víz útja, hogy mit kell önöknek megtenni azért, hogy ez a vízminőség, amit mi a poharunkban már látunk azután, hogy megnyitottuk a csapot, ezt elérjék.
1: Gyakorlatilag itt azt kell elmondanunk, hogy mi az víz útja. Először szivattyúval ki kell emelnünk, egyetlen kivétel van, ami pozitív kút, amiről említettem, szivattyúval ki kell emelnünk a vizet, ezeket a különböző területen is egymástól közelebb, távolabb elhelyező kutaknak a vizét egy gyűjtőrendszerrel eljuttatjuk a északi vagy déli vízbázisunk központi egységébe, térszíni medencébe gyűjtjük ezeket. Itt annyit kell nekünk elvégezni, mivel védett vízbázisokról dolgozunk, hogy ezeken a vízbázisokon a közegészségügyi biztonság betartását UV-fénnyel és klórral biztosítjuk, azt, hogy a hálózaton megfelelő ivóvíz legyen. De Egernek a szintjeit, domborzati képződményeit ismeri mindenki. Nekünk azzal is kell foglalkozni, hogy az egyes területeken megfelelő nyomás legyen, mert hogyha a Hajdúhegyi medencét, ami 220 méter magas tengerszint fölötti területen helyezkedik el, annak a víz mennyiségét és nyomását ráengednénk a város déli részére, akkor ott nagyobb nyomások alakulnának ki, mint a jogszabályok által előírt. És itt is több zóna van, több helyről, a Hajdúhegyről és az Almagyardombon lévő medencékből dolgozunk, és az Almagyardomb, ha már itt vagyunk a Szent István Rádión, az egyetemről is ejtsünk szót, az ugye felkúszott az Almagyardomb magasabb területére, a Leányka utcától följebb. Itt volt vízellátási probléma, kapacitáshiány a 80-as években, 90-es években, és így tudnám meghatározni a helyszínét, talán így tudják, hogy Noszfaj felé, ha megyünk ki a repülőtérnél, egy 2x300 köbméteres magaslati tározót építettünk ki, ez látja el azt a területet, viszont kell gondoskodnunk arról nyomásszabályzással, hogy a terület mélyebben fekvő, a várállomás környékén lévő hálózati nyomás is megfelelő legyen. Tehát rendkívül sok beavatkozást kell tennünk. Először föl kell juttatnunk megfelelő magasságra, és utána pedig arra is kell figyelni, hogy a mélyebben fekvő területeken pedig ne legyen túlzott nyomás.

0: Mit jelenthet még az, hogy felelős vízhasználat? Mert szerintem itt nem áll meg a kérdéskör, hogy mennyi vizet veszünk, mennyivel locsolunk, tehát hogy arra gondolok itt például, hogy az embereknek nyilván a zuhanyozási szokása, a fürdések gyakorisága, ez mind-mind befolyásolja nyilván azt, hogy mennyi víz fogy el. Ennél még lehetünk tudatosabbak, gondolom.
1: Én megfordítanám. Én a szennyvíz oldalról kezdeném. Nem csak azért, mert azon a szakterületen kezdtem el dolgozni társaságunknál, hanem azért is, mert ott kezdődik a vízgazdálkodás, hogy megóvjuk a vizeket. Tehát egyrészt mennyi szennyvíz keletkezik, milyen minőségű szennyvizet bocsátanak ki, és olyan a mennyiségi kérdés, amit az elén föltett. A minőségre, a szennyvíz tisztításra azért szeretnék többek között kitérni, mert az elmúlt években további fejlesztések történtek az EGRI szennyvíztisztító telepen, folyamatosan kielégíti a tisztított vízünk, tisztított szennyvízünk minősége azt, amit a vissza lehet vezetni az Eger-patakba, és nagyon fontos a felelősség itt is, mégpedig egy másik olyan területen, amit energiának hívunk. A telepen keletkezik iszap, ezt rothasztjuk, ebből biogáz keletkezik, ezt gázmotorokban hővé és elektromos árammá alakítjuk, tehát 82% körül van az a villamos energia mennyiség, amit ott felhasználunk, amit mi termelünk meg. Ehhez még napelem is tartozik. A mennyiség, amit ön mondott, ezek pedig a felhasznált vízmennyiség, ezek a mosógépek, mosogatógépek megjelenésével, víztakarékosabb berendezések megjelenésével hozták magukkal ezt a változást. Természetesen a mennyiséget egy nagyon fontos oldalról is meg kell közelítenünk. Az elmúlt években a sajtóban hallottak, láttak, olvastak róla, hogy voltak olyan területek az országban, ahol vízkorlátozásokat kellett bevezetni, illetve a agglomerációba kitelepült területek nem tudták követni azt a vízigény növekedést, ami ott megjelent. De örömmel és büszkén tudom azt mondani, hogy nem csak az EGRI üzemegység, hanem a társaságunk szolgáltatási területén igaz, hogy kifeszítve és nagyon jól felkészült munkatársaink odaadó munkájának is köszönhetően, ez nem kellett ezt a vízkorlátozást bevezetni.
0: Beszéljünk akkor kicsit a munkatársakról, a háttérről, hogy kik dolgoznak azon napi szinten, hogy mi ezt a vízminőséget megkapjuk.
1: Társaságunk 5 megyére kiterjedő szolgáltatási területünk van, 115 településen dolgozunk, az EGRI üzemegység 23 településnek biztosítja az ivóvíz, szennyvíz tisztítás elvezetés szolgáltatását. Ez a szakma olyan, amit nem lehet egyik napról a másiknak megtanulni. Ez egy elhivatottságot és olyan munkát követel, és olyan hozzáállást, ami január 1-től december 31-ig 0-tól 24 óráig szolgáltatunk. Tehát ez egy, én azt szoktam mondani, hogy szakmát kerestem, és életformát találtam. Nagyon sok ilyen munkatársam van. Ezek az elhivatott emberek nem csak elhivatottak, hanem felkészültek is. Egy pár példát, ha megengednek, mondok erről. A szakmunkásaink például folyamatosan az Országos Víziközmű Szerelő Verseny elején, amit évente rendez meg a Magyar Víziközmű Szövetség, ez a szakmának azok, akik a hálózaton dolgoznak, megmérettetése. Az elmúlt években első és második helyezést értünk el, 2 alkalommal, aki esetleg emlékszik rá, mi nyertük el a jogosítványt arra, hogy Egerben rendezzük meg ezt a szakmai megmérettetést, és említettem a Magyar Víziközmű Szövetséget. Itt nem csak azokról a szakemberekről kell beszélnünk, a szakmunkásainkról, akik az ivóvíz és szennyvíz ágazaton dolgoznak, hanem akik a számlázást végzik, akik a ügyfélszolgálattal foglalkoznak, akik az engedélyezéseket, jogi, irodai részeket végzik munkájukat. Ők is elhivatottak, és azért meg kell említeni talán, hogy a Magyar Víziközmű Szövetségnek az elnökségében, a felügyelőbizottságában, a laboratóriumi bizottságában, a műszaki bizottságában mindenhol van Heves megyei vízmű képviselve. Tehát azért ez is mutatja ennek a cégnek az erejét, a felkészültségét, szakembergárdájának a tudását.
0: Akkor itt gondolom egy csapat kohézió is van azért már hosszú ideje, hiszen akkor a csapatban működés elve ott van.
1: Örömmel látjuk azt, hogy újra megjelennek azok a úgynevezett vízműves dinasztiák, generációk. Itt dolgozott már édesapja, nagyapja. Az elmúlt hetekben csatlakozott társaságunkhoz egy olyan szakmunkás, akinek innen ment nyugdíjba az édesapja, és a fia itt dolgozik. Tehát igaz, hogy nem egyszerre, de három generáció őnáluk is föllelhető. És ezek a munkák, amiket például éjszaka is végzünk, hálózat ellenőrzés volt ma hajnalra virradó éjszaka is, csak úgy lehet, hogyha összefognak. És ott éjszaka történik valami, hozzá kell igazodni ahhoz az elrendelt új helyzethez. Ez csak úgy lehet, hogyha megértik egymást munkatársaink, és ahogy említettem, azzal, hogy mi 3:30-kor hazamegy a csapatnak a nagy része, egy rész úgy megy haza, hogy bármikor szólhat a telefon, és indulnak, teszik a hibaelhárítást, teszik azt a dolgot, hogy a szennyvíz elvezetés. Itt egy picit hagyugorjak még vissza a felelős vízhasználatnál, elfelejtettem egy gondolatot, a felelős csatorna használat és közegészségügyi kérdések. Az elmúlt időszakban, ez különösen a pandémia alatt, és nem Egerben, hanem országos szinten lett probléma, a nedves törlőkendők használata, és a csatornába juttatott víznek a minősége, összetétele. Tehát olyan vizet szabad csak bebocsátani, amit ártalommentesen el tud vezetni a csatorna. Ártalommentesen? Ez minőség és mennyiség kérdése. A minőségnél a zsír, a csatorna idegen anyagok, itt a törlőkendők, ezek a szivattyúkra rá tudnak tekeredni, a szivattyúk üzemét megbénítják, ha nem működnek az átemelők, elöntés van közegészségügyi, nem csak szakhatás, hanem közegészségügyi kérdés. A másik, amit az elmúlt időszakban ellenőrzött társaságunk, a működési területünkön elválasztó csatornahálózat van, tehát ezek a hálózatok csak a szennyvízmennyiség elvezetésére vannak méretezve. Sokan azt gondolják, hogy jót teszek én azzal, hogy belevezetem, átöblítem a csapadékkal a hálózatot. Nem tesznek jót, elöntéseket okoznak, egyes felhasználóknál gondot okoznak, ha betör hozzájuk a szennyvíz, mert arra nincs méretezve, hogy csapadékot is elvezessen ez a hálózat, és hidrolükei túlterhelését okozza a szennyvíz tisztító telepeknek, átemelőknek. Elnézést, hogy picit itt visszaugrottam, de ezt nagyon fontosnak tartom, főleg a nyári időszakban, mert itt a szakhatás hamarabb ki is tud alakulni.
0: Fontos bizony, és én is vissza akartam kanyarodni egy gondolattal, hiszen itt nagyon fontos, amit mondott, hogy sem használt olajat nem öntünk ugye bele ebbe akár a WC-ben leöblítve. Most akkor tegyük ezt kicsit tisztábbá, hogy akkor a nedves törlőkendővel mi a helyzet, ami lehúzható sem kerüljön bele, vagy ami lehúzható, az belekerülhet.
1: Értelemszerűen a WC-papír egyéb, ami lebomlik a csatornahálózatban, ahogy utazik, az belekerülhet. Azok a nedves törlők, ezek lehetnek gyermek, babáknak a törlőkendői egyebek. Ezek egy ilyen nyúlós és feltekeredő anyaggá válnak, ezek nem fognak tudni továbbításra kerülni a szivattyúknál. A szivattyúk kialakításánál van egy ilyen visszaömlő rés, ahova ezek be tudnak kerülni, a tengelyre feltekerednek, megszorulnak, a szivattyú leállását okozzák. Valamint van egy másik probléma, biztosan lehetett ilyen zsír szörnyekről, zsírdugókról képeket látni médiában itt-ott. Ez nem csak magyarországi kérdés, elfolyik a zsír, elviszi még a meleg víz valameddig, de utána ez lerakódik a csatornában, a csatorna hálózatot átmérőjét csökkenti, összeszed ez a zsírfelület még az érdességénél, meg a kiválás különböző módjainál anyagokat, és ez dugulást okozhat. Valamint a csatornában ez bomlásnak indul, a szerves anyag bomlásnak indul, kénhidrogén folyamatok, ez megint szakhatás, illetve csatorna korróziót okoz. Tehát mindenképp a szennyvíz elvezetésre szolgál, tehát szennyvíz elvezető művet üzemeltetünk, nem szemét elhelyező művet.
0: Még egy gondolattal itt a vízminőségre, hogy ha már említettük ezeket, mi a helyzet a vegyszerekkel, a mosogatószerekkel és a mosószerekkel, ha ezek ugye belekerülnek, már pedig belekerülnek a hálózatba?
1: ezeket a biológiai tisztítás során lebomló anyagokat különböző és egyre modernebb technológiákat alkalmazva választjuk ki és semlegesítjük, dolgozzuk fel a tisztítás során. Ezeket, ahogy említettem, szintén folyamatosan ellenőrzik. Tehát nem csak az ivóvíz minősége van ellenőrizve, hanem a tisztított szennyvíz minősége is. És amit még ellenőrzünk, ami kikerül belőle iszap és kirothasztunk, ott ezeket a kirothasztott anyagokból egy részéből csökken az iszap mennyiség, mert gáz keletkezik, azt el tudjuk égetni, fel tudjuk üzemanyagként használni a gázmotorainkban, ami pedig kikerül a rothasztás után, azt szolárcsarnokokban szárítjuk. Az azt jelenti, hogy mint egy hatalmas üvegházat, tehát aki a 25-ös kivezetőjén megy Maklár felé délre, hogy a körforgalmat elhagyja, ott van balkézre a szennyvíztisztító telep, gondolkozik rajta, hogy mi az a nagy üvegház. Oda juttatjuk be, és egy szennyvízszab granulátum keletkezik, ami 94-96% szárazanyagtartalmú tud lenni, és ezt a mezőgazdaságban lehet hasznosítani. Tehát a biológiai körforgás megtörténik.

0: És hát ugye itt más szempontból is modernizálták már a felhasználást, mert hogy ugye okos órákat helyeznek el folyamatosan, vagy helyeztek el az elmúlt időszakban. Miért volt erre szükség, mire jó ez, és hogyan fogadták egyébként a fogyasztók?
1: Egy nagyon picit kiigazítanám a megnevezését. Távlevolvasásos mérőket helyeztünk el. Az okos óra az egy kicsit másképp jön biztos a hallgatóknak. Egerváros jelentős területén távleolvasás történik. Mi ennek az oka, mi a célja, és mi az előnye? Mind a felhasználók oldaláról, mind a szolgáltatók oldaláról. A jogszabályok évi egyszeri leolvasást tesznek kötelezővé, tehát évente egyszer fogyasztási hely ellenőrzést kell végezni a felhasználónak. A másik oldalra a felhasználási helyen elnézést a szolgáltatónak. A felhasználónak pedig folyamatosan ellenőrizni kell a szolgáltatási pontot. Tehát sokszor mondják, hogy ha vízelfolyás van, én bele nem nézek az aknába. Hát bele kellene nézni, ellenőrizni kellene. Mert ha szivárgás van, a talajba el tud szivárogni, akkor igen jelentős számlák keletkeznek, amelyet akkor is, hogy mire használta föl a vizet, az a felelős vízhasználathoz megint visszakerült, nem az aknán, nem az akna nedvesítésére kell. Ezek a távjeles mérők azt teszik, hogy munkatársam egy gépjárművel lassan, ha látnak egy vízműves autót úgymond céltalanul keringeni a városba, akkor nem mondják, hogy feltartja a forgalmat, hanem kiolvassuk ezeket a rádiójeleket, amelyek érkeznek, és így anélkül, hogy a felhasználóhoz be kellene kopogtatnunk, be kellene menni, otthon kellene tartózkodniuk, meg tudjuk tenni ezt a leolvasást. És ezeket a leolvasási köröket itt 2 havonta végezzük el, és egy picit magunkra is veszünk abból a feladatból, ami a felhasználói lenne, hogy 2 havonta ellenőrizzük legalább, hogy mennyi vízfelhasználás történik az adott ingatlanon. De mindenkinek megragadnám az alkalmat, hogy a figyelmét fölhívjam, hogy legyen szíves leellenőrizni, belenézni az aknába, megnézni, hogy áll-e a csillagkerék a mérőjénél. Most, amikor jöttem, több száz köbméteres vízelfolyásoknak a jóváírása, a szennyvízdíjat jóvá tudjuk írni, de a vízdíjat ki kell fizetni. És ezek akár 1000 köbméteresek lehetnek. Tehát a felelős vízhasználat és a saját pénztárca védelme érdekében tegyék meg ezt, kérem felhasználóinkat.
0: Mennyire tájékozottak egyébként az emberek akár e tekintetben is, hogy hogyan működnek ezek a távleolvasó órák, hogy mit tegyenek, hogyha valamilyen probléma bejelentést kell megtenni, stb.
1: Folyamatos tájékoztatást igyekszik adni társaságunk. Például a Petőfi téri látogatóközpontban is előadásokat tartottunk, a vízvilágnapja, a gyermekek, iskolások, mert a legjobb partner, úgy veszük észre, a gyerek. Ha ő megérti, akkor szüleinek, nagyszüleinek mondja, hogy mama, papa, apa, ne így csináljuk, ezt figyeljünk erre oda. A másik, mind a honlapunkon, mind egyéb felületeken elérhetők, például télen értesítést küldünk a fagymentesítésre, arra a mérőknek a leszigetelésére, mérőaknák leszigetelésére. Elérhető a csatorna használati illemtan, hogy mi való a csatornában, mi nem. Tehát próbáljuk, úgymond ez a divatos talán ez a szó most érzékenyíteni, de én azt mondom, hogy megismertetni és felhívni a figyelmet ennek fontosságára a felhasználók részéről, az odafigyelésre.
0: Mostanában nagyon sok helyen vannak felújítások, ilyen-olyan közút akár, de hát nyilván a vízműnek is ezzel foglalkoznia kell, hogy a saját hálózatát karbantartsa fel.

0: öntött vascsövek épültek. Ezt követően jellemzően a II. Világháború után, amikor nőtt a városnak a, nem csak a belvárosi részén, hanem lakótelepek megjelentek, vagy kifelé elkezdett terjedni a város, akkor aszbesztcement, nyomócsövek és acélbekötő vezetékek. Majd a 70-es évektől megjelent a KMPVC, és a ezredfordulótól a KPM műanyag vezetékek. A KPM műanyag vezetékek hegesztett fémszerkezetek nélkül a legjobbak és a legfiatalabbak. De nagy számban van jelenleg is aszbeszt-cement hálózat még, ami ebben a száraz időben a térfogat változtató agyag eger jó területén található, nagy területén a talajmozgásoknál csőtöréseket okoz, mert ez egy rugalmatlan csőanyag. A rekonstrukciós források megjelenésével és igazodva az útfelújításokhoz is, valamint egy nagyon fontos elemét, folyamatosan vizsgáljuk a hálózatot, vizsgáljuk, hogy mely hálózati szakaszokon vannak nagyobb számban csőtörések, és igyekszünk, mivel nem lehet mindent egyszerre megoldani, egy ütemet fölállítani. Tavaly, amit említett, az az idei útfelújításnak az alapja volt, az Egri úton teljesen kicseréltük az ivóvízhálózatot, jelenleg is a pláza környékén bekötésvezeték cseréje történik. Ilyen cseréket végeztünk el, mert erre volt időnk és pénzügyi forrásunk az Árpád úton, de megújítottuk tavaly a Szvorényi utca, Árpád út kereszteződésben a csomópontot. Idén ott még dolgoztunk, további munkákat végeztünk. A Szalóki úton, a Kőkút utcától kifelé kicseréltük az ivóvízvezetéket. Jelenleg a Kolozsvári utcában, a Hősök utcában dolgoznak munkatársaim. Nem túl rég fejeztük be, az egy két üteme volt, tavaly megkezdődött munka, idén fejeztük be a Mocsári utcának a teljes vezeték cseréjét, a Csákóban, még a Nagyrét utcában és a Patakpart utcában dolgozunk. Tervezünk további munkákat is, és ezek a területek, amelyeket mondtam, ezek jellemzően mind aszbeszt-cement vezetékek voltak, ezeket cseréljük, és ahogy ezzel majd a program egyszer csak végére ér, akkor jön a következő fázis, biztos a PVC vezetékek. Egyetlen olyan vezeték szakaszunk van még, ami az 1926-os, 27-es fektetés óta, ez a Kossuth-Lajos utca nyugati szakasza, a Barátok templomától nyugatra, és a Törvényház utcán, hát sajnos úgy jöttem ide, hogy reggel látom, hogy a Törvényház utcán, ahol múltkor hibát javítottunk, ismét van egy szivárgás, úgyhogy már előre is kérem, mert fogjuk tervezni ennek a mielőbbi javítását. Most a napfény az felszárítja, tehát egy kis rejtett szivárgás, de ott egy kis közlekedési zavart ismét kell, hogy okozzunk, és ezúton is szeretném megköszönni Eger lakosságának és a környező települések lakosságának és az erre közlekedőknek a megértését, türelmét.
1: Akkor tehát ez már ott lesz a következő ütemben, és a többi várhatóan hol fog majd sor kerülni erre?
0: Az ütemek elkészültek, van egy úgynevezett gördülőfejlesztési terv, amit le kell adni nekünk évről évre megújítva. Az idei évben még a Törvényház utca nem szerepel a terveinkben, de még nem jutott, inkább így mondanám, sorra, tehát nem az idei rekonstrukció során tudjuk megoldani. A következő a belváros térségében, amit gerincvezeték csere, az a négysávos és a színház között a Szvorényi utca gerincvezetékének cseréje, ott is történt több jelentős meghibásodás.
1: Nagyon sok hasznos információt kaptunk, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és megosztotta velünk ezeket.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm az érdeklődést.

Elhangzott reggeli műsorunk vendége ez alkalommal Bártos Zsolt, a Heves megyei Vízmű Zrt. EGRI üzemegységének üzemvezető főmérnöke volt, akivel beszélgettünk a felelős vízhasználatról, vízminőségről, felújításokról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint technikus kollégám Nátrán István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Újabb olajársoktól tart az iráni háború és a hormuzi szoros elhúzódó lezárása miatt a világ legnagyobb vegyipari vállalatának számító BASF vezérigazgatója. Markus Kemész azt mondta, a globális olajtartalékok fokozatosan apadnak, és ha a hormuzi szoros nem nyílik meg hamarosan, az év második felében ismét jelentős áremelkedés következhet be, nem csak a kőolaj, de a finomított termékek piacán is. Emelkednek a biztonsági üzemanyag tartalékok értékesítése és nagykereskedelmi árai egy miniszteri rendelet szerint. A Portfólió gazdasági portál arra hívta fel a figyelmet, a gazdasági és energetikai miniszter rendeletével a kormány a piaci folyamatokhoz szeretné igazítani az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket. Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot este. A 110 oldalas csomag szigorítja a vagyonnyilatkozatokra és ellenőrzésükre vonatkozó szabályokat, bővíti az integritáshatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekmények kapcsán. A jogállam rombolás eszközének nevezte a szuverenitásvédelmi hivatalt a szervezet megszüntetéséről szóló parlamenti vitában a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, visszaadják a szuverenitás szó valódi jelentését, mert az előző kormány idején azt a hatalom a saját nemzet elleni eszközként használta. A parlamenti vitában a Fidesz ismét azt követelte, hogy a kormány hagyjon fel a szuverenitásvédelmi intézményrendszer leépítésével. A Mi Hazánk szerint a hivatal nem látta el a feladatát, de szerint a jelenlegi kormány is úgy tűnik, hogy totális diktatúrát kezd kiépíteni. Mától hatályba lépett a deviza hitelesek ügyét segítő törvény, miután tegnap az megjelent a magyar közlönyben. Eszerint felfüggesztették a deviza hiteles pereket és végrehajtásokat, amíg felülvizsgálják a fogyasztói szerződéseket. Megkezdte a tankönyvellátási rendszer átalakítását a kormány, de az oktatási miniszter szerint a teljesen szabad tankönyvválasztás hosszabb időt vesz igénybe. Lannert Judit a Facebookon arról írt, első lépésként nyilvános felhívást tettek közzé, hogy a tankönyvkínálat új kiadványokkal, speciális tanulástámogató tartalmakkal bővülhessen. A várt magasabb szintű emelkedés helyett májusban 1,8%-ra mérséklődött az infláció éves alapon, áprilishoz képest havi összevetésben nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Jövő héten fizetésképtelenné válhat a főváros, de Karácsony Gergelynek nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. A Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott Budapest a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár. A város főpolgármestere szerint jelenlegi tudásuk alapján nincs döntés arról, hogy a haladékot meghosszabbítanák. Hűtlen kezelés miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a túlárazottnak tartott Nyuszi motorok ügyében a szociális és családügyi miniszter. A tárca szerint a kis motorokat a valós piaci ár háromszorosáért rendelték meg Balási Gyula cégétől. Vádat emelt az integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt. A vádhatóság szerint Bíró Ferenc Pál 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott. Szerinte viszont az eljárások politikai színezetű koncepciós ügyek. Azonnali hatállyal felmentette tisztségéből a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét a miniszterelnök, nyílt pályázatot hirdettek a tisztség betöltésére. Az új vezetői pályázatot június 20-áig kell benyújtani. A Fidesz Magyar Péter kicsinyes bosszújának tartja a menesztést. Alapjaiban változhat meg a Fidesz szervezeti felépítése, valamint egy évre ismét elnökké választhatják Orbán Viktort a párt szombati tisztújító kongresszusán, közölt a Fidesz kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan elmondta, a tervek szerint a választókerületi rendszer megszűnik, ha a Fidesz szervezete az önkormányzati rendszerhez igazodik. Az Európai Unió újabb, immár 21. szankciós csomagját készítik elő Oroszországgal szemben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta, az intézkedések az orosz gazdaságot, az energiaszektort, a pénzügyi rendszert és a kriptovaluta piacot is érintenék. Végül az időjárásról, erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, egyre több felé lehet záporra, zivatarra számítani, helyenként felhőszakadás és jégeső, hevesebb vihar is lehet. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A csúcshőmérséklet 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
5: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
2: Reklámot hallottak. Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat. Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
6: A mai adásban folytatjuk a beszélgetést Esztei Hippolitról, aki előbb-utóbb megérkezik Egerbe, de ha emlékeznek rá a kedves hallgatók, még nincs Egerben ő, hanem egyelőre az esztergomi érseki széket, mint kormányzó korában adminisztrátor foglalta el nagy nehezen, hiszen azért őt borzasztó fiatalon helyezték be ebbe a székbe. Talán ott tartottunk, hogy nyilván sokaknak nem tetszett ez a nagyon gyors egyházi felemelkedése, ezért egy viszonylagos szabadságra küldte őt második Ulászló király egy 8 hónapos szabadságra, és ebben az időben próbálták azt eldönteni, hogy a korábbi adásokban többször emlegetett Bakócz Tamás egri püspök olyan kompromisszumos javaslatot tett, hogy akkor ő átveszi az esztergomi érseki széket, és ezáltal a magyaroknak egy magyar egyházi méltóságuk lesz, és akkor kárpótlásul kapja meg Esztei Hippolit az egri püspöki széket. Na, hogy ez hogyan alakult, hát nyilván nem nehéz kitalálni, hogyha az egri püspökökről beszélünk, hogy valóban egri püspök lesz belőle, de hogy hogyan, mikor, erről fogunk beszélgetni a mai adásban Buda Péter atya teológiai tanára, a dicsértessék a Jézus Krisztus.
7: Mindörökké, amen.
6: Szóval ő körülbelül az 1400-as évek legvége táján ment egy ilyen hosszabb itáliai szabadságra, ki tudja, mikor járt ő utoljára otthon, de 8 hónapra hazaküldték, lehet, hogy még neki is jól esett, de egy picit ugye az űrzavaros helyzetet enyhíteni, őt eltávolították a színről, és ugye volt ez a felvetés, hogy akkor ő adja le ezt az esztergomi legmagasabb egyházi pozíciót, és legyen ő egri püspök.
7: Igen, ez valóban így van, csak ugye ezt nem dönthetik el csak a magyarok.
6: Ehhez kell már a pápa?
7: A szentszék, bizony a szentszéknek is hozzá kell járulni, hogy valaki püspökséget cseréljen, és akkor itt most megint ilyen érdekes arcok jelennek meg, mint például korábban már emlegedett Ascanius Sforza bíboros, aki még mindig él, és ugye aki még mindig arra hivatkozik, hogy Rangóni Gábor halála után, ugye ő megpályázta az egri püspökséget. Tehát, hogy nehogy már az a az esztei Hipolit, akit ő mindenképpen megpróbált megakadályozni, hogy esztergomi érseki széket elnyerje, hogy akkor most meg utána akkor megnyerje az egri püspöki széket, ahhoz neki több joga van, és azt is mondta, hogy hát igazából akkor ő nem kapta meg, hanem akkor Rodrigo Borgia kapta meg, de ugye ő se járt itt soha, úgyhogy igazából nem szerepel a püspököknek a listáján, csak bizonyos időre ugye javadalmat szerzett Egerbe, és hogy amikor pápa lett, hatodik Sándor néven, akkor ő is Ascanius Sforza javára mondott le az egri püspökségről, amit azonban közben már ugye betöltöttek Nagy Lucsei Orbánnal. És na a lényeg az, hogy most megint bejelentkezik, hogy akkor már inkább ő szeretné az egri püspökséget. Végül az lett a megoldás, hogy végül is kiengesztelik azzal, hogy kap Magyarországon birtokokat, illetve egyházi javadalmakat, ezért aztán ő hajlandó volt visszavonulni, úgyhogy magyarországi javadalmakkal megerősödve ő elállt attól, hogy akkor útjába legyen ennek a szerződésnek. Közben egyébként még a német-római császár is, Miksa is beavatkozott a dologba, mert ő meg úgy volt vele, hogy neki az lenne jobb, hogyha Esztergomba maradna esztei Hipolit, mert hogy az Eszte család ugye az nagyon jó kapcsolatokat ápol a német-római birodalommal, ugye ezt a múlt műsor elején emlegettük a családi kötődéseket, és neki az nagyon jó jönne, hogyha Magyarország legfőbb egyházi méltósága egy barátságos családból származó valaki lenne, akit ők előképpen tudna befolyásolni, főleg akkor, amikor Magyarországon is ilyen zűrzavaros viszonyok vannak, hiszen második Ulászló meg Beatrixnek a kapcsolata, meg ugye még akkor még ott a még Korvin János is ott van a színen, tehát hogy neki nagyon jó lenne az, hogyha lenne ott egy biztos pont. Tehát amint látjuk, most is megoszlik a mondjuk így, hogy a nemzetközi közvélemény. Vannak, akik azt szeretnék, és amellett kardoskodnak, hogy esztei Hipolit bármilyen fiatal is maradjon csak ott, mert az ő politikai érdekeik azt kívánják, és velük szemben ott van tulajdonképpen a magyar országgyűlés, akik meg nem akarják. Nyilvánvaló, hogy a királyné Beatrix azt akarja, hogy maradjon, mert az egy erősebb szövetséget jelent. Magyarországon ő ellene is elég jáskálódó főurakkal szemben. És akkor a vége aztán az lesz, hogy a pápa, ugye most hatodik Sándorról van szó, aki esztei Hipolitnak az útját eddig is azért eléggé egyengette, végül is úgy látta jónak, hogyha a bibrosi konzisztóriummal megtárgyalják a dolgot, és végül is 1497-ben, tehát azért nem olyan gyorsan ment ez, 97. december 20-án sikerül megoldani a dolgot, hogy esztei Hipolit lemond az esztergomi érsekségről, és utána pedig 19 éves korában átmegy az egri püspökségbe, hát megint csak ugye adminisztrátorként, mert hogy semmilyen egyházi szentelésben nem részesült még.

0: Ezt amúgy lehet tudni, hogy gyakorlatilag, ahogy ő haladt előre az életében, mert az előző adásban ezt említetted, Péter atya, de most akkor felidézem, mert nyilván nem mindenki emlékszik rá, vagy nem hallgatta azt az adást, hogy gyakorlatilag egész életében nem történt meg az ő pappá szentelése. Hogy ezt mondjuk, tényleg, hogyha már ilyen hamar elindult a folyamat, és mondjuk már végre elérkezett ez az ominózus 25 év, vagy mondjuk a pappá szentelésnek a 20 év, hogy ez miért nem történhetett meg? Mert hogy már tulajdonképpen okafogyottá vált?
1: Nem akarta.
0: Nem akarta. Tehát, hogy erről van feljegyzés, hogy ő nem akarta?
1: Nyilvánvalóan, ha akarta volna, akkor...
0: Akkor megtörténik.
1: Akkor megtörtént volna. Tehát ő nem akarta azért teljesen elkötelezni magát a papi pálya mellett. Mondjuk így, hogy a korabeli reneszánsz gondolkodásnak megfelelően ő az egyházi pozíciókat, illetve az egyházi javadalmakat leginkább úgy képzelte el, mint az egyéni boldogulásának a forrásait. Ez most lehet, hogy kicsit bonyolult.
0: Én abszolút értem. Csak, tehát
1: arról
0: hogy
1: van szó, hogy ő...
0: Most éppen ez az útja, de az akár
1: szépen,
0: már mikor
1: szeretne
0: változtathatna.
1: Nagy lábon élni, szeretne jó módban élni, szeretne befolyásos lenni, és így tovább, és ehhez pénzre van szükség. És mit kell csinálni? Megszerezni egy csomó egyházi javadalmat, amiből mondhatjuk így, hogy potya pénz jön, mert ha nincs felszentelve, akkor még dolgozni sem kell, mert nem lehet. Úgy igazából.
0: Van csak, hogy tényleg ez a felszenteltség, meg a püspökké szentelés azért nem, tehát anélkül is megkaphatja azt, amit akar abban az adott pozícióban, és ennyi, és kész. Csak hát tehát hogy mondjam, én ezt értem, hogy itt tök fiatalon oda került a családi kapcsolatai révén, a nemesi származása révén, és ez nem is tetszett az embereknek, ebből lesz majd ugye előbb-utóbb a csere. Na de hát kérem szépen azért a későbbiekben, amikor már a gyereksége nem akadályozza meg, azért az megint ugyanúgy zavaró, hogy hát akkor, ha már itt tartasz, akkor azért minimum szenteltesd már fel magad.
1: Igen, és tulajdonképpen a pápa ezt annak idején Ince pápa erre kötelezte.
0: Igen.
1: De...
0: Kikérje ezt számon, igaz?
1: Igen.
0: Jó,
1: főleg, ahogyan ugye halad előre, és még inkább mondjam, növekszik a hatalma és a befolyása.
0: Csak ez borzasztó igazságtalan mondjuk a többi felszentelt pappal és püspökkel szemben, szerintem.
1: Hát, nyilvánvaló. Tehát most ezt a Hippolitot nem úgy állítjuk a tisztelt rádió hallgatók elé, mint a korabeli papoknak és püspököknek a példaképét. Semmi esetrem sem, hanem inkább, bár ilyen, hogy mondjam, egész vidáman beszélgettünk erről a dologról, de hát az egyházi szempontból ez botrány.
0: Hát hogyne. Nem az, hogy vidáman beszélgetünk róla, hanem kimondjuk a tényeket, mert hogy ez most nekem civilként, meg mondjuk a történelemben jártasként, neked meg felszentelt papként, Péter atya, azért, tehát hogy mindig próbáljuk azt mondani, meg dolgokat azzal magyarázni, hogy mindent helyezünk az adott korban. És az adott korban ugye, ahogy már sokat beszéltünk, voltak reneszánsz pápák, teljesen másképp éltek, ágyasokat tartottak, a jövedelemhalmozás, szóval ilyen, ez azért akkor is felháborító, vagy megbotránkoztató, csak hát most valakinek ekkora hátszere van, mert ott van mögötte 6. Sándor pápa, akkor kérem szépen
1: egy magyar királynő, egy német-római császár.
0: És akkor innentől fogva ő ezt megtehette.
1: Megtehette. Sőt, ahogy mondom, ő szépen még gyarapszik is, mert hogy közben, mivel hogy a király Ulászló többször is megengedte neki, hogy menjen vissza nyugodtan Itáliába, tehát nem csak egyszer engedte el 8 hónapra, hanem többször is elengedte, hogy huzamosabb időt ott tartózkodjon. Hát akkor már kihasználta az alkalmat, hogy ott is erősítse pozícióit. Úgyhogy 1497-ben megszerezni az milánói érsekség adminisztrátori tisztségét. Ugye ott meg, ott van, Milánó az egy azért izgalmas, mert
0: nagyon
1: az
0: gazdag,
1: pontosan
0: nagyon
1: a sforcáknak.
0: Igen, az ellenlábasoknak.
1: Így van. Az, akiket már közben sikerült azért megbékíteni, és akkor így milánói adminisztrátor is lett, sőt, utána 1502-ben, ugye akkor már egri püspökként megszerzi a kápuai érsekséget, utána 1503-ban a ferrarai püspöki adminisztrátorságot, sőt, később modenai püspökséget is megszerzi magának.
0: És akkor ezek csak az itáliaiak, és a magyarországi...
1: És a Magyarországon meg itt van Eger, és még azon kívül itt is azért megszerzi magának a tapolcai apátságot 1515-ben, amit utána a magyar rendek nyomására megint vissza kellett adni, tehát második Ulászló kötelezi, hogy adja vissza az előző plébánosnak, azonban utána megint csak visszaszerzi magának. Úgyhogy... Ezek után még Itáliában még az a megtiszteltetés is éri, hogy Miksa, a német-római császár, kinevezi őt olaszországi, itáliai helyettesének. És várakat ajándékoz neki, kisebb várakat, Baldi és Montagno várakat neki ajándékozza Itáliában. Tehát azt lehet mondani, hogy a korabeli viszonyok között a leggazdagabb bíboros, legnagyobb jövedelemmel rendelkező bíboros volt.

0: Akkor ide kerül Egerbe 1498-ba hivatalosan, ugye igen. Akkor kapja meg az egri épüspöki kinevezését, és erről már beszéltél, Péter atya, hogy egy ilyen jó 20 évet volt ő itt.
1: Igen, tehát ő az egri egyházmegyének a 41. püspöke, és 1497-től 1520-ig, ami azért eléggé hosszú, és ugye ő az első, illetve nem, de ő is ugye bíborosként van itt Egerben, illetve hát itt most pillanat rájunk meg, mert megint egy olyan dolgot mondtam, amit meg lehet kérdőjelezni, mert mondtam, hogy van itt Egerbe, ami azt jelenti, hogy ő az egri egyházmegyének a vezetője, de nincs itt Egerbe.
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogyha valakinek ennyi tisztsége van, és hát azért valljuk be, hogy valószínűleg Itália felé mindig jobban húzhatott az ő szíve, hiszen ő egy itáliai ember, tehát hogy a bázisát azt tudjuk, hogy hol tartotta? Tehát hol volt ő mondjuk az év túlnyomó többségében megtalálható?
1: Különböző helyeken, tehát amíg 6. Sándor pápa uralkodott, addig ő Rómába tartózkodott, mert hogy nagyon jó kapcsolatban volt a Borgia családdal, tehát nem csak 6. Sándorral, hanem Cesare Borgiával is. Na most, amikor ugye meghal a pápa 1503-ban, és utána Giulio della Roverét választják meg pápának, ugye, aki a második Gyula néven ismert, ő nem szimpatizált annyira vele, legalábbis a kezdeti időben, akkor szépen elhagyja Rómát, mert nem érezte magát ott már biztonságban, mert hogy ráadásul ugye a Rómában, mivel a Rovere család az nagyon ellenséges volt a Borgia családdal, ugye megindult egy ilyen bosszúállási folyamat, tehát hogy a 6. Sándornak a híveit is el kell tüntetni a pozíciókból. Ugye ez már, hát egyesek ugye feltételezik, hogy talán maga 6. Sándor pápa is így került, hogy mondjam, a más világra, hogy megmérgezték, vagy rosszul adagolták a mérget, és akkor saját magát mérgezte meg. Tehát ezek ilyen talányok. Uh-huh. Ugye a Borzsák mérge az ilyen legendás. Na de utána ugye megindul a Cesarénak a leépítése, és ki is űzik Itáliából. És akkor nyilván a Borgiáknak a hívei, azok is ugye szétfröccsennek, ugye mit lehet csinálni, szépen hazamegy Ferrarába, ami egy biztonságos hely. És ugye ő, mint a császárnak a megbízottja, ő ott az nagyon jól el lehetett.
0: De most, ha már a méregről beszéltél, Péter atya, tehát ezt azért olyan sokan tudják meg, hát Lukrécia Borgiáról régebben az, tehát mint körülbelül Báthori Erzsébetről, hogy ugye Szüzek vérét is, ugye tudjuk, hogy ez is milyen koholmány, tehát én azért az, hogy Lukrécia Borgia egy nagy méregkeverő volt, és nagyon sok nem kívánatos férjét akár, vagy a család ellenségét mérgekkel likvidált, ezek azért megint a városi legendák, tehát hogy ezek nem igazak.
1: Így van, tehát...
0: Rehabilitáljuk őt is.
1: Igen, maradjunk akkor Lukréciánál. Tehát,
0: ő egy áldozat volt, tehát maradjunk annyiban, hogy tulajdonképpen ő az a fajta alárendelt nő volt, aki a bátyjainak és az apjának a hatalmi játékaiban ő tulajdonképpen mindig a tehát irányított szerepet játszott.
1: Így van, egy sakkbábú. Mindezek ellenére volt olyan férje, akit nagyon szeretett.
0: Igen, igen.
1: Tehát akivel tényleg jó kapcsolata volt, és végén harmadrendű ferencesnek állt. Tehát érezte ő azt, hogy az Isten előtt nem kedves ez, amit a kis családja művel. Tehát valóban ő a saját korának az áldozata, inkább sajnálatra méltó személy, hogy mint egy sakkbábút pakolgatták ide-oda Itália térképén. Ugye felháborítóbb az apjának, 6. Sándornak a tevékenysége, aki meg mindent, még a saját gyerekeit is beáldozza ilyen szituációban. Tehát ez tényleg azt kell mondanunk, hogy mondjuk ki bátran, hogy azért ez nagyfokú erkölcstelenség.
0: Igen,
1: meg akkor is, hogyha az Anyaszentegyháznak a pápájáról van szó.
0: Igen, és most gondolj bele, Péter atya, vagy gondoljanak bele a hallgatók, hogy mondjuk azt, hogy egy pap, aki már nem pap, hanem pápa, és most értem én, hogy megint 500 évvel ezelőtt vagyunk, tehát azért félre ne érts, Péter, hogy én nem a botrányokról akarok beszélni, hanem azt, hogy tehát azért valljuk be, hogy a gyerekeinket nem nyilvánosan, bármint hogyha én pap vagyok, meg főleg pápa vagyok, ugye a gyerekeinket nem kéne nyilvánosan mutogatni, pozíciókat meg pláne nem kéne neki adni, tehát hogy ez igen, ez a közerkölcstelenség.
1: De az elődei is ezt csinálták.
0: Tudom, de nem csak róla van szó, most nem csak őt emelem ki, hanem az elődöket is pontosan, tehát hogy alapvetően, hogyha valakinek gyereke születik, úgy, hogy ugye nem lehetne gyereke, mert hogy a cölibátust is vállalta a papsággal, akkor nem azt kellene, hogy még így pozícióba helyezem őket, és pakolgatom itt a...
1: Igen, és akkor most azért hatodik Sándor mellett is hadd szóljak azért egy szót, mert hogy szeretjük a dolgokat feketén-fehéren látni, de ez nem így van. Tehát most ezek alapján a hallgatókban az a vélemény alakulhatott ki mondjuk hatodik Sándorról, vagy akár második Gyuláról is, hogy ezek igazából gátlástalan kalandorok voltak, ezek olyan személyek, akik sem Isten, sem embert nem ismertek. Azért ez nem így van.
0: Nem, persze, hát nyilván mert, ez az ő magánélete, mert azon kívül ő épített sokat, és adott ő sokat a városnak is, az egyháznak.
1: Világos, én most nem is erre gondoltam, az anyagi kultúrára, hanem a lelkiismeretre. Mert hogy ugye ez itt az izgalmas, hogy papként, pápaként ennyi gazemberséget elkövetve, hát nem féli az Istent, de félte. Tehát hatodik Sándor, tehát most már azt mondanánk, hogy kicsit ilyen skizofrén személyiség, aki a legnagyobb gaztetteket is elköveti, hogyha arról van szó, ha úgy kívánják az érdekei, de mindvégig tudatában van vele, hogy ez bűn. Hogy amit csinál, ez bűn. És akkor mit csinál? Bűnbánatot tart. Tehát hozatja a pápai gyóntatót, elvégzi a gyónását, tényleg, nem megjátszottan, de zokogva gyónja meg a bűneit, utána napokig böjtöl, sanyargatja magát, és így tovább.
0: Csak utána meg folytatja.
1: És akkor utána jön egy újabb politikai szituáció, amit meg kell oldani, és akkor ott megint olyan eszközökhöz nyúl, amely hát nem megfelelő. És ez így éli az életét, és tisztában van azzal, hogy neki el kell számolni az Isten előtt ezekkel a dolgokkal.

0: kanyarodjunk vissza Esztei Hippolithoz, hiszen azért erről tényleg messze...
1: És Esztei Hippolit tulajdonképpen ugyanez kicsibe. Tehát ő nem pápa, de hát látjuk, hogy Itáliában, tehát Milánótól Kápuáig, Ferrarától Modenáig püspöki javadalmakat szerzett. Magyarországon itt van neki az egri püspökség, a tapolcai apátság, és ezen kívül még várakat is kapott, úgy, tehát, hogy egy akkora befolyással rendelkező, és hát nyilvánvaló, hogy ezzel együtt akkor úgy is viselkedik. Tehát ő maga is egy reneszánsz életet élő valaki, aki pártolja a művészetet, aki, hát mondjuk ki bátran, tehát szeretőket tart, és így tovább, gyermekei születnek.
0: Mondjuk én megmondom őszintén, hogyha mondjuk az Esztei Hippolit élettörténetét egy pszichológus vizsgálná, mint mondjuk akár ugye most egy teljesen más példa, ugye a József Attilát is, ugye, nem tudom, talán emlékszel, Péter, hogyha a Czeisler-Endre genetikus is vizsgálta, tehát azért mondjuk egy ilyen gyerekkorban a családból kiemelten, értem én, hogy a korban ez nem szokatlan jelenség volt, egy ilyen szerepbe beillesztve, tehát hogy mondjuk csoda, hogyha valaki ezt mondjuk éppen mélyűen csinálja végig, most nem azért, mert rossz, amit tett, csak mondjuk ugye ez egy belekényszerített szerep volt, tehát mondjuk csomó minden, igen, ugyanúgy nem lehet fehéren és feketén elmondani, hogy most Esztei Hippolit harácsolta a vagyont, és ilyen volt, és amúgy nem is érdekelte semmi, megnőzött meg a vagyon, hanem azért tulajdonképpen neki egy csomó mindent ott valahol milyen belül feldolgoznia is kellett. Én megpróbálom így is látni ezeket a dolgokat.
1: Biztosan, és azt mondják, hogy a végén jámborul halt meg, csak odáig még ugye el kellett nézni. Egyelőre maradjunk már egy kicsit az egri megyénél, mert hogy most elkalandoztunk Itália felé.
0: Hát mert hogy éppen megint a itáliai szabadságet töltötte, és ugye az, hogy már meghal az ő támogatója, 6. Sándor pápa, az utóda, a második Gyula annyira nem szimpatizált vele, tehát mondjuk innentől fogva mondjuk ez mennyire befolyásolja az ő jövedelem halmozását, tehát mondjuk megtarthatta ezeket a milánói, modenai, kápuai püspökségeket, megtarthatta.
1: Igen.
0: Megjegyzem még egy zárójelben bezárva, te is engedd meg, Péter, hogyha meg a hallgatók is, nem olyan rég jártam én a Modenában, ugye Bologna mellett található, hát én állítom. Te voltál már Modenában, Péter?
1: Nem.
0: Hát én állítom, hogy én nekem a non plus ultra kedvenc katedrálisom az a firenzei, tehát nekem az a leggyönyörűbb, de hogy a modenai az egy ilyen multikulturális katedrális, tehát hogyha valakinek van lehetősége a Bolognába eljut, ne hagyja ki Modenát, nagyon gyönyörű óvárosa van, és olyan elképesztő 11. századtól folyamatosan épített, elképesztő korszakok ötvezete található abban a katedrálisban, úgyhogy Péter, hogyha te se hagyd ki, ha egyszer.
1: Jó, akkor felírjuk.
0: És írd fel a bakancs listára, mert azért te is sokat jársz vissza egykori tanulmányait helyszínére, ugye, hát ha nem is Rómából, de mindenképpen Olaszországba, úgyhogy szerintem azt ne hagyja ki senki. De szóval az a lényeg, hogy megtarthatta ezeket a pozíciókat, és a jövedelmek folyamatosan csúrantak, cseppentek neki a kincstárába.
1: Így van, és ugye Magyarországon meg gyakorlatilag folyamatosan engedélyezik neki, hogy külföldön tartózkodjon. Ebbe Bakócz Tamás is egyébként a segítségére van. Bakócz Tamás talán úgy gondolja, hogy nagyon jó az, hogyha nincs itthon, hogy egy riválissal kevesebb van. Annyit kérnek tőle, hogy nevezzen ki maga helyett olyan valakit, aki az egri egyházmegyét kormányozza, tehát ténylegesen vezeti az egyházmegyét, aki begyűjti a javakat is, és évente szépen elküldi neki azokat az összegeket, azt a körülbelül 10 000 aranydukátnyi összeget újra és újra, és ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy ő, mint egri püspök, egyben Heves megye, Heves és Külső Szolnok vármegyének a főispánya. Tehát még egy plusz lehetőség, és ugye itt is ki kell nevezni valakit, hogy kinevezi Lodovicota de Ferrariát.
0: Tehát egy itáliai ember.
1: Így van. Amit természetesen megint úgy vannak vele a magyarok, hogy hát még egy taliánt ide ültetett a nyakunkra, tehát nem örültek neki, de hát végül is a vármegye kénytelen elfogadni ezt a dolgot, illetve hát kineveznek mellé egy alispánt, aki mégis úgy a magyar érdekeket is igyekszik szem előtt tartani ebben az egész
0: kérdésben. Egy magyar illetőségült?
1: Igen. És akkor itt most megegyezhetünk abban, hogy mikor, vagy megnézhetjük, hogy mikor is járt ő egyáltalán Egerbe. Tehát amiről van biztosan tudomásunk, az az, hogy 1507-ben és 1517-ben megfordult Egerben, erről vannak levéltári anyagok, hogy tényleg itt volt. Azon kívül feltételezik, hogy esetleg 1512-ben is, mert arról is van adat, hogy 1512-ben Magyarországon járt, és akkor valószínű, hogy ha már egyszer itt jár, akkor talán ellátogatott Egerbe is. Illetve még 1520-ban tudjuk azt, hogy még megfordult Esztergomba, és akkor ugye ez már a püspökségének a vége, meg hát az életének is a vége, tehát a lényeg, hogy ebben az időben is talán eljött újra Egerbe. Tehát azt mondjuk, hogy talán 4-5 alkalommal, hogyha megfordult itt a városban.
0: Tehát tulajdonképpen egy ilyenfajta távolról irányított egri püspökségben, mondjuk van-e olyan információnk, hogy ő azért így a távollétében is valamit hozzátett az egri püspökséghez? Tehát vannak-e olyanok, amit mondjuk elődei, ugye építkeztek, adakoztak, bíráskodtak, kaptak plusz területeket, tehát hogy ezt mondjuk távollétben hogy lehet eszközölni?
1: Először talán egy kicsit a másik oldalról közelítsük meg a dolgot, hogy azzal, hogy ő nem volt itthon, mit szóltak hozzá a magyarok? Hogy azt látják, hogy ki van nevezve, hogy a pénzt azt viszik ki, és egyébként meg nem csinál itt semmit.
0: Azért nem kérdezem már meg ezt, mert már gyakorlatilag ezt kétszer megkérdeztem, ugye két korábbi, nem még a kiskorúságánál is, meg egyáltalán azt, hogy mi az, hogy nem szentelik fel, hogy ez mennyire igazságtalan a többiekkel szemben.
1: Igen, de most az országgyűlés foglalkozik az üggyel.
0: Hát mert az, hogy ő nincs Egerben, és ő akkor is lehet így, tehát hogy azért, hogy mondjam neked, gyakorlatilag az ő egész élete egy ilyen kiváltság volt, mert hogyha ő egész gyerekkorától fogva mindent megtehetett, amit más nem, akkor én már azon nem csodálkozom, hogy ő egri püspök lehetett úgy, hogy 20 év alatt 4-szer volt itt.
1: Igen, de 1513-ban például az országgyűlés az 53. törvénycikkben kimondottan foglalkozik vele, illetve általánosan fogalmazzák meg, hogy mindazon püspökök, akik külföldön tartózkodnak, azok ne kaphassák meg a jövedelmüket, hanem azt adják egy Magyarországon tartózkodó világi embernek, amikor viszont hazajön Magyarországra az illetékes püspök, akkor újra átveheti a püspökségnek a javadalmait. Na most nagyon szép, természetesen ezt nem tartották be. Úgyhogy ő továbbra is élvezte. Hiába, hogy törvényeket hoznak ez ellen, nincs, aki ezt végrehajtsa. Úgyhogy ő továbbra is élvezi az egri javadalmat.
0: De ezt amúgy másnál sem tartották be valószínűleg? Tehát most, mert hogy itt nem csak róla van szó, hanem minden külföldön tartózkodó püspökről.
1: Igen, de nem tartották be. Nem tartották be, csak ugye ez mutatja, hogy a magyar nemesség, ugye, akik az országgyűlésen jelen vannak, nem tartják jó dolognak azt, hogy a Magyarországon megtermelt javakat, azokat külföldre viszik. Tehát, hogyha Magyarországon lenne, akkor nyilván itt élné föl. Tehát most ugye milyen modern szóval azt mondanánk, hogy ha itt élné föl, akkor itt teremtene munkahelyeket, és itt tovább, az itt adózna, meg mi egymás. De hát nem, hát ez pénz egy az egybe megy ki, és ahogy mondtam, ez körülbelül, tehát vannak pontos adataink egyébként, amit Sugár István közöl, hogy 1503-ban például 10.677 aranyforint, 1507-ben 9.219, ami ment Ferrarába, körülbelül 10.000 aranydukát.
0: Én ezt értem, de akkor most nekem megint felvet egy másik kérdés, hogy ugye ezek a tiszta jövedelmek. Na de ezt az egyházmegyét, tehát ezek azon felüli jövedelmek, amik az egyházmegye fenntartására is kellenek, mert nyilván kell a személy...
1: Ez a püspöknek a jövedelme.
0: Tehát ez a saját, mint a munkabére, mondjuk.
1: Igen, tehát az egyház megyének nyilván vannak egyéb jövedelme is, tehát hogyha például azt veszük, hogy van a papi tized. Hogy a papi tized, az szépen szétosztják, hogy egy része ott marad a plébániának, tehát a plébános javainak a fenntartására, más része az elmegy a püspökhöz, meg különböző központi helyeken kerül szétosztásra, káptalannak, és így tovább. Tehát itt ebben az esetben ez az ő tiszta bevétele volt a püspökségből. A püspökség köszönte szépen, tehát működött jól, tehát ami nem őt illette, azt nyilván nem vitték ki.
0: Értem.
1: Neki.
0: Na jó,
1: csak ezért az is másképpen mutat, hogyha ezeket itt éli föl ezeket a jövedelmeket.

0: És azokat a jövedelmeket, amit neki kijuttattak, azt ő felélte. Tehát ez alatt mondjuk mit lehet érteni, hogy ilyen hercegi pompában élhetett ő mondjuk igen, akkor Ferrarában?
1: Igen.
0: Mert hogy akkor ezek szerint a bázis főleg Ferrara volt?
1: Igen. És ezt tehát hercegi módon tudott élni, úgyhogy nem volt herceg. Egyébként ott ebben a helyzetben, amikor Ferrarában van, ott a politikusként is tevékenykedett, meg hadvezérként is, mert ezek az itáliai hercegségek, ezek folyamatosan harcban álltak egymással, és második Gyula pápa, ő kimondottan tette arról, hogy ezek a harcok folytatódjanak, mert közben terjeszti ki az egyházi államnak a területeit, ugye egészen pont a Pó folyóig visszaszerzi minden olyan területet, ami korábban elveszített az egyházi állam a középkor folyamán, sőt, még újakat is szerez hozzá. És közben ugye hadakozik a franciákkal, behívja a spanyolokat, ligát köt a velenceiekkel, utána velenceiek ellen, tehát folyamatos politikai mozgás van Itáliában, és ebben ugye a ferrarai hercegség is részt vesz, ugye hol ide, hol oda csatlakozva. Például a velenceik elleni háborúban ott állítólag kiváló stratégának is bizonyult.

0: és közben ő volt az egyházmegye kinevezett püspöke, csak hát püspökösködni azt nem tudott, de a javadalmat azt kimondottan élvezte.
1: Mondjuk az a pár információ, amikről valóban dokumentáció maradt fent, hogy ő nem tudom, 3-4-szer azért csak eljött és meglátogatta az egri püspökséget, hogy azoknak volt valami különleges alkalma, ami miatt ő azért csak úgy gondolta, hogy néha hazafárad Egerbe?
0: Nem tudjuk,
1: hogy mi volt a konkrétum.
0: Hogy miért pont ezekben az években járt ezen a vidéken. Egyébként itt Egerbe is letelepítettem jó néhány olasz humanistát, csak ők nem annyira érezték jól magukat. Ugye Eger nem volt akkor a humanista centrum, mint mondjuk
1: Buda.
0: Igen, vagy éppen Esztergom, és éppen ezért úgy mindig elhagyatva érezték magukat itt Szittyaföldön, ahogy nevezték ezt a vidéket, úgyhogy el is kívánkoztak. Ugyanakkor azért néhány dologról tudunk, ami az ő püspöksége alatt történt. Tehát például 1506-ban villámcsapás érte a székesegyházat, ugye fönt a várba, ahol leégett a tető, a toronysisakok, a harangok megolvadtak, és hát a belső berendezésnek is a nagy része tönkrement, és akkor tudunk arról, hogy megindult a helyreállítás. Most valószínűleg személyesen nyilván nem volt jelen, de akik az egyházmegyét vezették abba az időbe, azok gondot viseltek arra, hogy az egyházmegye, tehát nem a püspöki, az egyház megye jövedelméből ezeket szépen helyrehozzák, és arról is van adat, hogy tulajdonképpen bő 2 évvel később, 1508 minden szentek ünnepén Bakócz Tamás, az esztergomi érsek itt mutatott be szentmisét az egri székesegyházba. Tehát az azt jelenti, hogy addigra már az használható állapotban volt. A másik dolog, amit az ő idejéből tudunk, is fontos, hogy 1512-ben itt Egerben egyházmegyei zsinatot tartottak keresztelő Szent János születésének ünnepén, tehát június 24-én, amelyet Keresztúri Péter püspöki helynök vezetett. Tehát egy püspöki helynök volt az, aki ezt tette. Tulajdonképpen mindez azért történt, mert ugye II. Gyula ebben az időben hirdette meg az 5. lateráni zsinatot, és ezzel összhangban Egerben is tartottak egy egyházmegyei szinódust, egy egyházmegyei zsinatot.
1: Az, hogy ő mondjuk egri püspök, meg még mellette 4 itáliai püspökségnek a adminisztrátora, vagy kormányzója, vagy bárhogy nevezzük, ezek ilyen aláfölé rendeltek voltak, vagy tehát hivatalosan ő neki a legfőbb pozíciója, az egri püspöki szék volt, vagy itt ez mindegyik ilyen egyforma fajsúlyú volt?
0: Nem is tudom, hogy igazából hogyan is működött ez. Szerintem ezek mellé rendelő viszonyban voltak, de ez most csak így a magánvéleményem, tehát ezen még sose gondolkodtam.
1: Csak az, hogy mondjuk igen, tehát
0: de
1: tényleg...
0: De biztos, hogy az egri az fontos pozíció volt, mondom, az anyagi bázis miatt.
1: Igen. Csak hogy tényleg ez a fajta elhanyagoltság, most például ez a villámcsapás, amiről beszéltél te, Péter, hogy ez nem így van, hogy akkor becsapott a érseki palotában villám, felhívok valakit gyorsan, és akkor megoldjuk. Hát ugye mire őt Itáliában erről értesítették, de nyilván Egerben kellett ezt intézni.
0: Tehát ebbe nem... Hát a helynök az nyilván az intézte.
1: Nyilván intézte, de hát mondjuk nem tudom, azért van egy nagy volumenű probléma a valakinek a saját egyházmegyéjében, azért mondjuk minimum illik hazalátogatni. Vagy, tehát érted, és gyakorlatilag ez egy teljesen elhanyagolt egyházmegye volt itt a 20 éve alatt.
0: Mondhatnánk, hogy igen, de mondhatnánk azt is, hogy nem, mert ismerünk jó néhány olyan szemét, aki ebben az időben az egyházmegye vezetésében, kormányzásában, különböző pozíciókban szerepelt, és úgy tűnik, hogy ők azért jól végezték a dolgukat.
1: Valószínűleg olyan emberekre volt bízva, akik tették, amit tenni kell, de tehát most azért valljuk be, hogy tehát normál esetben a püspöknek itt kéne lennie az egyházmegyei élén.
0: Persze.
1: Tehát mondjuk ternyák érsekünk sem 5 évente egyszer látogat Egerbe, ez elképzelhetetlen
0: hát,
1: lenne.
0: Hát úgy azóta most már isteni jogon törvényben van iktatva, hogy a főpásztornak kötelessége az egyházmegyéje területén tartózkodni.
1: Hát igen, csak ez akkor még ezt a Hippolit idejében nem volt így.
0: Ez még nem volt ennyire élesen megfogalmazva.
1: Még pár percünk maradt hátra, tehát hogy gyakorlatilag az ő életének az utolsó évéről mit tudunk, ő hol halt meg, egri püspökként halt ő meg, tehát végülis ő haláláig viselte ezt a címet.
0: Igen. És hát, hogy hol halt meg, tulajdonképpen, tehát

0: Itáliában élte az életét, leginkább Ferrarában, és ahogy mondtam, ő olyan pozícióban volt, hogy a befolyása miatt azért sok mindenkivel szembe tudott szállni. Ugye mondtam, hogy második Gyula pápával főleg eleinte nem kedvelték egymást, meg olyan is előfordult, hogy a pápai követet megbotoztatta Ferrarában. Ahogy mondtam, a magánélete az eléggé viharos volt, tehát mint püspök azért nyilván, még ha csak kinevezett is volt, és nem volt semmiféle szentelésben része, nyilván, hogy házasságot nem köthetett, de igenis voltak neki szerelmi kapcsolatai, kalandjai, egyébként Itáliában is úgy ismerték meg, mint egy ilyen erőszakos ember. Tehát aki erőszakosan törekszik az ügyeit megvalósítani, és hát végül is fiatalon hal meg, tehát amikor meghal, még csak 41 éves. Hát 1520. szeptember 2-án vagy 3-án, nem tudjuk pontosan, és az az érdekes, hogy a halála is egy ilyen nagy lakomához fűződik, hogy szinte halálra ette magát. De miközben még haldoklott, akkor gyorsan végrendelkezett, és a vagyonát azt szétosztotta a rokonai között, illetve még a gyermekeire is hagyott, Hippolitra és Erzsébetre. Azon kívül még azt is leírják, hogy ott, tehát vallásosan halt meg, tehát ő is akkor még gyorsan papot kért, és így tovább, tehát hogy szembesült azzal, hogy na, neki itt most már vége.
1: De most, ahogy még utolsó óráiban végrendelkezett, és ugye rokonaira, gyerekeire hagyta vagyont, tehát az egyházra köteles részt sem hagyta? Tehát, vagy hagyott valamennyit az egyházra?
0: Erről nem tudunk.
1: Csak arról, hogy a rokonoknak.
0: Így van.
1: Pedig ezt sem tehette volna meg.
0: Tulajdonképpen, amikor ez már itt a magánvagyona volt. Tehát nem a püspökség vagyonát.
1: Én értem, csak ugye azért, talán erről mi már beszéltünk veled, Péter atya, hogy azért mondjuk ti papok azért illik, de mondjuk nincs előírva.
0: Nincs.
1: Nincs.
0: Tehát ugye most én is a végrendeletembe arra hagyom az ingóságaimat, vagy ingatlanjaimat, bármi is van, akire akarom, tehát szabadon rendelkezhetek fölötte, de hát van egy ilyen, hogy illik az egyházat támogatni, vagy szemináriumot, vagy valami kegyes célra adni, és így tovább.
1: Tehát gyakorlatilag akkor ő meghal 41 éves korában, 1520-ban, hát majd kíváncsian várjuk, hogy ki az, aki az ő helyét elfoglalja, és nagyon bízom abban, hogy ő már sokat tartózkodik Egerben, de ez már csak a következő adásban derül ki.
2: A mai adásban Esztei Hippolit egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.
3: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
4: 10 óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: Tegnap este benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot. A 110 oldalas törvénycsomag szigorítja a vagyonnyilatkozatokra és ellenőrzésükre vonatkozó szabályokat, bővíti az integritáshatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekmények kapcsán. A jogállam rombolás eszközének nevezte a szuverenitásvédelmi hivatalt a szervezet megszüntetéséről szóló parlamenti vitában a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, visszaadják a szuverenitás szó valódi jelentését, mert az előző kormány idején azt a hatalom a saját nemzete elleni eszközként használta. A parlamenti vitában a Fidesz ismét azt követelte, hogy a kormány hagyjon fel a szuverenitásvédelmi intézményrendszer leépítésével. A Mi Hazánk szerint a hivatal nem látta el a feladatát, de a jelenlegi kormány is úgy tűnik, hogy totális diktatúrát kezd kiépíteni. Hatályba lépett a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután tegnap megjelent a magyar közlönyben. Eszerint felfüggesztették a devizahiteles pereket és végrehajtásokat, amíg felülvizsgálják a fogyasztói szerződéseket. Még egyszer négy szem közt egyeztetne Súlyog Tamással a távozásáról a miniszterelnök. Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, tiszteli a köztársasági elnöki tisztséget, ezért szeretné, hogy az államfő önként távozzon. Megkezdte a tankönyvellátási rendszer átalakítását a kormány, de az oktatási miniszter szerint a teljesen szabad tankönyvválasztás hosszabb időt vesz igénybe. Lannert Judit a Facebookon arról írt, első lépésként nyilvános felhívást tettek közzé, hogy a tankönyv kínálat új kiadványokkal, speciális tanulást támogató tartalmakkal bővülhessen. Májusban a várt emelkedés helyett 1,8%-ra mérséklődött az infláció éves összevetésben, áprilishoz képest nem változtak az árak, az élelmiszerek 2%-kal olcsóbbak lettek. Emelkednek a biztonsági üzemanyag tartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árai egy miniszteri rendelet szerint. A Portfólió gazdasági portál arra hívta fel a figyelmet, a gazdasági és energetikai miniszter rendeletével a kormány a piaci folyamatokhoz szeretné igazítani az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket. Jövő héten fizetésképtelenné válhat a főváros, de Karácsony Gergelynek nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándéka arra, hogy ez ne következzen be. A Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott Budapest a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, ez a haladék a jövő héten lejár. A főpolgármester szerint, jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy a haladékot meghosszabbítanák. Idén 690 millió forint támogatást osztott szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. Az Európai Unió újabb, immár 21. szankciós csomagot készít elő Oroszországgal szemben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta, az intézkedések az orosz gazdaságot, az energiaszektort, a pénzügyi rendszert és a kriptovaluta piacot is érintenék, csak úgy, mint a szankció kijátszásáért hajózó árnyékflotta, illetve az ukrán fronton harcoló orosz katonák személyét érintően. Az ukrán elnök szerint a háború akkor ér el forduló pontot, amikor az orosz társadalom felismeri, hogy a konfliktus nem távoli esemény. Volodymyr Zelenszky a brit The Guardiannek arról beszélt, az ukrán dróncsapások célja, hogy az orosz lakosság is közvetlenül érzékelje a háború következményeit. Zelenszkyt harmadik Károly király is fogadta Londonban. Elrendelt az első amerikai csapásokat iráni célpontok ellen Donald Trump amerikai elnök néhány órával azután, hogy megtorlást ígért egy amerikai Apache harci helikopter lelövése miatt. Az amerikai hadsereg iráni légvédelmi létesítményeket támadott, miután Washington szerint egy iráni drón talált el a Hormuzi szoros térségében járőröző helikoptert. Teherán tagadja felelősségét, az Egyesült Államok szerint azonban a támadásra válaszolni kellett. Újabb olajársoktól tartanak az iráni háború és a Hormuzi szoros elhúzódó lezárása miatt. Nem csak a kőolaj, de a finomított termékek piacán is jelentős áremelkedés következhet be szakértők szerint. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, egyre több felé lehet majd záporra, zivatarra számítani, helyenként felhőszakadás és jégeső is lehet, sok felé lesz élénk erős a szél. A csúcshőmérséklet délután 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy Miskolcon új elektromos buszokat adtak át. Szó lesz még adományátadásról, elsősegélynyújtó versenyről, végül pedig egy zarándoklat nyomán született könyvet mutatunk be. Tartsanak velünk!

0: 6 új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolc városi közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárult a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a borsodi vármegye székhelyen, hiszen nemrégiben már új BYD típusú elektromos buszokat adtak át Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még 2 villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos busz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. A részletekről Gadnai Bodnár Éva, a Miskolc városi közlekedési ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
1: Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőben mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezettudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbusz parkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csuklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk. Közel 80%-os támogatási intenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében felsőzsolcára 100%-os támogatási intenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöld busz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatási intenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttér kiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került, azok majd mögöttünk láthatóak, ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZ ZRT munkatársainak, a BYD Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden 5-e elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost.
0: A Miskolci Egyetem fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási kampánya elérte a harmadik mérföldkövét. A Ne dobd el, ajánld fel elnevezésű kezdeményezés ünnepélyes adományát adó eseményét az intézmény üvegelő csarnokában tartották meg. Az összegyűjtött 1 millió forintos összeggel az egyetemi közösség a Baráthegyi Vakvezető Kutya iskoláját támogatta. A 2006-ban alakult alapítvány tagjai vakvezető kutyák kiképzésével és átadásával segítik a látássérülteket. Az átadó ünnepségen Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora beszélt a kezdeményezésről.
2: Ahogy a felkonfban elhangzott, harmadik éve próbálunk a magunk módján segíteni egy-egy adott társadalmi csoportnak, közösségnek, és egyúttal felhívni a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára. Ez a palack, ami itt áll a bal oldalamon, szimbolizálja, hiszen amikor tele kerül palackokkal, kollégáim visszaváltják, és a befolyt összeget ajánljuk fel mindig valamilyen jótékony célra. Ma különösen örülök, hogy itt vagyunk a kutyákkal egyetemben, hiszen túl azon, hogy a fél életemet azzal töltöttem, hogy vagy kutyát tartottam, vagy kutyákról szóló szakirodalmat olvastam, vagy olyan szakemberekkel beszélgettem, mint például Csányi Vilmos etológus, akinek a pályája, azt hiszem, hogy mindegyikünk előtt ismert, és nagyon sokat tett ahhoz hozzá, hogy az ember legjobb barátját tudományosan is megismerjük. És hát nagy örömmel adjuk át ma azt az 1 millió forintot, amit a kollégáinknak, hallgatóinknak hála összegyűlt az elmúlt időszakban. Mindig próbálunk arra figyelni, hogy az egyetem a jogszabályban rögzített feladatain túl, persze oktatunk a hétköznapokban, kutatunk, végezzük a munkánkat, de picit lépjünk ki ebből a, hogy mondjam, komfortzónából, és a harmadik missziós tevékenység keretében figyeljünk oda embertársainkra, a társadalmi, szociális problémákra, és ahol tudunk, ott próbáljunk valamilyen segítséget adni. És mindig meghallgatjuk a kollégákat, hogy kik azok, akik számára gyűjtünk. Tehát ez bármennyire kedves nekem, nem én magam döntöttem, hogy most a Baráthegyi Társaságnak adunk 1 millió forintot, hanem a szavazásnak ez lett az eredménye. Úgyhogy én köszönöm szépen a kollégáimnak, akik ebben részt vettek, munkát, és leginkább köszönöm azoknak az embereknek, akik nagyon sokat tesznek a látássérültekért, és bár azt mondják, hogy a kutyák nem értenek, de szerintem pontosan értik szó szerint, amit én mondok. Ha igaza van Csányi Vilmosnak, akkor egy jól nevelt kutya 3-3,5 éves gyermek értelmi képességével ér, már pedig egy 3,5 éves gyerek érti nagyjából, amit mondanak neki. Úgyhogy én azt remélem, hogy az itt megjelent kutyák is, úgyhogy köszönöm mindenkinek. És amellett, hogy át fogjuk adni az 1 millió forintos összegyűlt adományt, tekintettel arra, hogy bár a szavainkat értik a kutyák, nem biztos, hogy az 1 millió forintnak annyira örülnek, úgyhogy ezért nekik is hoztunk valamit, hogy közvetlenül ők is a mai napból valamit magukkal vigyenek, de természetesen gazdiknak adom oda.
0: Boda Péter, a Miskolci Egyetem üzemeltetési, sport és kollégium igazgatóság igazgatója a távlati célját is ismertette a kezdeményezésnek.
3: Azt gondolom, hogy ez a projekt az, amire méltán lehetünk büszkék, mert egyszerre újszerű, innovatív, környezettudatos, hulladékgazdálkodásban segít, és mellette, ami a legfontosabb, hogy most már harmadik alkalommal tudunk, azt gondolom, jelentős összeggel segíteni, és mindez az egyetemi polgárok összefogásával valósul meg. Első két alkalommal olyan egyetemi hallgatóknak segítettünk, akik akkor olyan élethelyzetbe kerültek, amikor szükség volt a segítségre, majd most ugye a vakvezető kutyák és az őket kiképző szervezet számára fogjuk átadni az 1 millió forintot. És azt gondolom, hogy maradunk ezen a vonalon. Elindult egy kezdeményezés az önkormányzat, más jótékonysági szervezetek, a Lions Club együttműködésében, amelyben a városban egy olyan jelzőlámpa rendszer kialakítása kezdődött meg, amivel a vakok és gyengéllátók egy távirányító segítségével az eddigi korábbi kevésbé hatékony, sípoló és sokat bosszantó hangjelzés nélkül ők a saját távirányítójukkal tudják azt, hogy mikor van piros, mikor van zöld, és erre történt egy fejlesztés, és ez már Miskolc számos kereszteződésében kialakításra került, és a Miskolc Egyetem a negyedik programját ezzel a Dedoft fel, ajánlj fel programban ez a jelzőlámpa rendszerre fogja elindítani. Nyilván a nyár kicsit csendesebb, de szeptembertől ugye újra elindul a gyűjtés, és azt szeretnénk, hogy itt a Miskolc Egyetem melletti nagy kereszteződést fel tudjuk szerelni ezekkel a jelzőrendszerekkel, ezzel is megkönnyítve mind a Miskolc Egyetemen tanuló, vak- és látássérült hallgatóknak az élethelyzetét, valamint az ide látogató vendégeinkét.

0: Miskolcon tartották az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsodabaúj-Zemplén vármegyei fordulóját a Szeleta Park látogatóközpontban. A Magyar Vörös Kereszt által szervezett megmérettetésen 5 fős iskolai és közösségi csapatok mérték össze elméleti, valamint gyakorlati tudásukat. A 200 résztvevő gyermek ifjúsági és felnőtt kategóriában valósághű szituációkban bizonyíthatta életmentő ismereteit. A versenyzőket a helyszínen többek között az Országos Mentőszolgálat, a Katasztrófavédelem és a Bükki Nemzeti Park különleges állomásai is várták. A rendezvény célja az elsősegélynyújtás és a humanitárius szemléletmód minél szélesebb körű terjesztése volt. A versenyről rádiónknak Grubert Roland, a Magyar Vörös Kereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatója adott tájékoztatást.
1: Az 54. országos elsőnyitó versenynek a vármegyei döntője zajlik ma Miskolcon. Ugye, mint a neve is mutatja, ez több mint 54 éve indította a Vöröskereszt, minden évben egy felmenő rendszerben szervezzük meg. A Vöröskereszt ugye a társadalmi elsősegélynyújtási rendszer gazdája, tehát az egy fontos alaptevékenységünk, hogy minél többen megtanulják a laikus elsősegélynyújtást, tehát hogy addig tudjanak segíteni, amíg a mentőszolgálat ki nem ér a helyszínre. Ennek az egyik nagyon, mondhatom, hogy népszerű formája a versenyforma, ugye, ami elsősorban általános középiskolásokat, de vannak felnőtt csapatok is, tehát akik már nem középiskolások, ők is indulnak a mai versenyen, ez a 3 kategória van, és itt 5 fős csapatokban oldanak meg különböző baleseti vagy egyéb helyszíneket, és így ugye erre ők heteket is készülnek a csapatok, tehát egy olyan fajta készségszintű tudás alakul ki a laikus elsősegélynyújtásból, itt egészen a vérzéscsillapítástól, a törések ellátásán át, az újraélesztésen, illetve maga az, hogy ugye van egy váratlan sok helyzet, egy amikor több sérült van egy-egy helyszínen, tehát ez nagyon fontos, hogy a készségszinten alakul ki a laikus elsősegélynyújtás, azok a műfogások, amelyek életmentéshez szükségesek, és utána a fiatalok vagy felnőttek ezt a saját életükben, utcán, tömegközlekedés elműen bárhol tudják használni ezt a tudást.
2: Igyekeznek mindig más helyszínt találni?
1: Most egy új helyszínen vagyunk, hiszen a Szeleta Park eddig is mindig együttműködő partnerünk volt, akkor ők jöttek oda, ahol mi voltunk. Az idei évben úgy döntöttünk, hogy egy ilyen gyönyörű szép helyszínen, az élő környezetünk közvetlen közelében zajlik majd a verseny. Itt ugye azért olyan helyszínek vannak, nagyon fontos, hogy olyan imitáció zajlik a kárhelyek, hogy hívjuk a baleseti helyszíneket, amelyek teljesen beleillenek abba, tehát nagyon élethűen játsszák el, vagy mutatják be az imitátoraink ezeket a baleseteket. Nyilván itt egy új helyszínen újfajta lehetőségek vannak, hiszen ez egy csomó mellettünk egy patak, itt egészen más helyszínek is vannak, úgyhogy ne árulja el nyilván a feladatokat, de idén vagyunk itt először, eddig a Népkertben voltunk több helyszínen Miskolcon, amikor az országos versenyt a mi megyei szervezetünk szervezte, akkor a belvárosban volt, egy nagy-nagy körpálya az Avastól egészen a Hősök teréig, úgyhogy ez pedig egy új helyszín, és hát nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk, meglátjuk, hogy jövőre hol kerül ez megrendezésre.
2: Hogy látja, hogy a csapatoknak mit jelent az, hogyha bejuthatnak a döntőbe?
1: Mindig egy nagy öröm, vagy még nagyobb megmérettetés, hiszen oda a kategóriánként megyénként egy-egy csapat jut be. Az idei verseny az Debrecenben lesz, majd szeptember 2. szombatján, ugye az elsősegélynyújtás világnapja. Mindig ehhez kapcsolódóan kerül megszervezésre ez a verseny. Én azt remélem, hogy a borsodi csapatok általában mindig ügyesek szoktak lenni, nyilván nem mindig nyernek, hiszen mindig más megy, de mindig jó helyezéseket érnek el. Hát ez a lelkes pedagógusoknak, azoknak az önkénteseknek köszönhető, akik vállalják azt, hogy iskola időn túl, tehát az iskola, de iskolai keretek között vállalnak ilyen plusz feladatokat, hogy felkészítik a fiatalokat erre a tudásra.
2: Van egy kárpátaljai csapat, erről mit érdemes tudnunk?
1: Kárpátaljai szervezettel, ugye a borsodi szervezetnek van több évtizedes kapcsolata, és ők is foglalkoznak nyilvánvalóan elsősegélynyújtással, ilyen gyors beavatkozó csapatokat működtetnek szerte Ukrajnában, Kárpátalján is több ilyen csapat van. Őket is meghívtuk a versenyre, ők vendégcsapatként megnézik, hogy mi ezt hogyan szerveztük, az országos versenyen is itt voltak még figyelőként, és ugye most csak lányok, érthető okok miatt a fiúk nem tudtak jönni, de a 5 fős lánycsapat itt van, és nagyon komoly felszereléssel ők is megnézik, hogy ezt mi hogyan szervezzük, nyilván vannak nyelvi akadályok is, ezt megpróbálják majd leküzdeni, de hát nyilván a protokollok nagyon hasonlóak mind a két országban, tehát az elsősegélynyújtásra vonatkozó protokollok, úgyhogy reméljük, hogy jól fogják magukat ők is érezni.
2: Az utóbbi években milyen visszajelzések voltak a csapatok részéről, hogy mennyire volt eredményes az itt létük?
1: Az utóbbi években azt lehet mondani, hogy mind az elsősegélynyújtásban is szervezünk még csecsemőgondozó versenyt, és ez már megvolt, növekszik a csapatoknak a létszáma, tehát nyilván vannak olyan oktatási intézmények, amelyek hosszú évek óta, vagy évtizedek óta jönnek, vannak ugye szakiskolák, vagy hát most szakgimnáziumok, akik szintén hosszú évek óta jönnek, de mindig vannak új csapatok, tehát hallanak erről, és ott is vállalják a felkészítést, ez nagyon fontosnak tartom. Most több mint 20 csapat van itt, a megyében minden területre, úgyhogy reméljük, hogy egyre többen lesznek.

0: 2013-ban Bankus Erzsébet gyalog indult útnak a németországi Marburgból, hogy eljusson Sárospatakra, Árpádházi Szent Erzsébet szülővárosába. A különleges zarándoklat élményeit az Üzletasszonyból Zarándok című könyvében is megörökítette. A rendkívüli útról és annak lelki üzenetéről Koleszár Krisztián beszélgetett a szerzővel.
1: A következő percekben egy különleges zarándokút történetét ismerhetik meg hallgatóink. Bankus Elizabeth üzletasszonyként élt, amikor 2013-ban egy belső indítatás hatására útnak indult a németországi Marburgból Sárospatakra. A több mint 1600 kilométeres távot 71 nap alatt tette meg, miközben nem csak földrajzi értelemben haladt célja felé, hanem egy mély lelki utat is bejárt. Története azóta sokakat inspirál. A beszélgetés apropóját az adja, hogy Elizabeth nemrég a Sárospataki Szent Erzsébet ház vendége volt, ahol bemutatta könyvét, amely saját zarándok élményeit és tapasztalatait dolgozza fel. Találkozásunk során felidéztük azt a személyes emléket is, hogy még 2013-ban zarándok útjának utolsó szakaszában már készítettem vele egy interjút. Most egy kicsit visszautazunk az időben, és meghallgatjuk az akkor készült riportot.
2: Hogy indult ez az ötlet, hogy elinduljon el a zarándok útra, és mikor kezdte meg ezt az utat?
3: Hát ez nem ötlet volt, hanem nekem volt egyszer egy betegségem, és nagyon súlyosan megbetegedtem, és akkor, mivel az orvosok nem tudtak segíteni, különböző terápiákat kezdtem el tanulni saját magam is, és gyakorolni, és ezen keresztül jutottam el Istenhez. És az egyik meditáció alkalmával megjelent nekem Jézus és Mária, és megmutatta, hogy alázatot kell tanulni. És már akkoriban elég gyakran előfordult, hogy reggelente, ha fölébredek, információval ébredek, és írnom kell azokat a felismeréseket, amiket hoztam magammal. És ugyanígy jött ez a felismerés, vagyis ez a késztetés, hogy nekem Németországból haza kell jönnöm egy ilyen zsákruhába. És akkor gondoltam, hogy hát majd valamikor, de annyira erős volt ez a késztetés, hogy 6 héttel később indulnom kell, és ez augusztus 13. volt. És ahogy ezt megtudtam, utána már nem volt semmi más számomra, csak az, hogy menni kell, és most már megvan az út is, hogy mikor. De hát hogy gondoltam, hogy hát hogy induljak, hát honnan, hová, mi legyen az úti cél. És mivel már a kommunikáció nálam annyira természetes, meg megvan, hogy amire szükségem van, mindig azt kapom meg. Kinyitottam az internetet, és rögtön ott volt, hogy Erzsébet út, és akkor, hát mivel engem is Erzsébetnek hívnak, hát gondoltam, hogy hát akkor megnézem már ki ez az Erzsébet. És amikor megláttam, hogy Szent Erzsébet, magyar királynak a lánya, hogy neki is az alázat volt a legfontosabb erénye, szóval ő is szerette volna a teljes alázatot Istennel, a másik emberrel szemben megvalósítani, és az, hogy ő is már akkor fölismerte, hogy az anyagi világ, az értékmegosztás nincs rendben, és akkor már természetes volt, hogy a Szent Erzsébet útján fogok haladni.
2: Néhány adatra kérdeznék rá, ugye, hogy jól emlékszem, akkor augusztus 13-án indult útnak, 1700 kilométer ez a távolság, hogyha...
3: Ha a naviban kiszámolja, akkor igen, de viszont az, hogy szálláskeresés, akkor az eltévedt utak, mert az első 21 napban nem volt nálam navigáció, semmi sem, mert először 21 napot kellett megcsinálnom, utána muszáj volt tőlem független okok miatt abba hagyni, és szeptember 30-ától folytattam újból az utamat. És az most muszáj volt szal végigcsinálnom.
2: Ugye most itt szerencsén találkoztunk az utolsó nap, még jó 30 kilométer, vagy még több önelőtt. 36 kilométer még önelőtt van. Mi a terv? Megérkezik Sárospatakra? Mennyi időt töltött, és hogy indul majd tovább?
3: Hát én megmondom őszintén, én már soha nem tervezek. A Jóisten vezet és mutatja meg, hogy mi lesz, hogy lesz. Nincs konkrét tervem. Nem tudom azt se, hogy mi lesz Sárospatakon. Nyilván, hogyha megpihentem, hogy utána megyek haza édesanyámhoz Ózdra.
1: Most pedig térjünk vissza a jelenbe. A helyszín a Sárospataki Szent Erzsébet ház olvasóterme, ahol Bankus Elizabettel könyvének megszületéséről, annak felépítéséről, valamint az elmúlt évek tapasztalatairól beszélgettünk. Arról is kérdeztem, hogyan látja ma azt az utat, amely több mint egy évtizeddel ezelőtt Marburgból Sárospatakra vezette. Egy kedves vendég érkezett Sárospataki Szent Erzsébet házba, Bánkus Elizabeth, aki egy kiadványt hozott, és akkor rögtön maradjunk ennél a könyvnél, hogy mi is volt ennek a könyv megírásának, vagy keletkezésének a célja, hogyan lehet ezt megfogalmazni?
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Ennek a Zarándok útnak kell valami nyomának maradni, mert azért egyrészt Szent Erzsébet útja, másrészt meg 71 nap küzdelmes Zarándok út volt, pénz nélkül, magamat teljesen a gondviselésre bízva. És hát ezeket a küzdelmeket, ha úgy látjuk, hogy az embereknek is ugyanígy mindennapos küzdelmük megvan, és ez talán egy kicsit nekik is ad valami táppontot, hogy hogyan lehet innen tovább jutni.
1: Ugye itt, amikor Sárospatakon beszélgetünk, és elhangzik az, hogy Szent Erzsébet út, akkor sokan a Patak és Kassa közötti útra gondolnak. Itt ugye mi egy másik Zarándok útról beszélgetünk, hiszen mikor volt ez pontosan, amikor ezt a sok-sok, ha jól olvastam, akkor 1600 kilométert lejárta és megérkezett ide Szent Erzsébet városába?
3: Hát ez 2013. augusztus 13-án indult a Zarándok út, és november 19-én értem ide. Közben volt egy 3 hetes pihenő, összesen 71 napig voltam zarándok. Marburgból, Szent Erzsébet sírhelyétől indultam, utána elmentem Marburgba, ahol élt Szent Erzsébet, ahol felnőtt és a férjével együtt élt, és onnan indultam el Sárospatakra. Úgyhogy Németországon, Ausztrián, egy kicsit még Szlovákián is, és Pozsonyba is voltam, és utána Magyarországon jöttem végig.
1: Gyakorlott túrázó egyébként, vagy úgy indult neki az útnak, hogy nagyobb ismerete nem volt, mondjuk egy ilyen hosszabb út megtételéről?
3: Hát nem voltam túrázó egyáltalán, és nem is volt olyan nagy szándékom, hogy ilyen hosszú utat megtegyek. Ez egy belső látomás miatt alakult ki, hogy ez így megtörtént. Olyan erős volt már a belső késztetés, 6 éven keresztül küzdöttem ellene, de a végén az élet is úgy alakult, hogy muszáj volt elindulnom, nem volt más választásom.
1: Nagyjából, hogyha a könyvet megnéznénk, vagy annak a szerkezetét, akkor nagyjából hogy épül fel?
3: Hát az elején rögtön a látomással kezdődik, mert az indította el az egész belső folyamatot, és akkor jönnek a 6 év küzdelmek, mire elértem azt a belső állapotot, hogy el tudjak indulni ezen az úton.
1: Kiknek ajánlja ezt a könyvet?
3: Szerintem ez mindenkinek. Szóval a marketingben azt mondják, hogy válaszunk célcsoportot, hogy kinek. Én azt mondom, hogy aki elégedetlen az életével, vagy bármilyen lelki problémája van, vagy állandó problémákkal van tele, kritikus másokkal szembe, azoknak mindenképpen jó, de akár egyházi embereknek, mert ez egy tényleg egy megtett út. Szóval itt nincsen oktatva senki, hanem a történeten keresztül tud az ember azonosulni ezekkel a dolgokkal. Mert ez, amit én megéltem, azt a hétköznapi ember is minden nap találkozik hasonló dolgokkal, mint például milyen az elutasítás, hogyan hat az emberre, milyen az, amikor segítenek, vagy akár egy tál étellel, vagy egy mosollyal segítik az embert. Szóval, hogy ezeknek a hatását, ezt mindenki érzi, és ezért ez mindenkinek a saját útjával beazonosítható.
1: Környezete, akár a szűkebb távokabb környezete, hogyan fogadta ezt a ön elhatározását, hogy elindul az úton?
3: Igen, meg voltak lepődve, nyilvánvaló, úgyhogy hát én magam is az út első részén teljesen nevetségesnek találtam ezt az egész helyzetet. Pont ezért a 6 év miatt azért is küzdöttem, mert itt a zarándoklatnak volt egy fő kitétele, hogy nekem egy zarándok kabátba kell végigjönni a mai modern Európába. És a könyvbe is betettem a fényképet, hogy épp akkor, mint üzletasszony, egy hotelt vezettem, abszolút lehetetlennek tűnt, hogy én egy ilyen kabátot magamra vegyek, és Európán keresztül, mint Mátyás király áruhában, vagy alulról nézve a társadalmat végigjöjjek egy úton. És nyilván az, hogy ennek az elfogadása, ez nehéz volt. Ez is, amikor megtörtént az elfogadás belülről, a lélek részéről, utána nagyon nagy átalakulást éreztem én is, szóval előtte mindig én kértem, hogy áldjanak meg, imádkozzanak értem, és amikor megtörtént ez a belső elfogadás, akkor attól kezdve egymás után jöttek, hogy a pap kért meg, hogy imádkozzak érte, a vendéglős kért, hogy imádkozzak érte. Szóval, ahogy én magamat elfogadtam, úgy elfogadott a környezet is engem. Úgyhogy nagyon sok tanulság van szerintem benne, ezért hát én csak, nyilván az ember a saját könyvét csak ajánlani tudja, de én úgy érzem, hogy ez tényleg sok mindenbe tud segíteni az embereknek. Egy más szemléletmódot tud kialakítani, hogyha valaki erre fogékony.
1: Ja, nekem egy kicsit az a szentírási rész jut eszembe, hogy vessétek le a régi embert, vagy a régi ruhát, és egy újat vegyetek fel, hogy valahogy ez a zarándok öltözék is egy ilyen volt, hogy egy másik emberré válni. Illetve hát ugye itt a címlapon, hogy lehet olvasni egy belső és külső utazásnak a története tulajdonképpen ez a könyv. És itt a riport előtt beszélgettünk, hogy azért egy cél is megfogalmazódott önben azóta, hogy szeretne ezen az úton maradni és segíteni az embereknek.
3: Igen, mindenképpen egyrészt szeretnék az zarándokoknak, mert nem mindegy, hogy hogyan megyünk végig az úton. Szóval ez nem muszáj mindenkinek ezt a szenvedést végigcsinálni, mert itt gyakorlatilag nem a szenvedés a lényeg, hanem az, hogy az ember felismerje a tükröket, vagy tudja azt, hogy most milyen technikai dolgokkal hogyan tudok felkészülni, ami nagyon meg tudja nehezíteni az utat, például egy vízhólyag, vagy akár egy gél talbetét, és számtalan ilyen apróságok vannak, amik bizony sokat tudnak segíteni, és a lelki felkészülés is, mert ha olyan ember megy zarándok útra, aki még mindig túl kifele tekint, és kívül keres megoldásokat, azoknak azt kell mondanom, hogy nagyon nehéz lesz, szóval főleg ilyen hosszú utat megtenni. A másik dolog pedig minden útkeresőnek, legyen az nő, férfi, coaching alkalmával szívesen segítek, és a célcsoportom a férfiak lennének, mert mivel én Németországba éltem hosszú éveken keresztül, és mikor hazaköltöztem 2014-be a zarándok út után, akkor tapasztaltam meg, hogy a férfiaknál nagyon nagy a gond. Szóval elvesztették az irányt, a belső tartást, és ezt visszaszerezni nagyon nehéz, mert nincsenek példák, nincs apakép olyan, ami ezt a belső tartást, ezt a férfi képet létrehozná.
1: Ez egy csendes zarándokút volt, vagy azért ugye a hírek terjedtek, ahogy utazott, vagy nem, tehát ahogy zarándokolt ugye a különböző országokban, akár Magyarországon, tudtak önről, egy-egy városba fogadták, vagy igazából inkább itt már Sárospatakon, ami a cél volt?
3: Nem fogadtak. Volt róla szó, egyik barátnőm, Erdélyi Bolya, vele beszélgettünk annak idején, és mondta, hogy tehát milyen jó lenne, csinálnánk Facebook csoportot, és akkor mindenki követne, meg segítenék az utamat, hogy másokra is ez milyen jó hatással lehetne. Először örültem neki, az egóm egy kicsit fölé lett, de már másnapra már tudtam, hogy ez nem lesz jó, mert nekem a lényeg az volt, hogy alázatot tudjam megtanulni, hogy mi a valós alázat. És hangosan felemelve az csak az egót segíti, nem pedig az, hogy megtapasztaljam azt, hogy tényleg milyen a gondviselés, milyenek az emberek, hogyan utasítanak el, én azt hogy reagálom le. Úgyhogy ez az út, ha segítettek volna, akkor nem adta volna azt a értelmét ennek az útnak, amiért ez megszületett. Igaz, itt Magyarországon már rá voltam kényszerülve, mert sajnos itt Magyarországon annyira bizalmatlanok az emberek, félnek, vagy elvesztették a bizalmukat, hogy nagyon nagy nehézségek árán tudtam csak szállást találni, és a vége fele már a Magyarok Világszövetségéig kellett egy segítséget kérni, úgyhogy Fuch Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnök helyettese segítette az utamast, és itt a Sárospataki elnök szintén.
1: Látható ugye a könyvnek a vége fele egy képes gyűjtemény erről a Zarándok útról, de a könyvnek az elején különböző előszavak vagy ajánlások. Miért éppen őket választott, vagy hogy kerültek ők így bele a könyvben, milyen kapcsolat van velük?
3: Hát van közte olyan, aki két atya is, aki segítette az utamat, az egyik Győrbe, Tarcius atya, a másik Ácson volt a Kelecsér református lelkész, és őket azért kértem meg, akkor Bagdi Emőkét, őt ismerem már régtől, nem személyesen, de a munkáját, a megszólalásait, és ő hozzáéreztem magam nagyon közel. Ugyanígy Bedő Imre, ő például szintén a férfiakat segíti, szintén ezt az új férfi, modern férfi megteremtését, és ő is, ahogy kommunikált, vele éreztem azt, hogy hasonló nyelven beszél, hasonló értékekről beszél, mint ami ebbe a könyvbe is megjelenik. És ezért választottam őket, és a Magyarok Világszövetségétől Fuch Sándort, mert hát ő része volt a könyv a vége felén, ő segített nekem.
1: És ugye, ahogy a cím is mutatja, hogy üzletasszonyból zarándok, hol kezdődött ez az egész? Itt már ugye említett egy fél mondat erejéig, hogy milyen szektorban tevékenykedett?
3: Igen, egy hotelt vezettem Ingolstadtban, és onnan indult, és amikor elkezdtem különböző képzésekre járni, egyszer voltam Göttingenbe, Türingiába, ahol Szent Erzsébetnek van a gyakorlatilag az egész élete, és ott történt ez a látomás, és innen indult, és akkor hát a Zarándok úttal teljesedett ki.
1: Befejezésül egy az El Camino egyik állomásán olvasható, ismeretlen szerzőtől származó verset idézek. Sorai talán a legszebben foglalják össze mindazt, amit a zarándoklat jelenthet. Az önmagunkkal való találkozást, a belső csend megtalálását, és azt az utat, amely sokszor fontosabb, mint maga a cél. Aki rohan, azt az idő szorítja. Aki zarándokol, azt az idő tágítja. Aki menekül, önmaga elől fut. Aki zarándokol, önmaga felé tart. Aki menetel, másokhoz igazodik. Aki zarándokol, saját ritmusára jár. Aki túrázik, teljesít. Aki zarándokol, teljessé lesz. Aki kirándul, kikapcsolódik. Aki zarándokol, bekapcsolódik. Aki sétál, nézelődik. Aki zarándokol, befelé figyel. Aki bóklászik, céltalan. Aki zarándokol, célra talál. Aki zarándokol, úton van. Aki zarándokol, jó úton van. Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. Ha messzire akarsz jutni, menjetek együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Netrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincs pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Máté evangéliumának 9. fejezetéből a 36-tól a 38. versig elmélkedünk. Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Már a Jézus Krisztus előtti időszakban az Ószövetségben is találkozunk azzal a képpel, hogy az Úr, az Isten, Jahve olyan, mint a népét vezető pásztor, az izraeliták közössége pedig olyan, mint a nyáj, mint a juhok, amelyek követik pásztorukat. Istennek, mint pásztornak a bemutatása központi jelentőséggel bíró teológiai metafora, gyönyörű szemléltetése Isten és népe bensőséges kapcsolatának. A legismertebb bibliai példa a 22. Zsoltár, melyet jó magam is már évtizedek óta szívesen olvasok, illetve gyakran imádkozom. Azt a címet viseli a jó pásztor, Dávid Zsoltára, alcímként. Idézzük ezt most teljes egészében. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Zöldelő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem, felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért. Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem. Asztalt terítettél számomra, azok előtt, akik szorongatnak engem. Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted. Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig. Az Úr olyan, mint a jó pásztor. A jó pásztor vezeti nyáját, gondoskodik annak minden egyes tagjáról. Védelmet és biztonságot nyújt. Különösen megkapó a Zsoltár utolsó, 6. verse, mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az úrházában lakjam időtlen időkig. Hogyan is értelmezzük ezt a záró részt? Isten jósága és irgalmassága még a test táplálásánál, és az összes földi javaknál is fontosabb, hiszen az ember lelkét élteti. Az Isten házában lakás,

Krisztusnak a személye a legtökéletesebb templom, mert Isten és ember itt találkozik a legteljesebb módon.

Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal Szent Máté evangéliuma 9. fejezetének 36. és 38. versei közötti szakaszról elmélkedünk. Idézzük. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincs pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Szent Máté evangéliuma 9. fejezet 36. és 38. versek közötti szakasz. Bizonyára mindnyájan egyetértünk abban, hogy megható ez a jelenet. Jézus látja a sok, az ő hallgatására összegyűlt embert, a tömeget, és megrendíti a látvány. Jézus szíve együttérző és könyörülő. Az isteni irgalom, irgalmasság nyilvánul meg benne. Egyszerű tanulaton emberek gyűlnek Jézus köré, akiket a farizeusok megvetően a föld népének, zsidó nyelven Ámha Árec neveznek. Műveletlenek voltak a törvény, az ószövetségi mózesi törvény ismeretét és annak aprólékos magyarázatát illetően, azért nem is tartották meg. Ugyanakkor szegények is voltak, és ez is hozzájárul, hogy nem tudták a törvény minden előírását teljesíteni. A két jelző, kimerült és levert, találóan utal a szegények korabeli helyzetére. A pásztor nélküli nyáj hasonlata Szent Máté evangéliuma 6. fejezet 34. versében is előfordult. Az első kenyérszaporítás előtt jellemezte a tömeget. Az aratás hasonlatának Szent Lukács evangéliuma 10. fejezet 2. versében van párhuzama. Ott a 72 tanítvány szétküldését bevezető beszéd kezdő mondata. Jézus, Szent János evangéliuma 4. fejezet 35. és 38. versei közötti részben is aratáshoz hasonlítja a hithirdetők munkáját. Ők a munkások, és Isten az aratás ura. Istent kell kérni, hogy küldjön munkásokat, azaz adjon megvilágosítást és késztetést a feladat vállalására.

Tisztelt rádióhallgatók! Bizonyára többször is hallottak már arról, hogy egyre kevesebben vannak azok, akik a papi vagy szerzetesi, szerzetesnői életformára vállalkoznának. Nyomatékosan felszeretném azonban hívni mindnyájunk figyelmét, hogy itt nem idézőjelbetéve csupán létszámgondokról van szó. Nem arra kell gondolnunk, hogy a hitélet vonatkozásában minden rendben van, csak valahogyan a papok, szerzetesek számát kellene megnövelni, és az, mint egy varázsütésre, előre vinni, megváltoztatná az egyház életet. Nem erről van szó alapvetően, hanem arról, hogy az egyház minden tagjának meg kell vizsgálnia először is önmagát. Valóban pásztorom nekem az Úr. Beletartozom-e én a nyájba, az egyházközségbe, ahol élek? Közösséget vállalok-e a többiekkel? Miért vagyok kimerült és leve?

Azért, mert annyit dolgozom a családomért, annyi áldozatot hozok az embertársaimért, vagy azért, mert a bűnös és önző életmódom teljesen közömbössé tesz Isten és embertársaim iránt, és kiéget. A papi és szerzetesi hivatások, a Jézust követő, Jézus szíve szerinti pásztorok növelése nem valami toborzást vagy rábeszélést jelent, hanem a saját lelki életünk, keresztény, mi voltunk megújítását. Jézussal való kapcsolatunk megújhódik akkor, hogyha személyesen megváltozunk, hogyha a házasságunkat tekintjük, a családunkat vizsgáljuk meg. A papi és szerzetesi hivatások, a jó pásztorok, Krisztusnak az egyedül jó pásztornak, az új szövetség egyedüli jó pásztorának a követése, tehát a személyes Isten kapcsolatunknál a házasságok és a családok lelki megújításánál kezdődik.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3: 11 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Elrendelte az első csapásokat iráni célpontok ellen Donald Trump amerikai elnök, néhány órával azután, hogy megtorlást ígért egy amerikai Apache harci helikopter lelövése miatt. Az amerikai hadsereg iráni légvédelmi létesítményeket támadott, miután Washington szerint egy iráni drón talált el a Hormuzi szoros térségében járőröző helikoptert. Teherán tagadja a felelősségét, az Egyesült Államok szerint azonban a támadásra válaszolni kellett. Újabb olajársoktól tart az iráni háború és a Hormuzi szoros elhúzódó lezárása miatt a világ legnagyobb vegyipari vállalatának számító BASF vezérigazgatója. Marcus Kemis azt mondta, a globális olajtartalékok fokozatosan apadnak, és ha a szoros nem nyílik meg hamarosan, az év második felében ismét jelentős áremelkedés következhet be, nem csak a kőolaj, de a finomított termékek piacán is. Emelkednek a biztonsági üzemanyag tartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árai egy miniszteri rendelet szerint. A Portfólió gazdasági portál arra hívta fel a figyelmet, a gazdasági és energetikai miniszter rendeletével a kormány a piaci folyamatokhoz szeretné igazítani az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket. Májusban a várt emelkedés helyett 1,8%-ra mérséklődött az infláció éves összevetésben, áprilishoz képest nem változtak az árak, elemzők ennél magasabb adatra számítottak. Az élelmiszerek ára egy év alatt 2,1%-kal csökkent. Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot tegnap este. A 110 oldalas csomag szigorítja a vagyonnyilatkozatokra és ellenőrzésükre vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekmények kapcsán. A jogállam rombolás eszközének nevezte a szuverenitásvédelmi hivatalt a szervezet megszüntetéséről szóló parlamenti vitában a kormányfő. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, visszaadják a szuverenitás szó valódi jelentését, mert az előző kormány idején azt a hatalom a saját nemzete elleni eszközként használta. A Fidesz a parlamenti vitában ismét azt követelt, hogy a kormány hagyjon fel a szuverenitásvédelmi intézményrendszer leépítésével. Jövő héten fizetésképtelenné válhat a főváros, de Karácsony Gergelynek nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. A Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott Budapest a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár. A főpolgármester szerint jelenlegi tudásuk alapján nincs döntés arról, hogy a haladékot meghosszabbítanák. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. Az Európai Unió újabb, immár 21. szankciós csomagot készít elő Oroszországgal szemben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta, az intézkedések az orosz gazdaságot, az energiaszektort, a pénzügyi rendszert és a kriptovaluta piacot is érintenék. Emellett a szankciókat kijátszani próbáló orosz árnyékflottát veszik célba az intézkedések, illetve belépési tilalmat rendelnének el az ukrán fronton harcoló orosz katonákkal szemben. Az ukrán elnök szerint a háború akkor ér el forduló pontot, amikor az orosz társadalom felismeri, hogy a konfliktus nem távoli esemény. Volodymyr Zelenszky a brit The Guardiannek arról beszélt, az ukrán dróncsapások célja, hogy az orosz lakosság is közvetlenül érzékelje a háború következményeit. Ukrajnai látogatásra hívna a brit uralkodót az ukrán elnök, Volodymyr Zelenszkyt a Windsori kastélyben fogadta harmadik Károly király. Lengyelországnak részt kell venni az Ukrajnáról és a térség jövőjéről folytatandó tárgyalásokon, ellenkező esetben nem lesznek tekintettel semmilyen megállapodásra, jelentette ki a lengyel kormányfő. Donald Tusk arra reagált, vasárnap Londonban csúcs találkozót rendeztek Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetői az ukrán elnök részvételével. A Kreml elfogadhatatlannak tartja azokat a feltételeket, amelyeket az európai országok támasztanak Oroszországgal szemben, ahhoz, hogy közvetítői erőfeszítésekbe kezdjenek a konfliktus rendezésért, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov arról is beszélt, jelenleg szünetel az Egyesült Államok közvetítői szerepvállalása. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, sokfelé lehet zápor, zivatar, akár heves vihar is, 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, híreinket hallották.
5: Reklám. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós, Tasnádi István, Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
6: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
5: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapád falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária barokkzenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri szimfonikus zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapád falván.
7: Reklámot hallottak.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
10: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
11: Csontos László újságírót, írót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió gasztronómiai műsorában. A közelmúltban, egészen pontosan 2023-ban Hőseink az étlapon címmel megjelent az ön könyve. Mi is adta az apropóját ennek a könyvnek?
12: Az apropóját az adta, hogy én eredetileg két diplomás történész vagyok, és ugye mi történészek azok egy olyan emberek, hogy általában mindenhez értenek, de általában van egy-egy kedvenc korszakuk. Az én kedvenc korszakom a magyar történelmnek a legszebb, vagy egyik legszebb korszaka, ugye a reformkor és a szabadsághoz, a betetőzése. Na most, és akkor így jött a történetnek, hogy lesz ebből könyv. Egyszer szerettem volna erről írni, de már annyi könyvet írtak erre a korszakról, hogy valami újat ki kellett találni. Na, és így jött az ötlet, hogy a emberek kit szeretnek a legjobban. Hát akiről még ételt is elneveznek, vagy italt elneveznek, hogy legyen ugye, hogy a Dubarry Mártás, vagy legyen a Napóleon konyak, hogy az ismertebbeket mondjam, vagy a Stroganoffot bélszint, ugye. Tehát olyanokról nevezik el, akit szeretnek, hiszen nem lehet azt mondani, hogy a franciák ne szeretnék Napóleont, hiszen mai napig a franciák nagy része büszke rá. Ugye nálunk is van ugye a Kossuthról, vagy egy-két híres emberről ugye ebbe a korszakból étel, és akkor utána néztem, és kiderült, hogy nem csak Kossuthról, vagy Eszterházyról neveztek el ételt, hanem nagyon sok mindenki máshol, csak kiment a köztudatból, és akkor jött nekem az az ötletem, hogy én előkeresem ezeket, felhajtom, feldolgozom, és újra elérhetővé teszem a receptektől kezdve a készítését a séf tanácsaival, kicsit megújítva az egészet, hogy visszahozzuk a magyar gasztronómiába a 19. század ételeit.
11: Na de hogyan? Hogyan járt utána, és hogyan gyűjtötte össze az érdekességeket? Gondolom, ennek is megvan a története.
12: Igen, mindennek megvan a története, nem is volt egyszerű. A történész fele volt az egyszerű, mert mondtam, hogy történész vagyok, tehát azt mondjuk, hogy az ugye saját kútfőből meg tudtam oldani, nyilván ezt azt el kellett olvasni, például a Veselényi szerepel bele, és akkor Veselényinek a naplóját, amikor Széchenyivel Párizsban járt, meg Londonban járt, ugye, és akkor ugye főurak voltak, ez nekik egy cirka 3-4 éves kirándulás volt, és addig ott éltek, és ezt nagyon színesen leírta a Veselényi, és akkor ugye ebből tudom például, hogy Széchenyi tulajdonképpen ennek a hatására tanult meg rendesen magyarul, hiszen Széchenyi anyanyelve német volt, és akkor ugye megtanult magyarul, közben sok minden történt velük, és ilyeneket olvastam, és ezek fel vannak dolgozva ebbe a könyvben, ez a történelmi része, tehát az is tele van izgalmakkal, és 12 szemét választottam, hiszen az órának is 12 órája van, ugye a napnak azért vannak benne 12-en, hiszen lehetnének 15-en is, vagy lehetnének 80, de 12, mert ugye hogy az óra jár, és akkor minden órára egy hírességet választottam, és így vannak meg, hogy a Andrássytól a Veselényi körben vannak 12-en.
11: Soroljuk fel: Andrássy Gyula, Batthyány Lajos, Bem József, Damjanics János, Deák Ferenc, Eszterházy Pál Antal, Görgei Artúr, Jókai Mór, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Széchenyi István és Veselényi Miklós nevéhez kapcsolódó ételeket gyűjtött össze. Nem is egyet-kettőt, gondolom.
12: Igen, van, akiről tízet is, mert hogy a Kossuth Lajosról tízet sikerült. Petőfiről is van több, meg sok mindenki más, és különleges dolgok is kiderültek, például, hogy Kossuth Lajosnak a kedvence a citromos kolbász volt.
11: Ezt honnan sikerült kideríteni?
12: Hát onnan, hogy elkezdtem Kossuth Lajost olyan mélységben olvasni, amiben le volt írva, hogy ő ment Pozsonyba a fogadóba, és akkor vitte magával a citromos kolbász, mert azt szerette. A róla elnevezett süteményt pedig ott csinálták a Vasláv fogadóban, vagy az a pozsonyi kiflinek egyébként egy utánzata, vagy nem leszármazottja, vagy, amit csináltak neki, ugye, mert hogy édeszájú volt a Kossuth, és akkor annyira szerette a házigazda, hogy a Kossuth kedvéért kitanált egy Kossuthról elnevezett étel.
11: Ez lett a későbbi Kossuth kifli, amit
12: igen,
11: mi már
12: igen,
11: így ismerünk.
12: Igen, ez a Kossuth kifli.
11: Javaslom, hogy mondjunk legalább egy példát, mert a kedves hallgatókat az érdekességek érdeklik. Kezdjük akkor Andrássy Gyulával.
12: Hát ugye ő az akasztott gróf, ugye, akit ugye miután leverték a szabadságharcot, ő pont Isztambulba volt, hiszen éppen ott tárgyalt az angolokkal, és akkor ugye emigrációban ment, ő volt az emigráció feje Párizsban, és akkor ott élt, nagyon sok érdekesség származik ebbe a korból, ugye, hogy az akasztott grófból hogy lesz 67-es miniszterelnök. Ez is megérne egy misét, benne is van a könyvben egyébként, ez is természetesen, de András is szeretett enni, és róla a tiszteletére egy gulyás neveztek el, és ez azért érdekesség az Andrássy gulyás, mivel később a tarcali ötcsillagos Andrássy hotelnek a séfjével jöttem össze, és a nomen est omen, a Andrássy a névadójuk, és akkor ugye Andrássy gulyás lett az egyik, amit megcsinált. Mindig ez volt a veszőparipám, hogy mikor megszereztem a recepteket, a többségét egyébként én szereztem meg, volt, amit a séfnek sikerült, mert még nekem sem, de tehát a lényeg az volt, hogy mindig az volt a veszőparipám, hogy megújíthatja, hiszen csináljunk ami modern, de az Andrássy gulyás az Andrássy gulyás lenne. Tehát valaki megkóstolja, akkor ne egy össze-vissza valami legyen, hanem a felesen ismeri az Andrássy gulyás, csak esetleg modern fűszereket tesz bele, új konyha technológiával csinálja, de akkor is az legyen az íze, mint az eredeti Andrássy gulyásnak.
11: Na de mitől Andrássy gulyás az Andrássy gulyás?
12: Hát a hústól, meg a fűszerektől. De aki erre kíváncsi, az vegye meg a könyvet, olvassa el, és akkor rá fog jönni, hogy mitől Andrássy gulyás, és mitől nem egy átlagos sima gulyás az Andrássy gulyás. Kossuth az egyik kedvenc politikusom, és muszáj belevenni. Tehát Kossuth Lajosnál tudni kell, hogy nagyon szerette a magyar nép, sokkal jobban, mint ma szereti. Ugye Miskolc első díszpolgára egyébként Kossuth Lajos, itt emelték az első egész alakos szobrát, ugye, ami az Erzsébet téren található. Tehát Miskolc nagy kossuthista ellenzéki város volt, nemzeti érzelmű város volt mindig. És Kossuth Lajos, ugye, miután emigrációba élt, ugye ő akkor is járta a világot, ő volt a magyarok lelki vezére, és az Egyesült Államokba is elment, hiszen ott támogatást szeretett volna, hogy még pénzt gyűjteni, hogy a magyar emigrációt támogassák, fegyvert vásárolni, hiszen még nem mondott le arra a gondolatról, hogy újra kezdik a szabadságharcot. Kossuth Lajos annyira nagy személyiség volt egyébként, Amerikában is annyira tisztelték, hogy nem ám, hogy kiment és fizetett nézőket vittek oda, hogy meghallgassák, hanem az emberek azért fizettek belépőjegyet, hogy meghallgathassák Kossuth Lajost. Azért nem mindegy a kettő, és mikor elért az egyik városba, Baltimore-ba, ott például annyira tisztelték, ott is már nem ismerték, de annyira tisztelték, mint a szabadság egyik nagy hőse ellátogott hozzájuk személyesen, hogy egyik amerikai semmi magyar vonatkozása nem volt, egy amerikai cukrász készített egy tortát, amit Kossuth kéknek, tehát Kossuth tortának nevezett el. És ez is természetesen fel van benne sorolva, de minden sajnos ugye nem lehetett megcsinálni, hiszen akkor ez egy több részes kötet lenne, de a történet az benne van a kötetben.
11: Batthyány Lajossal kapcsolatosan milyen?
12: Hát Batthyány, benne van a történetből kiderül, kevesen tudják, hogy fiatalon félárva lett, mert az apja meghalt fiatalon, a anyjával nem a legjobb volt a kapcsolata, és egyébként Batthyányt Bécsben nevelték, ezt tudni, hogy Pozsonyban született, ami akkor német város volt, magyar kisebbséggel. Bécsben nevelkedett, és ez azért érdekes, mert németül nevelték, tehát Batthyánynak az anyanyelve német volt. Mert ki gondolná, egy első magyar miniszterelnök, vagány huszártiszt, akinek német az anyanyelve. És ez egész addig ment, hogy Zágrában, ugye a szomszéd főváros, most akkor ugye az is Magyarországhoz tartozott, Zágrában lett huszártiszt, ugye ez egy nyalka huszártiszt, nagyon jó megjelenésű volt a Batthyány, azt tudni kell róla, mert ugye most mit látnak egy szakállas embert, középkorú embert, egy nagyon jó megjelenésű fiatal huszártiszt volt Batthyány, és akkor ott egyszer csak megszállta az ihlet, és akkor saját huszárjaitól, akik magyarok voltak a döntő többség, megtanult magyarul. És utána egészen annyira megtanult magyar, hogy a diétám, mire megvilágosodott, és elkezdte érdekelni a politika, mert addig egy világfi volt, és akkor hazament, leszerelt, mint a birtokot csinált, hogy megmutassa, hogy Magyarország egyik legjobb birtokát, mint az Eszterházi, vagy a Széchenyi, hogy lehet ugye eperfával, meg stb., hogy lehet modern gazdaságot csinálni. A Batthyány ugyanezt csinált, egy mintagazdaságot, és elment a pozsonyi országgyűlésbe, mert ő felsőházi tag volt származási alapon, és így lett az ellenzék vezére. És így lett egy németből magyar. Hiszen a vére az magyar volt, de a nyelve a német. Ugyanígy volt egyébként Görgei is, elárulom, hiszen Görgei le is írta, ez is szerepel a kötetben, hogy neki az édesanyja német volt, mert felvidéki, ugye hát Görgő, meg stb. Az mind ott van ugye a Szepességben. Tehát az eredetileg német vidék volt, csak a főurak voltak, vagy a birtokosok, meg néhány ember volt magyar, a többi az német volt, meg néhány szlovák paraszt. És akkor az édesanyja német volt, az apja magyar, és akkor ő is Bécsben volt a királyi testőrségben, mint huszár, fiatal nyalka, huszártiszt volt. Görge is ugye jó megjelenésű fiatal tiszt, ugye, aki bekerülhet a királyi testőrségbe, az ugye az nem egy rossz huszár volt, és akkor leírta a Görgei, hogy küzdök azért, hogy magyar ember maradjak.
11: Az ételekre mondjunk még néhány példát. Batthyányról milyen ételt neveztek el?
12: Batthyányról két étel is van benne, a Batthyányi rizs, itt van a fotón, illetve a Batthyányi mártás. Az a különleges, hogy szereztem meg a receptet. Na, ez nagyon külön. Úgyhogy a Batthyányi család egy nagyon nagy család volt, és nagyon szerte ágazó. Nem találtam a receptet, hát fogtam a internetet, szétnéztem, és találtam Batthyányi Katát Londonban, aki a Sotheby's-nak volt akkor a munkatársa, aki a műkincseket átverezi. Ugye ennek a cégnél dolgozik, a világ egy leghíresebb cégénél dolgozik a Batthyányi Kata, és vettem a fáradtságot, írtam a Batthyányi Katának, hogy én egy történész vagyok, aki egy ilyen könyvet csinál, és a őséről, aki egyébként ő a testvérének volt a fia, a Batthyány Stratman vonalhoz tartozik, a hercegi ágba, és nem a Batthyány Lajosnak a leszármazottja, de ugyanaz a család. Ugye családnak a két ágaina. A ős-ős rokonáról írok a könyvbe egy fejezetet, és hogy tudná nekem ebbe segíteni. És kiderült, hogy a Batthyány Katának megvolt a recept, és akkor saját kézzel megvan nekem, mai napig megőriztem, szépen leskicolta, és telefonon átküldte nekem a faximilia receptet, hogy így lett meg a Batthyányi mártásnak a receptje.
11: Fantasztikus, valóban. Milyen érdekes, az az érdekessége, hogy ezeket a recepteket hogyan tudta ön megszerezni?
12: A legnehezebb a Kossuthnak az egyik receptje volt. A Kossuth koszorúja van egy ilyen, az is meg lesz csinálva egyébként. Ott az is egyébként. Így néz ki, hogy a aszalt paradicsom meg stb. De nem egy egyszerű rizsecske. meg fácán léve fedelesztve, meg stb. Tehát megvan a készítés titkai, hogy mitől Batthyány egy Batthyány. A lényeg az, például visszatérve a Kossuthoz, hogy minden áron meg akartam keríteni a receptet, de sehol nem tártam az. Ennek azon egyszerű oka volt, hogy ezt 1848-ban, ugye akkor volt a forradalom, a forradalom lelkesedése, ugye Budának a nagy része német volt. És akkor egy német, ugye magyar szívű német csinált egy Kossuthról egy Kossuth koszorúja örömébe egy ilyen édességet. Igen, ám, de a német volt, hát akkor meg sem maradt gyakorlatilag Magyarországon, végül után nagy nehezen megtaláltam, de az már utána volt. A lényeg az, hogy az osztrák szakácskönyvben találtam meg németül a Kossuth koszorújának a receptjét, ami teljes tökéletességgel le volt írva, mert az is lehet, hogy ez a német utána kivándorolt Ausztriába, nem tudom, hogy mint, tehát magát, hogy hogy került ki Ausztriába a recept, de Ausztriában ma is egy ismert édesség a Kossuth koszorúja, Magyarországon meg bocsánat kifejezés, hogy a kutya se ismerte. És akkor végül már, akkor már meg volt írva, még olvasgattam egy nagyon régi szakácskönyvet, és akkor abba találtam meg, de még szerencsé, hogy én megtaláltam a németet és lefordítottam, ma németben teljes német precizitással le volt írva, a magyarban meg csak nagyvonalúan hogy így csinál, úgy csinál, de a németnek meg grammokra leírva, ugye, mint a német precizitás, hogy így kell, meg azt csinál, meg az, tehát tökéletesen le volt írva a recept, és a poén az volt, hogy mikor elmentem tarcolni, és csinálták ezek az ételeket, mert mindent végig kóstoltam természetesen. Hogy tudnék írni egy szakácskönyvről, hogyha én nem kóstolom meg azokat az ételeket? Tehát mindent megcsinált nekem a szakács csapat, és akkor mondom, az egyik szakács rászot csinálja, szépen hajtogatja, minden ez egy fonott kalács, és akkor csinálja, és akkor mondom, hogy olyan milyen jó sikert, hát mondja persze, mert már harmadszor csinálja, akkor esetleg nekem a tantusz, hogy ezek a fiúk engem hogy megbecsülnek, hogy előtte a szakácsok mindent megcsináltak legalább egyszer, hogy tökéletesen meg tudják csinálni. Tehát, hogy olyan szinten komolyan vették, ugye egy nagyon komoly szakácscsapat, hogy nem csak úgy, hogy ledaráljuk, hogy ahogy sikerül, úgy sikerül, hogy tökéletesen sikerüljön, kinézete, tálalása, minden, hogy például a Kossuth koszorúját kétszer csinálták meg, mire sikerült.

0: Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy valóban nem kis utánajárás az ön részéről, a kutató munka, akkor a szakács csapat részéről, hogy előre főzzék és előre süssék ezeket az ételeket.
1: És akkor ott voltam, akkor még megsütötték még egyszer.
0: És még egyszer megsütötték és elkészítették, amikor ön végigkóstolta, és mindemellett még recepteket említünk, hát ezeket a recepteket részletességgel, pontos
1: életprecizitással
0: meg lehet találni a könyvben.
2: Igen, és ezek a receptek még az a különlegessége, hogy a séffel megbeszéltem, hogy haladjunk a korral, tehát ugye megújította ezeket a régi magyar ételeket. Tehát csak abban maradtunk, mint az elején is mondtam, hogy a andrási gulyás az maradjon andrási gulyás, de hogy ő fűszerbe vagy díszítésbe megújítja, az az ő dolga, csak fel lehessen ismerni, tehát hogy ne változzon meg az ételnek a jellege. És mindent megcsinált így, tehát a deák tortától kezdve, ami nagyon finom torta, de nem egy negédes, mint a, tehát ez nem annyira édes, mint az aher, hanem egy nagyon finom torta, és akkor azt is például ehető virággal díszítették. Ugye egyébként a Kossuth koszorúját is ehető virággal, tehát ugye nyilván az eredetileg nem volt benne, hanem ezt már a séf találta ki, hogy ehető virágokat is felhasznált.
0: Megsütötték és megfőzték előre ezeket az ételeket.
2: Akkor, mikor ott voltam, tehát legfeljebb bizonyos fázisokat csináltak meg előre, tehát ami, mint tudom én, hogy 3-4 órát kellett a marha húsnak ugye főnie, hát akkor nyilván nem 3-4 órát vártunk, hanem elő volt főzve, és akkor csak alá rottyantott, és akkor befejezte és tálalta.
0: Valamint képek is társulnak egy mellékletként a
1: könyvhöz. Meg is lehet nézni az ételek egy részét.
0: Igen. Mindegyik recepthez van kép?
2: Nem mindegyikről van. Nem mindegyikről van kép. Mindegyiket lefotóztam, de válogatás, illetve vannak benne más jellegű képek is, hiszen ha tovább megyünk, akkor vannak a konyhakert, és itt a séf is, meg a csapata, a szálloda, vagy ahogy bemutatom a természetes gazdálkodást, a saját telkünkön készült egyébként az avason, a szőlő, vagy a paradicsom, vagy a hegyaljai szőlősorok, és mindegyik ételhez még az a különlegessége a megfőző túl, még egy kiváló hegyaljai borásszal is társultam, aki mindegyikhez ajánlott egy kiváló hegyaljai bort. Tehát ugye a magyar az régen nem sört ivott, nem vodkát ivott, hanem a magyar ember az arról volt ismert, hogy bort iszik. Magyar az boriszon nemzet volt, tehát mindegyik ételhez van ajánlva egy-egy bor.
0: Jogosan merül fel az emberben a kérdés, így bennem is. Van ezek közül az ételek közül kedvence?
2: Van különlegessége, sok különlegesség van. Egyet mondanék el, az nehéz lenne azt mondani, hogy az a kedvencem, mert több volt, ami nagyon ízlet, de hát erre mondanám, hogy a jókai töltött paprikája, mégpedig azért, mert az nem sima disznóhússal csinálta, hanem birkahússal. Na most rólam tudni kell, mert csak azok tudják nyilván, akik ismernek, hogy én a birkától viszolygok, hiszen volt egy régi főiskolás birka történetem, ami nem a legjobban sült el, ugye, mert nem volt lefejtve hátjáról, ugye, és akkor a fagyú rajta maradt, és én szagát megéreztem, attól rosszul voltam a birkába, én bele nem kóstoltam volna, de most azt mondtam, hogyha birka húsa csináltál, egy életem, egy halálom, ezt meg kell kóstolni, hát olyan nincsen, hogy írjak egy könyvet róla, hogyha nem kóstolom meg én magam azt az ételt. Hát,
0: ezt az áldozatot meghoztam.
2: Igen, meghoztam, és kiderült, hogy a birkát úgy meg lehet csinálni, hogy nincs fagyúszag, és nagyon finom. Tehát ez nekem egy óriási reveláció volt, mert édesanyám mindig mondta, hogy ha ennék, még az ő főzött, nem főzött birkát, mert nem voltam hajlandó birkát enni, pedig ő meg tudja úgy csinálni, hogy a rokonok is, hogy nem jó birka, utána a szomó szerint a ujjukat nyalták, olyan finom volt, de én azt nem akartam egyszerűen elhinni, tehát meg se kóstoltam, viszont itt kénytelen voltam, mert mondom, hát ha bármi lesz, akkor is meg kell kóstolni, hiszen nem, másképp nem tudom megírni, és megkóstoltam, és kiderült, hogy nagyon finom, tehát pedig jártam araboknál, és ott se ettem birkát, mert mondom, birkát azt nem, tehát halat, vagy bármit, hogy egy araboknál mit teszik az ember, akkor kecskét, vagy mindent megettem, csak mondom, a birkákat kerüljük, és akkor kiderült, hogy a birkát is, nekem ez volt a könyvnek a hozama, hogy a birkát is meg lehet csinálni jól.
0: Receptek közül még néhány érdekességet, kulisszatitkot, olyan érdekességet meg tudunk említeni, amire érdemes felhívni a kedves hallgatók figyelmét.
2: A Petőfi Sándor. Petőfiről is több ételt elneveztek. A kettőt főztünk, meg csináltunk meg. Egyik a Petőfi tojás. Az egy nagyon egyszerű előétel, de amilyen egyszerű, olyan fenséges, tehát azt tudom javasolni mindenkinek, két okból is egyszer, mert olcsó, egyszerű megcsinálni, és nagyon finom. Tehát én meg voltam lepődve, Petőfi töltött, egy kicsit kell vele dolgozni, de nem vészes, tehát mert háromfajta besorolása van ezeknek az ételeknek. Egyik, amit könnyű megcsinálni, a másik az, ami közepes, a harmadik, amit már nehéz megcsinálni, tehát amihez már az igen jó kell tudni főzni, hogy meg tudja csinálni, és akkor a Petőfi tojás, ami mondom, hogy finom és fenséges, az az, igen, itt van fotón is, az az első kategóriába tartozik, a könnyen megcsinálható, de utána megkérdeztem a végén a séfet, hogy melyiket volt a legnehezebb megcsinálni. És akkor ezt mondta, hogy a töltött fálcán Széchenyi módra. Hát ugye Széchenyi István, tudjuk, az ország egyik leggazdagabb főúra volt, tehát el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett az. Tehát mondtam, hogy megcsinálni is olyan, mint ahogy elképzeljük, tehát hogy az csak gyakorló séf tudja megcsinálni, mert formázni kell, meg stb. Stb. Tehát ugye az volt a legmocerásabb. Annak is itt benne van a recept, és nem csak a recept, mindegyiknél a séf elmondta a kulisszatitkokat is, hogy hogy kell csinálni. Tehát ez is benne van, le van írva, tehát hogyha valaki jól tud főzni, akkor ezt elolvassa, akkor meg tudja csinálni, de ehhez tényleg jól kell tudni főzni.
0: Valamint, hát azért korabeli receptek ezek, bár már részben említette, hogy megadta az engedélyt a séfnek,
2: igen,
0: hogy azért modernizáljon, de olyan receptek kerültek ebbe a könyvbe és ebbe a kötetbe, amely olyan alapanyagokat tartalmaz, melyhez manapság is könnyedén hozzájuthat a
2: Igen. Igen, tehát nyilván valaki bemegy a bármelyik nagy áruházba, nem, az egy kis ABC-t nem javasolnám, hogyha komolyabb ételeket akar, de nagy áruházban 99%-et megkapja, az 1% kivétel a fácán. Ahhoz mondjuk a búzatéren a piacra kell menni, és akkor a piacon lehet vadhúst venni, de azért mondom, tehát a vadhús kivételével gyakorlatilag az öntetek minden megkapható a nagyobb áruházokban.
0: Egy könyv és egy kiadvány esetében ejtsünk néhány szót a borítókról is, bár már ugye az
2: igen,
0: óra szimbólumról
2: ki, természetesen meg én terveztem.
0: Beszéltünk, tehát óra szimbólum és igen. A 12 közismert magyar személy található a borítón.
2: Lefolytva is a szabadsághoz az 12 személy, aki szerepel a könyvben. És ez egyébként Kossuthnak köszönhető, hiszen azt mondta Kossuth egy beszédé, most nem szó szerint idézem, hogy én vagyok a magyar történelem órája. És akkor ide azért van, hogy itt van a magyar történelem órája a 12 szereplővel köztük Kossuth Lajossal.
0: És a hátsó borítón pedig...
2: Addig megjelent könyveim vannak ugye elérhetőek, hogy hol lehet megvásárolni, hiszen nem csak beszélni kell róla, hanem meg is kell venni, legalábbis, hogyha valaki ebből szeretne főzni például.
0: Akiben és akikben felkeltettük az érdeklődést a kötet iránt, hogyan juthatnak hozzá?
2: Hát nagyon egyszerű, hogyha a miskolciak vagy környékbeliek, akkor két könyvesboltban is meg tudják venni, bele tudnak olvasni, nézegetni a képeket, illetve megrendelhető a webshopján, tehát az ország más részén vagy megye más részén, nem kell ezért eljönni Miskolcra, hanem megnyitja a webshopot, megkeresi azt, hogy Csontos László hőseink az étlapon, kitölti és megrendelés pár napon belül meg is kapja.
0: Kiknek ajánlja elsősorban szerzőként ezt a kötetet?
2: A hőseinket az étlapon? Mindenkinek, aki szereti a magyar történelmet, és szeret jót enni. Hiszen ezek olyan személyek, akikre igazán büszkék lehetünk, nemzetünk nagyjai, akkor is nagyok voltak, de most több mint 170 év után is azt mondhatjuk, hogy ők igen, igazi magyar hazafiak voltak. Egyszer, másodszor pedig, akik szeretnek enni, azok pedig azoknak ajánlom figyelmébe a róluk elnevezett ételeket, azokat a különlegességet, amit ezek a személyek szerettek, és amiket róluk elneveztek. Ebben a könyvben azok az ételek vannak, amelyeket a híres magyarokról elneveztek, és ugye benne van az is, hogy a receptje, meg az is, hogy hogy kell megcsinálni. Tehát ha valaki alapszinten tud főzni, akkor az egyszerű ételeket meg tudja csinálni, ha jól tud főzni, akkor az összest.
0: Szerepel még a jövőbeli tervei között más gasztronómiai témájú kötet és kiadvány megjelentetése? Dolgozik még ilyen típusú munkákon?
2: Hát jelenleg ilyen tervem nincsen, de minden kötetemben benne van egyébként, mert hiszen amik vannak a történelmi regényeim, ott is mindig a gasztronómia szerepel, hiszen a Árpád kortól a kuducokon át a 1848-49-esig a szereplők azokat az ételeket eszik, amit akkor abban az időben főztek, tehát ugye nyilván nem ettek lecsóta az Árpád kortban, hiszen nem volt paradicsom például, vagy paprika. De viszont például a 49-szel kapcsolatban, a különleges küldetésben, ami 1849 nyarán játszódik, leírom a jó slambusznak a titkát. Ezt én is azért tudom, mert egyszer elolvastam, de az hagyján, de aki a könyvkorrektora volt, az hajdúsági származású, és akkor ő mondta, mert én úgy írtam, hogy 32-szer megforgatni, az a rendes, hogy a 32-szer kell megforgatni a slambusz, erre mondta, hogy nem, hanem az úgy rázni kell, tehát hogy nem fokanállal forgatom, hanem magát az edényt, ugye, amiben csináljuk, ugye, azt kell forgatni.
0: Tehát nem fakanállal kell forgatni, hanem az edényt kell forgatni,
2: igen,
0: az étellel együtt.
2: Igen, a kondért kell forgatni. Tehát én is tanultam közben, tehát most már tudom, hogy kell jó slambucot csinálni.
0: Milyen jó ezért is például gasztronómiai témájú könyveket is megjelentetni.
2: Zseniálisan ismerem az ételeket, megcsinál sajnos, nem tudom, hiszen nem vagyok séf, de édesem nagyon jó főz, és nagyon sok mindent megcsinált, hiszen volt olyan, hogy írtam egy interneten, van egy blogom, és akkor ott írtam például a szovjet hadifoglyokról, mert feldolgoztam a II. Világháború, hogy milyen volt magyar hadifoglynak lenne a szovjeteknél, milyen volt a angoloknál, milyen volt a németeknél, és még azt is, hogy milyen volt az amerikaiaknál magyar hadifoglynak lenni, és a szovjeteknél előjött a csalán, hiszen ott nagyon rosszul volt az étkezés, és rohadt krumpli, meg káposzta, meg stb.
0: Csalánlevest tette.
2: Igen, pontosan, de és akkor egyik barátomnak az édesanyja, ő kárpátaljai, félig magyar, félig ukrán származású, édesanyja ukrán, és akkor megkérdeztem a receptet. És akkor édesanyámnak elmondtam a csalán receptet, és akkor édesanyám megfőzte, mert nagyon jól tud főzni, és akkor édesanyámmal megfőzettem, tehát még azt is megkóstoltam, hogy a hadifoglyok, sógor, minek köszönhető, hogy egyáltalán túlélte a háborút.
0: És ízlett a csalán leves?
2: Igen, nekem ízlett egyébként, amikor voltam kint Kárpátalján, akkor direkt elmentem ukrán étterembe, és borsot akartam el. Kiderült, hogy ukrán étteremben minden volt csak bors, nem? Úgyhogy kiderült egy kárpátalja magyar étterembe, viszont találtam kárpátalja borsot, úgyhogy ettem.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Csontos László írónak, újságírónak, a Hőseink az étlapon című könyv szerzőjének. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
2: Köszönöm szépen.
3: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
5: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa találkozója madridi egyházmegyével. Az evangéliumi öröm tanúiként éljenek a sokféleség egységében. A Szent Atya köszöntötte Madridban az önkénteseket. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban.
1: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes.
2: Leó pápa beszéde a madridi egyházmegyéhez. Legyetek az evangélium öröm tanúi a sokféleség egységében. A Real Madrid foci csapat világhírű madridi Bernabéu stadionját zsúfolásig megtöltő 80 000-es hívőseleggel találkozott kedden este Leó pápa. A tánccal és lendületes énekekkel fűtött egyházmegyei találkozón Leó pápa arra buzdított mindenkit, hogy tanúságtételük akkor tudja megérinteni a város szívét, ha újra tanulják a figyelem lelki művészetét, bízva abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy azt felnőttként először tapasztalhatja meg. 14. Leó pápa, aki közismert sportoló, a találkozó kezdetén rögtön megérintette a hitbéli szurkolók szívét.
1: Yo supongo que para un jugador de fútbol hacer un gol en este estadio es algo que les marca poco la vida. Pero don José, hoy la iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
2: El tudom képzelni, hogy mit is jelent egy focista életében, ha ebben a stadionban gólt szerez. Ám itt, ma este, a madridi egyház egy bombagólt lőtt. Szót rögtönözve Leó pápa, utalva a nagyszerű tanúságtételekre, énekekre és játékokra. Spontán megjegyzését a madridi hívek, fiatalok is felnőttek, szűnni nem akaró tapssal jutalmazták. Ez az este a hit nagyszerű himnusza, és a pápa örömmel csatlakozik az Isten dicséretéhez, és erősíti a szép egyházi családi kötelékeket, amely a polifónia, vagyis az egységben rejlő sokféleség művészetét tanulja, kezdte beszédét a Szent Atya. A közösség megteremtéséhez a szíveknek kell énekelnie felszabadultan, amely az egyházban egyedülálló módon a liturgiában valósul meg, a megszabadító üdvösségtörténet nagy emlékezetében. Az éneklés olyan szükséget, amely áthatja az együttélést, és arra indítja a kultúrát, hogy maradjon nyitott a jövő előtt. A főváros Madrid lakóinak öröme átterjed az ide látogatókra, ha a múlandó érzelmet tartós életformába alakítja, amely megújítja az egyéneket, a csoportokat és az egész egyházmegyei közösséget. Az apostolok ezért szólítanak fel oly gyakran az írásaikban az örvendezésre, hiszen Krisztus szeretete ma is sürget minket. Erről tettek ma este többen tanúbizonyságot. Szólt a pápa, hogy a keresztség valóban megváltoztatta az életüket, mert ami bennük volt, átalakult, és szolgálattá vált a közösség javára. Leó pápa Magnifica Humanitas enciklikája is, Nehemiás próféta látomáson keresztül arra utal, hogy az egész közösség neki fog együtt Jeruzsálem újjáépítéséhez. Éppen a sokszínűség válik erőforrása a meghallgatás és a párbeszéd révén, amely közös alapja az igazságosságnak és a testvériségnek. Így épül fel egy különleges kapcsolat az egyház és a város között, a munka és a közelség kapcsolataiban, mert napjainkban a keresztény küldetés egyre inkább a nagyvárosi közösségekben mutatkozik meg, ahol egy új kultúra lüktet és készülődik. A szinodális út lehetővé tette számunkra, hogy mélyebben megismerjük és meghallgassuk egymást ezekben az összefüggésekben, amelyekben az egyházmegyei közösség él és formálódik. Ezért olyan fontos, hangsúlyozta a pápa, hogy ne vonuljunk vissza abba a valóságba, amelyben már egykor biztonságban éreztük magunkat, mert ahhoz, hogy elérjük a város szívét, ápolnunk kell azt a tudatosságot, hogy az igazság szimfonikus és mindig felülmúl minket. Ápolnunk kell tehát a vágyat, hogy megtaláljuk a feltámadottat, aki mindig előttünk jár és megelőz minket. Az Úr keresése és követése a feltétele a mai evangelizációnak, hiszen ma ezt mind jobban érezzük, hogy a nagyvárosainkban már nincsenek térképeink a magabiztos navigációhoz. Újra kell tehát tanulnunk a figyelem lelki művészetét, amely nélkül még az evangélium hirdetése is azzal a kockázattal jár, hogy személytelen ismételgetéssé válik. Az egyház jelenléte egy nagyvárosban az üdvössége misztériumának példabeszéde, ahogy azt Jónás könyvében is olvassuk. Semmi se zavarjon, semmi se ijesszen meg, idézte a Szent Atya avilai Szent Teréz énekét, és azt kérte, hogy egyházmegyei egyházként együtt kínálják fel evangéliumi tanúságtételüket. Higgyenek abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy pedig megtapasztalhatja azt először felnőttként. Készüljenek fel arra, hogy ezek az új kezdetek nem kivételek, hanem egy új missziós szabály. A plébániai és egyházmegyei tanácsok célja az, hogy megváltoztassa az ember érzékenységét azáltal, hogy mélyebben meghallgatjuk, mit mond a lélek az egyháznak. Amikor ez megtörténik, akkor az imádás életté válik, és akkor ott testvéri és szolidáris kötelékek születnek az emberek között. Leó pápa arra kérte a papokat, hogy ismerjék meg a közösségi megkülönböztetés gyakorlatát, mint a szinodalitás nagyszerű lehetőségét, hiszen az segít minden egyes közösségnek, hogy kiemelkedjen elszigeteltségéből, és hogy megtapasztalja a Szentlélek örömét.
1: Sed para todos como una Biblia abierta, que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la palabra de Dios.
2: Legyenek tehát mindenki számára olyanok, mint egy nyitott Biblia. Isten igéje ragyogjon az arcokon és az életükben. A szeretet valójában az a nyelv, ami otthon nézi magát mindenkiben. Zárta beszédét hétfőn este Leó pápa a madridi Bernabé stadionban tartott egyházmegyei találkozón.
3: 14. Leó pápa Madridban az önkéntesekhez. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Spanyolországi apostoli útjának madridi szakaszát 14. Leó pápa június 9-én kedden az IFEMA Madrid kiállítási és kongresszusi központban zárta, ahol a pápa látogatás előkészítésében és lebonyolításában résztvevő önkéntesekkel találkozott. Az IFEMA Spanyolország legjelentősebb vásár és rendezvény központja, amely évente több millió látogatót fogad. A Szent Atya érkezésekor elektromos járművel haladt végig az összegyűlt hívek között, majd a hármas pavilonban találkozott az önkéntesekkel. A program során levetítették a Csendes Hadsereg című kisfilmet, amely az önkéntesek szolgálatát mutatta be. Majd két önkéntes tanúságtétele hangzott el. A résztvevők zenei előadásokat is hallhattak, majd 14. Leó pápa intézett beszédet a jelenlévőkhöz. A találkozó végén ajándékcsere, apostoli áldás és közös ének zárta az eseményt. Beszédét a Szent Atya szívből jövő köszönettel kezdte.
1: Este encuentro es el último de la etapa madrileña de mi viaje apostólico.
3: Ez a madridi szakasz utolsó találkozója apostoli utam során, és nagyon örülök, hogy veletek madridi és Spanyolország különböző részeiből származó oly sok önkéntessel lehetek együtt. Ti különleges köszönetet érdemeltek, mert jelenléteteket és szolgálatotokat az Úr, az Egyház és a pápa iránti szeretetből ajánlottátok fel. A pápa megköszönte José Cobo Cano bíborosnak, Madrid érsekének az üdvözlő szavakat, valamint az önkéntesek tanúságtételeit és a művészeti programokat. Leó pápa ezután beszédének központi gondolatát fogalmazta meg. Szeretnék megosztani veletek egy egyszerű gondolatot, amelyet így foglalhatunk össze. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. A Szent Atya Jézusnak a kovászról szóló példabeszédére utalt, amelyben az evangélium szerint a mennyek országa olyan, mint a kovász, amely átjárja az egész tésztát. Elmagyarázta, hogy az önkéntes szolgálat ugyanilyen módon alakítja át a társadalmat. Az önzetlenség olyan kovász, amely növeli egy társadalom emberi, erkölcsi és lelki minőségét. Leó pápa hangsúlyozta, hogy napjaink világát gyakran az érdek, a haszon és a nyereség logikája uralja. Sokszor a fejlődést kizárólag gazdasági mutatók alapján mérik, miközben háttérbe szorul az ember teljes kibontakozása. Egy olyan világban, amelyet folyamatosan az érdek és a profit logikája befolyásol, szükség van arra, hogy a növekedést az átfogó emberi fejlődés szempontjából gondoljuk el és éljük meg. Leó pápa emlékeztetett Jézus tanítására is, amely szerint az igazi szeretet nem vár viszonzást. Ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi az érdemetek? És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi az érdemetek? A Szent Atya rámutatott, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy a mennyek országának kovászát vigye a világba, és belekeverje beteg emberiségünk tésztájába, hogy azt belülről gyógyítsa meg. Hangsúlyozta, hogy az Úr halála és feltámadása után tanítványait küldte a világba, hogy szeretetének, igazságosságának és békéjének jelei legyenek. 14. Leó szerint ez nem csupán az ige hirdetés által történik, hanem talán mindenek előtt egy életstílus által is, egy olyan gondolkodás és cselekvésmód által, amely az evangéliumból fakad. Ennek az életstílusnak egyik legfontosabb jellemzője éppen az önzetlenség. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította az önkénteseket, hogy a jövőben is őrizzék meg ezt a lelkületet. Testvéreim, haladjatok tovább ezen az úton. Alázattal és szelídséggel, mindig gőg nélkül, de szilárd hittel és nagy lelkű szolgálattal. Végül a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta őket. A szűzanya esdje ki számotokra, hogy mindig és mindenütt Isten országának kovászai legyetek. A találkozó végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd búcsúzóul így szólt. Köszönöm, és viszontlátásra Rómában!
0: Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban. Spanyolországi utazása negyedik napján Madridból érkezett a Szent Atya Barcelonába, ahol a déli imaóra elmondása után buzdító szavakkal fordult a katalán város lakóihoz. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és prófétái, akár áldozatok és lemondás árán is. 14. Leó pápa kedden délután kevéssel 2 óra előtt érkezett meg a barcelonai Szent Kereszt és Szent Eulália székesegyházba. A gótikus építészete remek műve adott otthont a találkozónak a Szent Atya és a barcelonai érsekség hívei között. Együtt elimádkozták a déli imaórát, majd a pápa néhány gondolatot osztott meg velük katalán és spanyol nyelven.
4: Il Concilio Vaticano II define l'ufficio divino come la voce della misma sposa che habla all'esposo.
0: A zsolozsmát a II. Vatikáni zsinat úgy határozza meg, mint a vőlegényéhez beszélő menyasszony hangját, sőt Krisztus és az ő testének imádságát az atyához. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében aláhúzza, hogy mi mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel. Leó pápa ebből a két képből, a jegyes és a test képéből fejtette ki gondolatait. Az első kép arra emlékeztet, hogy az egyház és benne a barcelonai közösség is a maga gazdag és változatos ajándékaival és karizmáival elsősorban szeretett jegyes, amelynek tagjait Isten arra választotta ki, hogy a szentek közösségét képviseljék. Ezért a pápa arra szólította őket, hogy újítsák meg az egységre, az egyetértésre irányuló elkötelezettségüket. Az egyház az Istentől jövő szeretetnek a gyümölcse, mely akkor növekszik, ha befogadja ezt a szeretetet, alázatos és hálás szívvel, egységben, mert csak így építhetjük a többiekkel együtt a szeretet műveit. Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt arra kérte a barcelonai egyházmegyét, hogy a Krisztussal való találkozásból kiindulva növekedjen a testvériségben és az evangélium hirdetésében. Családias légkört kell terjesztenünk környezetünkben, szolidárisan, nyitottan, készen az irgalomra, az áldozatra, a kölcsönös meghallgatásra és megbocsátásra, hiszen ugyanúgy Isten gyermekei vagyunk, és közös a hivatásunk. Szent II. János Pál Barcelonában járva dicsérte befogadó lelkületüket, és bátorította őket, hogy továbbra is legyenek nyitottak a keresztény testvériségre. Sokuk fáradozik a harmónia és a közösség megteremtésén, túl minden széthúzáson, tanúskodva az igehirdetés, a képzés és a tevékeny szeretet vitalitásáról.
4: Esto nos lleva a la segunda imagen en la que queremos detenernos, la del cuerpo.
0: A második kép a test, amelyről a szentírási szakasz szólt. Ugyanahhoz a testhez tartozunk, és ugyanaz a lélek táplál minket. Ugyanarra az életszentségre kaptunk meghívást, mondta Leó pápa. Számunkra az együttműködés nem stílusválasztás kérdése, hanem fiziológiás szükséglet, hiszen mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben, és mi erre válaszolunk a kapott karizmánknak és a ránk bízott feladatoknak megfelelően. A lélek sarkal arra, hogy teljesen átadjuk magunkat, és ezt Isten tervének megfelelően, engedelmesen és bizalommal tegyük. Mint minden testben, közöttünk is vannak erősebb és gyengébb tagok. Egyesek láthatóan végzik feladatukat, mások rejtve, belülről cselekednek. Olykor meg sem állva látnak el létfontosságú funkciókat, anélkül, hogy bárki észrevenné. A kapott ajándékok gazdagságában az egység adja az erőnket, és az egységünket a lélek adja. Fontos, hogy egyikünk se engedje tönkretenni az egységet, amelyben Isten minket alkotott, és aminek teljessége felé vezet minket nap-nap után, figyelmeztetett a Szentatya. Barcelona és a katalánok hivatása és felelőssége az egységépítése. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és prófétái, akár áldozatok és lemondás árán is. Ahogy a város védőszentje, Szent Eulália és sok más vértanú, mi is legyünk készek lemondani önmagunkról és minden fölösleges dologról, hogy a valóban fontos és örökké tartó dolgokra építsünk. Ezt tanítja nekünk a megfeszített. Erre szólít Pál apostol és a szentek példája, ezt akarjuk együtt tenni Jézusnak az utolsó vacsorán atyához szóló szavaival.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Nemes nagy Ágnes, lovam. Keresnek, vésik nappalon, feltúrják estemet. Létemből, mint egy osztrigát, tűvel feszítenek. Fülem mögött zizzennek, és ujjuk hajamba kap, s a szekrényből, mint holt tetem, nyakamba omlanak. Hiába, lent dobog lovam, és hangja hallatán a csigalépcső megremeg, s felbúg csizmám nyomán. Térdem közt nyikkan a nyereg, lágy véknya felneszel, két lábra nyúlik, s mint a nyíl, surrogva pattan el. Fülemnél gyönge ág sivít, a fűben semmi nyom, s a hajnal hűvös cseppje fut, mezítlen arcomon.
1: Nemes Nagy Ágnes, lovam című versét Jakó Beáta mondta el. Nemes Nagy Ágnes magyar költő, műfordító, esszéíró, pedagógus. Diákkorától kezdve írt verseket, folyóiratokban 1945-től publikált. Első verses kötete 1946-ban jelent meg. 1946-ban lépett be a Magyar Írószövetségbe, később tagja volt a Magyar PEN Klubnak is. Ez évben alapította férjével közösen az Új Hold című irodalmi folyóiratot, amely csak 1948 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a Babicsi Nyugat eszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. Elsősorban francia és német nyelvű műveket, de antológiákban számos más nyelvből is készült fordítása jelent meg. 1946-tól a Köznevelés című pedagógiai folyóirat munkatársa volt, 1954-től 58-ig a budapesti Petőfi Sándor gimnázium tanára. 1958-tól szabadfoglalkozású író. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. További új verseit az 1967-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta versciklusát az Eknátor jegyzeteiből. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. Az 1970-1980-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Költői munkája mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt. Az 1970-1980-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Kapcsolatot tartott a magyar irodalmi emigráció számos jeles tagjával is. 1991-ben hunyt el.
2: A nap imája.
3: Uram Istenem, ma egyel több gyertyáig majd a tortámon. Egyel több gyertyáig az idő sötét folyosóján mögöttem. Megállok egy pillanatra, és végignézek azon az úton, amelyen vezettél. A ködös és a napos reggeleken, a veszteségeken és a váratlan örömökön. Nem mindig értettem, merre visz az ösvény, de utólag gyakran felfedezem a nyomodat ott, ahol akkor csak árnyékot láttam. Hálát adok neked az emberekért, akiket mellém rendeltél. A családomért, a barátaimért, azokért a tiszta lelkekért, akiknek nem kellett magyaráznom, miért szeretem a csendet, az erdőt, a vihart és a verőfényt, a régi köveket, vagy a világ ragyogó és melankolikus szépségét egyaránt. Őrizd őket útjukon, őrizd őket, ahogyan engem is őrzöl. És persze emlékszem azokra is, akik már túl vannak a horizonton. Nem tudom, milyen ösvényeken járnak most, és nem tudok utánuk menni. Ezért rád bízom őket is. Kísérje őket ugyanaz a fény, amely minket, bár mi itt lent csak töredékesen látjuk. Hiszem, hogy kegyelmed nagyobb a mi szavainknál, és titkaid mélyebbek a mi tanításainknál.

Én Krisztus útján tanultam megkeresni téged, de amikor a csillagokra nézek, vagy a szél hangját hallgatom az erdőben, néha úgy érzem, hogy te sokkal tágosabb vagy minden emberi elképzelésnél. Add, hogy a nekem adott éveket ne hiába éljem. Add, hogy maradjak kívülálló ott, ahol a tömeg vak, de ne váljak soha közönyössé. Add, hogy megőrizzem a csodálkozás képességét egy olyan világban, amelyet te még mindig igyekszel széppé varázsolni. És amikor egyszer az én földi utam is véget ér, vezess majd tovább. Ne az ismeretlenbe, hanem hozzád. Amen.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő mélyi befogadás Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben,

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A miskolctapolcai sziklakápolna Jézus szíve búcsúját június 12-én, pénteken 18 órakor ünneplik, gitáros szentmise keretében. Mindenkit szeretettel várnak az ünnepi alkalomra a Szent Ferenc kistestvérei. Június 14-én, most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Ternyák Csaba egriesek június 20-án 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztél Balázs és Jammerek Briska pap növendékeket az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A bélapátfalvai ciszterci apátság és regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangversenyt rendez a Szabolcsi Szimfonikusok zenekarral a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház Nyíregyházán. A művészeti vezető Kóti Gergő, vezényel Szabó Soma, Liszt Díjas karnagy, a helyszín tehát a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház Nyíregyházán, az időpont pedig június 20-a, este 7 óra. Idén július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kósede egri főegyházmegyés atyatanítását hallgathatjuk meg, és tanúságtételek, valamint egyéb hagyományos programok is lesznek. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede egri cigánypasztorációs referens atyatanítását és elmélkedését hallgatják meg a résztvevők, tehát 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idejév szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központi téma. 9 óra 30 perctől délután fél egyig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándokok a csoportokban 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg. A nyári országos roma zarándoklat 2003 óta évről évre nagy érdeklődéssel kerül megszervezésre, ez alatt Mátraverebély Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsuknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és közösségileg megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, az MKPK cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görögkatolikus Roma szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják idén. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak ezúttal is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvény programjai között szerepel a szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége az interneten továbbra is adott. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amelyekben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Emellett kis csoportos vezetőszolgálatra is várják a jelentkezőket. Megosztottak hasznos információkat is az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlattal kapcsolatban. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében és esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takaró, polifóm, közel 30 év tapasztalatai alapján ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköpenyt is bekészíteni, tanácsolják. Fedett szállást nem tudnak biztosítani. A helyszínen épített kézmosós férfi-női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil WC-k állnak a résztvevők rendelkezésére. Zuhanyzásra reggel, a program kezdése előtt, vagy napközben siesta időben, illetve az esti szentmise után van lehetőség. A program keretében július 17-én pénteken délután 2 és 5 óra között majd várják a véradókat szalókon, ráadásul az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. Ehhez kell majd a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti tajkártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A 4 napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi 3-szori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Mindemellett interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket, sőt, a legaktívabbak a városmisszió során majd Szeged utcáin is megélhetik a hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. Így a szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházi előadásokkal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az okos eszközökön futtatható alkalmazások több mindenre lehetőséget adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
2: Reklám. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
2: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapát falván.
3: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai napi szentíráshoz tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és a föld el nem múlik, nem vészel a törvényből egy i betű sem, sőt egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Amelyik Isten tüzet küld, az legyen az igaz Isten. Nem minden estű rossz az, amit Illés Kármel hegyén művel, de a látszat ellenére nem ez életének a csúcspontja. Ez a győzelem bukásba torkollik. A látható győzelem evidenciájával kikényszerített felsorakozás az erősebb mellé minden, csak nem hit és megtérés. Elképzelhetjük Isten véleményét Illés akciójáról, ha felidézzük Jézus szavait, melyeket a szamaritánusokra a tüzes istennyilát lehívni akaró tanítványoknak mondott. Nem tudjátok, milyen lelkület lakik bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy lelkeket pusztítson, hanem hogy megmentsen. Márpedig a kármerhegyi áldozat nem azzal fejeződik be, amivel a mai olvasmány zárul, hanem azzal, hogy Illés mindegy szálig megöleti Bál prófétáit. Jézus keresztje mellett a farizeusok és írástudók újabb isteni erődemonstrációt vártak. Szállj le a keresztről, és hiszünk neked. Holott nem neki hittek volna, hanem beteg és megalomániás Isten fogalmukat látták volna bizonyítva. Hogy kinyilvánítsa Istennek a gyöngességben bemutatkozó erejét, Jézus a Hórebhegyi jelet használja. Az enyhe szellővel, utolsó leheletével nyilatkoztatja ki Isten mélységes titkát és jelenlétét. Illés alakja az egész ószövetségi prófétaságot szimbolizálja. Ezt teljesítette be Jézus szent halálával és feltámadásával. Egyszer s mindenkorra megmutatva, hogy Isten nem a mi elképzelésünk szerint erős, s életünk csúcspontja nem a Kármel, hanem Hórep hegye.
1: Most a mai napi evangéliumot hallgassák meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Ježiš povedal svojim učeníkom: nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai napi evangélium következik roma nyelven.
5: Nagindin kanda kodiavilem te načára ve krís hajle profeton. Na te načára vavilem ba intrigi petekerav. O vápenab tu menge pune očeri haje pův činačola, ek fíro ramimato, vajek sáňuri rajik čichasol, andaje krís, ba sogodi čačár ďola. Kodoleskon ferivijek kosla, anda kadal porončimata, haj kadesi ťárla le manušen, zura les cinneske acharna les ando rajo. Ba kodoles, kon kadal Andre inkrela, haj sitár lale, báro abla andele dévles kothen.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg német nyelven.
6: Evangelium nach Matthäus. Denk nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szent életű emberek.
8: Skóciai Szent Margit özvegy. Egy csodálatos édesanya történetét halljuk. Sokat tanulhatnak tőle az édesanyák. Margit Magyarországon született 1045 körül. Skóciában halt meg 1093. november 16-án. 48 évet élt. Szent Margit királyné apai ágon az angol királyi családból származott, anyai ágon pedig császári vér csörgedezett erejében. Anyai nagyszülei Szent István magyar király és felesége Boldog Gizella volt. Margit édesapja Angliából menekült Szent István király udvarába. A betörő dán király megölte ugyan a királyt, de két fiának, Eduardnak és Ödönnek sikerült magyar földre menekülnie. Szent királyunk annyira megszerette Eduard herceget, hogy neki adta feleségül Ágota leányát. Ebből a házasságból született Edgár, a későbbi angol király, és a mi Margitunk, valamint Krisztina, aki később apáca lett. Amikor Angliába hazahívták édesapját, akit tengeren túli Eduardnak hívtak, valamennyien hazaköltöztek. Apja azonban pár év múlva meghalt. Hódító Vilmos hadai elől Edgár testvérével újra Magyarország felé vette útját. Hajójukat azonban a vihar Skócia partjaira sodorta. Harmadik Malcolm skót király nagy szeretettel fogadta őket, és nem sokára feleségül vette a 22 éves Margitot. 1070-ben királynévá is koronázta. A király a legjobb hitvest kapta Margitban. Később nagy boldogságában, hálából nagyszerű templomot építtetett annak a kisebb szentének helyébe, amelyben feleségével megesküdött. Méltán, hiszen nagyon sokat köszönhetett Margitnak. Házassága előtt nem tanúsított különösebb buzgóságot a vallásgyakorlatokban, s jobban érdekelte a harc és a vadászat. De eljött annak is az ideje, hogy Margittal együtt végezte a vallási kötelességeket, s nem röstelt éjjel fölkelni és vele együtt imádkozni. Lobbanékony természete sokat ártott királyi tekintélyének és bölcsességének. Margit szelíd nyugodtsága és hívő bölcsessége lassan, teljesen átalakította ezen a téren is. Malcolm uralkodása Skócia legboldogabb és legfényesebb korszakai közé tartozik. Ezt a boldog házasságot 8 gyermekkel áldotta meg az Úristen, 6 fiúval és 2 leánnyal. Margit példaszerű édesanya volt. Gyermekeit maga oktatta a hitben, maga vezette a templomba, maga készítette elő a szentségekre, maga tanította írásra, olvasásra, maga választotta ki magasabb tanulmányokra tanítókat. A legjelentősebb követelmény ezeknél a komoly keresztény élet volt. Nagyon vigyázott arra, hogy az Isten kertjének e zsenge palántáit a megbotránkoztatásnak rozsdája ne érje. 3 fia következett egymás után a skót trónon, s egyik lánya angol királyné lett. Fiai a legkiválóbb uralkodók közül valók, s leányai sem hoztak szégyent anyjára. Szent Margit egyébként Skócia királyainak és a legnagyobb világhatalom uralkodójának, az angol királyi háznak ősanyja. Skócia királynéja tudott az országnak is anyja lenni. Méltóság és szentség sugárzott le arcáról, amely királyi magaslatokra emelte a vele érintkezőket, s a legélénkebb tiltakozást jelentette minden illetlen szó, léha beszéd, könnyelmű magatartás ellen. Különös gondja volt, hogy a királyi udvar komoly élettel adjon példát az alattvalóknak. Megkívánta, hogy mindenki lelkismeretesen tegyen eleget a valláserkölcsi kötelességeknek. Ha valamelyik udvarhölgynél a könnyelműségnek legapróbb jelével találkozott, annak nem volt maradása az udvarban. Szent bozgóság égett benne az úrházáért. Külön műhely volt az udvarban, amelyben templomi ruhákat készítettek, s ő maga is segített a hímzésben, úgy, amint ezt leánykorában valószínűleg nagyanyja Gizella mellett látta. Templomok épültek, kolostorok alakultak, a pogányság utolsó maradványai eltűntek, a papságban virult a fegyelem. Palotájában szolgálta ki a szegényeket, s nevelt állandóan néhány árvát, de szerte az országban rengeteget tett ezen a téren. Látogatta betegeket, sok embert kiváltott az adósok börtönéből, és sok tönkrement családot emelt föl újra. A legtöbb skót családban rendes imádság volt, irgalmas Istenünk, áld meg jó anyánkat a királynét, hogy még soká éljen hazánk boldogságára, s halála után az egyház joggal imádkozza, Isten, te Szent Margit királynét csodálatossá tetted a szegények szeretetében. Add, hogy az ő közben járására és példájára az irántad való szeretet állandóan gyarapodjék szívünkben. A nemzet királyné asszonya és anyja méltán lett Skócia pátrónája. A hitves, az anya és királyné áldásos tevékenységének főforrása mélységes lelkiélete volt. A legnagyobb elfoglaltság közepett is talált időt az Úristennel való társalgásra. Éjjel órákon át imádkozott. Szigorúan böjtölt és sanyargatta testét, de különösen nagy erőt jelentett neki a bűnbánat szentsége. Nagy alázatossággal kérte lelkiatyát, hogy ne kimélje hibáit, mert többet érnek, mondotta, őszinte barátunk részéről a sebek, mint hízelgő ellenségünktől a csókok. Halála előtt fél évig súlyos betegségben feküdt. Rettenetes láz gyötörte, s a kínos fájdalmakra nem akadt ír. Hogy kínjai még nagyobbak legyenek, szeretett férjét és elsőszülött fiát a haza Vörös Vilmos angol király ellen harcba szólította. Mindketten ott maradtak a csatatéren. Amikor ezt a szörnyű hírt meghozták neki, teljes megnyugvással mondotta: Mindenható Isten, köszönöm neked, hogy életem utolsó pillanataiban ilyen megpróbáltatást küldtél reám. Bízom benne, ez arra is szolgál majd, hogy a te végtelen irgalmasságod által megtisztuljak bűneimtől. Nem sokára, 1093. november 16-án az Úr Jézushoz költözött. Utolsó szavai az egyház imádsága volt, amelyet betegségében többször ismételt. Uram Jézus Krisztus, te haláloddal életet szereztél a világnak, ments meg engem minden rossztól. Az utolsó szavakra kilehelte lelkét. 48-49 éves lehetett akkor. A hosszú betegségben elsápasztott arcára a halál csodálatos szépséget varázsolt. Edinburgh mellett abban a Szent Háromság templomban temették el, amelyet házassága emlékére emelt királyi ura. 1251-ben avatták szentté. Margit görögül annyit jelent, mint gyöngy. Lelki vezetője és első életrajzírója Teodorik szerint ez a név nagyon találó. Margit lelke igazi drága gyöngy volt, amelynek fényét nem homályosította el a királyi udvar káprázata, s amelyet nem lophatott el semmiféle tolvaj az úrtól, aki azt magának a kereszten ontott drága vérével megszerezte. Legyen fohászunk, Istenünk, ilyen édesanyákat adj magyar népünknek is.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Sok szeretettel köszöntjük Gréta és Margit nevű kedves hallgatóinkat, akiknek névnapjuk alkalmából sok boldogságot kívánunk innen a Szent István Rádióból. Nézzük meg e nevek eredetét. A Margit a görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. A németben és a svédben is ebben a formában használják. Legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit, IV. Béla király leánya. A Gréta a Margaréta névnek a több nyelvben önállósult becézője. A Margit görög eredetű, jelentése tehát gyöngy. Isten éltesse tehát mindazokat, akik a mai napon a névnapjukat vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Szóljon nekik a most következő felvétel.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig tekintsük meg a mai naphoz köthető jeles eseményeket. 1880-ban megszületett Kafka Margit, író, költő. Nagy Károlyban született, apja főügyész volt, de korán meghalt, így a család szerény körülmények között élt. Ösztöndíjasként tanult a Szatmár Irgalmas Nővérek tanítóképző zárdájában, ennek fejében egy évet tanított Miskolcon. Ezután Budapesten tanult tovább, és 1902-ben az Erzsébet leányiskolában polgári iskolai tanári oklevelet szerzett. Visszatért Miskolcra, és a polgári leányiskolában tanított irodalmat és gazdaságtant. Tanítványai imádták. Itt jelentek meg első írásai is, versek, novellák, és ekkoriban vált a Nyugat állandó munkatársává is. 1905. február 17-én ment férjhez, Fröhlich Bruno erdőmérnökhöz, de a pár házassága néhány év alatt tönkrement, ezért elváltak. Budapesten 1910 és 1915 között tanárként dolgozott. Közben 1914. augusztus 18-án Szegeden másodszor is férjhez ment, Bauer Ervin gyakorló orvosbiológushoz. Az első világháború kezdetekor elhagyta a tanári pályát, és csak a szép irodalomnak élt. 1912-ben jelent meg első és talán legfontosabb nagyregénye, a Színek és évek, amely az értékeit vesztett gentri társadalommal és a századfordulón élő nők sorsával foglalkozik. Másik nagy sikert aratott regényét, a Hangyabolyt, melyben a zárdában töltött éveket idézi fel, 1917-ben adták ki. Az első világháború után 12 éves fiával együtt a spanyol nátha járvány áldozatává vált. 1927-ben megszületett Márkus László, Kossuth-díjas színész, kiváló művész. Sokoldalú, rendkívüli tehetségű művész volt, jellegzetes humorát bohózatokban, vígjátékokban mutatta meg, de mély jellemláttató képessége a drámai szerepekben is utánozhatatlanul érvényesült. Számtalan film és televíziós szerep, rádiófelvétel őrzi munkáját. Filmen először az Ütközet békében című 1951-es alkotásban tűnt fel, majd olyan klasszikusokkal folytatta, mint a Két fél idő a pokolban, a Tizedes meg a többiek, a Régi idők focia vagy az Ötödik pecsét Király Lászlója. 1945. december 21-én Zilahi Lajos 12. óra című darabjában lépett először színpadra. 1951. november 1-én a Debreceni Csokonai Színház tagja lett. 1957-től haláláig a Fővárosi Madách Színház tagja volt. 1975 őszén jelentkezett betegsége, leukémiában szenvedett. 1982-ben megműtötték, ezután felgyógyult és újra játszott. 1985. december 30-án a szilveszteri tévéműsor felvétele után öltözőjében hunyt el. 1918-ban elsüllyedt a legnagyobb magyar gyártású csatahajó, a Szent István. Az SMS Szent István az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének Tegetthoff osztályú csatahajója volt, amelyet Szent Istvánról, az első magyar királyról neveztek el. A Szent Istvánt a Ganz Danubius fiumében lévő hajógyárában építették. 1915-ben állították hadrendbe, első és egyben utolsó harci bevetésére, 1918. június 9-én éjjel futott ki, egy kötelék tagjaként, azzal a céllal, hogy feltörjék az otrantói szorosban lévő tengerzárat. Az olasz Luigi Rizzo korvett kapitány vezette torpedónaszád megtámadja a csatahajót és 500 méterről kilőtte, ami reggelre elsüllyedt. Köszönhetően a gyorsan érkező segítségnek is annak, hogy a császári és királyi haditengerészetnél követelmény volt, hogy a tengerészek tudjanak úszni, a hajó 1087 főnyi legénységéből sokan megmenekültek. 85 matróz és 4 tiszt vesztette életét. A Szent István egyike annak a kevés hajónak, amelyeknek elsüllyesztését filmre vették. A Szent István csatahajó roncsa az iszabba fúródva, a Premuda szigettől 9 mérföldnyire délre, 66 méter mélyen nyugszik. A Szent István csatahajó réznévtáblája és más maradványok a Pólai Múzeumban találhatók. 1921-ben Korfun megszületett Fülöp brit herceg, második Erzsébet brit királynő férje. 1947-ben lemondott a görög és dán trónigényéről, brit állampolgárságot kapott és 6. György királytól megkapta az edinburghi hercegi címet. 1957 óta az Egyesült Királyság hercege. 1948-tól 52-ig szárnysegéde volt 6. György királynak, 1952-től kancellárja az edinburghi, majd a Cambridge-i egyetemnek is. A flotta tengernagy és légimarsal, a Nemzetközösségi Játékok, a Mezőgazdasági Társaság és a Nemzetközi Természetvédelmi Alap elnöke volt. 1988-ig a Nemzetközi Lovas Szövetség elnöke is volt. 74 éven keresztül volt II. Erzsébet királynő férje. 1927-ben megszületett Kubala László labdarúgó, aki játszott a magyar, a csehszlovák és a spanyol válogatottban is. Ismert még Ladislao, vagyis Ladislav néven is, habár Lászlóként lett anyakönyvesztetve. A World Soccer magazin 1999. decemberében a 20. század 100 legnagyobb labdarúgó játékosa közé sorolta. 1928-ban Arakon megszületett Botka Valéria Karnagy, a Magyar Rádió gyermekkórusának megalapítója. Tanítványa volt Kodály Zoltánnak is. 1954-ben megalapította Csányi Lászlóval a Magyar Rádió gyermekkórusát, amelynek vezetője volt. A kórussal Európa szinte minden országában, az Egyesült Államokban, Kanadában és számos alkalommal Japánban is turnézott hatalmas sikerrel. 1970-ben az Állami Operaház gyermekkarát szervezte meg, és karigazgatója volt 1986-ig. 1966-ban Liszt Ferenc díjat, és 1982-ben Szott díjat kapott. 1625-ben megszületett Apáczai Csere János író, természettudós, tanító, filozófus, polihisztor. 1836-ban meghalt André-Marie Ampère, francia fizikus, kémikus, matematikus, az Ampère mértékegység névadója. Nevét őrzi az áramerősség esi mértékegysége, az Ampère. Ampère a munkásságával tulajdonképpen egy új tudományágat teremtett, az elektrodinamikát. 1858-ban meghalt Robert Brown, angol botanikus, aki felfedezte a sejtmagot. Londonban 84 éves korában halt meg. Felfedezte a róla elnevezett molekulamozgást, valamint megállapításokat tett a tűlevelő növények életmódjára vonatkozóan. 1914-ben meghalt Lechner Ödön építész, az Iparművészeti Múzeum tervezője. Ő volt a magyar stílusú szecesszió úttörője. 1926-ban meghalt Antonio Gaudí, katalán építész, a barcelonai Szent Család Székesegyház, a befejezetlen Sagrada Familia építője. 1976-ban meghalt Adolf Zukor, magyar-amerikai producer, a Paramount Pictures alapítója, a hollywoodi filmgyártás egyik létrehozója. Születési nevén Zukor Adolf, Ricse községben született. Ő készítette Amerika egyik első nagy játékfilmjét 1913-ban. Kedves hallgatóink, évfordulónaptárunkat hallották, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, között az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítási alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a visszanemtérítendő rész, 3,5 milliárd kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot este. A 110 oldalas csomag szigorítja a vagyonnyilatkozatokra és ellenőrzésükre vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekmények kapcsán. A jogállam rombolás eszközének nevezte a szuverenitásvédelmi hivatalt a szervezet megszüntetéséről szóló parlamenti vitában a kormányfő. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában tegnap úgy fogalmazott, visszaadják a szuverenitás szó valódi jelentését, mert az előző kormány idején azt a hatalom a saját nemzet elleni eszközként használta. A parlamenti vitában a Fidesz ismét azt követelt, hogy a kormány hagyjon fel a szuverenitásvédelmi intézményrendszer leépítésével. Emelkednek a biztonsági üzemanyagtartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árai egy miniszteri rendelet szerint. A Portfólió gazdasági portál arra hívta fel a figyelmet, a gazdasági és energetikai miniszter rendeletével a kormány a piaci folyamatokhoz szeretné igazítani az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölt a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indul, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írt a Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-ában van jelenleg valamilyen forgalomkorlátozás érvényben. Jövő héten fizetésképtelenné válhat a főváros, de Karácsony Gergelynek nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. A Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott Budapest a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár. A főpolgármester úgy gondolja, jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy a haladékot meghosszabbítanák. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófa védelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, között az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. Az Európai Unió újabb, immár 21. szankciós csomagot készít elő Oroszországgal szemben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta, az intézkedések az orosz gazdaságot, az energiaszektort, a pénzügyi rendszert és a kriptovaluta piacot is érintenék. Emellett a szankciókat kijátszani próbáló orosz árnyékflottát veszik célba az intézkedésekkel, illetve belépési tilalmat rendelnek el az ukrán fronton harcoló orosz katonákkal szemben. Elrendelte az első csapásokat iráni célpontok ellen Donald Trump elnök néhány órával azután, hogy megtorlást ígért egy Apache harci helikopter lelövése miatt. Az amerikai hadsereg iráni légvédelmi létesítményeket támadott, miután Washington szerint egy iráni drón találta el a Hormuzi szoros térségében járőröző helikoptert. Teherán tagadja a felelősségét, az Egyesült Államok szerint azonban a támadásra válaszolni kellett. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik a gumoly felhőképződés, egyre több felé lehet zápor, a zivatarra számítani, helyenként felhőszakadás és jégeső is lehet, sok felé lesz élénk, erős a szél. A csúcshőmérséklet 29-31 fok körül alakul. Az éjjeli viharok után holnap már csak kevés helyen lehet zápor, esetleg zivatar. Híreinket hallották.

Berzsenyi Dániel, a magyar Horácius. Ő az érzékeny óriás irodalmunkban. A mai előadás választ keres ezekre az elnevezésekre. Ha élet filozófiáját nézzük, akkor idézzünk a Horác című verséből. Használd a napokat, s ami jelen vagyon, forró szívvel öleld, s a szerelem szelíd érzését ki ne zárd, még fiatalkorod boldog csillaga tündököl. Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj. Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, mint a nyíl, s zuhogó patak. Berzsenyi a Vas megyei egyházas hegyén született 1776. május 7-én, régi középbirtokos nemesi családban. Édesapja ügyvéd volt, de inkább csak gazdálkodott. Már az apa is különc, komorságra hajlamos ember, mint később a fia, a magyar klasszicizmus legkiemelkedőbb lirikusa. Berzsenyi apja különös pedagógiai elveket vallott. A gyereket nem érdemes korán iskolával kínozni, helyette meg kell inkább erősödnie, a legtermészetesebb szabad élet és szakadatlan gimnasztika által. Ő tanította meg az egyetlen gyermekét írni, olvasni és a mitológia ismeretére, szeretetére. 13 évesen került Berzsenyi Dániel a soproni evangélikus líceumba, megerősödve és túlkorosan. 1788-tól 7 éven át tanult itt, de az órákat elmulasztotta, fegyelmezetlennek és verekedősnek bizonyult. 1793-ban katonának áll Sopronban, de innen elmenekült. 1795-ben tanulmányait megszakította. Pedig rengeteget olvasott, jól ismerte a görög-római mitológiát, jól megtanult latinul és németül, és példaképe Horácius lett. Az apát felháborította a derékba tört iskolai pályafutás, és elmérgesedett a viszony a két dudás közt. A fiú Niklára költözött a soproni évek után a nagybátyjához, időnként pedig az apja mellett élt, de úgy vélekedett, hogy az ő háza számára Munkács a híres várbörtön volt. Ebből a várfogságból csak úgy szabadulhatott meg, hogy megnősült 1799-ben érdekből. Elvette Dokai Takács Zsuzsannát, aki akkor még csak 14 éves volt. Remekül gazdálkodott feleségével, hatalmas birtokán, de ő bort nem, csak vizet ivott. 1796-tól Berzsenyi titokban verseket írt, azonban mindenki elől rejtegette. Kazinczy Ferencnek ezt írta Berzsenyi Dániel 1809. március 12-én, ami a feleségemet illeti középszerű mindenben. 14 esztendős korában vettem el, egy ügyűségben találtam, és abból fel sem szabadítottam, mert e részben egy kevéssé napkeletiesen gondolkoztam. Ha a módi ruhák helyett jószágot szerzek, nem zúgolódik, hanem a gyertya vesztegetésért és firkálásért néha nagy panasza van ellenem. Tulajdonképpen ez is lett társtalanságának és szellemi magányának oka, melyet a nemesdömölki evangélikus lelkész Kis János, aki maga is költő volt, azzal oldott fel, hogy felfedezte Berzsenyi Dániel verseit és néhányat továbbított Kazincinak, aki így felelt levélben erre. Nyelved oly szép, oly nemes, hogy azt csodálni fogja a haza. A költő egyre inkább bezárkózott Niklára, száműzetése helyére. Csupán kétszer látogatta meg Pesten íróbarátait, és egyszer egy hetet töltött Bécsben. A vidéki földesúri létforma tehát szembe került a költői becsvágyjal, s ez tragikus feszültséget idézett elő nála. Amikor a magány, buskomorság testi panaszokkal társult, elérte költsei tollának halálos szórása is. 1817-ben ugyanis olyan kritikát írt Berzsenyiről, amelyben tulajdonképpen dilettánsnak bélyegezte. Ez a recenzió a tudományos gyűjteményben jelent meg. Ekkor az érzékeny óriás elhallgatott.
Évekig készült a sérelmek megtorlására, ezért költészettani és filozófiai tanulmányokba kezdett. Úgy sejtette, hogy Kazinczy sugalmazta a kritikát, ezért elhidegült tőle. Válaszát csak 1825-ben tudta megjelentetni, Észrevételek Kölcsei recenziójára címmel. A Magyar Tudós Társaság azonban vidéki rendes taggá választotta őt 1833-ban. Tudományos munkákat írt, majd 1836. február 24-én, rövid betegség után meghalt Niklán, a három gyermekes apa és művész. Kölcsei önvádtól teljes engesztelő gyászbeszédét Helmeczi Mihály olvasta fel az akadémián. Minden esetre felvetődik a műbírálatot író költő felelőssége, hiszen Berzsenyi ihletét ez fosztatta szét, ez a bántó kritika. Az érzékeny óriás, aki soproni időszakában 12 németet a várostavába hányt, akinek embert, asztalt, lovat átugrani semmiség volt, aki soha nem vetette meg a szebbik nemet, összeroppant egy írástól, s többé-kevésbé ebbe is halt bele. Holott nagyon egészségesen élt, és nevelte gyermekeit. Négy közül ugyan egy meghalt, de ő büszkén nyilatkozta, hogy italuk a víz, orvosságuk a szabad levegő, és a bajokra a legjobb a diéta és a mozgás.

Berzsenyi Dániel szerelmi élete, ódái, elégiái. Ő ugyan elvette a 14 éves Dokai Takács Zsuzsannát, de nem tartotta feleségét megfelelő szellemi partnernek. Beleszeretett azonban Dokai Takács Juditba, korának rajongott költőnőjébe, akit kortársai a Magyar Szaffónak neveztek. Ő volt felesége unokatestvére. Berzsenyi a klasszicizmus és a romantika határán alkotott, és életmódja is kettős volt. Éjszakai költő lett, aki nappal kiválóan gazdálkodott, éjjel azonban Horácius verseit olvasta, ugyanakkor reggel felesége megrótta az úgynevezett gyertyavesztegetésért. A rideg valóság felőrölte az illúziókat, a költői ihletet, a magyar Horácius legnagyobb problémája az idő lett. Az idő, mely pillanatnyi, nem hagyja boldogulni az embert, mert elsóhan, mint a nyíl, zuhogó patak.

Berzsenyi Dániel ódái. Kazinczy kijelölte Berzsenyi számára az utat a válaszlevelében, melyet Kis Jánoshoz írt. Lelkére kötötte, hogy az ódák útjáról le ne térjen, s csodálta a poétában az ő szent hazafiságát, lantjának méltóságát. Berzsenyi erkölcsnemesítő szándékkal írta ódáit, Horácius parancsát követve. A magyarokhoz egy, 1810-re készülhetett el, kiérlelt, csiszolt műalkotás. Célja, mint a klasszicistáknak általában, a tanítás és a gyönyörködtetés. A költemény értékszembesítő és időszembesítő is, azaz a nemzeti múlt értékes, példaszerű, hősies, míg a jelen romlásnak indult, elpuhult, széthúzó és idegen majmoló. A dicső múlt nagysága zeng, Attila, Árpád, Hunyadi küzdelmeit idézve. A múlt ódai hangvételű megjelenítését azonban hangváltás követi a 13.-14. versszakban. Amikor a jelenről szól, akkor az elégikus hang, a lemondás, a rezignáció lép előtérbe. Berzsenyi azt a nézetet hangoztatta, mely szerint egy nemzetet csak a tiszta erkölcs tud fenntartani, mert amikor ez romlásnak indul, a nagyhatalmak időről időre leomlanak, mint Róma, Babilon és Kartágó. A romantika felé közeledő költő hiperbolát alkalmaz, olyan költői alakzatot, mely felnagyítja a valós arányokat, túloz, hogy megijesszen és elgondolkodásra, cselekvésre ösztönözzön, mint például vérzivatar, világot ostromló, vagy nemzeteket tapodó harag. Berzsenyi Dániel, a magyarokhoz. Romlásnak indult hajdan erős magyar. Nem látod Árpád vére miként fajul? Nem látod a bosszús egeknek ostorait nyomorult hazádon? 800-oknak vérzivatarja közt rongált Budának tornyai állanak. Ám bár ezerszer vaktüzetben véreidet magadat tiportad. Elszórja hiddel mostani vesznitét erkölcsöd, undok vipera fajzatok dúlják fele várt, mely sok ádáz ostromokat mosolyogva nézett. Nem ronthatott el tégedet egykoron a vad tatár kán Xerxeszi tábora, s világot ostromló töröknek napkeletet leverő hatalma. Nem folythatott meg zápolya öldöklő századja, s titkos gyilkosait keze, a szent rokonvérbe feresztő visszavonás tüze közt megálltál. Mert régi erkölcs, spártai férfikar küzdött, s vezér lett Fergetegit között. Birkózva győztél, s herkulesként ércbuzogány rezegett kezedben. Most lassú méreg, lassú halál emészt. Nézd a kevés tölgy, melyet az éjszaki szélvész le nem dönt, benne termő férgek erős gyökerit megőrlik, s egy gyenge széltől földre terítetik. Így minden ország támasza talpköve, a tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma ledül, s rabigába görbed. Mi a magyar most? Rút, szibarita, váz. Letépte fényes nemzeti bélyegét, s hazája feldúlt vétfalából rak palotát heverőhelyének. Elődeinknek bajnoki köntösét, s nyelvét megunván, rút idegent cserélt, a nemzet őrlelkét tapodja, gyermeki báb puha szíve tárgya. Ó, más magyar karmenköve villogott Attila véres harcai közt, midőn a félvilággal szembeszállott nemzeteket tapodó haragja. Más néppel ontott bajnoki vért hazánk szerzője Árpád a Dunapartján. Ó, más magyarral verte vissza nagy Hunyadink Mahomet hatalmát. De jaj, csak így jár minden az ég alatt. Forró viszontság járma alatt nyögünk. Tündér szerencsén kénye, hányvet, játszva emel, s mosolyogva ver le. Felforgat a nagy századok érckeze mindent. Ledült már a nemes Ílion, a büszke Kartágó hatalma, Róma, s erős Babilon leomlott.

A magyarokhoz kettő, ez is óda, de egyértelműen a jövőbe vetett hit szólal meg soraiban. Rövidebb költemény 1805-ben született a napóleoni háborúk hatására. Íme a Kodály Zoltán által 1936-ban megzenésített változat.

elégiái, elégiko ódái a magyar Horácius eszmevilágát fejezik ki. Berzsenyi próbálta magára erőszakolni az antik költő nézeteit, élvezni a jelent és fegyelemmel fékezni a szenvedélyeket. Tehát carpe diem és aurea mediocritas, azaz élj a mának és arany középút elvét vallotta. Az osztályrészem című elégiája azonban rejtett elégedetlenségről, folytott magányról szól. Ő csak Camoënához, azaz a múzsához menekülhet, rideg sorsa elől. Mintha tudná, hogy hamarosan elhagyja majd a költői ihlet, melyet Kölcsey bántó kritikája fog okozni neki 1817-ben. Nem egyszer vágta a sarokba később tollát Kölcseyt szidva, amikor a versíráshoz fogott. Még olyan sorokat is mondott, melyeket csupán tartalmilag idézek, nem is néztem én ki annak a pimasznak semmi jót Kamuti szeméből, amikor egy köteg nyekegő verset hozott hozzám. Úgy látszik, kölcsönös volt az ellenszenv. Berzsenyi Dániel, osztályrészem. Partra szállottam, levonom vitorlám, a szelek mérgét nemesen kiáltam. Sok karibdisz közt, sok ezer veszélyben izzad a orcám. Béke már részem, lekötöm hajómat, semmi tündérkép soha fel nem oldja. Ó, te elzárt hely, te fogad öledbe a heves ifjút. Bár nem oly gazdag mezeim határa, mint Tarentum vagy gyönyörű Larissa, s nem ragyog szentelt ligetek homáin tíburi forrás. Van kies szőlőm, van arany kalásszal biztató földem, szeretett szabadság lakja hajlékom, kegyes istenimtől kérjek-e többet. Vessen a végzet, valamerre tetszik, csak nehéz szükség ne zavarja kedvem, mindenütt boldog megelégedéssel nézek az égre. Csak te légy velem, te szelíd Camoëna. Itt is áldást hint kezed életemre, s a vadontájig kiderült virány lesz gyenge dalodra. Ez sem a Grönland örökös havára, ez sem a forró Szerecsen homokra, ott meleg keblet fedez, ó Camoëna, itt hűves ernyőd. Írta 1799 körül.

A költő a családjával Niklára költözött, mégis kedélyén a reménytelenség uralkodott el. A falusi gazda életformája sehogyan sem fért össze a poétai álomvilággal. Alaptémája lett a mulandóság, a lélek kiégése, a magány. Erről szól a következő remek mű. Berzsenyi Dániel, A közelítő tél. Hervad már ligetünk, s díszei hullanak. Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. Nincs rózsás labirint, s balzsamos illatok közt nem lenged ez az efír. Nincs már szimfónia, s zöld lugasok között nem buggerlice, és a füzes ernyein a csermely violás völgye nem illatoz, s tükrét durva csalét fedi. A hegyboltozatén néma homály borong, bíbor tirzuszai nem mosolyog gerezd, itt nemrég az öröm vígdala harsogott, s most minden szomorú, s kiholt. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül, s minden míve tűnő szárnya körül lebeg, minden csak jelenés, minden az ég alatt, mint a kis ne felejts enyész. Lassanként koszorum bimbaja elvirít, itt hágy szép tavaszon még alig ízleli nektárját ajakam, még alig illetem egy-két zsenge virágait. Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom, nem hozhatja fel azt több kikelet soha. Sem béhúny szememet fel nem igészheti, Lollin barna szemöldöke. Írta 1804 és 8 között.

A költő írt egy episztolát Vitkovics Mihályhoz, és abban érdekes elveket fogalmaz meg, ugyancsak Horácius nyomán. Rendeltetésünk nem magányos élet, s örök komolyság és elmélkedés, hanem barátság és társalkodás. S nem a világ jókat megtagadni, de józan ésszel vélekélni tudni, a bölcsességnek titka és jele. Maradj és perej te Pesten, s élj vidáman barátid édes társaságiban, s ne kérj az égtől többet, mint adott, van annyi, mennyi kell. S ha ez kevés, kevés lesz a föld minden kincse is. A vízikórság szomját el nem oltja, minden dunáknak és tengereknek árja, s az épp gyomornak egy pohár elég. Ha van mit ennünk, innunk és szeretnünk, ha józan elménk, s testünk nem beteg, kívánhatunk és lelhetünk-e több jót, s adhatnak-e mást a királyi kincsek. Így ír, így érez, így él most barátod, ki téged édes Miskán megkeres, az új zefírrel s első fülemilével, s veled csevegni és nevetni fog. Írta 1815-ben.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Népzenei kincsestár.
3: Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban az Odessa Klezmer Band Izsák Szárazfája című albumáról válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben az Odessa Klezmer Band Izsák száraz fája című albumáról hallottak összeállítást, melynek szerkesztője Németh Tamás volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban, a mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Németh Tamás kollégám válogatja, a technikai pultot Nátrán István kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon és kora estén. Hamarosan Könyvjelző című nyelvápoló műsorunk szól. Ebben Elena Ferrante Nápolyi regények című művének első részéről beszélgetünk Urbán Mártával, főegyházmegyei levéltár munkatársával. Majd a Neuma következik. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunk szól, ez időben kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című összeállításunk szól. 15 órakor híreket mondunk, majd a Magyar Katolikus Rádió portré műsora szól. Ezután a Hitvallóban az Emmauszi tanítványok hitét beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival. 16 órakor a hírek után gazdasági magazinunk az Értékadó következik. Adásunk tartalmából.

0: Egy éve indította a Vöröskeszt, minden évben egy felmenő rendszerben szervezzük meg. A Vöröskeszt ugye a társadalmi elsősegítési rendszer gazdája, tehát az egy fontos alaptevékenységünk, hogy minél többen megtanulják a laikus elsősegélynyújtást, tehát hogy addig tudjanak segíteni, amíg a mentőszolgálat ki nem ér a helyszínre. Ennek az egyik nagyon, mondhatom, hogy népszerű formája a versenyforma, ugye, ami elsősorban általános középiskolásokat, de vannak felnőtt csapatok is, tehát akik már nem középiskolások, ők is indulnak a mai versenyen, ez a három kategória van.
1: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek szólnak. 18 órakor rózsafűzér imádságra várjuk Önöket a készülékek elé, melyet a mai estén az Egri Lajosvárosi plébánia rózsafűzér ima csoportja vezet. Ezután híreket mondunk, majd Szent Margit élettörténetét ismerteti a néhai Katona István egri segédpüspök. Ezután a hétvégi gondolatokat hallgathatják meg újból. 19 órakor a hírek után az iránytű következik. Műsorunkban Béresné Buckó Viktória, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója lesz Molnár András vendége. A Mozdulj a drogok ellen című programról szól, illetve a kábítószerfogyasztás jogi szabályozásáról, a felvilágosító kampányokról és a kortárs segítőkről is szó lesz, valamint szülőknek is lesznek tanácsok. Majd az esti mese következik a legkisebbeknek, ebben Benedekelek Pengő Királyfi című meséjének befejező részét Kálid Artúrtól hallják. 19 és 20 óra között rádiunk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánk van Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. A 20 órási hírek után pedig műsorismertetéssel várom Önöket. Addig is tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, közölt az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítási lappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a visszanemtérítendő rész, 3,5 milliárd kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot este. A 110 oldalas csomag szigorítja a vagyonnyilatkozatokra és ellenőrzésükre vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekmények kapcsán. A jogállam rombolás eszközének nevezte a szuverenitásvédelmi hivatalt a szervezet megszüntetéséről szóló parlamenti vitában a kormányfő. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában tegnap úgy fogalmazott, visszaadják a szuverenitás szó valódi jelentését, mert az előző kormány idején azt a hatalom a saját nemzet elleni eszközként használta. A parlamenti vitában a Fidesz ismét azt követelt, hogy a kormány hagyjon fel a szuverenitásvédelmi intézményrendszer leépítésével. Emelkednek a biztonsági üzemanyag tartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árai egy miniszteri rendelet szerint. A Portfólió gazdasági portál arra hívta fel a figyelmet, a gazdasági és energetikai miniszter rendeletével a kormány a piaci folyamatokhoz szeretné igazítani az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölt a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indul, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-ában van jelenleg valamilyen forgalomkorlátozás érvényben. Jövő héten fizetésképtelenné válhat a főváros, de Karácsony Gergelynek nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. A Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott Budapest a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár. A főpolgármester úgy gondolja, jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy a haladékot meghosszabbítanák. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófa védelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. Az Európai Unió újabb, immár 21. szankciós csomagot készít elő Oroszországgal szemben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta, az intézkedések az orosz gazdaságot, az energiaszektort, a pénzügyi rendszert és a kriptovaluta piacot is érintenék. Emellett a szankciókat kijátszani próbáló orosz árnyékflottát veszik célba az intézkedésekkel, illetve belépési tilalmat rendelnek el az ukrán fronton harcoló orosz katonákkal szemben. Elrendelte az első csapásokat iráni célpontok ellen Donald Trump elnök néhány órával azután, hogy megtorlást ígért egy Apache harci helikopter lelövése miatt. Az amerikai hadsereg iráni légvédelmi létesítményeket támadott, miután Washington szerint egy iráni drón találta el a Hormuzi szoros térségében járőröző helikoptert. Teherán tagadja a felelősségét, az Egyesült Államok szerint azonban a támadásra válaszolni kellett. Végül az időjárásról. Éjjel, holnap délelőtt a vastag felhőzet átvonul felettünk, az addigi, akár hevesebb viharok után már csak kisebb záporok lehetnek majd, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél több helyen lesz élénk, erős, a hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
5: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
4: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
2: Reklámot hallottak.
5: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
6: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban egy olasz kortárs író Elena Ferrante nápolyi regények tetralógiájának első részéről, a Brilliáns barátnőm című művéről beszélgetünk. Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával.

0: Ezen a héten egy olyan írónő művéről fogsz beszélni a hallgatóknak, aki kortárs, mondhatjuk, hogy kortárs írónő, de egy titok is övezi az ő személyét. Mesélj erről!
1: Elena Ferrantének a Brilliáns barátnőm című kötetét hoztam, ami egy 4 kötetes sorozatnak, egy tetralógiának az első része, az első kötete. És hogy mi is a titok, hogy ugye az ő neve, ez nem az ő valódi neve, hanem ez az írói álneve, hogy ő kicsoda is pontosan. Én úgy nem tudom, én úgy azt gondolom, hogy nagyon sok feltételezés volt már arra nézve, hogy ki lehet ő valójában. Ő egy nagyon népszerű író, az elmúlt 20 évnek végül is egy kiemelkedő olasz írója, aki különféle nemzetközi könyvlistáknak az élén volt, rengeteg díjat elnyertek a művei, különösen ez a 4 kötetes sorozat, ami úgymond ilyen nápolyi regények folyammal is nevezhető. És amúgy én is olvastam azt, hogy nyomoztak, hogy ki lehet ő, hogy valószínűleg irodalmat tanult. Tehát például, mondjuk megnézzük az ő életrajzát, akkor azt látjuk, hogy 1943-ban született. Nyilván, hogyha valaki elolvassa az ő műveit, mondjuk az összes megjelent regényét, akkor abból van egy képe arra nézve, hogy milyen is lehet ő. És az oknyomozók is így próbáltak rátalálni, hogy ki is lehet ő, hogy mit tanulhatott. Nyilván az írásaiból látszik, azért van egy igen magas irodalmi műveltsége, tehát valószínűleg egy ilyen magasabb iskolai végzettséggel rendelkező. Egyébként én is kíváncsi voltam, hogy így ki mit talált az ügyben, és akkor van, aki egy fordítót gyanít az ő neve mögött, van, aki a kiadónak a mindenféle kiadásait vizsgálgatta. Tehát főleg, amikor a nápolyi regényeknek a sikere úgy megjelent, akkor egyre több ember, főleg tényleg ilyen újságírók kíváncsiságát keltette fel az, hogy ki lehet az, és mindenki meg akarta írni, hogy ki az, tehát lényegben le akarták leplezni. De én azt gondolom, hogy az olvasók jelentős részének teljesen mindegy, hogy ki írta a könyvet, és egyébként meg azt olvastam róla, hogy ő régebben, tehát ugye a 90-es évek elején jelentek meg az ő regényei először, tehát az azt jelenti, hogy akkor ő már egy nagyjából 50 éves nő lehetett, hogy még régebben adott interjúkat, de úgy, hogy nem mondta meg a nevét, tehát ilyen anonim interjúkat, tehát azért bizonyos dolgokat lehet róla tudni, de valahol meg azt is kimondta, hogy az, hogy elkészült egy könyv, azt megírta, de lényegtelen, hogy kinek az arca van mögötte. Mert ez a könyvhöz nem ad hozzá, és nem is vesz el tőle. De és én is azt gondolom, hogy most, ha látnánk egy arcot, vagy tudnánk róla valamit, igen, sokszor szoktunk beszélni az íróról, az íróknak az élet történetéről, hogy mi milyen módon jelenik meg az adott regényben, de egyébként nem biztos, hogy szükséges erről mindig.
0: Egy emberi természetes kíváncsiság hajtja a mai kor embereit, olvasóit, hallgatóit, hogy vajon ki lehet, aki írta, vajon mit lehet róla tudni. Sokszor szeretjük egy-egy írónak, költőnek a magánéletét is így tudni, látni, hogy van-e gyereke, házas-e, hogy él. És amit ugye sokszor kedvelnek az emberek, az meg már a bulvár, de valóban, amit mondasz, hogy ez semmivel többet nem ad, és nem vesz el egy adott műnél. Ezért még elmondható az is, hogy ez az írói álnév gondolata, vagy ez az írói álnév dolog, ez nem új keletű. Tehát, hogy többször találkoztunk már vele a tanulmányaink során is, a magyar irodalomban is, hogy sok írónk adott meg álnevet, vagy álneveket, tehát, hogy van, aki akár többet is használt. Valóban kirajzolódik egy kép, hogy valószínűleg ő ki lehet azokból a tényekből, amiket, vagy azokból a gondolatokból, amiket tőle elolvasunk. Említetted, hogy olasz származású, és visszarepít egy kicsit korábbi korokba, 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évekbe is akár. Ez a Brilliáns barátnőm mikor, hol játszódik, mit lehet róla tudni?
1: A Brilliáns barátnőm az az 50-es évek Nápolyának az életét mutatja be. Lényegében gyerekek, kislányok vannak a középpontban, és ők mondjuk 10 és 15 éves koruk közötti időszakában játszódik ez a kötet, tehát lényegében ez így az 50-es éveknek a közepét jelenti, és szerintem nagyon érdekes, hogy, tehát amit mondtál is, hogy és szoktunk arra beszélni, meg mindenkit érdekel, hogy ugyanaz író ki lehet, hogy mint, milyen életet élt, stb. Nyilván, hogyha hiszünk annak az információnak, amit ő egyszer mondott magáról, 43-ban született, akkor lényegében ez az ő saját gyerekkorának a világa, a saját gyerekkorának az élete lehet, de ezt csak feltételezzük. Tehát igazából én ezt most tényleg úgy mondom, hogy nem tudom, én ezt feltételezem. Igazság szerint nekem ez az első könyv, amit olvastam tőle. Már nagyon sokat hallottam a szerzőről, és valóban Magyarországon is az elmúlt években sokáig a sikerlisták élén volt. Nagyon sok pozitív kritikát lehetett róla hallani, olvasni, de aztán valahogy úgy mindig halogattam, és most a közelmúltban előkerült a könyv, vagy a könyvek úgy előkerültek a polcomon, hogy na akkor most már tényleg el fogom ezt olvasni, és nagyon pozitívan csalódtam benne ahhoz képest, hogy miket olvastam és hallottam róla. Ugye sokszor az, hogy mondjuk egy sikerlista élén van egy kötet, az lehet, hogy éppen egy nagyon jó marketing miatt van. Számomra ez nem a marketingről szól, hiszen én úgy érzem, engem megragadott az a szellemiség, amit az írónő közvetíteni szeretett volna nekünk, és egy tényleg olyan regényt, olyan történetet olvashatunk benne, ami talán mindenkinek az életében egy kicsit úgy jelen van, és tényleg ilyen egyszerű, átlagos gyerekekről, átlagos családokról van szó, nápolyi családokról, ami ugye azért fontos, hiszen ugye Olaszországban nincs meg az az igazi egységes nemzettudat, identitástudat, mint ami mondjuk Magyarországon van, hiszen egy észak-olasz, egy dél-olasz, vagy egy római teljesen máshogy beszél, nagyon sok mindenről máshogy gondolkodik, sokszor, mint hogyha nem is ugyanazt a nyelvet beszélnék, és ez például ebben a regényben is nagyon sokszor megjelenik az, hogy az iskolában az olasz nyelvet használják, míg otthon a nápolyi tájnyelvet, és ezt tényleg, hogyha valaki egy kicsit ismeri az olasz nyelvet, és tényleg északra megy, Rómába megy, délre megy, akkor, vagy egy onnan jövővel találkozik, akkor azért lehet látni, hogy mennyivel másabb dialektust használnak.
0: Érdekes ezt, ahogy említett, hogy a könyvlapjain valóban sokszor helyet kap az, hogy amikor átváltanak irodalmi olaszra, vagy nevezhetjük így, és ennek is van jelentősége, hiszen amikor ezt a nápolyi tájnyelvet, nyelvjárást használják, ezek a munkások, vagy a telepen élők jelzi, hogy ki milyen társadalmi rétegből származik, vagy mennyire tanult, vagy mennyire tudott tanulni, hiszen említett, hogy gyerekekről szól, két gyerekről szól, és nekik a közvetlen környezetükről. Mit lehet tudni róluk, hiszen nagyjából ugye említetted, hogy a Elena Ferrante valószínűleg egy tanult, művelt, intelligens nő, viszont az akkori Nápolyról nem ezt a képet festi le azért. Legalábbis a közvetlen környezetéről a szereplőknek.
1: Így van, ugye ez egy igazi nápolyi telepi regény lényegében, tehát főszereplőink, illetve családjaik és az ő kapcsolati rendszerük az abszolút mértékben a telepen van. Meg is jelenik egyébként a regénylapjain az, hogy mikor hagyják el először a telepi életet, és hogy milyen furcsa nekik a világ másik oldal, vagy akár a tenger, pedig egyébként közel voltak a tengerhez. De hogy az ő életük az egy nagyon szűk kis térben játszódott, ez nyilván az otthon, a boltok, az iskola, viszont ugye ebben az időben hiányzott itt a szociális ellátórendszer. Tehát mai szemmel azt mondanánk, hogy nagyon nehéz körülmények között éltek. Hát a függetlenül egyébként boldogok voltak, de küzdöttek a szegénységgel. Nyilván a háború utáni szegénységgel iskolázatlanok voltak, és azért már ebben az időben is a tanulás az egy kicsit, mintha ilyen felértékelődött volna. Tehát például, hogy kicsit konkrétan fejtsem ezt ki, ugye a főszereplő az két kislány, az egyik az Elena, a másik pedig hát Elena szerint Lila. Tehát, hogy nyilván nem ez volt a neve, de mindig úgy hívta. És hogy például itt a két kislány nagyon sokat versengett egymással a tanulásban. Lilát nem engedték tovább tanulni, de egyébként egy nagyon tehetséges, és folyamatosan versenyre buzdította Elenát, aki lehet, hogy ugyanolyan tehetséges volt, de lehet, hogy kicsit gyengébb tanuló lett volna, ha nincs neki az az ellenfel, aki folyamatosan motiválja, folyamatosan felhúzza, és egyébként a regényben folyamatosan érződik az, hogy mit jelent az a lehetőség, mondjuk valaki tovább mehet középiskolába, latin tanulhat, majd elmehet gimnáziumba, ahol görögöt is tanulhat, angol nyelvet, idegen nyelveket, illetve olyan tárgyakat, amiket az alsófokú oktatásban nem volt lehetőségük tanulni, és hogy például milyen fontos szerepe volt itt a tanítóknak, tanároknak, akik biztatták arra a szülőket, hogy igen, nagyon nehéz, hiszen költséges volt az oktatás. Nagyon szegény családokról volt szó, tehát nekik ez egy nagyon nagy teher volt, hogyha valaki a gyerekét tanítatni akarta, ráadásul lányokat. De Lenának a családja mégis megengedte, megpróbálta megengedni magának azt, hogy ő tanítassa, és ugye ennek az volt a feltétele, jól kell neki tanulni. És annyira jól tanult, hogy a legjobbak között volt. És őt ez folyamatosan így motiválta, és azért nem tudom, hogy a többi három kötetben hogyan fog folytatódni a történetet. Most erről úgy beszélünk, hogy én csak az első kötetet olvastam, de hogy én azt gondolom, hogy azért a tanulásnak, a tudásnak itt majd még fontos szerepe lehet, hogyha az eddigi esemény sorokra próbálok kiindulni és következtetni a folytatásra.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat. Természetesen ez a könyv több annál, mint hogy olvasunk a lapok sorai között két kisgyerekről, akik iskolába járnak, és aztán a telepen játszanak. Sokkal mélyebb, sokkal erőteljesebb történeteket olvasunk ennél az apró mondatomnál. Melyek ezek téged? Mi ragadott meg? Azt elmondom én is a hallgatóknak, hogy nagyon szeretem én is. Én hamarabb láttam a könyvből készült sorozatot, és ez vett rá arra, hogy elolvassam a könyvet is, amiből elkészítették a sorozatot. Neked mi tetszett a legjobban, mi fogott meg a legjobban? Hiszen ha csak tényleg két kislányról olvasnánk, akik eljárnak iskolába, majd hazamennek egy lakótelepre, aztán vége, az valóban nem adna többet így irodalmilag az életünkhöz, de itt azért vannak jóval mélyebb rétegek.
1: Talán kettő dolgot emelnék ki. Az egyik az a két lánynak a barátsága, hogy milyen az ő barátságuk, tehát milyen kettőjüknek az élettörténet, hogy hol vannak a párhuzamok, hol vannak a különbségek, hol vannak a találkozási pontok, mikor az, hogy nagyon szeretik egymást, mikor van az, hogy ellenségesek egymásra, mikor az, hogy haragszanak a másikra, vagy irigykednek a másikra, és milyen dolgok miatt irigykednek a másikra, és amúgy azt gondolom, hogy ez nagyon tanulságos lehet bárki számára, hiszen a mindennapi életünkben is hasonló események, hasonló karakterek megvannak, és én azt gondolom, hogy a legtöbb ember talán egy kicsit Elena szeretne lenni, de mégis bennünk van a másik kislánynak, Lilának is a személyiségvonás, ami ellen lehet, hogy sokszor küzdünk. És a másik dolog, amit meg nagyon fontosnak tartok, az meg, hát ugye ezekben a családokban nagyon furcsák így a családi kapcsolatok mai magyar szemmel nézve számunkra, hogy milyen viszonyban vannak egymással a szülők a gyerekekkel, stb. Viszont számomra ez egy nagyon érdekes és elgondolkodható, hogy a testvérek viszont mennyire összetartottak. Tehát mondjuk a fiú testvéreknek milyen fontos volt az, hogy a lány testvéreiket védelmezik. És ez mindegyik családban előkerül, hogy ha valami sérelem érné a kislányt, a kisebb lányt, akkor a fiúk mindig megjelentek, hogy védelmezzék az ő testvérüket. Tehát például ez a szemlélet, ez viszont nagyon hasonlít akár a magyar mentalitáshoz, és ez kicsit, mintha ellentétes lenne ezzel az egész társadalmi világgal, amit megpróbál számunkra bemutatni, ahol tényleg nincs gyámügy, nincs szociális ellátórendszer, tehát lényegében a szülők, mintha azt csinálnának a gyerekeikkel, amit szeretnének, hiszen semmilyen hatóság nem fog ez ellen fellépni. Dolgoztatják őket, egész kisgyerekeknek dolgozniuk kell, boltba kell menni, stb. Viszont ez meg mégis sokkal emberibbé teszi az ő világukat, mint amit manapság nagyon sokszor tapasztalhatunk.
0: Olyan ösztönszerű nevelés folyik, én úgy érzem, ezen a lakótelepen, vagy telepen, és rendkívül tudtam azonosulni, mert ahogy említette is, hogy azért párhuzamot azért tudunk vonni, tehát nyilvánvalóan nem a 2020-as évek utáni párhuzamra gondolunk itt sem te sem én, hanem a 50 meg 80 évvel ezelőtti párhuzamról is, mert ami nekem még egy ilyen mélyebb réteg, hogy a gyerekek szerepe egy adott társadalomban, egy adott családban, vajon van-e szava a gyereknek, vajon ő benne meglátják-e azt, hogy ő tehetséges, értékes, stb., vagy a szülők élnek egy kis világot, a saját életüket, és a gyerek az csak gyerek. És milyen érdekes, hogy mennyit változott a világ, mert ha ma megnézünk egy családot, mondjuk ahol van egy vagy két gyerek, hát ott a szülők élete gyakorlatilag a gyerek körül forog. Itt meg egészen teljesen mást olvasunk ezeken a lapokon keresztül. Másrészt, ami nekem is nagyon-nagyon tetszik, a jellemábrázolások, hogy egy-egy cselekedetből, egy-egy gondolatból mennyire emberi dolgok jönnek ki. Volt esetleg olyan rész, ami kifejezetten megragadott, vagy elgondolkodtatott, vagy úgy ösztökélt arra, hogy majd tovább elolvasd a második, harmadik, vagy akár a negyedik kötetet is?
1: Számomra a könyvnek a befejező jelenete nagyon sok kérdést von maga után, tehát kíváncsian várom, hogy hogyan fog folytatódni. Tehát egy cselekmény sornak az elejével záródik lényegében a könyv. Hát egy kicsit olyan, mint mondjuk a tévés sorozatok, hogy szándékosan úgy fejeződik be, hogy az embernek kedve legyen ahhoz, hogy vagy úgy érezze a kíváncsiságot magába, hogy mindenképpen meg kellene nézni a következő részt. Valószínűleg a hallgatók már nagyon sok ilyen sorozatba belefutottak. Én amúgy azt gondolom, hogy itt a kötetben is hasonló dolog van a végén. Nyilván ez is egy ilyen írói formula, amit ő használ, de ez alapvetően a legtöbb sorozatnál, ami tervezetten sorozat, általában így szokott lenni, hogy nem egy történet zárul le, mert akkor az emberben sokkal kevésbé van meg az a motiváció, hogy igenis elővenni a következő részt is. Én például most ugye úgy kezdtem el olvasni ezt a sorozatot, hogy rendelkezem minden négy kötettel, tehát így megadtam magamnak azt a lehetőséget, hogy szeretném, akkor egymás után szépen sorba elolvashatom. Míg hogyha mondjuk akkor olvastam volna, amikor ez megjelent, akkor mindig várnom kellett volna mondjuk a következő részre, ami azért nagyon sok könyvsorozatnál megvan, hogy mondjuk az ember elolvasta az elsőt, aztán lehet, hogy csak fél év vagy egy év múlva jelenik meg a második rész. Így viszont annak köszönhetően, hogy én nem néhány évvel ezelőtt olvastam el, amikor ez újdonság volt, hanem most, így nem kell majd olyan hosszú időt várnom az egyes kötetek olvasása között.
0: Nagyon sok pozitívumot soroltunk a műről, az írónő tehetségéről, méltattuk az írását, viszont egy nehézségként azért én azt megemlíteném, hogy magyar olvasóként a sok család, a sok olasz név azért okozhat esetleg egy kis kihívást, viszont erre az írónő adott egy kis segítséget, vagy esetleg a szerkesztők, a magyar szerkesztők, ezt nem tudom, hogy az olasz műnél is így van-e, hogy az elején felsorolja a neveket és a családokat. És ehhez vissza tudunk lapozni, hogyha esetleg egy kicsit elkavarodnánk egy-egy jelenetben.
1: Így van, egyébként valaki kevésbé járatos az olasz nyelvben, akkor azért nagyon sok hasonló nevet találunk. Tehát akár mondjuk a P betűs neveknél is, és hogyha kicsit úgy elveszítjük a fonalat, akkor hirtelen azt se tudjuk, hogy most kinek a testvére, kinek a nagybátyja, kinek a gyereke. És ez szerintem egy nagyon jó ötlet volt, hogy ezt így az elején összeállították, nem tudom, hogy ki állította össze, számomra sem volt egyértelmű, hogy ez az írónőnek, vagy pedig a fordítónak, szerkesztőknek volt az ötlete.
0: Könnyed műként beszélgettünk erről, viszont azt el kell mondani a hallgatóknak, hogy azért nem annyira könnyed. Mert itt azért, ha már csak arra emlékeznek a kedves hallgatók, hogy te említed, hogy egy olyan korszakban vagyunk is, egy olyan országban, egy olyan telepen, ahol nincs gyámügy, nincs korlát, nincs senki fölött semmilyen hatóság. Az emberek önbíráskodnak gyakorlatilag a legtöbb élethelyzetben, és a gyerekek azok a családon kívül egy másodrangú szereplői az életnek. Azért igen kemény élethelyzeteket és szituációkat olvashatunk benne. Kiknek ajánljuk?
1: Alapvetően felnőtteknek ajánlanánk, de én amúgy azt mondanám, hogy 15 év fölött is tudnám ajánlani így fiataloknak. Egy az, hogy azért, mert egy kicsit közelebb hozhatja hozzájuk a történelem órán tanultakat, bár a történelem oktatásban alapvetően, főleg a nápolyi világ, a nápolyi társadalom azért annyira nem jelenik meg, de hogyha valaki így akár filmekből vagy más könyvekből ismeri akár a mai nápolyi világot, és akkor tudja, hogy azért az mennyivel másabb, mint az észak-olasz életvilág. Viszont pont a gyerekek és a cselekmény miatt tudnám fiataloknak ajánlani, de egyébként minden korosztály számára, tehát itt a felnőtt korosztályra gondolok, hogy minden korosztályra, fiatalabbak, kevésbé fiatalabbak, vagy akár kicsit idősebbek számára, és azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes, nagyon jó olvasmány lehet, és nem azt mondom, hogy szórakoztató, de egyébként meg szórakoztató, hiszen ez egy szórakoztató regénynek íródott mű. Viszont, hogy kicsit válaszoljak arra, amit mondtál, amit szerintem nagyon összefoglaltál, hogy milyen dolgokat tudhatunk meg belőle, hogy szerintem például az is nagyon hasznos, hogyha valaki kézbe vesz egy ilyen könyvet, akkor lehet, hogy sokkal jobban tudja értékelni a mai életét, a mai világot, mert tényleg el sem tudjuk képzelni azt, hogy milyen az, amikor az emberek büntetlenül megüthetik egymást, későn rátámadhatnak a másikra, és tényleg, ahogy mondtad, hogy önbíráskodás van, tehát ez a mai magyar jogrendszerben egy teljesen elképzelhetetlen dolog, bár ugye tudjuk, hogy lehet, hogy vannak olyan társadalmi csoportosulások, ahol ez természetes, de egyébként úgy általában nem. És akik szeretnek olyan könyveket olvasni, amelyek egy kicsit visszarepítenek a múltba, a közelmúltba, hiszen egy kortárs szerzőnek a művéről van szó, azok számára mindenképpen ajánlom, illetve azoknak, akik szeretik Olaszországot, szeretik az olasz kultúrát, és szeretnének egy kicsit ennek egy részével itt a nápolyi résszel megismerkedni.
0: Valahogy szavakba is nehéz azt öntenünk, hogy miért letehetetlen a könyv, mert ez nem az a típusú könyv, hogy felénél abba hagyom, és akkor nem olvasom el, hogy mi lesz a lányokkal, vagy hogyan folytatódik az életük. Érdemes még azt is elmondani, hogy alapvetően úgy a saját bőrünkön érezzük, hogy az írónő valószínűleg hasonló helyről származhat, nagyon jól ismeri ezeket a telepi embereket, nagyon jól ismeri ezeket a pillanatokat, élethelyzeteket, akár az iskolából, akár otthonról, az étkezőasztal mellől, vagy ezekből az üzletekből. Úgyhogy azért ennyit megfejthetünk talán, hogyha ezzel indítottuk a beszélgetésünket, hogy talán sejtésünk lehet arra, hogy volt közeli kapcsolata az ilyen telepi élettel, vagy a telepi arcokkal. És én azt gondolom, hogy tudnék csatlakozni ahhoz, amit mondtál, hogy akár fiatal felnőtteknek is ajánlható, vagy gyerekeknek is, mert vannak benne olyan részek, amelyben a felnőtté válásról ír. Arról, hogy mit érez mondjuk a teste változása kapcsán, és hogy ez mit okoz mondjuk egy lányban. Biztos vagyok benne, hogy népszerűbb a nők körében azért ez a könyv, vagy Elena Ferrante művei.
1: Valószínűleg igen, meg én azt gondolom, hogy a női szerzők úgy általában is népszerűbbek a nők körébe, de egyébként teljes mértékben igazad van, hogy mondod, hogy nagyon sok kérdésre, nagyon sok élethelyzeti kérdésre, hát nem is az, hogy választ adhat, de segít felismerni azt, hogy ez nem csak az én problémám, mondjuk egy 15 éves lánynak a problémái, vagy tényleg az ő élethelyzeti változásai, hanem úgy mindenkinek. Tehát, hogy igazából itt a két lánynak a példáján, illetve az ő baráti társaságuknak a példáján keresztül azért egy ilyen mini társadalmat mutat be, de ezeket a dolgokat a nagy társadalomra is ki lehet vetíteni, függetlenül attól, hogy nyilván ez egy ilyen kicsit, mintha zárt társadalom lenne, tehát egy szegény negyednek az élete, és itt lehet, hogy vannak a szegények között kicsit tehetősebbek, de ők még akkor is sem olyan tehetősek, hogy az olasz gazdag réteghez tartoznának, hanem egy kicsit jobb módúak, mint a többiek. Tehát most például itt konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk valakinek van egy fűszerkereskedés, tehát lényegében egy boltja van, ahol ő minden nap fizikailag dolgozik, tehát nem egy nagy üzlet láncnak, hálózatnak a tulajdonosa, ahol megengedheti magának azt, hogy sok-sok alkalmazottal dolgozzon, hanem itt a tehetősebbek, akiknek mondjuk már autójuk is van, ők is ugyanúgy a mindennapokban dolgozó emberek, és itt sokszor megjelenik a két lány beszélgetésében az, hogy ők szeretnének gazdagok lenni, és mit jelent számukra az, hogy gazdagnak lenni, és ugye számukra a gazdagság az ezt a képet takarja, és nem azt, ami egyébként ténylegesen a felső társadalmi réteghez tartozóknak az életvitelét jelenteni.
0: Nagyon érdekes tudok kapcsolódni ahhoz, amit mondtál, hogy mennyire zárt társadalmi kör ez, amihez szerintem senki nem akar tartozni, annyira mély szegénységben élnek, viszont nagyon jól átlátja ez a két lány ezt a társadalmi réteget, ezt a mély szegény telepi nápolyi embereket, viszont érdekes így az olvasás során arra rádöbbenni, hogy ők gyerekként mikor és hogyan találkoznak az élet nagy dolgaival. Például akár a megcsalással, például akár mondjuk a megőrüléssel, vagy akár mondjuk a politikával. Tehát ők azért kisgyerekek, és ez a mai életben is így van, tehát alapvetően nincs új a nap alatt, hiszen a gyerekek az életük során valamikor, valahogyan ráeszmélnek a világ sötétebb oldalára is, vagy a kihívásokra, nehézségekre, vagy a világ emberi oldalára is, és ez is ott nagyon jól le van írva szerintem. Én bízom abban, hogy ha tovább olvasod majd a nápolyi regényeknek a folytatását, akkor a hallgatóknak elhozhatjuk a tapasztalataidat majd a következő könyvekről is.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban egy olasz kortárs író, Elena Ferrante Nápolyi regények című tetralógiájának első részéről, a brilliáns barátnőmről beszélgettünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: A következő percekben dr. Varga László egyházzenész orgonaművész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! Visszatértünk a liturgikus év hétköznapjaiba, az évközi időbe. Június 11-én volt azonban Szent Háromság vasárnapja, amelyen lezáródott az ünnepes fél év. A mai adásban e vasárnapnak néhány tételét mutatom be. Introitusa így hangzik. Áldott legyen a Szent Háromság és az oszthatatlan egység. Zengjünk dalt neki, mivel irgalmasságot gyakorolt velünk. Uram, mi urunk, mi csodálatos az egész világon a te neved. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindörökkön örökké. Ámen. Áldott legyen a Szent Háromság és az oszthatatlan egység. Zengjünk dalt neki, mivel irgalmasságot gyakorolt velünk.

Jacques de Vert, 16. századi német alföldi reneszánsz komponista, ezzel a szöveggel egy motettát komponált.

Gyönyörű himnusz dicsőíti a Szent Háromságot. O Lux Beata Trinitas. Magyarul így hangzik. Ó Háromság, te boldog fény, te önmagadból egyvaló. Már távozik a napvilág, áraszt szívünkbe fényedet. Tiéd a reggeléneke, és este téged kérlelünk. Téged dicsérjen szüntelen, alázatosan glóriánk. Dicsérjük Istent, az Atyát, és egyszülöttjét, Szent Fiát, és lelkét, a vigasztalót, most és örökké, szüntelen. Ámen. Ezt az éneket az évközi időben is énekelhetjük a szombati vesperásban. Most a szolemi bencések adják elő.

Guillaume Dufay, aki szintén németalföldi reneszánsz zeneszerző volt, de a 15. században élt, az egyházi év összes zsolozsma himnuszát feldolgozta, így az előbbit is. Kompozícióját a Scola Hungarica előadásában fogjuk hallani. Felvételükön a himnusz feldolgozását Athanasius hitvallásának részletei előzik meg. A Szent Háromság ünnepélyes megvallásáról, amely az Éneklőegyház 1132. oldalán is megtalálható, később még bizonyosan fogunk beszélni. Most csak felolvasom. Aki üdvözülni akar, mindenek előtt szükséges, hogy a katolikus hitet tartsa, melyet ha valaki éppen és felbontatlanul nem tart, kétség kívül örökre elvész. Ez pedig a katolikus hit, hogy tiszteljünk egy Istent a Szent Háromságban, és Szent Háromságot az egyességben. Sem a személyeket egybe nem elegyítvén, sem a természetet el nem választván, mert más az Atyának személye, más a Fiúé, más a Szentléleké. De az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek egy az Istensége, egyenlő a dicsősége, egyenlőképpen örökké való a felsége. Amilyen az Atya, olyan a Fiú, olyan a Szentlélek. Nem teremtett az Atya, nem teremtett a Fiú, nem teremtett a Szentlélek. Mérhetetlen az Atya, mérhetetlen a Fiú, mérhetetlen a Szentlélek. Örökké való az Atya, örökké való a Fiú, örökké való a Szentlélek. És mindazonáltal nem három örökké való, hanem egy örökké való. Miképpen nem három nem teremtett, sem három mérhetetlen, hanem egy nem teremtett és egy mérhetetlen. Hasonlóképpen mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek. És mindazonáltal nem hárman a mindenhatók, hanem egy a mindenható. Azonképpen Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek. És mindazonáltal nem hárman Istenek, hanem egy az Isten. Azonképpen Úr az Atya, Úr a Fiú, Úr a Szentlélek. És mindazonáltal nem három Úr, hanem egy az Úr. Mert miképpen a keresztényi igazság kényszerít, hogy külön mindenik szemét Istennek és Úrnak valljuk, úgy a katolikus isteni tudomány tiltja, hogy három Istent vagy három Urat mondjunk. Az Atya senkitől sem alkottatott, sem teremtetett, sem született. A Fiú csak az Atyától vagyon. Nem alkottatott, nem teremtetett, hanem született. A Szentlélek az Atyától és a Fiútól vagyon. Nem alkottatott, sem teremtetett, hanem származott. Egy azért az Atya, és nem hárman vannak atyák. Egy a Fiú, nem hárman vannak a fiúk. Egy a Szentlélek, nem hárman vannak a lelkek. És ebben a Szent Háromságban semmi sincs elébb vagy utóbb, sem nagyobb és kisebb, hanem a három személy egyenlőképpen örökkévaló és egymáshoz képest egyenlő. Úgy, hogy amint előbb mondtuk, mindenikben az egység a háromságban, és a háromság az egységben tisztelendő legyen. Aki azért üdvözülni akar, ilyen értelemben gondolkodjék a Szent Háromságról. De szükséges az örök üdvösséghez az is, hogy igaz hittel higgyen Urunk Jézus Krisztus megtestesüléséről is. Ez azért az igaz hit, hogy higgyük és valljuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istennek fia, Isten és ember, Isten időnek előtte az Atyának lényegi valójából született, és ember az Anyának valójából időben született. Tökéletes Isten, tökéletes ember, értelmes lélekből és emberi testből áll. Egyenlő az Atyával istensége szerint, kisebb az Atyánál embersége szerint. Noha Isten és ember, mindazonáltal nem kettő, hanem csak egy a Krisztus. Egy pedig nem az istenségnek testé változásával, hanem az emberi természetnek az Istenhez való felvételével. Egy nem a természetnek egybe elegyítése által, hanem az egy személyben való egysége által,
mert miképpen az értelemmel bíró lélek és a test egy ember, úgy az Isten és ember egy Krisztus. Ő üdvösségünkért szenvedett, pokolra szállott, harmadnapon halottaiból feltámadott. Felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan leszen eljövendi ítélni eleveneket és holtakat. Kinek eljövetelére minden embernek fel kell kelni testükkel együtt, és számot kell adni tulajdon cselekedeteikről. És akik jót cselekedtek, örök életre mennek, akik pedig gonoszt, örök tűzre. Ez a katolikus hit, melyet ha valaki híven és álhatatosan nem hisz, üdvösségre nem juthat.

Luther Márton ezt az éneket is átköltötte. A német korál címe Der du bist drei in Einigkeit. Johann Sebastian Bach négy szólamú harmonizálása híven tükrözi a Szent Háromság misztériumát. Viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész műsorát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Tizenöt óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Az előterjesztések között szerepel a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabálymódosítás, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását. Szintén napirendre javasolja venni a Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új Szászalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Ruf Bálint tárgyalni javasolja a képviselőknek az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes, főként tőkepiaci tárgyú jogszabályok kisebb terjedelmű változtatását kezdeményezi. A kormány a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának is. Ez a javaslat különösen az unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. A miniszterelnökséget vezető miniszternek azért kellett rendkívüli ülést összehívnia, mert az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. A magyar kormány hivatalosan benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, közölt az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítás alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a visszanemtérítendő rész, 3,5 milliárd pedig kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopol helyzetbe került MOL viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyag árköltségeit, közölte Novák Előd a Facebook oldalán. A piaci drágulás miatt havi 100 milliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak, írta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán, fogalmazott. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölt a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indult, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van jelenleg valamilyen forgalomkorlátozás érvényben. Idén 609 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhatnak. Az Európai Unió újabb, immár 21. szankciós csomagot készít elő Oroszországgal szemben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta, az intézkedések az orosz gazdaságot, az energiaszektort, a pénzügyi rendszert és a kriptovalóta piacot is érintenék. Emellett a szankciókat kijátszani próbáló orosz árnyékflottát veszik célba ezzel, illetve belépési tilalmat rendelnek el az ukrán fronton harcoló orosz katonákkal szemben. Végül az időjárásról. Éjjel, holnap délelőtt a vastag felhőzet átvonul felettünk, az addigi, akár hevesebb viharok után már csak kisebb záporok lehetnek majd, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél sokfelé lesz élénk, erős. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
4: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája az éjszaka, amikor minden életre kell.
3: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapát falván.
2: Reklámot hallottak.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Varga Kamil Ferences szerzetes a beszélgetőtársam, a Gyöngyösi Rendháznak a tagja még néhány hétig, és azt szeretném kérdezni tőle, hogy a közelmúltban ünnepeltük, vagy kellett volna ünnepelni Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját, és te az ő nevelőjével, egy egykori rendtársaddal foglalkozó könyvet írtál, tehát Otthon vagy Bárkányi János életútjában. Szeretnélek kérni, hogy a Katolikus Rádió hallgatói számára hozd közel az ő személyiségét, mert azt hiszem, hogy abból nagyon kirajzolódik az a barokkori magyar ferences lelkiség és a ferenceseknek a mozgékonysága, a nép közötti népszónokok, lelki gyakorlatok mesterei között is kiemelkedett Bárkányi János, és hát Gyöngyösön halt vértanul halált, erre is kitérnénk majd. Ki volt Bárkányi?
2: Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és itt Gyöngyösen minden esztendőben meg szoktuk koszorúzni Rákóczi Ferencnek a szobrát, meg Vakbottyánról is meg szoktunk emlékezni, és ennek kapcsán kaptam egy felkérést a Rákóczi Szövetségtől, hogy tartsak egy előadást, és írjak egy könyvet Bárkányi János rendtársamról, aki valószínű 1745 tájékán Nagybárkányban született. Erre pontos igazolható adataim nem voltak, de így feltételezi a rendi hagyomány. Volt novícius Széchenybe, de onnan 1672-ben el kellett menekülnie, mert jöttek a törökök. Tanult Szegeden, Kassán, Körmözbányán, Füleken. Végül aztán 1671-ben különböző felvidéki majd északi magyar rendházakban volt ő magyar szónok, mint például Szendrőbe, Homonnán, Kassán vagy Léván.
1: Magyar szónok, az mit jelent? Tehát egy-egy ilyen rendházban Észak-Magyarországon volt külön tót nyelvű vagy szlovák nyelvű szónok, német nyelvű szónok a munkamegosztásban?
2: Igen, voltak, akik nyilván több nyelven is beszéltek, de emlékszem a tabulában olyan, hogy Sokác és Bunyavác szónok, aki a Mohácsi rendházba lakott, vagy hát itten felvidéken, főleg Bárkányinak a magyar szónoklatait igényelték, de például a lévai kolostorba úgynevezett tót szónokot is helyeztek, de azt egy év múlva elhelyezték, mert nem volt igénye szolgálataira.
1: Értem. Hogyan került ő kapcsolatba a Rákóczi familiával?
2: Ő, az ő prédikációit Homonnán, Kassán valószínű a Rákóczi család tagjai hallhatták, így Zrínyi Ilona is. Tudjuk Zrínyi családról, hogy bár Horvátországban éltek, a ferencesekkel jó kapcsolatokat ápoltak, így nyilván ezek a jó kapcsolatok megmaradhattak az 1600-as évek 70-es éveiben is Kassán vagy Homonnán, és Zrínyi Ilona meghívta a kis Rákóczi nevelőjének, hogy a Munkácsi várba jöjjön el, és tanítsa őt hittanra, betűvetésre, nyelvekre, meg különböző tudományokra.
1: Érdekes, ugye a köztudatban az van inkább, hogy a jezsuiták nevelték, de időrendben a kettő nem zárja ki egymást, ugye? Tehát azt hiszem, már a kamasz Rákóczinak, akik a kezét fogták, azok talán a jezsuiták voltak, ez a kisgyermek Rákóczi.
2: Igen, mert néhány év után Karaffa tábornok elfoglalja a Munkácsi várat, és nem szabad azt mondani, hogy Rákóczit fogságba vitték, de azért megfelelő felügyelet alatt tartotta az császár vagy a király, és elvitték a jezsuitákhoz, és a jezsuiták gimnáziumában tanult később.
1: Térjünk vissza Bárkányi idejére. Azt hiszem, hogy az ő ferences életútjában talán Széchenyi volt a legjelentősebb, illetve Gyöngyös, ahol befejezte életét. És ha nem tévedek, ott van egy, nem ő az, aki a rendháznak a küszöbbe alatt, vagy a küszöbénél egy emléktábla van, ami ráemlékezik?
2: Én erre az emléktáblára nem emlékszem. de ő Gyöngyösen van eltemetve. A Bárkányi emléktábla az a Portás fülkétől nem messzi van, ott balkész felül a kolostornak a sarkán.
1: Hol mit csinált? A Ferences rend mit köszönhet az ő életművének?
2: Én sokat panaszkodtam magamban azon, hogy milyen gyakran helyeztek, de hát bizony Bárkányi János sokkal több kolostorban volt, mint én. Visszatérve Munkás várából, ugyancsak felvidéki kolostorokban, Homonnán, Kassán, majd Gyöngyösen volt, és az 1689-90-es évek tájékán kerül a Széchenyi rendházba. Megkapja a tartományfőnöktől, illetve a káptalantól a megbízást, és bizony csak Széchény halászig, vagy Ludány halászig jut el, ott talál három romos viszkót, egyébként Széchény városa teljes egészében romokban hever. Később aztán mégis elmerészkedik a Széchenyi kolostorig, amit felvetette a gaz, meg a, hát egy a romokban, amit csak láthatott, és 1600-as évek végén neki ez volt a feladata, hogy kezdje újjáépíteni a Széchenyi Ferences kolostort és templomot, nyilván az ország nagyjainak támogatásával. Először egy szekér derékon helyezte el az oltárkövet, ami nagyon fontos volt abban az időben a misézéshez, és úgy tudott misézni. Aztán néhány rendtársával elkezdték elfoglalni a kolostor földszinti szobái közül néhányat, és lassan évről évre haladt a kolostornak a felújítása, nyilván odáig, hogy 1705-ben már Széchenyi országgyűlést tudtak tartani. Részben Rákóczi is megszállt egy rövid időt a kolostorba, de Széchenyi határába a Bornyúpásban.
1: Tehát ekkor Bárkányi viszont látta egykori tanítványát Széchenyben, ugye? A vezérlő fejedelmet fogadhatta a Széchenyi kolostorban.
2: Igen, úgy van. Nem feledkezett meg Rákóczi Ferenc későbbiekben sem Bárkányiról. A Széchenyben található egy kiállítás, rövid idővel ezelőtt Magyar Gergely rendtársam volt azon rajta, hogy a Rákóczi terem mellett legyen Bárkányi kiállítás is, és ott egy vitrínben láthatunk 4 darab könyvet, melyet a Munkácsi vár plébánia könyvtárából ajándékozott neki Rákóczi Ferenc, vagy gyanítom, hogy Zrínyi Ilona.
1: A Széchenyi rendháznak van egy gyönyörű szép gótikus része, amely egy kétszintes, nem tudom, hogy eredetileg káptalani terem volt, vagy sekrestye volt, de azt hiszem, hogy az lehetett Rákóczinak a szállása.
2: Igen, úgy van, egy gótikus terem, középen helyezkedik el az oszlop, ilyet ritkán látni. Földszinten van a sekrestye, fölötte pedig az emeleten valószínű a káptalan terem, és azt mondják, hogy lehetséges, hogy ott szállt meg időnként Rákóczi Ferenc.
1: Utána, nem sokkal, a Széchenyi országgyűlés után átkerül Gyöngyösre.
2: Hát még jár egy-két helyen, mint Nagyváradon, Kassán, Kecskeméten, aztán 1706, amikor Gyöngyösen hitszónok és gyóntató.
1: És jön a pestis járvány?
2: Az 1700-as évek elején, 1709-ben és 10-ben egy szerintem Európára kiterjedő pestis járvány tombol, és több mint 400 000 ember hal meg országunk területén is ebben az időben. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy rendkívül hideg tél volt, a tél előtt pedig nagy aszályos nyár volt, és az emberek nyilván legyengültebbek lehettek.
1: A ferencesek hogyan viselkedtek, a gyöngyösi ferencesek, Bárkányit is beleértve ebben a vészterhes időben?
2: Nyilván betartották azokat az intézkedéseket, mint például a karantén, ilyen pestis járványok idején történt, de az 1600-as évek végén is a ferencesek életük áldozták a gyöngyösi pestis járvány betegeiért, így itt maradtak a kolostor lakói. Egy vagy két testvér kiköltözött a Tóth utcába, amilyen valamilyen jezsuita rezidencia lehetett abban az időben, vagy egy ilyen kórház ispotályszerűség, és ők látták el a betegeket, vigasztalták szentségekkel, vagy ha kellett, el is temették. Az udvaron volt egy oszlop, az oszlopon csengő, és jelezhetett a testvér, hogyha megkapta a pestis járványt, a pestis betegséget, akkor kijött a kolostorból a következő testvér, és fölváltotta, feladta neki a betegek kenetét, és átvette az ő szolgálatát, valamint erre az oszlopra helyezték el az egy vagy két testvér ellátmányát is.
1: És ebben a egymást váltó sorban Bárkányi is élete utolsó napjait élte?
2: Úgy ismerjük, vagy úgy feltételezzük, hogy 1710. szeptember 27-én halt meg, bár egyesek a szeptember 27-ében nem biztosak, mert egy súlyos járvány idején nem biztos, hogy a háztörténet írása a legfontosabb, de ezt feltételezzük, hogy 1710. szeptember 27-én ő is életét áldozta a betegek ápolása közben.
1: A könyvedben vértanúnak nevezed. Lehet vértanúnak nevezni, aki betegségben, természetes halállal, akármilyen súlyos betegségben fejezte be életét?
2: Nyilván ez nem azt jelentette, hogy az egyház már vértanú szentként tisztelné, viszont azt megállíthatjuk, hogy aki életét áldozza barátaiért, és hát ilyen súlyos körülmények között, az nem csak ő, hanem a többi ferences testvér is szerintem lehet vértanú.
1: A kutatásod milyen nehézségekbe ütközött? Mi az, amit tudunk Bárkányiról, és mi az, ami ma is rejtély? Milyen anyagokat találtál ferences könyvtárakba, vagy máshol?
2: Először is mindjárt nehézségbe ütközött, hogy Nagy Bárkányban abban az időben nem volt plébánia, vajon hova tartozhatott abban az időben Nagy Bárkány, és megvannak-e valahol esetleg az 1645-ös keresztény anyakönyve. Erre nem tudtam semmilyen adatot megszerezni. Nehézség volt, hogy a 1900-as évek elején Rákóczi kultusz egyre jobban kezdett elterjedni, és írtak róla például Mérő Mihály ilyen kis romantikus regényeket, mely abban a korban játszódott, és Bárkányit is megemlíti benne. Ezeket nyilván le kellett fejteni a levéltári anyagoknak, azok az alapvető források. Néhány műve megmaradt Bárkányi Jánosnak, zömmel ezeket is idézem és felhasználtam. Például a Győri Egyházmegyei Könyvtárban Bárkányi Jánosnak egy temetési beszédi könyve, egy Rákóczi Juliannának írt Szent Julianna életéről szóló, hát kézirat, melyet a Kolozsvári Akadémiai Könyvtárban őriznek, és Rákóczi Julianna névnapi köszöntő levele édesanyjának, Zrínyi Ilonának. Ezek számomra nagyon érdekes írásbeli anyagok voltak abból a korból.
1: Tehát nem csak a kis Rákóczi Ferencet, hanem a testvérét, hugát vagy nővérét is. Igen. Taníthatta Bárkányi, tehát a család tanítója volt.
2: Igen, úgy van.
1: Említettem az elején, hogy még néhány hétig Gyöngyös. Hát ahogy igen. Mondtad, hogy milyen viszontagságos időket élt át a gyöngyösi kolostor is, hát most egy szomorú tényt jelentett be a rendi vezetés. Emberhiány miatt újra kell gondolni, hogy hol legyenek ferences közösségek, mert azt nem lehet megcsinálni. Egy ferences kolostornak három lakója kell minimum legyen, hogy az rendházként tudjon működni, és Gyöngyöst most úgy tennék, hogy felszámolják, de azért marad az autista segítőszolgálat a rendházban, és nyilván a ferencesekkel a kapcsolat megmarad. Hogyan élitek meg ezt, illetve a gyöngyösiek hogyan élik meg ezt a szükségszerű, de gyöngyös szempontjából szomorú lépést?
2: Minden elválás nehézségekkel terhelt, nyilvánvaló. Nekünk is hozzá kellett szokni, hogyha egyik kolostorból elhelyeznek a másikba, akkor el kell szakadni az egyik helytől, és otthon kell érezni magunkat a másik helyen. Ennek kapcsán van mindig az esztendő elején egy vizita, hogy erre úgy ne hirtelen egyik napról a másik napra, hanem tudjuk valahogy erre fölkészülni. Én már 6 évet voltam itt második alkalommal Gyöngyösen, feltételeztem is, hogy a káptalan után el fognak helyezni. A gyöngyösvárosiak nyilván szomorúsággal élték meg ezt a helyzetet, legalábbis közülük néhányan, és igényelték a ferenceseknek a jelenlétét. Nem szabad azonban elfelejteni azt sem, hogy hát nem csak Magyarországon, egész Európában is csökken az igény arra, hogy lelki szolgálatban részt vegyenek emberek. Gyöngyös városában, ha 27 ezeren laknak, és 500 ember jár egy hétvégén a két plébánia 12 miséjére, az bizony 1,5% vagy 2% környékén lehet, tehát vannak ilyen szomorú tényezők is.
1: Tudod-e már, hogy hol folytatod, vagy még ez bizonytalan?
2: Április 28-án éjfél előtt pont 1 perccel kaptuk meg a tabulát, nálunk így hívják a helyezéseket. Pesti Kolostorban leszek lelkipásztor, nyilván gyóntató, és a máltai szeretetszolgálat munkatársa leszek.
1: Bárkányit helyezték sokat végigjárt élete során, vagy 10-13 kolostort, nem tudom, biztos összeszámoltad. Te hol tartasz? Most körülbelül 14 helyen vannak Magyarországon ferencesek, ferences rendház, vagy 12 helyen, nem tudom. Van-e olyan, ahol még nem voltál?
2: Természetesen van ilyen kolostor, például Nagyszőlős, abban a kolostorban sem voltam. Most a pesti ferencesekhez, ahova megyek, ott sem voltam még, de Szentkúton és Sümegen sem voltam még az elmúlt időben, de hát van két gimnáziumunk, Esztergom és Szentendre. De viszont vannak olyan kolostorok, ahol már kétszer is voltam, mint akár Gyöngyös, vagy Buda, Margit körút, vagy Zalaegerszeg.
1: Azt hiszem, hogy egy ferencesnek mindenhol otthon kell lennie, ahol ferences kolostor van, tehát edzettek vagytok, de azért Gyöngyös azért különleges hely számodra, mert a jászság szomszédságában van, és te a beszéded, a dialektusodról is érződik, hogy ízig-vérig jász.
2: Igen, így van. Mai napig tartom a kapcsolatot az otthon levőkkel, de hát nyilván a munkám mindig meghatározza, hogy tudok-e hazamenni.
1: Hogyha fölkerülsz Pestre, akkor egy újabb kutatási területed lesz nyilván. Minden helyen elkezdesz foglalkozni a hely történettel, a helyi ferences előzményekkel. Gondolkodtál-e már azon, hogy a bárkányi életrajz után, korábban meg a jászberényi kolostorról írtál, Zalaegerszegről is írtál, tehát nem tétlenkedsz, amikor éppen nem gyontatsz, nem misézel, nem hitogtatsz, nem beteget látogatsz, akkor régi könyveket bújsz. Mi van a tarsolyban, mire készülsz?
2: Most én rendszeres újságírója vagyok az Újváros Online című honlapnak, mely a katolikus egyházon belül a Fokolárnak egy lelkiségi lapja. Ide nem régen küldtem el Liszt Ferenc évforduló kapcsán. Ez Liszt Ferenc, ferencesek és a pesti ferences templomhoz is jelentősen kötődik. Azután a Szűkebb hazámba Jászberény hajta nevű külterületéről készül egy második kötet, mely visszaemlékezéseket és sok fényképet fog tartalmazni. Ez is benne van. Továbbá a Magyar Néprajzi Társaságnak gyűjtőpályázatára írok mostanában cikkeket. Amerika 250 jubileum kapcsán a magyar ferencesek tevékenységét kutatom. Ott erdélyi ferences kusztódia és a mi rendtartományunk a Kapisztrán ferences kusztódiának is voltak állomáshelyei.
1: Sőt, a Mariánusoknak is volt egy külön kusztódiája, azt hiszem.
2: Nem találtam még meg.
1: No, mindenesetre legközelebb beszélünk a Amerika 250. születésnapja, vagy az Egyesült Államok 250. születésnapja alkalmából a ferencesek, magyar ferencesek, magyar lelkipásztori munkájáról Amerikában, mert ennek is van egy évszázados története minimum. Nagyon szépen köszönöm, kedves Kamilatya, és hát további jó munkálkodást kívánok.
2: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét, Varga Kamil ferences szerzetessel beszélgettünk, Bárkányi János ferencesről, aki az idén 350 éve született Rákóczi Ferencnek volt a nevelője, oktatója. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szentorsolya iskola központ kollégiumának diákjaival az Emmauszi tanítványok hitéről beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A tanév első felében Szent Pál korintusiakhoz írt levele alapján beszélgettünk a szeretetről, majd a tanév második felében Jézusra figyeltünk. Azt kerestük, hogy a mester életében, tanításában hogyan jelenik meg, hogyan válik valósága a szeretet. A húsvéti szent időben, a Jézus feltámadásával kapcsolatos események sorában keressük immár Isten végtelen szeretetét. Hogyan nyilvánul meg a feltámadás tényében Isten szeretete? Ő az, aki megnyitja a mennyország kapuját minnyájunk számára. Csak ki kell lépnünk a bűn, az önzés, a szeretet nélküli, halálra ítélt világ sötét sírjából. A feltámadás másik ajándéka éppen ezért egy új élet bizonyossága. Ez az új élet elkezdődik a keresztségben, mikor Isten gyermekei leszünk. Ez a krisztusi élet erősödik, gyarapodik, Isten kegyelme és a mi közreműködésünk által egész életünk során. Az ember evolúciója, hogy egyre inkább krisztusiakká válunk. Ugye maga a keresztény szó, az azt jelenti, hogy krisztusi. Olyan ember, aki Krisztus barátja, olyan ember, aki hasonlít Krisztusra. Emlékeztek, Pétertől is ezt kérdezték meg. Nem azt kérdezték tőle, amikor ugye Jézus pere alatt ő ott fülelt az ajtókban, hogy keresztény vagy? De mégis azt kérdezték tőle, amikor azt kérdezte, hogy hát te is közéjük tartozol? Nem, de te is az ő tanítványa vagy? Akkor igazából erre kérdeztek rá, hogy keresztény vagy? Krisztusi vagy? És azt gondolom, hogy ezt a kérdést azért mi is megkapjuk a világtól. Keresztényként a halál nem választ többi el bennünket Krisztustól. Éppen ellenkezőleg, mindaz, ami hiányzik még belőlünk, Krisztus halála és feltámadása által teljessé válik. A Krisztus ember számára a halál tulajdonképpen egy ünnep, mert részese lesz Isten dicsőségének. Így a feltámadás az egyszerre ígéret és előkép számunkra is, hogy az idők végezetén feltámadunk, mikor megújul ég és föld, a mi anyagi valóságunk is megújul. Hiszem a test feltámadását és az örök életet, ugye így valljuk ezt a hitvallásban. Van-e elképzelésünk, tapasztalatunk erről a feltámadt testről, erről a megújult életről? Ugye ez a feltámadás ténye azért mindnyájunk fantáziáját izgatja. Vajon milyen lehet, amikor megújul ég és föld? Milyen lehet a feltámadt test? Ugye az segíthet bennünket, hogy milyennek ismerjük meg az evangéliumok tanúsága alapján Jézust a feltámadt testben. Emlékeztek rá? Olyan, mint előtte volt? Olyan, mintha így visszatért volna Jézus az életbe? Vagy mint egy tetsz halott, hogy folytatja az életét, ahol abba hagyta?
3: Hát emberi testben támadt fel.
2: Igen, ezt így mondja, hogy valami másmilyen test volt ez. Valamilyen másmilyen, mégis olyan is, mint amilyen előtte volt. Hát ugye emlékeztek, hogy például a sebek ott voltak rajta. Tehát beazonosítható volt, hogy igen, ő az, valóban ő az. Mennyire volt valóságos ez a test? No, Anna, valóságos volt?
3: Hát ugye meg is jelent így a tanítványainak, de aztán el is tűnt, úgyhogy nem éppen volt olyan valóságos.
2: Aha, ugye? Tehát olyan meg is jelent, ugye? Tehát, hogy végül is... De el is tűnt. Tehát ilyet azért mi nem tudunk, hogy megjelenünk és eltűnünk, vagy zártartó ajtókon közlekedünk. Ugyanakkor mennyire volt valóságos?
3: Hát olyannyira, hogy nem vették észre azt, hogy egy halott ember lenne, nem nagyon is valóságosnak és emberinek tűnt.
2: Igen, teljesen eleven volt, erővel teli, és miből bizonyosodtak meg, hogy egy valóságos test, amit... Mert hogy ez bennük is megfordult a gondolat, hogy lehet, hogy egy szellemet látnak, meg is ijedtek, hogy hát gondoljátok, hogy ilyen azért, hogy...
3: Tehát beszélt is velük.
2: Beszélt velük, igen. Nem csak hallották, látták, hanem milyen testi megnyilvánulásai voltak Jézusnak? Érintkezésbe léptek vele? Volt, aki megérintette? Emlékeztek, volt egy ilyen hitetlen, a Tamás. Biztos emlékeztek rá. Aki nem hitte el, azt mondta, hogy hagyjuk már. Tehát, hogy tényleg én is nagyon szerettem, de hogy engedjük már el ezt a történetet. És akkor Jézus mondta neki, hogy hát gyere is. Ha nem hiszel a szemednek, meg a többiek tanúságának, akkor gyere és érints meg a sebeimet. Tehát, hogy megérinthető volt, és azt is tudjuk, hogy tehát a tanítványával együtt étkezett. Tehát, hogy például tudott enni, tudott inni. Úgyhogy elég valóságosnak tűnik ez a feltámadt test, de hát valljuk be, hogy olyan sokat mi sem tudunk róla, az apostolok tanúságára és tapasztalataira hagyatkozunk mi is. Hallgassuk meg Szent Pál tanítását arról, ami a korabeli keresztényeket is foglalkoztatta, nagyon is, hiszen ők Jézusnak a második eljövetelét és a test feltámadását azt nem a nagyon távoli időkben várták, hanem igazából a közeli időben. Úgyhogy számukra ez egy nagyon is aktuális kérdés volt, hogy vajon milyen lesz a feltámadt test a halál után. Eszter, felolvasod nekünk?
3: De azt kérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a holtak? Milyen testtel jönnek majd elő? Oktalan. Amit elvetsz, nem kell életre, ha csak előbb meg nem hal. Amit vetsz, nem a növény, mely csak azután fejlődik, hanem a puszta mag, például búzaszám vagy más egyéb. Isten pedig testet ad neki, tetszése szerint, mégpedig minden magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, mert más az emberi, más az állati, más a madári, más a halé. Ilyen a holtak feltámadása is. Romlásra vetik el, romlatlannak támad föl. Dicstelenül vetik el, dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el, erőben támad föl. Érzéki testet vetnek el, szellemi test támad föl. Az első ember a földből való, földi, a második a mennyből való, mennyei. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért, amint magunkon hordozzuk a földi ember alakját, a mennyeinek alakját is magunkon fogjuk hordozni.
2: Jézus feltámadása által, tehát az idők végezetén mi is részesülünk a test feltámadásában. Az adás hátralévő részében arra kérlek benneteket, hogy figyeljük meg a feltámadás ajándékai, úgy, ahogy mondtuk, egyrészt Isten jelenlétének, velünk való létének bizonyossága, illetve ennek az új életnek az ajándéka hogyan jelenik meg az Emmauszi tanítványok életében. Nézzük meg, hogy hogyan élik át a tanítványok a Jézus halálát követő gyászt, majd hogyan ismerik fel Isten barátságát, Isten velük való létét, és hogyan nyernek a feltámadás által új életet. Mi történt a tanítványokkal Jézus halála után?
3: Elindultak Jeruzsálemből.
2: Igen, ugye az Emmauszi tanítványok így kezdődik a történet, hogy ők elmennek a városból, de azért voltak olyanok, akik ott maradtak. Az apostolok, a tanítványok közössége is megrendült, nem csak úgy érzelmileg, hanem szét is szakadt. Vajon miért mentek el Jeruzsálemből?
3: Mert úgy gondolták, hogy Jézus lesz az, aki megváltja, de ugye miután ő meghalt, azért így elvesztették a reményt, és valószínűleg ezért, hogy valami új helyet keressenek.
2: Uh-huh. Hova indulhattak vajon el?
3: Az Emmaus nevű helységbe.
2: Emmaus felé mentek, de hát valószínűleg, tehát hogy többen voltak, akik azt gondolták, hogy hát jó, akkor ez a hajó elúszott, akkor térjünk vissza a civil életünkbe. Ugye akkor ők már azért Jézus, tehát hogy szűk tanítványi köréhez tartoztak, nek ők már Jézus barátai voltak, együtt éltek vele, követték mindenhová Jézust, és ők úgy döntöttek, hogy ez a közösség akkor úgy tűnik, hogy felbomlik, vagy legalábbis bizonytalan időre nem tudják, hogy mi lesz, nem ismerik még a jövőt, az a biztos, hogy akkor ők visszamennek, és akkor elkezdenek halászni, vagy ki nem, mi volt a foglalkozása, visszatérnek az életbe. Vizsgáljuk már meg az Emmauszi tanítványok hitét. Amikor találkoznak az idegennel, ugye Jézussal, akkor ők még nem tudják, hogy ő Jézus, de tulajdonképpen tanúságot tesznek a mesterükről. Ugye ez elég vicces, hogy éppen Jézusnak beszélnek Jézusról, és megvallják a hitüket. Mit mondanak ők az idegennek Jézusról?
4: Hát, ugye először elmondják neki, hogy harmadapja már, hogy keresztre feszítették, mert úgy gondolták, hogy nem tud semmit a úgynevezett idegen erről. Meg hogy elmondták, hogy az asszonyok értesítették így a embereket, hogy eltűnt a holttest.
2: Tehát az az érdekes pontosan, hogy ők már beszélnek a feltámadásról is, hogy történt, hát nem így mondják, hogy feltámadás, de hogy hallottak az eseményekről, hogy valami történt. És mit mondanak Jézusról?
3: Azt remélték, hogy meg fogja váltani Izraelt.
2: Igen. Ugye érdekes, hogy pont azokat mondják, amiket mi is mondanánk Jézusról, hogyha nem ismernénk a feltámadást. Hogy micsoda remek mester volt. Ugye, hogy azt hittük, hogy ő a messiás, de hát valószínűleg nem, mégsem. Azt mondták, hogy proféta, ugye? Egy tanító. Ugye mondták, hogy hatalmasakat tett az egész nép előtt. Az Anna itt mondta, hogy a feltámadásról is hallottak, hogy mintha megjelent volna, mintha látták volna, és ez elég érdekes. Sőt, azt is hozzátehetjük, hogy ők valószínűleg ismerhették Jézus titokzatos szavait saját feltámadásáról, hiszen még életében ő a tanítványoknak, ahogy az evangélium több helyen is megjegyzi, azért beszélt nekik a feltámadásáról, vagy legalábbis utalt rá. Ugyanakkor az evangéliumokból kiderül az is, hogy Jézus prófétai szavait saját feltámadásra a tanítványok nem nagyon értették. Maguk között is tanakodtak, sőt Jézus is kérdezték, hogy mégis ezt hogy gondolja, vagy hogy érti ezt. Ők se tudták, hogy hová tenni ezeket a szavakat. Mégis tény, hogy ők viszont ismerték személyesen Jézust. Bár mindezek ellenére az Emmauszi úton baktató tanítványok mégsem ismerték fel szeretett mesterüket. Azért érdekes, nem, hogy Jézus már beszélt nekik erről, hogy fel fog támadni, hogy hallották a tanítványoktól, hogy valami történt, hogy már találkoztak vele. Hihetetlen, de hogy valami különös dolog történt. Találkoznak vele ők maguk is személyesen, és mégsem ismerik fel. Szerintetek kinek volt könnyebb dolga elfogadni a feltámadás tényét? A tanítványoknak, akik ugye részben közvetlenül vagy közvetetten szemtanúi voltak az eseményeknek, vagy nekünk, késői utódoknak?
4: Szerintem a tanítványoknak nehezebb.
2: Ugye? Hogy eljutunk oda, hogy lehet, hogy nekik nehezebb volt. Mert hogy ugye számunkra már evidencia a feltámadás hite, hogy minden vasárnapi szentmisén megvalljuk ezt a hitvallásban. De a tanítványok, az apostolok számára, legalábbis kezdetben, ez egyáltalán nem volt nyilvánvaló. Látjuk, hogy az, hogy a tanítványok jelen voltak, hogy találkoztak a feltámadással, a feltámadottal, nem jelenti automatikusan azt is, hogy felismerik Jézus feltámadását.

0: kísérjük már végig az emoszi tanítványokat azon az úton, amelynek a végén végül is megszületik a szívükben a feltámadás bizonyossága. Ugye már részben érintettük, hogy hogyan élték meg a tanítványok Jézus elvesztését. Mi az az érzelmi állapot, ahogy ők elindulnak Emmaus felé?
1: Elszomorodottan indultak el, elkeseredetten, és meg voltak rémülve.
0: Igazából szerintem mi is ugyanezt tesszük, amikor ilyen tanácstalanok vagyunk, ugye? Megpróbáljuk kibeszélni a dolgokat. Tehát a történet elején a tanítványok maguk alatt vannak. Ilyen az, amikor elvesztítünk valakit, ilyen az élet Jézus nélkül. Mit gondoltok, miért nem ismerték fel Jézust a tanítványok?
1: A gyászolásuk miatt.
0: Igen?
1: Majd lehet, hogy Jézus mégiscsak annyira volt más, hogy ők ne ismerjék fel rögtön.
0: Igen, ez is érdekes, hogy egyszer ő volt. Ott volt mellettük, egy csomót beszélgettek vele, hogy lehet, hogy nem, hogy mégiscsak más volt az a test, nem? Hogy nem volt annyira nyilvánvaló, hogy ő az. De az is valószínű, hogy Bianca mondott, hogy annyira el voltak foglalva a saját gyászukkal, hogy bezárkóztak ebbe az érzelmi állapotba. És mi lehetett még az, ami akadályozta őket, hogy felismerjék?
2: Nem gondolták, hogy ez megtörténhet a valóságban is?
0: Igen. Tehát az ismeretük a világról, hogy hát ilyenek ismerjük a világot, hogy hát ilyen nincs, hogy valaki meghalt és feltámad. Ráadásul harmadnapon, nem? Tehát, hogy a tanítványok, ugye, ahogy mondtuk, mélységesen el voltak keseredve, egyetlen dolog dolgozott bennük, egyetlen dolog kötött el a gondolatukat és érzelemvilágukat, ez a gyász. Ők valóban elveszítették Jézust, és vele együtt a Jézusról való közös életüket. Elveszítették a tanítványok közösségét, a jövőbe és a messiásba vetett reményüket is, ahogy az Eszter ezt megfogalmazta. A fájdalom és a veszteség tudata egyrészt bezárta őket önmagukba, elzárta a tanítványokat is egymástól, és a tanítványok közösségét a többi embertől, a jeruzsálemi zsidó közösségüktől. Ugye tudjuk, hogy ők aztán zárt ajtók között voltak, hogy maguk is tulajdonképpen menekültek és féltek a hatóságoktól. Önmagukkal voltak elfoglalva, az események hatása alatt álltak, és ahogy itt a történetben is olvashattuk, meg látjuk, hogy az emmauszi tanítványok is mit csinálnak, egymás között beszélgetnek, tanakodnak. Ugyanakkor az elkeseredésük mégiscsak valahol előfeltétele volt annak, hogy megnyíljanak valami nagy vigasztalás számára. Szenvedtek Jézus hiányától. Az az idegen, akivel találkoznak, valójában mit tesz a tanítványokkal?
1: Beszélgetnek vele is, egy kicsit megvigasztalja őket.
0: Ugye látszólag beszélgetnek, ráadásul kicsit olyan, mintha valami tudományos dolog is folytna, mert hogy Jézus ugye felfejti előttük az írások tartalmát, de a Bianca jól ráérzett itt egy fontos dologra, hogy valójában mit tesz Jézus itt velük? Ez az idegen.
2: Megvigasztalja
0: őket, ugye? Az elején egy kicsit úgy meg is pofozná őket, kicsit úgy fejen üti őket, hogy mondja nekik. Amikor találkoznak, azt mondja, hogy ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a proféták jövendőlnek. Ugye úgy tűnik, hogy Jézus igazából legbelsőbb szükségleteikre válaszol, hogy megvigasztalja őket, bátorítja őket, és hogy azt látjuk itt is, ami ugye beszéltünk, hogy a feltámadásban is ez nyilvánul meg, hogy szeretettel fordul feléjük, hogy ők ismét Isten szeretetét tapasztalják meg, hogy ott van velük, hogy nem hagyja magukra őket. Vajon elég volt-e a tanítványok számára, hogy ez az idegen ismertette előttük az írásokat, felfedte azok tartalmát?
1: Akkor még nem döppentek rá, hogy ő lenne az.
0: Mikor ismerték fel végül is a tanítványok Jézust?
2: A két tanítvány meghívta Jézust magukhoz vacsorára is, akkor ismerték fel, amikor megtörte a kenyeret és megáldotta, majd feléjük nyújtotta.
0: A tanítványok számára ugye ez egy ismerős gesztus, a szeretet gesztusa az, amelyben felismerik végül is Jézust. Egy pillanat, egy nagyon erős impulzus érte őket, azt is mondhatnánk talán, hogy egy aha élmény, mely során az egész addigi történet és az ő személyes történetük új értelmet nyer. Tehát ez a csodálkozás és rádöbbenés a másik fontos összetevője a feltámadásban való hit kialakulásának. Egy nagyon nyitott érzelmi állapotban voltak, hogy megélték azt a magányt és végleges elkeseredést, amiben nekünk szükségük volt Jézussal való együttlétre. Ugye, amikor nagyon jól érezzük magunkat, a világ így elámít bennünket, akkor is senki nem gondol a megváltásra, meg nincs szükségünk üdvözítőre, ugye? Tehát kicsit ez a modern világunk rákfenéje is, hogy nem érezzük azt az egzisztenciális szükséget, azt a léthiányt, amit igazából csak a feltámadott Isten tölthet be. Na hát náluk, az ő esetükben ez megvolt. És tudtak csodálkozni, amit mi már viszont lehet, hogy annyira nem. Ugye, mert számunkra már sokszor inkább ismeret, mint hitvallás a feltámadás. Ugye valljuk be, hogy mi már nem is nagyon csodálkozunk rajta. Pedig ez a csodálkozás szerintem nagyon fontos mozdanata a feltámadásban való hitnek. A tanítványok életét éppen azzal tudta a feltámadás hite átformálni, mert ők még értetlenkedtek, tanakodtak, csodálkoztak, és ámultak, és végül is hittek. Egy fájdalmas élmény, a veszteség és a reménytelenség az, amely elindította a két tanítványt Emmaus felé. A történet végén pedig ők maguk fogalmazzák meg, hogyan gyógyult meg a szívük. Mi történt a szívükkel az Emmaus felé vezető úton? Olyan szépen írja a történet.
2: Hát, hogy így lángolt a szívük, így azt állították, miközben beszélt és kifejtette az írásokat.
0: Tehát látjuk, hogy egyrészt Jézus megvigasztalta őket, ugye a fájdalmas szívük lángra gyúlt, másrészt végre ugye biztonságban érezték magukat, nem voltak egyedül.

0: Szeretnék megragadni az időt, fogjul ejteni, szeretnék, ha nem múl el a perc. Akkor azt kérdezik, hogy hadd csináljunk egy sátrat. Maradjunk itt, verjünk sátrat, olyan jó itt. No, az elmószíjak is, ahogy megéreznek, megsejtenek valamit a feltámadás dicsőségéből, megállítanák az időt. Maradj velünk, kérlelik az idegent. És velük marad Jézus?
1: Nem, amint realizálják, hogy ő Jézus, utána el is tűnik.
0: Utána el is tűnik, igen. És egyébként, mert ugye tudjuk, hogy ez többször megtörténik, hogy megjelenik itt, megjelenik ott, eltűnik, és egyébként velük marad Jézus, mond Jézus erről valamit, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy Jézus az, aki velünk van. Egy olyan Isten, aki nem hagy el minket, aki végérvényesen odaállt mellénk, aki nem mondja többet azt, hogy én ott ülök a mennyországba, távol tőletek, aki megismerhető.
1: Hát szerintem ugye Jézus abban az értelemben velük marad.
0: Velük marad, ugye ő meg is ígéri nekik, hogy veletek maradok az idők végezetéig. Nem ebben a formában, de bizonyosságot nyertetek arról, hogy veletek vagyok, egy más formában, és azt mondta, hogy elküldöm a Szent Lelket, aki majd megerősít benneteket. És aztán olyan érdekes, hogy írja aztán az evangélium, talán pont itt a táborhegyi jelenetnél, amikor a tanítványok értetlenkednek, mert Jézus beszél ott is feltámadásáról, hogy mindezt majd csak a feltámadás után értették meg. És azt gondolom, hogy nekünk se kell megijednünk, hogyha nem értjük rögtön ezt a történetet, hogyha mi is itt tanácstalankodunk és értetlenkedünk, mert a tanítványok is ezt tették. És igazából nekünk is úgy, hogy a tanítványoknak és az egyház egész közösségének, ahhoz, hogy ezt a történetet a szívünkbe fogadjuk, amennyire tudjuk megértsük, hogy szükségünk van a Szent Lélekre, aki mindezt a történést az időben megfejti, és egyre nyilvánvalóbbá teszi számunkra. Az Emmauszi tanítványokkal együtt mi is útnak indulunk, vergődünk az élet magányos útján, fájdalmak és csalódások közepette. Vajon észrevesszük-e, hogy nem vagyunk egyedül, hogy valaki mellénk állt, hogy van, aki vigasztal minket. A tanítványok végül felismerik Jézust, bizonyságot nyernek az út során. Mi történik velük ezután?
1: Visszatérnek Jeruzsálembe.
0: Pontosan. És ugye milyen érdekes, amit kifejez ez a szó, hogy visszatérnek. Magyarán nekik ehhez mit kellett csinálniuk, hogy visszatérjenek? Hát hátra arc, és meg kellett fordulni. Ugye? Ezt fejezi ki a megtérés szavunk. Fordulatot vett a tanítványok élete. A találkozás a feltámadott Jézussal életünk és útunk megváltoztatására hív bennünket is. Isten titka, hogy csöndben cselekszik, mondja 16. Benedek pápa. A feltámadás titka egy olyan rejtett valóság, mely a szívben születik meg. Csöndes és kicsiny titok. Nem vette körül glória és csinnadratta. Nem tudott róla a világ. Mégis megkezdődött által az idők teljessége. Megköszönve a hallgatók figyelmét, kívánjuk, hogy a feltámadás hite ragyogja be a hétköznapjainkat.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett az Emmauszi tanítványok hitéről. A műsor a 2022. június 1-én elhangzott adás ismétlése volt. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
4: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Az előterjesztések között szerepel a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabálymódosítás, a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását.

0: szintén napirendre javasolja venni a Magyarország és Szlovákia közötti a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítását. A márciusban aláírt dokumentum az új Szászalombatta és az Ipolyság közötti szénhidrogén termékvezeték létesítésével függ össze. Ruf Bálint tárgyalni javasolja a képviselőknek az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes, főként tőkepiaci tárgyú jogszabályok kisebb terjedelmű változtatását kezdeményezi. A kormány a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának is. Ez a javaslat különösen az unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. A miniszterelnökséget vezető miniszternek azért kellett rendkívüli ülést összehívnia, mert az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. A magyar kormány hivatalosan benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, közölt az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítás alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a visszanemtérítendő rész, 3,5 milliárd pedig kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopol helyzetbe került MOL viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyag árköltségeit, közölte Novák Előd a Facebook oldalán. A piaci drágulás miatt havi 100 milliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak, írta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán, fogalmazott. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölt a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indult, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van jelenleg valamilyen forgalomkorlátozás érvényben. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhatnak. Az Európai Unió újabb, immár 21. szankciós csomagot készít elő Oroszországgal szemben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta, az intézkedések az orosz gazdaságot, az energiaszektort, a pénzügyi rendszert és a kriptovalóta piacot is érintenék. Emellett a szankciókat kijátszani próbáló orosz árnyékflottát veszik célba ezzel, illetve belépési tilalmat rendelnek el az ukrán fronton harcoló orosz katonákkal szemben. Végül az időjárásról. Éjjel, holnap délelőtt a vastag felhőzet átvonul felettünk, az addigi, akár hevesebb viharok után már csak kisebb záporok lehetnek majd, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél sokfelé lesz élénk, erős. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál Egerben és Bélapádfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária barokk zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri szimfonikus zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
4: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
2: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az Érseki Palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
5: Reklámot hallottak.

0: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Adásunk tartalmából ellátogatunk a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó versenyére. Foglalkozunk a diósgyőri acélművek területének hasznosítási lehetőségével. Hat új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT járműparkja. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
0: Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
1: Megtartották Miskolcon az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsod-Abaújszemplén vármegyei fordulóját a Szeleta Park látogatóközpontban. A Magyar Vöröskereszt által szervezett megmérettetésen 5 fős iskolai és közösségi csapatok mérték össze elméleti, valamint gyakorlati tudásukat. A 200 résztvevő gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában valósághű szituációkban bizonyíthatta életmentő ismereteit. A versenyzőket a helyszínen többek között az Országos Mentőszolgálat, a Katasztrófavédelem és a Bükki Nemzeti Park különleges állomásai is várták. A rendezvény célja az elsősegélynyújtás és a humanitárius szemléletmód minél szélesebb körű terjesztése volt. A versenyről rádiónknak Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaújszemplén vármegyei szervezetének igazgatója adott tájékoztatást.
2: Szeretettel köszöntöm, mit érdemes tudnunk erről a versenyről?
3: Az 54. országos elsőnyújtó versenynek a vármegyei döntője zajlik ma Miskolcon. Ugye, mint a neve is mutatja, ez több mint 54 éve indította a Vöröskereszt, minden évben egy felmenő rendszerben szervezzük meg. A Vöröskereszt ugye a társadalmi elsősegélynyújtási rendszer gazdája, tehát az egy fontos alaptevékenységünk, hogy minél többen megtanulják a laikus elsősegélynyújtást, tehát hogy addig tudjanak segíteni, amíg a mentőszolgálat ki nem ér a helyszínre. Ennek az egyik nagyon, mondhatom, hogy népszerű formája a versenyforma, ugye, ami elsősorban általános középiskolásokat, de vannak felnőtt csapatok is, tehát akik már nem középiskolások, ők is indulnak a mai versenyen, ez a három kategória van, és itt 5 fős csapatokban oldanak meg különböző baleseti vagy egyéb helyszíneket, és így ugye erre ők heteket is készülnek a csapatok, tehát egy olyan fajta készségszintű tudás alakul ki a laikus elsősegélynyújtásból, itt egészen a vérzéscsillapítástól, a törések ellátásán át, az újraélesztésen, illetve maga az, hogy ugye van egy váratlan sok helyzet, amikor több sérült van egy-egy helyszínen, tehát ez nagyon fontos, hogy a készségszinten alakul ki a laikus elsősegélynyújtás, azok a műfogások, amelyek életmentéshez szükségesek, és utána a fiatalok vagy felnőttek ezt a saját életükben, utcán, tömegközlekedés elműen bárhol tudják használni ezt a tudást.
2: Igyekeznek mindig más helyszínt találni?
3: Most egy új helyszínen vagyunk, hiszen a Szeleta Park eddig is mindig együttműködő partnerünk volt, akkor ők jöttek oda, ahol mi voltunk. Az idei évben úgy döntöttünk, hogy egy ilyen gyönyörű szép helyszínen, az élő környezetünk közvetlen közelében zajlik majd a verseny. Itt ugye azért olyan helyszínek vannak, nagyon fontos, hogy olyan imitáció zajlik a kárhelyek, hogy hívjuk a baleseti helyszíneket, amelyek teljesen beleillenek abba, tehát nagyon élethűen játsszák el, vagy mutatják be az imitátoraink ezeket a baleseteket. Nyilván itt egy új helyszínen újfajta lehetőségek vannak, hiszen ez egy csobog mellettünk egy patak, itt egészen más helyszínek is vannak, úgyhogy árulja el nyilván a feladatokat, de idén vagyunk itt először, eddig a Népkertben voltunk több helyszínen Miskolcon, amikor az országos versenyt a mi megyei szervezetünk szervezte, akkor a belvárosban volt, egy nagy-nagy körpálya az Avastól egészen a Hősök teréig, úgyhogy ez pedig egy új helyszín, és hát nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk, meglátjuk, hogy jövőre hol kerül ez megrendezésre.
2: Hogy látja, hogy a csapatoknak mit jelent az, hogyha bejuthatnak a döntőbe?
3: Mindig egy nagy öröm, vagy még nagyobb megmérettetés, hiszen oda a kategóriánként megyénként egy-egy csapat jut be. Az idei verseny az Debrecenben lesz, majd szeptember 2. szombatján, ugye az elsősegélynyújtás világnapja. Mindig ehhez kapcsolódóan kerül megszervezésre ez a verseny. Én azt remélem, hogy a borsodi csapatok általában mindig ügyesek szoktak lenni, nyilván nem mindig nyernek, mindig más megy, de mindig jó helyezéseket érnek el. Hát ez a lelkes pedagógusoknak, azoknak az önkénteseknek köszönhető, akik vállalják azt, hogy iskola időn túl, tehát az iskola, de iskolai keretek között vállalnak ilyen plusz feladatokat, hogy felkészítik a fiatalokat erre a tudásra.
2: Van egy kárpátaljai csapat, erről mit érdemes tudnunk?
3: Kárpátaljai szervezettel, ugye a borsodi szervezetnek van több évtizedes kapcsolata, és ők is foglalkoznak nyilvánvalóan elsősegélynyújtással, ilyen gyors beavatkozó csapatokat működtetnek szerte Ukrajnában, Kárpátalján is több ilyen csapat van. Őket is meghívtuk a versenyre, ők vendégcsapatként megnézik, hogy mi ezt hogyan szerveztük. Az országos versenyen is itt voltak még figyelőként, és ugye most csak lányok, érthető okok miatt a fiúk nem tudtak jönni, de a 5 fős lánycsapat itt van, és nagyon komoly felszereléssel ők is megnézik, hogy ezt mi hogyan szervezünk. Nyilván vannak nyelvi akadályok is, ezt megpróbálják majd leküzdeni, de hát nyilván a protokollok nagyon hasonlóak mind a két országban, tehát az elsőnyitásra vonatkozó protokollok, úgyhogy reméljük, hogy jól fogják magukat ők is érezni.
2: Az utóbbi években milyen visszajelzések voltak a csapatok részéről, hogy mennyire volt eredményes az itt létük?
3: Az utóbbi években azt lehet mondani, hogy mind az elsőnyitásban is szervezünk még csecsemőgondozó versenyt, és ez már megvolt. Növekszik a csapatoknak a létszáma, tehát nyilván vannak olyan oktatási intézmények, amelyek hosszú évek óta, vagy évtizedek óta jönnek, vannak ugye szakiskolák, vagy hát most szakgimnáziumok, akik szintén hosszú évek óta jönnek, de mindig vannak új csapatok, tehát hallanak erről, és ott is vállalják a felkészítést, ez nagyon fontosnak tartom. Most több mint 20 csapat van itt a megyében minden területre, úgyhogy reméljük, hogy egyre többen lesznek.
2: Az imitátoroknak milyen szerepe jut itt a versenyen?
3: Az imitátorok, ők vöröskesztes önkéntesek, amúgy úgy a hétköznapokban, tehát az nagyon fontos, hogy az imitátoroknak nagyon jól kell tudni elsősegélyt nyújtani, hiszen ők úgy fognak reagálni arra, hogy őket hogy látják el, hogy vagy rosszabbodik majd az állapotuk, vagy pedig javul az állapotuk, és arra, hogy teljesen életű dolgokat kell elképzelni. Tehát ha artériás vérzés van, akkor nem tudom, lüktet vagy jön a vér. Erre van egy külön tanfolyam a vöröskesztnek, akik olyan fiatalok, és nem csak fiatalok, tehát olyan imitátorok, önkéntesek, ezt megtanulják, és utána el tudják készíteni a műsebeket, meg tudják főzni a művért, és akkor ők ezt élethűen el tudják játszani. Ez nagyon fontos, hogy minél jobban közelítsünk a valósághoz. Hát nyilvánvalóan ezek eljátszott sérülések, de így lehet a legjobban. Azt gondoljuk mi, hogy az oktatásnak, tehát az elsőnyitó képzésnek egy nagyon fontos része az imitáció is. Tehát nem az, hogy valakire azt mondjuk, hogy hát eltört a lába, vagy ott nem tudom, meg van lilóva a keze, vagy amúgy ott képzeljük, hogy folyik a vér, hanem ott valóban folyik a vér, azt valóban el kell látni. Úgyhogy ezt most már nagyon hosszú évek óta alkalmazunk, nyilván ahogy a technológia fejlődik, ez is folyamatosan fejlődik, de lelkes önkéntesek vannak, akik ezt nagyon szeretik.
2: Kik a támogatói ennek a versenynek, és milyen szervezést igényel a Vöröskereszt részéről, hogy ez meg is valósulhasson?
3: A támogatók széleskörű támogatottsága van ennek a tevékenységnek is, hiszen ez is egy nagyon fontos dologról van szó, olyan együttműködők, mint a Szeletapark, rendőrség, honvédség, az ERV ZRT, a MIVI ZRT, a drogambulancia, úgyhogy ők olyan együttműködő partnerek, akiknek mi is elmegyünk a versenyeikre, vagy a rendezvényeikre, akár egészségnapokra, akár nem tudom, katasztrófa védelmüket kire felejtsen, akiknek mi is ott vagyunk a versenyeken is, most ilyenkor ők is eljönnek, és nekik is egy lehetőség, hogy bemutassák a saját tevékenységüket, és hát nyilván azok is érdekes dolgokat tudnak mesélni a fiataloknak, illetve hát olyan ismeretterjesztő tartalmak kerülnek ilyenkor át, ami szintén nagyon fontos. A szervezési feladat, hát nyilván ugye itt most több mint 200-an vagyunk, tehát nyilván ez egy nagy számú rendezvény, plusz nagyon fontos az időzítés, hogy mindenki ugyanazokkal a feltételekkel tudjon versenyezni, egy 20 állomásos körpályán mennek végig a csapatok. Ilyenkor ez egy nagy összefogás a Vöröskereszten belül is, hogy nyilván azok a kollégák is dolgoznak ebben, akik amúgy hétköznapokon más csinálnak, de ez egy ilyen nagy rendezvény, amikor ez összefogás megvalósul, úgyhogy reméljük, hogy jól fog sikerülni a mai nap.
2: Köszönöm a riportot, és gratulálok a szervezéshez.
3: Köszönjük szépen.

0: A Miskolci Közgyűlés rendkívüli ülésén három fontos határozatot fogadott el a diósgyőri acélművek megvásárolt területeivel kapcsolatban. A döntés hátterében az áll, hogy a város ipari parkjai teljesen megteltek, így sürgősen új helyszínekre van szükség a befektetők fogadásához. Dr. Rakacki Zoltán polgármesteri biztos kiemelte, hogy a jelenleg elhanyagolt, tájsebbként működő gyártelep hatalmas fejlesztési potenciált rejt magában. Miskolc a kormánytól kapott több mint 6 milliárd forintos támogatásból gazdálkodja ki a beruházást. Ebből az összegből mintegy 800 millió forintot közvetlenül a terület rendbetételére és fenntartására fordítanak majd.
1: A előterjesztés egy részletes időszaki beszámolót tartalmaz az elmúlt időszak intézkedéseiről, ezért én a következőkben egy ilyen középrövid összefoglalót szeretnék ezekről egy prezentáció keretében tartani. Nem szeretném az egész előterjesztést ismételni, de azért van néhány dolog, amit szeretnék kiemelni. Valamint a prezentáció végén szeretnék válaszolni néhány képviselők részéről hozzám eljutott kérdésre külön is. Kezdjünk is akkor bele. A prezentáció elején gondoltam, hogy egy kicsit a témára való ráhangolódás érdekében néhány képet megmutatnék, néhány fantasztikus légifotót a egykori Vasgyár területéről. Egyébként nagyon nem előre haladva, de például ez a csarnok, ez egy 10.000 négyzetméteres csarnok, és ez gyakorlatilag most a napokban került a városnak a birtokába. Jelenleg is két bérlője van, ezeket nyilván tárgyalunk velük, szeretnénk átvenni, és ez is már a projekt egyik, nyilván sokkal nagyobb hasznot remélünk majd a jövőben a projekttől, de már ez is egy bevételforrása a városnak. Egyébként itt a kép jobb szélén, ezt is így érdekességképpen szeretném megemlíteni, ez a nagy csarnok is most került a város tulajdonába. Itt fel kell mérni a holding kollégáival, mert egyeztettünk arról, hogy pontosan felmérjék, hogy milyen vastartalom van benne, hiszen ez gyakorlatilag a tartószerkezetek, illetve a teljes tetőszerkezet vasból van, és előzetes szakmai rámondás szerint több száz millió forint, még az elbontást is kitermelő, és azon felül több száz millió forintos bevétel származhat a városnak, csak abból, hogyha ennek a vastartalmát értékesítjük, természetesen meg kell vizsgálni más hasznosítási módokat is. És akkor itt rátérve a projektre, tehát alapvetően a város vezetést a döntésében négy fő tényező terelte abba az irányba, hogy ebbe a projektbe bele kell vágni, és ez hosszú távon Miskolc városának ez egy stratégiai fejlesztési projektje tud lenni. Ez a négy dolog a következő. Egyrésztről ugye Miskolc területén lévő ipari parkok megteltek. Ez egy tény, egy adottság. Másrésztről a DAM területe gyakorlatilag a város közepén, ez a kép is illusztrálja, hogy a teljes középpontban helyezkedik el egyfajta tájsebbként. Hosszú évek óta teljesen rendezetlen, gazdátlan a terület. Harmad részről 2024-ben készült egy tanulmány a Miskolc Egyetemet fenntartó alapítvány megrendelésére. Ez a tanulmány rámutat arra, hogy ez egy értékes terület, ez egy fejleszhető terület, és felvázol különböző fejlesztési alternatívákat. A negyedik pont pedig, hogy 2025-ben az ÖkoFair végelszámolás kezdeményezett maga ellen, és gyakorlatilag egy nagy terület, egy 38 hektárnyi terület megszerzése a piaci ár töredékéért lehetővé vált. Tehát gyakorlatilag a város előtt a másik három információt egymás mellé téve a város előtt lehetőség nyílott arra, hogy a DAM-nak a sorsát a saját kezébe vegye. Néhány adat a területről, tehát 130 hektárról beszélünk, egy helyrajzi számon található jelenleg ez a terület, osztatlan közös tulajdonban van jelenleg, körülbelül, ez nyilván mindig változik, de körülbelül 140-145 tulajdonosa van, jelenleg 75 vállalkozás működik a területen, amelyeknek 2023-as adatok szerint 26 milliárd árbevételt realizáltak ezek a cégek, tehát nem kis cégekről van szó. Nagyjából egyébként azóta is ilyen árbevételt realizálnak, illetve, ahogy már említettem, 24-ben készült egy revitalizációs tanulmány. Ez a szábra tartalmazza a 2024-es állapot szerint a 12 legnagyobb tulajdonost. Itt a kicsit ilyen bézs színnel, vagy ilyen pasztelsárgával van az ÖkoFair területe jelölve. Gyakorlatilag az első ütemben az ő területüket sikerült a városnak megvásárolnia. Jó, és egyéb cégek vannak még feltüntetve. A második ütemben a Világos Kékkel jelzett DHJ Kft., illetve az ED Vascentrum Kft., amelyik szintén még világosabb kékkel van jelölve. Ezek tulajdon részek kerültek a város birtokába. Jó, a 2024-es problémakör erre gyakorlatilag azelőtt, hogy a város belépett volna tulajdonosként, már rámutatott a tanulmány is. Egyrésztről, hogy egy elhanyagolt, rendezetlen területről beszélünk. A tulajdonosok között nem volt, illetve a mai napig nincsen használati megállapodás, tehát egy szokásjog szerint történik a területnek a használata, illetve mielőtt a város belépett volna, az őrzésvédelem nem volt biztosítva, tehát éveken keresztül nem volt a kapuknál, tehát nem volt külső őrzés, tehát gyakorlatilag folyamatos volt a károkozás, mind a eszközök áruk illegális kiszállításának köszönhetően, mint pedig a illegális hulladékok korlátlan beszállításának köszönhetően. Tehát kijelenthető, hogy 2024-ben egy olyan állapotról beszélünk, amelyik abban a formában, elsődlegesen az osztatlan közös tulajdonnak köszönhetően nem volt fejleszthető. Két ütemben tulajdon szerzett az önkormányzat. Az első ütem, ugye az Ökofer tulajdonát egy végelszámolás keretében 550 millió forint kormányzati támogatásból tudta megvásárolni. A második ütemben pedig 33 hektárnyi területet szerzett, ezzel 56%-nyi tulajdoni illetősége lett a miskolci önkormányzatnak. Hát egyébként két dolgot mindenképpen szeretnék elmondani. Egyrésztről ugye a két terület adásvételek között, ugye polgármester is említette, hogy az egyik esetben egy piaci árhoz közeli vásárlás történt, a másik esetben pedig egy végelszámolás keretében történt vásárlás. A másik dolog, amire pedig szeretném felhívni a figyelmet, hogy a területek önmagukban az nem hasonlíthatóak össze, mert hogyha visszamegyek a kezdeti képekre, tehát ugye itt az első esetben, amikor az Ökofertől került a város tulajdonába tulajdonrész, akkor ugye nagy részt utak kerültek, illetve üres területek, kevesebb ugye ingatlan. A második részben, tehát a második ütemben viszont a területtel együtt csarnokok, további épületek kerültek a önkormányzat tulajdonába, ezért is említettem ezt a 10.000 négyzetméteres jó állapotú csarnokot, amelynek jelenleg is van bérlője, valamint a másik hatalmas nagy csarnokot a kép oldalán. Tehát a második ütemben nem csak a 33 hektárnyi terület, hanem az azon található számtalan, egyébként van, amelyik nagyon jó állapotú, van, amelyik kevésbé jó állapotú, de épületek is kerültek a város tulajdonába. Jó, itt egyébként ezzel a képpel kapcsolatban még szeretném elmondani, mert ez is kérdésként felmerült, ugye itt a két dolog. Az egyik, hogy mind az első ütem, mind a második ütemben megvalósult vásárlás kormányzati támogatás segítségével történt. Ugye a kormány határozatokat, hogyha megnézzük, mind a kettő konkrét ügyletre adja a támogatási összeget, tehát mind a kettőben meg van határozva a területnek a mértéke. Ez azt jelenti, hogy előzetesen nyilván történtek, amire polgármester is utalt, egyeztetések, nyilván előzetesen készültek nem csak előkészítő anyagok, hanem készült ugye értékbecslés is, és ennek ezen egyeztetéseknek a végeredménye volt az, hogy a kormány határozat a vásárláshoz szükséges támogatást biztosította a miskolci önkormányzat részére. És még egy nagyon fontos dolog, majd ki fogok térni az egyik dián az osztatlan közös tulajdonnak a jogi kereteire. Ugye osztatlan közös tulajdonban nagyon sok kérdéskör egyszerű szótöbbséggel dönthető el. Na most ugye ez az egyszerű szótöbbséghez kellett a minimum 50% tulajdoni hányad. Ugye az Ökoferes vásárlással egy olyan nagyjából 30%-nyi tulajdoni hányadot szerzett az önkormányzat. Tehát szükség volt, és ezért hagytam itt ezt a képet, egyeztetni a többi nagy tulajdonossal, mert nyilván kis egy fél, stb. 0,1%-nyi tulajdoni hányadokkal nem tudta volna a város elérni a 50%-ot meghaladó tulajdoni részt, és itt azért eléggé be volt korlátozva, hogy kitől tud vásárolni, hiszen itt vannak olyan cégek, amelyek több milliárdos árbevételt termelnek, tehát nyilván ott fel sem merült az, hogy vásárolni tud tőlük további területeket az önkormányzat. Van olyan cég, amelyik nem volt nyitott arra, hogy a területét eladja, illetve van az ISD Power, amelyik felszámolás alatt van, és az önkormányzat jelenleg is vizsgálja tőlük a további területszerzést. El is kezdődtek az egyeztetések, viszont azzal szembesültünk, hogy el kell előzetesen az ISD Powernek végeznie egy környezeti kárfelmérést, valamint kezelnünk kell azt a helyzetet, és még mélyebben körbe kell járnunk azt, hogy az ISD Power egy csomagba árulja a tulajdonában lévő területet, egy DAM területén kívül eső föld alatti víztározóval, valamint az oxigéngyár egykori területével, valamint a DAM területén egy vízitelepet üzemeltet 16 alkalmazottal, tehát nyilván ezt sokkal jobban meg kell vizsgálni, és ez egy hosszabb folyamat, hogy lássuk, hogy hogyan lehet tőlük területet szerezni, mert ezt pontosan látni is kell, hogy milyen kötelezettséget veszünk a nyakunkba a vásárlással.

Itt az osztatlan közös tulajdonnal kapcsolatban, amit szeretnék elmondani, hogy a tulajdonos társak mindegyike jogosult a dolog birtoklására, e jogot azonban egyik tulajdonos társ sem gyakorolhatja a többieknek a kárára. Ez egyrésztről ugye megnyugtató az önkormányzat számára, másrésztről ez egyébként megnyugtató azon vállalkozások számára, akik jelenleg is működnek a területen, és hát nem is szükséges ehhez egyébként a jogot idehozni, hiszen az önkormányzatnak természetesen célja az, hogy a jelenlegi árbevétel termelő iparűzési adót fizető, és számos, körülbelül összesen ilyen 600-650 főt foglalkoztatnak a DAM területén ezek a vállalkozások, hogy ezeket a vállalkozásokat a jövőben is támogassa, és gyakorlatilag a terület fejlesztéséből ők is értelemszerűen profitáljanak, tehát nem csak a városnak, az önkormányzatnak, hanem nekik is jobb legyen. A másik fontos dolog, hogy a tulajdonos társakat tulajdoni hányaduk arányában illetik meg a dolog hasznai, illetve terhelik őket a dologgal kapcsolatos kiadások, illetve kötelezettségek. Most ez azért nagyon fontos, mert ugye jelenleg látunk üzemeltetési költségeket, ezekre egyébként bizonyos képviselők rá is kérdeztek, erre külön ki fogok térni, tehát fogok mondani egy-két számadatot, de ez ugye, ez a passzus, ezt azért is hoztam ide, ez arra ad lehetőséget, hogyha a szokásjogot felváltja egy használati megállapodás a tulajdonosok között, akkor tudunk arról beszélni, hogy adott esetben, a későbbiekben a költségeket hogyan osszuk meg egymás között, de ezt nyilván először le kell ülni, át kell beszélni, meg kell vizsgálni ezeket a költségeket. Egyébként ehhez már kialakítottunk egy tulajdonosi regisztert, ez hiánypótló, tehát korábban nem volt egy adatbázisa az összes tulajdonosnak, tehát most már mi fel tudjuk venni velük a kapcsolatot. És ugye az utolsó pont, ami nagyon fontos, egyrésztről emiatt kellett, amit már említettem, emiatt volt szükség arra, hogy az önkormányzat 50%-nál nagyobb tulajdoni hányadot szerezzen, hiszen számos kérdésben az önkormányzat ezáltal egyszerű szótöbbséggel fel tudja vállalni a felelősséget és a feladatot abban, hogy a terület helyzetét rendezze és fejlessze. Viszont vannak olyan kérdések, ilyen a használati megállapodás, illetve majd a tervezett telek alakítás, hiszen ez egy nagyon fontos cél, hogy a osztatlan közös tulajdon helyébe önálló területek, telkek tesüljenek, ehhez viszont majd szükség van valamennyi tulajdonosnak az egyetértésére, tehát ezekben a kérdésekben a tulajdonosok gyűlését össze fogjuk hívni. Alapvetően három célcsoport van, az egyik az önkormányzat szempontjából, ugye az egyik a tulajdoni viszonyoknak a rendezése, ez mindenképpen feltétel annak, hogy a területet tudjuk fejleszteni, hogy beruházók jöhessenek ide, illetve lakossági szolgáltatásokat ki lehessen alakítani. Tehát önálló ingatlanok kialakítása nagyon fontos, utak kiszabályozása, illetve a terület infrastruktúrájának a fejlesztése. Ez az egyik célcsoport. A másik célcsoport a területnek a hasznosítása. Ugye a terület hasznosítása tud a város számára a jövőben nagyon komoly bevételt termelni. Rövid távon már most van arra lehetőség, hogy a terület részeket, csarnokokat bérbe adjuk. Ezekkel kapcsolatban már most vannak tárgyalások. Felmerült, van egy úgynevezett nemes acélhengermű irodaház, ez a kisernőhöz van közel egy nagy elalakú irodaház, viszonylag jó állapotban van. Vizsgáljuk ennek a felújítását és a hasznosítását. És hát természetesen a hosszabb távú cél az, ugye ezért is említettem, hogy az ipari parkok megteltek, tehát szükség van egyébként ipari jellegű hasznosításra, új beruházókra, tehát ez is egy nagyon fontos távlati cél, illetve a lakossági szolgáltatások kialakítása, ami szintén ebbe a körbe tartozik. És a harmadik cél, az pedig a diósgyőri kohászat tárgyi és szellemi örökségének a megőrzése és bemutatása. Itt el kell, hogy mondjam, hogy azt szerintem mindenki tudja a teremben, hogy a gyár fénykorában közel 20 ezer ember dolgozott a gyárba. Én ugye egy 3 hónapja foglalkozok ezzel a projekttel, és rengeteg megkeresést és rengeteg érzelmi kötődést tapasztalok egykori kohászoktól, lakosoktól, és hát ugye én is próbálom a tudásomat egy kicsit bővíteni, és számomra is egy teljesen új dolog volt, hogy csak hogy utaljak rá, hogy itt milyen
kapcsolat van egyébként Miskolc és az ekkori vasgyár és a Miskolci ipar között. Ugye van a massa nevezetű kifejezés, ez egy latin eredetű kifejezés, és gyakorlatilag itt Közép-Európában ez a vas olvasztó telepekre, üzemekre utal, és ugye a hámorokban képezik ki ugye a vas termékeket. Most ezt a massa, ez massának írják, és ez számomra is új volt, hogy innen ered a Miskolcnak az a több település része, mint Ómassa, Újmassa, Felsőhámor, Alsóhámor. Számomra az is újdonság volt, ez lehet, hogy én nem figyeltem oda annak idején kellően, vagy túl fiatal vagyok, de hogy például a hámorító az eredetileg nem egy turisztikai célra lett kialakítva, hanem ipari víztározónak. Tehát, hogy annyi kapcsolat van, ami miatt ezzel is foglalkozni kell, és talán ezt azért meséltem el, hogy ez is arra mutat rá, hogy magával a területtel, a területnek a revitalizációjával nem csak a ipari és lakossági hasznosítás miatt, hanem a Miskolc múltja miatt is fontos, hogy ezzel a város foglalkozzon és ezt a területet rendezze. Nagyon fontos, és ezzel kapcsolatban több kérdés is elhangzott, ugye a második ütem kapcsán a kormányzat 6 milliárd forint támogatást biztosított, erről a támogatásról azt kell tudni, hogy a felhasználási időszak a 2027. december 31, ez egy évvel meghosszabbítható, tehát 2028. december 31-ig ezzel a hosszabbítással felhasználható, és a kormány határozatban, valamint az ahhoz kapcsolódó támogató jogiratban három felhasználási terület került meghatározásra. Egyrészt a tulajdonszerzés, vagy ingatlan szerzés. Itt, ahogy említettem, konkrét területméret volt a kormány határozatban 33,6 hektár, tehát magyarán ez megvalósult, tehát ennek a támogatásnak a terhére további ingatlan szerzés nem lehetséges. Viszont ami nagyon fontos, hogy üzemeltetésre és a tulajdoni jogviszonyok rendezésére is biztosít forrást. Ugye 5 milliárd 176 millió 500 ezer forint volt a második ütemnek a vételára, nettóba. Ez azt jelenti, hogy 823,5 millió forint áll rendelkezésre, ezzel az egy év hosszabbítással 2028. december 31-ig áll rendelkezésre, azzal, hogy ellássuk az üzemeltetési feladatokat, és arra, hogy a tulajdoni jogviszonyt rendezzük, hiszen ez egyébként is egy több éves folyamat. Üzemeltetési feladatok. Április 1-től megszerveztük az őrzésvédelmet, itt ebbe haladéklanul kellett lépni, hiszen azt tapasztaltuk, hogy folyamatos a károkozás. Az őrzésvédelmet egyébként városi cég bevonásával, a mi rendszerekkel biztosítjuk. A holding munkatársai megkezdték a vagyonfelmérést, az első ütem már lezajlott, a második ütem folyamatban van, hiszen ingóságok is a tulajdonunkba kerültek. A Városgazda Kft. Elkezdte felmérni az utak javításának, a belső úthálózat javításának a költségeit, illetve hogy milyen módon lehet ezt megoldani. Elkezdtük felmérni a Mirehu bevonásával a hulladék elszállításnak a magát, a feladatát, módját és a költségeit. Terbe van véve az üzemeltetés keretében a városhoz került épületeknek a lomtalanítása, a zöld felület rendezés, tehát egy zöld felület gyérítés és egy tereprendezés. Ugye a NAC irodaházat említettem, itt egy állagmegóvá szeretnénk először, mielőtt belevágnánk ennek a felújításába, amennyiben ugye az üzleti számítások azt adják ki, hogy érdemes. Kármentesítési tervet szeretnénk, ez egy következő lépés, illetve egy kármentesítést, valamint egy környezeti beavatkozási tervet, hiszen a egyetemi tanulmány nagyon szépen rámutat a környezeti problémákra, amely egyébként a területen eltérő mértékben jelentkezik, viszont ezt követi szükséges egy környezeti beavatkozási terv, ami pedig megmondja azt, hogy azzal a problémával pontosan mit kell csinálni, és hogy ennek mi a költsége. Ezek az üzemeltetési feladatok, ezek egyébként a kormányzat felé benyújtott költségtervben szerepelnek. Tehát ezeket a város a 823,5 millió forint terhére el tudja látni.

0: 6 új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárult a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a Borsodi Vármegye székhelyen, hiszen nemrégiben már új BYD típusú elektromos buszokat adtak át Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még 2 villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos busz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. Most Tóth Szántai Józsefet, a település polgármesterét hallják.
1: Mindig jó egy új dolog átadásán részt venni, vagy ennek a részese lenni. Március környékén adtuk át ennek a flottának az első 4 elektromos csuklós buszát. Most 6 újabb busz van mögöttünk, és még 2 érkezik, ami az MVK ZRT működését segíti, és ami a miskolciak számára még komfortosabbá teszi majd az utazást reményeink szerint az elkövetkezendő időszakban. Én akkor is azt mondtam, és most is szeretném hangsúlyozni és elmondani, hogy várost építeni csak az elődök munkája folytatásaként lehet. Ezt a projektet az előző városvezetés kezdte el, és a mostani városvezetés fejezi be és adja át. Külön köszönet mindenkinek, akik az elmúlt időszakban, az elmúlt években azon dolgoztak, hogy ezek a buszok ide érkezzenek. De miről is beszélünk igazán? Ugye elektromos buszok, elektromos autók most már több millió számban járják a világ különböző útjait. Jelen pillanatban ettől tisztább és környezetbarátabb megoldást nem nagyon lehet találni. És ezeknek a buszoknak a teljesítménye most már én azt gondolom, hogy egy látható és egy érzékelhető nagyságrend, hiszen 3-4 óra töltéssel 400 kilométert tudnak egyszerre megtenni Miskolc város útjain. Ugyanolyan töltőkkel el vannak látva, mint az a 4 csuklós elektromos BYD busz, ami tavasszal érkezett Miskolcra. Tehát nem csak az utazási komfortot növelik egy picit, hanem segítenek azoknak is, akik esetleg szeretnék a mobiltelefonjukat utazás közben feltölteni. És ezek az apró figyelmességek nem csak az utasokra terjednek ki, hanem a sofőrök komfort érzete is azt gondolom nagyon fontos, hogyha valaki több órán keresztül szolgálja a miskolciakat azzal, hogy ezeket a gyönyörű buszokat vezeti, akkor neki is kijár az, hogy ezt megfelelő körülmények között tegye. Én az előbb beültem a pilóta fülkébe, és megnéztem, hogy milyen is belülről pilótaként, sofőrként egy ilyen busz, nagyon kényelmes, gyakorlatilag minden kézre esik, és vezérigazgató asszonytól tudom, hogy amikor ők Kínában jártak, és néhány javaslatot tettek a BYD szakembereinek reggel, azok már délután nemhogy a megoldási javaslattal jöttek, hanem ezeket részben ki is javították. Tehát az, amit a BYD tud, és ami a BYD termékek tudnak, akár személyautóról, akár közösségi közlekedési eszközökről van szó, azt gondolom, hogy mindenféleképpen a jövő. És nem szeretnénk itt megállni, hiszen, ahogy említettem is önöknek, 2 új busz még érkezik ebben a flottában, és az elkövetkezendő időszakban szeretnénk a lehető legtöbb elektromos buszt Miskolcon szolgálatba állítani. Ehhez természetesen szükségünk van a magyar kormány segítségére, szükségünk van EU-s forrásokra, szükségünk van pályázatokra, de azt gondolom, hogy a cél az mindenféleképpen az kell, hogy legyen, hogy Miskolc a Bükk városa, egy zöld város, ami a zöld gondolat köré fogalmazza meg magát, 2030-ra el tudjon oda jutni, hogy gázolajjal működő buszok ne nagyon legyenek a miskolci utakon, és lehetőség szerint a legtöbb buszunk elektromos legyen. Én szeretném megköszönni az MVK ZRT minden munkatársának azt, hogy minden nap szolgálják a miskolciakat. Szeretném megköszönni vezérigazgató asszony munkáját, hogy ezt a szolgálatot koordinálja és figyeli, és bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyon sok jó dologról és nagyon sok olyan fejlesztésről tudunk majd még beszámolni a BYD-val és vezérigazgató asszonnyal közösen, ami nem csak az utazási komfortot javítja Miskolcon, hanem a Bükkvárosa program részeként még élhetőbbé teszi Miskolc városát.

0: Végezetül Gadnai Bodnár Éva, a Miskolcvárosi Közlekedési ZRT vezérigazgatója méltatta a beruházást.
1: Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőben mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezet tudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbuszparkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csuklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk. Közel 80%-os támogatási intenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében Felsőzsolcára 100%-os támogatási intenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöldbusz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatási intenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttérkiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került. Azok majd mögöttünk láthatóak. Ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZ ZRT munkatársainak.

0: A szükséges autóbuszok minden ötödike elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost. A közösségi közlekedés fenntartása és színvonalának a javítása érdekében rendkívüli teherbírás és összefogás mások részéről is szükséges. Ezúton fejezem ki azon reményemet, hogy a közösségi közlekedés finanszírozás helyett helyi, állami és uniós szinten tenni tudó közreműködésével sikerül előteremtenünk a további fejlesztéshez szükséges forrást, az MVK működéséhez szükséges pénzügyi hátteret. A közösségi közlekedés hozzáadott értéke felbecsülhetetlen. Egy modern nagyváros, egy megyeszékhely esetén pedig egész régió gazdasági és szociális jóléti körülményeihez. Az MVK ZRT-nél abban bízunk, hogy minden döntéshozó ezen fontossághoz mérten fogja kezelni a jövőben a közösségi közlekedés fenntartását és fejlesztését.
1: Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
2: Kedves hallgatóink, ezzel adásunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván önöknek. A szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Domán Vivian. Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
1: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. A Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetemen rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust. Szombaton hivatalosan is elkezdődik a strandszezon Miskolcon. Gyöngyösi Diák Önkormányzat kapott rangos elismerést. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Két észak-magyarországi helyszínen, a Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetemen rendezik meg a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust augusztus 24-e és 29-e között. A 2026-os találkozó több mint 30 szimpóziuma elsősorban azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan látja magát a magyarság a 21. században, és hogy milyen kép ér rólunk a világban. A témák között szerepel többek között a digitális bölcsészet, a nyelvoktatás módszertana, a történelmi emlékezet és a kulturális örökségvédelem is.

0: hangzott el a tanácskozást ismertető tájékoztatón. Monok István, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság társelnöke felidézte, az 1977-ben alapított Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 2001-ben vette fel a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság nevet, a szervezet a Hungarológia Nemzetközi Tudományos Ernyő szervezete. A Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus a magyarságtudományok legjelentősebb nemzetközi fóruma, amelyet 5 évente rendeznek meg, és amely 400-500 szakembert mozgat meg világszerte, hívta fel a figyelmet Monoki István. A Covid-járvány majd a háborús helyzet miatt a Varsóba tervezett kongresszus elmaradt, így a mostani tanácskozásra a 2016-os pécsi esemény után 10 évvel kerül sor, magyarázta a társelnök. Mindenkorban aktuális volt, hogy hogyan tekintenek ránk kívülről, külső szemmel, mondta Monoki István. Ismertetése szerint az idei találkozó központi témája a nemzeti önismeret és a magyarságkép kölcsönhatása, egy közösség identitása akkor szilárd, ha képes az önmagáról alkotott képet összhangba hozni azzal, amit mások gondolnak róla. A Miskolci Egyetem az Észak-Magyarországi régió meghatározó tudományos és kulturális központja, mondta Horváth Zita, a felsőoktatási intézmény rektora, hangsúlyozva, 8 kar működik náluk, meghatározva a térség ipari és gazdasági arculatát is. Tájékoztatása szerint a kongresszus központi helyszíneként az egyetem dísz aulája ad otthont az ünnepélyes megnyitónak és a plenáris üléseknek. Június 13-án, most szombaton hivatalosan is elkezdődik az idei strandszezon Miskolcon. A Selyemréti és a Miskolctapolcai strandfürdő már teljes mértékben felkészült a látogatók fogadására. Az elmúlt hónapokban elvégezték a szükséges állagmegóvási és karbantartási munkákat, valamint a parkosítást és a műszaki berendezések átvizsgálását is. A nyári szezonban az üzemeltető fokozottan figyel a selyemréti strandfürdő biztonságára, hogy a vendégek nyugodt körülmények között élvezhessék a kikapcsolódást. A részletekről Martini Emil, a Miskolci Fürdők Kft. Ügyvezetője adott tájékoztatást.
1: A régebbi időkben május 1-je volt a strandok nyitásának az első napja. Ez azonban ugye az elmúlt időszakban már azért tolódott. Ez egyrészt ugye a későbbi nyárnak köszönhető talán, illetve annak is köszönhető, hogy az iskola befejezése az ugye június 20-a. Annak is köszönhető talán, hogy a turizmus már eltolódott, ugye, és július 1-én kezdődik az igazi nyári szezon, és ebből adódóan országszerte a strandok is egyre később és később nyitottak. A május 1-i nyitások eltolódtak ugye a gyereknapi nyitáshoz, ezek voltak az elmúlt években a trendek, és most pedig már azt lehet mondani, hogy minél közelebb az iskolai szünet kezdetéhez, ami ugye most június 20-a, így természetesen Miskolcon is ehhez kalibráltuk be a kültéri strandoknak a nyitását, és ez június 13-ára esett, hogy már azon a hétvégén remélhetőleg jó idő is lesz. Ugye ez a tavalyi nyárból adódóan nem mindig feltételezhető, hiszen tavaly nem volt egy nagyon jó nyarunk, 4 hét volt körülbelül, amikor fázós hidegebb idő volt, mint a nyár, illetve esős idő volt, de reméljük, hogy ez most már idén megváltozik, és szép napos időnk lesz, és amikor kell, hogy a mezőgazdaságnak is legyen természetesen eső, és mi is felfrissüljünk, akkor majd akkor lesznek az esők, amikor kellenek, hogy legyenek. De minden esetre ez a június 13-ai nyitás, ez én azt gondolom, hogy országszerte egy elfogadott nyitás, így a selyemréti strandfürdő külső része, mert ugye a selyemréti strandfürdő az 365 napot működik, az úszómedence, illetve a dögönyöző, de itt azért már el kell mondanom, hogy a pünkösdi hétvégére ott már az ülőmedencét, amely a selyemréti strand legnagyobb medencéje, azt már megnyitottuk, és a június 13-ára igazából ott csak a gyermekmedencéknek az átadása maradt, míg Tapolcán pedig természetesen mind az úszómedence, mind a családi medence június 13-án fog majd kinyitni. Az Ellipsum élmény és strandfürdő, ebben benne foglaltaték, akik ugye hát idősebbek, azok az jobban értik majd azt, hogy a tapolcai strandfürdő fog kinyitni a családi medencéjével és az úszómedencéjével, és itt hagyd tedem hozzá, hogy természetesen az év 365 napját említettem ugye a selyemréti strandfürdő tekintetében, de az Ellipsum tekintetében is nyugodtan mondhatom, hogy az év minden napján nyitva van, és ennek van egy kültéri része is bent az Ellipsum strandfürdő területén, úgyhogy oda hál' Istennek egyre többen és többen járnak, aminek nagyon-nagyon örülünk, és ezt a külső rész pedig kimondottan nagyon szeretik a vendégek. A vele szemben lévő tapolcai strandfürdő fog majd most június 13-án kinyitni. Ugye a tavalyi esztendőben elsősorban ugye a Sajemlíti strandfürdő vált sajnos híressé az elmúlt 5-10 évben, hogy a biztonsági feltételek azok nem olyanok, amelyeket mondjuk egy kulturáltan fürdőző vendég elvárhat a strand területén. Ez akár a személyi biztonsága, akár a vagyontárgyainak a biztonsága is legyen, és ezért a tavalyi esztendőben meghirdetett a Miskolci Fürdő Kft. Egy bejárást, amelyen a rendvédelmi szervek vettek részt, így a Miskolci Rendőrkapitányság, a Miskolci Rendészet, valamint a Mirencek Kft., és ezt az idén megismételtük. A tavalyi év tapasztalata alapján ezt folytatnunk szükséges és kell is, hiszen az elmúlt év nyarán bizony jóval kevesebb renitens dolog történt, és itt többek között arról szól a dolog, hogy a hangos zene, hogy másokat ugye ne zavarjunk, házirendben benne van, nem lehet a fürdő területén. Voltak ebből problémák. Vagy az, hogy milyen fürdőruha divat van, tehát utcai ruhában nem tudunk ugye bemenni a strandra, illetve a strandra igen, de magában a medencében nem, ebben nem lehet fürdőzni. Tehát ilyen problémáink akadtak, de viszont komolyabb összetűzések, komolyabb cselekmények nem voltak, és ez mindenképpen annak köszönhető, hogy a Miskolci Rendőrkapitányság részéről az ott járőröző, sejmréten járőrözők, rendőrök betértek, akár délután is a fürdő területére. Ugyanígy tettek a Miskolci Rendészet munkatársai is, illetve helyben pedig mind iskolaőrök voltak, illetve ott voltak a Mirencek biztonsági őrei is.
0: A gyöngyösi Egressy Béni két tanítási nyelvű általános iskola diák önkormányzata újabb rangos elismerésben részesült. A díjat a hulladékcsökkentés, a környezeti nevelés és a fenntarthatóság terén végzett kiemelkedő munkájukért kapták. A programok sikereiben meghatározó szerepet játszott Kocka Tíme a tanítónő is. Arról, hogy mivel érdemelték ki az elismerést és hogyan formálják a diákok szemléletét, Oroszi Hajnalka igazgatónővel és Kocka Tíme a tanítónővel tudósítunk Fekete Gábor beszélget.
2: Tényleg gratulálunk ehhez a díjhoz, munkát a gyümölcse, vagy mondhatni azt, hogy a gyerekekkel együtt. Milyen konkrét eredményekkel lehetett ezt elérni, mert ennek van egy konkrét neve, fenntarthatóság és környezetvédelem.
3: Igen, köszönöm szépen a gratulációt. Részt vettünk a hulladékcsökkentési hét keretein belül. Programot kellett összeállítanunk a gyerekekkel. Egy egész heti tervet kellett összeírnunk, és a gyerekek nagyon aranyosak voltak, mert saját ötletekkel álltak elő, és egy teljes heti tervet úgy állítottunk össze, hogy a gyerekek véleményével, a gyerekek ötleteivel együtt.
2: Nézzük meg, hogy mit akart a pályázat. Tehát ti például mit adtatok be, vagy mit készítettek a diákok ahhoz, hogy egyáltalán ezen részt vettetek, és a végén az lett az eredmény, hogy díjazták.
3: Hétfőn csináltunk egy programot, ami éppen az volt, hogy gyerekek pólókat hoztak be, és a pólókból készítettünk ilyen bevásárlószatyrokat éppen. Akkor a következő nap kávékapszulákat hoztak be gyerekek, amivel már az novemberben volt, így az adventi időszakra kicsit készültünk, és a kávékapszulákból csengetyűket készítettünk. Akkor szerdán madáretetőket készítettünk, teljes dobozokból, mindenféle ilyen flakonokból, dobozokból, csütörtökön pedig teljes pohárból készítettünk ilyen hangszórót, vagy ilyen telefont, mint ami a régi időben volt, igen. És akkor a pénteki nap pedig egy ilyen kiállítás volt, hogy melyik osztály és melyik gyerekek mit készítettek, és akkor így összegyűltünk egy kicsit, és megnéztük, hogy ki mit csinált éppen azon a héten.
2: Igazgató asszony előbb említette, hogy nagyon fontos, hogy a diák önkormányzat, hogy össze legyen fogva, hogy a gyerekeknek élményszerű legyen az a cselekmény, ne pedig csak ilyen robotikus, meg végre vegyük már ki a kezükből a kütyüket, meg egymással többet beszélgessenek, mint egymásról. Milyen szerepe van Tíma a tanítónőnek ebben, hogy látja?
4: Igen, igen, nagyon fontos a pedagógus személye mindenképpen, és úgy gondolom, hogy Timike is nagyon, ugye fiatalságának is köszönhetően, úgy gondolom, hogy könnyen megtalálja az utat a gyerekekhez, és közelinek érzik a gyerekek őt magukhoz, és ezért is megy ez ilyen gördülőkenyen, és most például legutóbb a diáknapunk, gyereknapunk volt, ami egy tényleg egy fergeteges esemény volt iskolánkban, ahol szintén a diák önkormányzat a programok szervezésében is kivette a részét. Lebonyolítás szervezés, ugye egy egész napos program volt szinte, fantasztikus játékokkal a szabaduló szobától kezdve a különböző vetélkedőkön, ahol menetlevéllel mentek végig az osztályok, úgyhogy nagyon jó kis programokat csináltak.
0: Kigyulladt egy csarnoképület éjszaka a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei Nyírbátorban. A tűz miatt a környékről 71 embert kitelepítettek. A tűzoltók már reggelre körülhatárolták a lángokat, közölte honlapján a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság. Az Árpád utcában lévő épületet a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a Nyírbátori, a Mátészalkai, a Baktalóránt házai, a Nyíradonyi, a Nyíregyházi, a Fehérgyarmati és a Kisvárdai hivatásos tűzoltók oltották 11 vízsugárral. Az MT információi szerint egy baromfi feldolgozó üzemben keletkezett tűz. Végül az időjárásról. Éjjel, holnap délelőtt a vastag felhőzet átvonul felettünk, az addigi, akár hevesebb viharok után már csak kisebb záporok lehetnek, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél élénk erős lesz, a hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-16, napközben 22-24 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 10-én szerdán.
5: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Új közösségi térrel bővült a sátoraljaújhelyi Rákóczi tábor. Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak Nyíregyházán. Az idei évben is lesz mozgás éjszakája Egerben. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Új közösségi térrel bővült a sátoraljaújhelyi Rákóczi tábor. A Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódóan avatták fel a Kozma Imre atyáról elnevezett emlékparkot, amely a jövőben a kárpát-medencei magyar fiatalok találkozó helyeként szolgál majd. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
2: Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján új közösségi térrel gazdagodott a sátoraljaújhelyi Rákóczi tábor. A 4 hektáros szabadidőpark a jövőben Kozma Imre atya nevét viseli, tisztelegve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke előtt, aki életének meghatározó küldetésének tekintette a közösségek szolgálatát, a keresztény értékek képviseletét és a nemzeti összetartozás erősítését. Kozma Imre atya a Rákóczi Szövetség alapítása óta támogatója és rendszeres vendége volt a szervezetnek. Szinte minden évben születésnapján érkezett Sátoraljaújhelyre, hogy együtt emlékezzen a Kárpát-medence magyar fiataljaival a Nemzeti Összetartozás napján. A parkavatás egyszerre szólt az emlékezésről és a jövőről. Az új közösségi tér a tervek szerint a Kárpát-medencei magyar fiatalok találkozó helye lesz, ahol tábori programok, közösségi rendezvények, sport és szabadidős események kapnak majd helyet. Az ünnepségen a Rákóczi Szövetség, a Máltai Szeretetszolgálat, valamint Kozma Imre atya egykori munkatársai és barátai közösen emlékeztek arra az örökségre, amelynek középpontjában az emberek szolgálata, a szeretet és az összetartozás állt. Az emlékpark avatásáról és Kozma Imre atya Rákóczi Szövetséghez fűződő kapcsolatáról Csáki Csongort, a szervezet elnökét kérdeztük.
3: Kozma Imre atya június 4-én született, és 2 évvel ezelőtt még itt volt velünk Imre atya, amikor felszentelte a Rákóczi tábor közepén álló kultúrcsürt. Még az itt lévő diákok akkor egy hatalmas ovációval, tapssal köszöntötték őt. Ma már nem itt van velünk, hanem az égből tekint le ránk, valahonnét a Jóisten közeléből, és mi örülünk annak, hogy tudunk itt Sátoraljaújhelyen a Rákóczi tábor közepében egy olyan területet hozzá kapcsolni a Rákóczi táborhoz, ami reményeink szerint már az előttünk álló nyáron is szolgálni tudja azt a közel 20 000 fiatalt, aki ide jön táborozni. És az, hogy róla nevezhettük el ma ezt a parkot, az pedig azt gondolom, hogy számunkra is megtisztelő, hogy egy ilyen embernek a nevét viselheti, de azt gondolom, hogy az emlékét is meg tudjuk neki őrizni, és a fiatalok felé is olyan példaképként tudjuk őt állítani, akire érdemes felnézni, és akiről érdemes példát venni.
1: Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak a Hősök temetőjében Nyíregyházán tisztelegve azok előtt, akik az első világháborúban életüket áldozták a hazáért. A ma már kegyeleti parkként működő sírkertben 14 nemzet közel 2400 katonája nyugszik. Dr. Ulrich Attila önkormányzati képviselő beszédében kiemelte, a város vezetése fontosnak tartja, hogy ápolják az elesett katonák emlékét.
4: 1914 nyarán, amikor kidőlt az első világháború, augusztusban és szeptemberben Galíciáért egy óriási front nyílt, ahol az osztrák-magyar monarchia katonasága az oroszok ellen harcolt, és több százezres veszteséget szenvedett. Még 14 őszén a belügyminisztérium elrendelte barokk kórházaknak a felállítását, és Nyíregyházát is kijelölte, ahol az akkori monarchiának az egyik legnagyobb kórháza kapott helyet 2700 fős ellátással, őrséggel, saját konyhával, laboratóriummal és orvosi személyzettel, és hát nyilvánvalóan nem mindenki élte túl a sebesülését, a betegségeket, és ennek a következménye lett az, hogy egy első világháborús temetőt csirkertet hoztak létre az elhunytak számára, ami sokkal nagyobb volt nyilván a jelenleginél. Most majdnem 2400 sírjelet találunk itt, ennyi elhunytat 14 nemzetnek a katonáit, amelynek az emlékét ápoljuk hosszú-hosszú időn keresztül, és remélem, hogy ez a jövőben is így lesz majd. Mindig gondolni kell az otthon maradottakra, édesanyákra, feleségekre, árvákra, egykori hozzátartozókra, akik várták haza ezeket az embereket. Ők keresik, mert sokszor eltűntként vannak ezek az emberek nyilvántartva, keresik a hozzátartozókat, és nyilván, hogyha jön egy másik nemzetnek egy magasrangú képviselője, vagy jönnek a családtagok, felkeresik azt a helyet, ahol úgy vélik, hogyha megtalálták, akkor lerújják a kegyeletüket itt a síroknál, és Nyíregyháza is jól teszi, hogy minden szentekkor minden egyes katonai sírra helyez egy gyertyát, az emlékezésnek a lángjait, és az emlékezést önmagában így erősítve.
1: Június 12-én pénteken lesz a mozgás éjszakája a fővárosban és több mint 100 településen. Ehhez a programhoz Eger is csatlakozik, ingyenes, változatos programokkal. Wagner Ákos polgármestert kérdeztük az esemény céljáról, a programok részleteiről.
5: Polgármester úr, milyen programok várhatóak? Idén az önkormányzat már másodszor csatlakozik a mozgás éjszakájához.
6: Így van, tavaly 2025-ben csatlakoztunk a mozgás éjszakája programsorozathoz. Ezt az Aktív Magyarország program sorozat támogatásával valósul meg. 2026-ban újra lehetőséget kaptunk, és éltünk is ezzel a lehetőséggel. Tekintettel arra, hogy tavaly elég komoly igény és népszerűségnek örvendett a program. A helyszín az Érsekkert és a körcsarnoknak, a stadionnak a területe lesz a tavalyi évhez hasonlóan. Június 12-én 18 órától indul a program sorozat, 19 órakor lesz a hivatalos ünnepélyes megnyitó, de már eközben és ez alatt is nagyon sok sportágnak a sportegyesületek, civil egyesületek, intézmények fogják bemutatni azokat a sportolási lehetőséget, ami Egerben elérhető, új mozgásformákat is lehet tanulni, de egyáltalán az a célja ennek a programnak, hogy jól érezzék magukat az ide látogatók, egyfajta közösségi élményként éljék meg ezt az estét. Egyik leglátványosabb és egyik legfontosabb pontja lesz a második egri fáklyás futó fiesta, ami 21 órakor kezdődik, és innen az Érsekkertből fog indulni, és mindenki egy a sötétedést követően egy fáklyás útvonalon tud több kört is teljesíteni igénye szerint ebben a útvonalban. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Mi szeretnénk kérni azt, hogy aki a rendezvényre érkezik, ingyenes, de regisztráljon, mert egyfajta verseny van a között, hogy a országban lévő településeknek a helyszínein hol hányan voltak, úgyhogy minél ki szeretnénk kérni, hogy látogasson ki elsősorban, de ha lehet és tud, akkor regisztráljon is erre a rendezvényre, várunk mindenki szeretettel.
1: Pelbárt Zoltán, az Egri Triathlon Klub elnöke egy különleges kerékpáros programról szól.
7: Én a családokat, illetve minden közösséget arra invitálok, hogy pénteken este 7 óra körül jöjjön ide az Érsekkertbe, a Szökőkút környékére egy gurulásra alkalmas állapotú kerékpárral, amin fontos a fék, hogyha tud, akkor kerékpáros isakba jöjjön. Úgy tűnik, hogy az idő is kegyes lesz akkor hozzánk, és egy több száz fős kerékpáros felvonulást rendezünk, és szeretnénk, hogyha minél többen itt lennének, mert ez egy olyan esemény, ami egy beszélgetős, sportos, a sportos kapcsolatokat kibővítő lehetőség az, hogy igen, hú, tényleg valahol téged láttalak, de itt meg találkoztunk, és végig tudunk akár az 5-6 éves gyerekeinkkel, unokáinkkal is végigurulni. Ez egy teljesen biztonságos szervezésű esemény lesz. A rendezvény során, a kerékpáros vonulás során elől-hátul rendőrautó, menet mellett rendőr motorkerékpárok lesznek, akik biztosítják menet közben is a forgalmat. Az összes olyan kereszteződésnél, aminél oldalról bekanyarodhat arra az útra bármilyen jármű, de akár gyalogos is, ott a polgárőrség részéről, rendőrség részéről, a közterületfelügyelők részéről, vagy a eseményt rendező Egri Futó és Triathlon Klub versenyző részéről mi ott leszünk, jellegzetes sárga alapú pólónkba, megkülönböztető pólóba, és mi fogjuk tudni azt a fajta forgalmat irányítani, hogy bennünket akkor abba a felvonulási időszakban, ami ez 15 kilométeres távot jelent, két körbe teljesítve, egy felsővárosi és egy lajosvárosi kör, akkor ne zavarjon senki bennünket.
5: Tehát felnőttek és gyerekek is részt vehetnek, hiszen színkülönbség sem lesz, ahogy említették itt a sajtótájékoztatón.
7: Igen, Eger egy kicsit sajátságos település, hiszen hogyha itt a város gerincétől jobbra-balra elmozdulunk, ott már dombok jönnek, és tudtunk, és az volt a szándékunk, hogy egy olyan pályát jelöljünk ki, találjunk ki, ami tényleg a lehetőleg a legtöbb városi nevezetességet meg tudja mutatni, és ne legyen szintkülönbség. Tehát nyugodtan ki tudja tekerni az az 5 éves gyerek is, aki az idén 6 éves, és ő is végig tudott menni a tavalyi pályán. Reméljük, hogy jól érzte magát, és most az idén is el fog tudni jönni, illetve csatlakoznak többen is hozzájuk. Azért, hogy időbe visszajönnek a kerékpárosok, azért, hogy az összes többi sportágban még részt tudjanak venni, akár az esti 9 órakor kezdődő fáklyás futáson, akár a benti körcsarnokban rendezendő egyéb versenyekre, ezért bevállaltuk azt. Hát egy esti kivilágított Egerbe végig kerékpározni, kerékpáros lámpával megvilágítani a tömeget, azért nem lett volna egy rossz látvány, de azt gondolom, hogyha kicsit felős lesz az ég, akkor erre már lesz rá lehetőség, hogy így fogjunk tudni végig gurulni a városon.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
8: A miskolctapolcai sziklakápolna Jézus szíve búcsúját június 12-én, pénteken 18 órakor ünneplik, gitáros szentmise keretében. Mindenkit szeretettel várnak az ünnepi alkalomra a Szent Ferenc kistestvérei. Június 14-én, most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Ternyák Csaba egriesek június 20-án 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jammerek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 20-án lesz a Múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközponti programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A bélapátfalvai ciszterci apátság és regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangversenyt rendez a Szabolcsi Szimfonikusok zenekarral a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház Nyíregyházán. A művészeti vezető Kóti Gergő, vezényel Szabó Soma, Liz Díjas Karnagy, a helyszín tehát a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház Nyíregyházán, az időpont pedig június 20-a, este 7 óra. Idén július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kósede egri főegyházmegyés atyatanítását hallgathatjuk meg, és tanúságtételek, valamint egyéb hagyományos programok is lesznek. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede egri cigánypasztorációs referens atyatanítását és elmélkedését hallgatják meg a résztvevők, tehát 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központi téma. 9 óra 30 perctől délután 00:30-ig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándokok A csoportokban 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg. A nyári országos romazarándoklat 2003 óta évről évre nagy érdeklődéssel kerül megszervezésre, ez alatt Mátra-Verebély-Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra-Verebély-Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsuknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és közösségileg megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, az MKPK cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozót és Lelki Gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják idén. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak ezúttal is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvény programjai között szerepel a szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége az interneten továbbra is adott. Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat önkénteseket is keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amelyekben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Emellett kis csoportos vezetőszolgálatra is várják a jelentkezőket. Megosztottak hasznos információkat is az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlattal kapcsolatban. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében és esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takaró, polifóm, közel 30 év tapasztalatai alapján ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköpenyt is bekészíteni, tanácsolják. Fedett szállást nem tudnak biztosítani. A helyszínen épített kézmosós férfi-női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil WC-k állnak a résztvevők rendelkezésére. Zuhanyzásra reggel a program kezdése előtt, vagy napközben siesta időben, illetve az esti szentmise után van lehetőség. A program keretében július 17-én pénteken délután 2 és 5 óra között majd várják a véradókat Szalókon, ráadásul az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. Ehhez kell majd a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti tajkártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences Ifjúsági Találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A programkínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Mindemellett interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket, sőt, a legaktívabbak a városmisszió során majd Szeged utcáin is megélhetik a hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál, így a szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházi előadásokkal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az okos eszközökön futtatható alkalmazások több mindenre lehetőséget adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra Google Play, és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztő bemondó, Domán Vivian. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A szlovákiai Raskovce adott otthont a kerékpáros szlovák kupa újabb fordulójának. A DSI Cycling Team ringásai korosztálytól függően több távon indultak. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Ismét helyi sikernek örülhettek az ózdiak. A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizliga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A szlovákiai Raskovce adott otthont a kerékpáros szlovák kupa újabb fordulójának. A debreceni sportiskola Cycling Team bringásai több távon indultak. Ezúttal is kiválóan helytáltak, szinte valamennyi versenyző a főmezőnnyel együtt ért célba, ami jól mutatja a csapat felkészültségét és versenyképességét a nemzetközi mezőnyben is. A legeredményesebb szereplést Lambert Luce ért el, aki az ifjúsági lányok mezőnyében a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Évek után ismét komolyabb kezdeményezés indult a sportág újraélesztésére Magyarországon. A tervek szerint az első bajnokságot Gyöngyösön rendezik meg, amely akár a magyar strandfoci egyik új központjává is válhat. A részletekről Víg Ferencet hallják, aki promóterként dolgozik a strandlabdarúgás hazai újjászületésén.
2: 1995-ben alakult ez a sportág. Ugye akkor még Juhász Péter, mint elnök, és Izsvág Zsolt, mint alelnök alapították ezt a szakágat. Kezdetben csak egy helyszínen, a Bánszalókon volt ugye strandlabdarúgás, ott volt mindig a bajnokság, aztán szép lassan időről időre kinőtte magát. Tehát én emlékszem rá, hogy még a 98-99-2000-es időkben már 7 helyszínen volt, úgyhogy nagyon nehéz volt helyet találni a csapatoknak, vagy bárhol el tudjanak indulni. Aki későn kapott észhez, az már nem talált helyszínt, mert volt olyan, hogy a Bánszalók kiskörén 72 csapat részvételével szervezték meg Zsolték a strandlabdarúgást. Ugye rengeteg segítővel dolgoztak. Ugye, hogyha vissza kell tekintenünk Gyöngyösre, akkor meghatározó szereplői voltak még a helyi kispályás, illetve a sport szervező háttér munkába. Ocella László, ugye dr. Berzitei Ákos, Tóth József, valamint Kovács Róbert, ők segítették még a háttérmunkákat, ugye őket a gyöngyösieknek nem kell bemutatni, mert tevékeny részesei voltak ugye a kispályás életnek, mondja később a strandlabdarúgásnak is. Szép lassan kinőtte magát utána a sportág. Ugye át kellett térnünk hát úgy mondom, hogy térünk, mert én ugye a kezdetektől benne vagyok ebbe a szép sportágba, ugye rengeteg élményt kaptam meg rengeteg szép dolgot, ugye rengeteg barátot szereztem, igazából ezért is döntöttem amellett, hogy megpróbálom felkarolni ezt a sportágat, mert annyi élményt kaptam, és hiába, hogy társadalmi munkába kell segíteni, megpróbálok valamit viszonozni a sportágnak, aztán hát, ha az én segítségemmel, ha nem is olyan szintet tudjuk hozni majd a strandlabdarúgást, mint volt az aranykorában, de megpróbáljuk visszahelyezni ezt a úgymond a futballtérképre, hogy azért Európa szinten is ismertek legyünk, ugyanúgy, mint ahogy voltunk.
1: Ismét helyi sikernek örülhettek az ózdiak. Sós Levente a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel Antaliában a K1-es világkupán. Most őt hallják.
3: A felkészülés az hát elég kemény volt. Sokat edzettünk, készültünk rá. Fejbe is felkészültem, és ott pedig, amikor megnyertem, az hát egy leírhatatlan élmény volt. Úgy gondolom, hogy sikerült elérnem azt, amire ennyire sokat készültem.
1: Ez nem csupán egy K1-es győztes mérkőzést jelent számára, hanem megnyerte a török világkupát 75 kg-os súlycsoportban. A fiatalember januárban ezüstérmet szerzett az Athén Challenge kickbox Európa kupán. Élete első profi kickbox mérkőzését viszont május elején Aradon vívta, ahol szintén egyhangú pontozással az ő kezét emelték a magasba román ellenfelével szemben. Törökországig is igen rögös út vezetett. Összeszedettebb, hatékonyabb edzéstervre váltottak, amely meghozta a várt eredményt. Az Ózdi Pitbull Team edzőterme a második otthona, itt szerezte meg az alapokat. Az antaliai viadalon török ellenfele igen kellemetlen volt, de sikerült alkalmazkodnia a helyzethez és felülkerekedni rajta. Édesapja Sós Attila úgy véli, a felkészülés rengeteg lemondással jár.
0: Nyilván egy 16 éves gyereknek nem minden nap az edzőterembe kell lenni, és nem hajnal 3-kor kell kelni, hogy a félmaratont lefussa, illetve jön az edzőterembe edzeni, majd 6:30-kor a befejező, akkor iskola előtt még egy fürdés, egy reggeli belefér. Úgy gondolom, még más ilyenkorú fiatal hát elbandázgat, jó érzi magát. Ő ezekért az eredményekért, a lemondások miatt szerintem elég sok dologból kimarad, de hogyha valaki ezt az érzést átéli, akkor tudja, hogy mit jelent egy sportolónak, hogyha a belefektetett munka után az ő kezét emelik fel a ringbe.
1: A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizliga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza Spartacus, azaz elérték a kitűzött célt, a bennmaradást. Azonban Bódog Tamás szerint az utolsó forduló kicsit szomorkás volt, mert ha nyernek, a 7. helyre is előléphettek volna. Most őt hallják.
4: Az utolsó forduló egy kicsit szomorkás volt, mert hogyha megnyertük volna a mérkőzést, akkor a 7. helyre is előléphettünk volna. De a tavaszi szezonnal abszolút elégedett vagyok a játékosoknak a hozzáállásával, az akaratával és hál' Istennek a pontokkal is elégedettek lehetünk, én úgy gondolom. És így, hogy ilyen szép számban nézők is kijöttek a nézők támogatásával, mindig könnyebb, egyértelmű, de úgy gondolom, hogy közösen azért sikerült valamit elérnünk, amire bízok benne, hogy lehet a jövőbe építeni. Mindenképpen bíztam benne, hogy egy eredményes és tényleg jó szezonunk lehet. És azt is tudtam, és tudom most is, hogyha Magyarországon neki mész az ellenfélnek, kevesen tudják azt olyan szinten lereagálni, hogy nem azt mondom, hogy eredményesek tudjanak ellenünk lenni, mert lesznek, meg azzal nincs is gond, hanem azt tudom, hogy mindenkinek fájdalmat tudunk okozni, vagy éppen nehézségeket tudunk okozni ezzel a stílussal. Én úgy gondolom, hogy a párharc a játék része és egy fontos eleme azért, hogy kinyeri meg a labdát is az én játékomban, ugyanúgy a letámadásnál fontos az, hogy teljes intenzitással, teljes sprintbe érkezel meg az első párharcba, akivel te megküzdesz azért, hogy kié legyen a labda, és utána kell, hogy a második játékos is jöjjön és segítse az elsőt, aki remélhetőleg nem követel faultot, és éppen ezért belekényszeríteni egy olyan szituációba az ellenfelet, hogy mi vagyunk létszámfölénybe, és éppen ezért a párharcba megnyered a labdát, és abból tudsz indulni, és ott vagy az ellenfél kapuja előtt. Úgyhogy ezeket mi forszíroztuk, éppen azért, mert gyakoroltuk, és úgy gondolom, hogy erősek is lettünk benne.
1: Bódog Tamás elárulta azt is, mikor érezte azt, hogy megvan a bennmaradás.
4: Egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni siker az meghatározó volt, de előtte is a csapatnak volt egy olyan tartása, morálja, ami miatt biztos voltam benne, hogy erősek és jók vagyunk. Úgyhogy önbizalma megvolt a csapatnak, nem túlzott önbizalom, nem önhitség, hanem csak egy önbizalom, ami egy egészséges önbizalommal mindig sokkal jobban mész bele a párharcokban, vagy magában a mérkőzésbe. És valamilyen szinten én, amikor elvállaltam ezt a feladatot, én akkor úgy éreztem, hogy ezzel a csapattal meg tudjuk csinálni, meg is fogjuk csinálni, de egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni mérkőzés után kerültünk olyan pozícióba, hogy akkor már nem azt mondom, hogy lehetett róla beszélni, de akkor már minden a mi kezünkbe volt, és azt a szituációt már csak mi tudtuk volna elrontani.
1: Szerinte az Üllői úti győzelem volt a Nyíregyháza Spartacus idényének a fénypontja, az újpesti vereség pedig a mélypontja.
4: Ha pozitívumról kell beszélni, hogy Pesten az Üllői úton megvered a Fradit, én úgy gondolom, hogy az nem egy mindennapos cselekedet volt, főleg úgy, hogy még alig voltam itt 2-3 hete. De a negatív értelemben egyértelmű ugyanúgy Pesten az Újpest ellen elszenvedett vereség, ami itt szerencsétlen történet volt. De azon kívül sok szép momentum, sok szép jelenet, mérkőzés, lelkesedés, szenvedély. Én úgy gondolom, hogy ez jellemezte az egész tavaszunkat, és bízok benne, hogy a szurkolóknak is ez egy nézhető és egy kedves történet volt ez a tavasz.
1: Beszélt a jövőről is.
4: Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és kicserélődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon nagy a mozgás. De annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonos az biztosított minket arról a támogatásról, vagy nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovics vagy a Tijani, akik ugye komoly csapatban futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma. De akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba. Június 18-án kezdünk, 24-én 9 napra elmegyünk Ausztriába egy edzőtáborba, játszunk edzőmecseket, készülünk. Most egy kicsivel hosszabb idő van, mint a téli felkészülés alatt, úgyhogy bízok benne, hogy még többet, és ha nem is intenzívebben, de még jobban föl tudunk készülni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a mai napon az Egri Lajos városi plébánia rózsafüzéri ma csoportja vezeti a rózsafüzér ájtatosságot.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent

0: egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat igazgassa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa júniusi ima szándékára, a sportban lejtő értékekért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a kultúra és a nemzetek közötti párbeszéd eszköze is legyen, és hogy olyan értékeket mozdítson elő, mint a tisztelet, a szolidaritás és a személyes növekedés.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket adj meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja,
4: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy édesanya kéri a szűzanya közbenjárását, gyermekei tanulmányaiért, munkaügyeikért, magán és hitéletükért, valamint egy mezőkövesdi nagymama gyógyulásáért és fájdalmainak enyhüléséért kérjük a szűzanya közbenjárását.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy dédunakára kérjük a szűzanya gyógyító kegyelmét. Testi-lelki gyógyulásáért imádkozzunk. Ugyanebben a tizedben egy miskolci család testi-lelki gyógyulásáért kérjük a szűzanya oltalmát.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket adj meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az 5. tizedben, 60-ban élő szülők testi-lelki egészségéért kérjük a szűzanyag közben járó segítségét. Ugyanebben a tizedben egy tiszavasvári beteg édesanya kérja szűzanya gyógyító erejét magára, 5 dédunokájára és családjára.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: rózsafüzér imádságot közvetítettünk élőben rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon az EGRI Lajosvárosi Plébánia rózsafüzér ima csoportja vezetett. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ternyák Csaba egriesek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jammerek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból. Június 14-én, most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa az aranymisé Szántó József jászberényi főesperes lesz. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálintnak erre az az oka, hogy az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. A kormány a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának. Ez különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az előterjesztések között szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti az értékelés alkalmazását. A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, közölt az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítási alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a visszanemtérítendő rész, 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepullal Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopol helyzetbe került MOL viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyagár költségeit, közölte Novák Előd a Facebook oldalán. A piaci drágulás miatt havi 100 milliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak, írta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán, fogalmazott. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indul, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van jelenleg érvényben valamilyen forgalomkorlátozás. Végül az időjárásról. Vastag felhőzet vonul át felettünk délelőttig, addig akár hevesebb viharok is lehetnek, utána már csak kisebb záporok, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél élénk erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
2: Szentek, szent életű emberek.
3: Skóciai Szent Margit özvegy. Egy csodálatos édesanya történetét halljuk. Sokat tanulhatnak tőle az édesanyák. Margit Magyarországon született 1045 körül. Skóciában halt meg 1093. november 16-án. 48 évet élt. Szent Margit királyné apai ágon az angol királyi családból származott, anyai ágon pedig császári vér csörgedezett ereiben. Anyai nagyszülei Szent István magyar király és felesége Boldog Gizella volt. Margit édesapja Angliából menekült Szent István király udvarába. A betörő dán király megölte ugyan a királyt, de két fiának, Eduardnak és Ödönnek sikerült magyar földre menekülnie. Szent királyunk annyira megszerette Eduard herceget, hogy neki adta feleségül Ágota leányát. Ebből a házasságból született Edgár, a későbbi angol király, és a mi Margitunk, valamint Krisztina, aki később apáca lett. Amikor Angliába hazahívták édesapját, akit tengeren túli Eduardnak hívtak, valamennyien hazaköltöztek. Apja azonban pár év múlva meghalt. Hódító Vilmos hadai elől Edgár testvérével újra Magyarország felé vette útját. Hajójukat azonban a vihar Skócia partjaira sodorta. Harmadik Malcolm skót király nagy szeretettel fogadta őket, és nem sokára feleségül vette a 22 éves Margitot. 1070-ben királynévá is koronázta. A király a legjobb hitvest kapta Margitban. Később nagy boldogságában, hálából nagyszerű templomot építetett annak a kisebb szentélynek helyébe, amelyben feleségével megesküdött. Méltán, hiszen nagyon sokat köszönhetett Margitnak. Házassága előtt nem tanúsított különösebb buzgóságot a vallásgyakorlatokban, s jobban érdekelte a harc és a vadászat. De eljött annak is az ideje, hogy Margittal együtt végezte a vallási kötelességeket, s nem röstelt éjjel fölkelni és vele együtt imádkozni. Lobbanékony természete sokat ártott királyi tekintélyének és bölcsességének. Margit szelíd nyugodtsága és hívő bölcsessége lassan, teljesen átalakította ezen a téren is. Malcolm uralkodása Skócia legboldogabb és legfényesebb korszakai közé tartozik. Ezt a boldog házasságot 8 gyermekkel áldotta meg az Úristen, 6 fiúval és 2 leánnyal. Margit példaszerű édesanya volt. Gyermekeit maga oktatta a hitben, maga vezette a templomba, maga készítette elő a szentségekre, maga tanította írásra, olvasásra, maga választotta ki magasabb tanulmányokra tanítókat. A legjelentősebb követelmény ezeknél a komoly keresztény élet volt. Nagyon vigyázott arra, hogy az Isten kertjének e zsenge palántáit a megbotránkoztatásnak rozsdája ne érje. 3 fia következett egymás után a skót trónon, s egyik lánya angol királyné lett. Fiai a legkiválóbb uralkodók közül valók, s leányai sem hoztak szégyent anyjára. Szent Margit egyébként Skócia királyainak és a legnagyobb világhatalom uralkodójának, az angol királyi háznak ősanyja. Skócia királynéja tudott az országnak is anyja lenni. Méltóság és szentség sugárzott le arcáról, amely királyi magaslatokra emelte a vele érintkezőket, s a legélénkebb tiltakozást jelentette minden illetlen szó, léha beszéd, könnyelmű magatartás ellen. Különös gondja volt, hogy a királyi udvar komoly élettel adjon példát az alattvalóknak. Megkívánta, hogy mindenki lelkismeretesen tegyen eleget a valláserkölcsi kötelességeknek. Ha valamelyik udvarhölgynél a könnyelműségnek legapróbb jelével találkozott, annak nem volt maradása az udvarban. Szent bozgóság égett benne az úrházáért. Külön műhely volt az udvarban, amelyben templomi ruhákat készítettek, s ő maga is segített a hímzésben, úgy, amint ezt leánykorában valószínűleg nagyanyja Gizella mellett látta. Templomok épültek, kolostorok alakultak, a pogányság utolsó maradványai eltűntek, a papságban virult a fegyelem. Palotájában szolgálta ki a szegényeket, s nevelt állandóan néhány árvát. De szerte az országban rengeteget tett ezen a téren. Látogatta betegeket, sok embert kiváltott az adósok börtönéből, és sok tönkrement családot emelt föl újra. A legtöbb skót családban rendes imádság volt: irgalmas Istenünk, áld meg jó anyánkat, a királynét, hogy még soká éljen hazánk boldogságára, s halála után az egyház joggal imádkozza: Isten, te Szent Margit királynét csodálatossá tetted a szegények szeretetében. Add, hogy az ő közben járására és példájára az irántad való szeretet állandóan gyarapodjék szívünkben. A nemzet királyné asszonya és anyja méltán lett Skócia pátrónája. A hitves, az anya és királyné áldásos tevékenységének főforrása mélységes lelkiélete volt. A legnagyobb elfoglaltság közepett is talált időt az Úristennel való társalgásra. Éjjel órákon át imádkozott. Szigorúan böjtölt és sanyargatta testét, de különösen nagy erőt jelentett neki a bűnbánat szentsége. Nagy alázatossággal kérte lelkiatyját, hogy ne kimélje hibáit, mert többet érnek, mondotta, őszinte barátunk részéről a sebek, mint hízelgő ellenségünktől a csókok. Halála előtt fél évig súlyos betegségben feküdt. Rettenetes láz gyötörte, s a kínos fájdalmakra nem akadt ír. Hogy kínjai még nagyobbak legyenek, szeretett férjét és elsőszülött fiát a haza Vörös Vilmos angol király ellen harcba szólította. Mindketten ott maradtak a csatatéren. Amikor ezt a szörnyű hírt meghozták neki, teljes megnyugvással mondotta: Mindenható Isten, köszönöm neked, hogy életem utolsó pillanataiban ilyen megpróbáltatást küldtél reám. Bízom benne, ez arra is szolgál majd, hogy a te végtelen irgalmasságod által megtisztuljak bűneimtől. Nem sokára, 1093. november 16-án az Úr Jézushoz költözött. Utolsó szavai az egyház imádsága volt, amelyet betegségében többször ismételt. Uram Jézus Krisztus, te haláloddal életet szereztél a világnak, ments meg engem minden rossztól. Az utolsó szavakra kilehelte lelkét. 48-49 éves lehetett akkor. A hosszú betegségben elsápasztott arcára a halál csodálatos szépséget varázsolt. Edinburgh mellett abban a Szent Háromság templomban temették el, amelyet házassága emlékére emelt királyi ura. 1251-ben avatták szentté. Margit görögül annyit jelent, mint gyöngy. Lelki vezetője és első életrajzírója Teodorik szerint ez a név nagyon találó. Margit lelke igazi drága gyöngy volt, amelynek fényét nem homályosította el a királyi udvar káprázata, s amelyet nem lophatott el semmiféle tolvaj az úrtól, aki azt magának a kereszten ontott drága vérével megszerezte. Legyen fohászunk, Istenünk, ilyen édesanyákat adj magyar népünknek is.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
2: A 70-80-as évek fordulóján az egyik északborsodi aprócska falu iskola kápolnájában két hetente tartottunk szentmisét, hetente hittanórát. Sokáig nem őriztek ott oltári szentséget, mert nem volt biztosítva a megfelelő tisztelete. Hiszen napközben tanítás folyt a teremben, és éppen ezért a gyerekek zsibongása, futkározása miatt ez lehetetlen volt. Mikor aztán új iskola épült, és már csak kápolnaként működött az épület, az akkori plébános szerzett szentségtartót, monstranciát, és onnantól kezdve őriztek oltári szentséget a tabernákulumban. Előkészítésül a plébános alaposan elmagyarázta a harangozónak, mi a teendője a megváltozott helyzetben, és hogyan kell ezentúl térdet hajtani, és nagyobb tisztelettel forgolódni az oltár körül. Arra is kérte a harangozót a plébános, hogy a híveknek is adja tovább, legyenek tekintettel most már az eukarisztia állandó jelenlétére. A legközelebbi vasárnap, amikor jön a plébános, látja ám, hogy egy kis táblácskára írva a következő szöveg van felakasztva a tabernákulum ajtóra. Vigyázat, szentség! A táblát ő is a térdhajtáskor vette észre, és alig bírt felállni a nevetéstől, amikor a féltérde ereszkedésből feltápászkodott. Azóta ez a mondat számomra szimbolikussá lett, mert igen gyakran úgy gondolkozunk az oltári szentségről, hogy vigyázat, mint amikor magas feszültségtől akarjuk távol tartani azokat az embereket, akiket meggondolatlanságuk odavisz. Pedig éppen nem a visszatartás, hanem a közelebb jutás a feladat. Hiszen azért akarta, hogy a kenyér és a bor színei őrizzék és tartsák őt köztünk a világ végéig. Ezért van, hogy az egyház minden megnyilvánulása között a legszentebb az eukarisztikus áldozat, minden más forrás belőle fakad. Személy szerint nekem az egyik kedvelt ünnepem, Krisztus testének és vérének ünnepe, az Úrnapja. Ebbe az ünnepbe a körmenetek kapcsán meg annyi aktív résztvevőt be lehet vonni. A négy égtáj felé felállított sátrakat már kora hajnalban díszítik. Szorgos kezek hordják a zöld gajakat, a virágokat, hogy szebbnél szebb fűzért készítsenek sátraiknál az Úrnak. Ilyenkor bizony még az is előfordul, hogy a privatizált erdő aljából kerül egy-két utánfutódnyi leveles gaj, tölgy vagy a bükkösből zöld ág. Bár a határán van a hetedik parancsolat megszegésének a művelet, mégis valahogyan azt érzi ilyenkor az ember, hogy az Úrnak van rá szüksége. Ugyanez hangzott el, amikor a tanítványok elkötötték a szamarat, hogy Jézus azon dicsőségesen bevonuljon Jeruzsálembe. Miközben pálma ágakat lengetve hozsannázott a nép apraja nagyja. Büszke elégedettséggel méregetik a hívek a saját és a szomszédok sátrait, és megállapítják, pont olyan jól sikerült az összefogás a sátorépítéshez, mint tavaly, meg tavaly előtt, meg 50 éve, meg amióta körmenetben viszik az urat, hogy a neki készített sátorban megpihenve egy keveset elidőzzön övéi közt. A sátrak között, a menetben pedig elsőáruló kisfiúk és kislányok rózsaszirmot hintenek. A menet lelkesen tart egyiktől a másikig, zászlókkal, csengőkkel, tömjénfüsttel, énekszóval. Ilyenkor érzi át az ember, hogy mekkora szegénység szakadna ránk, ha az oltári szentségben nem tudhatnánk magunk között Jézus Krisztust. Ha nem maradt volna csodálatos módon köztünk, még akár egy olajozott padlóval borított iskola kápolnában is.
1: Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálintnak erre az az oka, hogy az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. A kormány a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának. Ez különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az előterjesztések között szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti az értékelés alkalmazását. A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, közölt az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítási alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a visszanemtérítendő rész, 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepullal Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen

0: kezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopol helyzetbe került MOL viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyagár költségeit, közölte Novák Előd a Facebook oldalán. A piaci drágulás miatt havi 100 milliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak, írta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán, fogalmazott. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indul, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van jelenleg érvényben valamilyen forgalomkorlátozás. A keddi határidőig 152.136 egységes kérelmet adtak be a termelők a Magyar Államkincstárhoz, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MT-vel. A NAK falugazdászai 100.301 kérelem benyújtásában segítettek, ezek összesen közel 1.680.000 hektárt vednek le. A szervezet azoknak is segített, akik saját maguk intézték a kérelmet, vagy mások közreműködését vették igénybe. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadó száj- és körönfájás járvány miatt gazdasági veszteséget szenvedett jó és sertés tartóknak, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT-vel. A kérelmeket június 15-e és 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhatnak. Rendőröknek hajtott egy autós a budai Várnegyedben, elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Egy rendőr könnyebben megsérült, amikor meg akarták állítani a buszsávot szabálytalanul használó sofőrt. Végül az időjárásról. Vastag felhőzet vonul át felettünk délelőttig, addig akár hevesebb viharok is lehetnek, utána már csak kisebb záporok, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél élénk erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Reklám.
2: A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az Érseki Palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Need in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
5: Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
2: Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
1: Reklámot hallottak.
6: Indul az iránytű.
7: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
8: Sziasztok!
9: Sziasztok!
6: Sziasztok!
10: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Mai vendégünk Béresné Buckó Viktória, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója. Meghívunk mindenkit a Mozdulj a drog ellen elnevezésű holnapi programra. Ezen kívül beszélgetünk a kábítószerek hatásairól, a birtoklás és a fogyasztás jogi következményeiről, a kábítószerek típusairól, Delta programról, aktuális törvényekről, kortárs segítőkről, és tanácsokat is adunk a szülőknek. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Viki, a stúdióban. Szervusz!
1: Szia!
0: Mozdulj a drog ellen, ez lesz a mai témánk, méghozzá a holnapi napra. Szervezitek, mesélj!
1: Valóban a kábítószer ellenes világnap alkalmából, ami június 26-án van, de úgy gondolkodtunk, hogy akkor már nem lesz iskola, és nehezen tudjuk megszólítani azt a réteget, akik a leginkább veszélyeztetettek. Ezért úgy gondoltuk, hogy június 10-ére tesszük ezt a napot, ahol a fiataloknak szeretnénk alternatívákat bemutatni, ahelyett, hogy a drogot válasszák. Sport eseményeket is szervezünk, jobban mondom, egy futóversennyel fogjuk kezdeni a napot, 9 órakor, ahol nem is verseny lesz tulajdonképpen ez, hanem egy ilyen jótékonysági futás, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen veszélyei vannak a drognak. Különböző korosztályok fognak futni, lesznek kisebbek, lesznek középiskolások, illetve a felnőtteket is szeretettel várjuk. Ezután középiskolásoknak, illetve általános iskolásoknak, felső tagozatosoknak lesz egy ilyen csapatverseny, ahol a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a szervezetei fogják őket versenyeztetni. Itt logikai és egyéb ügyességi feladatokat oldhatnak meg. Mindeközben, hogy, mert nyilván ezt ugye előregisztrációhoz kötött, és itt már megvannak azok az iskolák, akik versenyezni fognak, viszont ezzel párhuzamosan a színpadon ott tényleg sportbemutatók lesznek, illetve tánc bemutatókat láthatnak az érdeklődők.
0: Helyileg hol lesz ez?
1: Ez a Miskolci Generáli Aréna előtti területen, és nyilván a futása a Népkert téri rekordlámpáján lesz.
0: Hogyan szólítottátok meg az iskolákat, és hogyan fogadták a megszólítást?
1: Ahogy mondtam, a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezi ezt a Miskolci Rendőrkapitánysággal közösen, és ugye a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak a tagjai a Miskolci Tankerületi Központ és a Szakképzési Centrum is, tehát rajtuk keresztül történt a felhívás, és innen jöttek az iskolák, akik érdeklődők voltak, akik csak a futásra, voltak, akik a csapatversenyre neveztek be, voltak, akik pedig csak a bemutatókat szerették volna látni.
0: Körülbelül hány embert vártok?
1: Hát terveink szerint ez akár 500 fő is lehet. Ennek nagy része ugye, ahogy mondtam, általános, illetve középiskolások, de megkerestük a nyugdíjasokat is, vagy egyéb szervezeteket, illetve a társszerveknek a képviselőit is, hogy bátran jöjjenek és vegyenek részt ezen a programon.
0: Először szerveztek ilyen programot, bár minden évben szoktatok szervezni, csak ehhez hasonlót, és hagyományteremtő a szándék?
1: Terveink között szerepel, igen. Maga a név is úgy gondolom, hogy elég jó, tehát ez Mozdulj a drog ellen, ez egy felhívás a fiataloknak, hogy tényleg olyan dolgokat tapasztalhatnak meg a sportoláson, illetve egyéb mozgásformákon keresztül, ami ahhoz, tehát nekik pluszt ad, és nem kell feltétlenül, sőt egyáltalán nem kell a droghoz nyúlni. És szeretnénk ebből valóban hagyományt teremteni.
0: Mi a tapasztalatotok? Mi a legfiatalabb korosztály, aki érintett lehet, vagy mikor találkozik mondjuk egy gyermek először a drogokkal, akár csak hallomásból?
1: Hát ez nagyon összetett, ugyanis ha egy gyermek már születésénél fogva is kapcsolatba kerülhet akár a kábítószerrel, hiszen hogyha a szülei kábítószerfogyasztók, vagy a környezetében olyan személyek vannak, akik valamilyen drogot fogyasztanak, akkor már elég korán. És sajnos találkoztunk már olyan esettel is, hogy maga a szülő vette a gyereknek a drogot. Tehát ez már általános iskolákban, sőt középiskolákban ugye a legveszélyesebb, hiszen akkor már a gyermeki kíváncsiság, tehát a fiataloknak, a tinédzsereknek a kíváncsisága az az ok, ami miatt ők elkezdenek tulajdonképpen kábítószerezni.
0: Trendi lehet egyes körökben drogozni, vagy mi lehet az oka annak, hogy elkezdik?
1: Mindenképpen köze lehet hozzá. A tapasztalatok szerint a 90%-ban a gyerekek egyszerű kíváncsiságból próbálják, és nem gondolják, hogy ezek milyen veszélyeket rejthetnek magukba.
0: Beszéljünk akkor a veszélyekről, milyen veszélyeket rejtenek magukban, és gondolom korosztály, tehát minél korábbi korosztálynál, annál nagyobb veszélyeket.
1: Természetesen az egészségügyi hatásom mellett, mert mi azzal nem igazán foglalkozunk, mint rendőrök, hanem itt a jogi szempontból vizsgáljuk ezt az ügyet, és mindig úgy tartjuk az előadásokat is, amennyiben bármilyen középiskolában vagy általános iskolában előadást tartunk, hogy milyen jogi következményei vannak, hiszen egy csekély mennyiségű kábítószernek a birtoklása is már akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Tehát próbáljuk úgy felhívni a fiataloknak a figyelmét, hogy ha ők átvesznek egy ilyet kipróbálása, és mondjuk lehet, hogy nem is fogyasztották, akkor már a bajba kerülhetnek. Nem beszélve arról, hogy ezeknek a illegális szereknek az összetétele azért nem tudjuk, hogy milyen, hiszen nem úgy állítják elő, mint egy egyszerű élelmiszerboltban kapható terméket. Tehát ez is nagyon fontos, illetve ami még nagyon fontos, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ugyanolyan hatással van rá, mint mondjuk a barátjára vagy a barátnőjére, aki vele van. És ezek mind-mind veszélyesek lehetnek rájuk nézve.
0: Milyen típusú drogok vannak itt a városban, vagy a környékén, mikkel találkoztok?
1: Hát leginkább a marihuánás cigi az, ami a legfelkapottabb, úgymond, de azon kívül speed, vagy a kristályszerű, vagy nevű anyag, ami előfordul, de a fiatalok körében leginkább a marihuána az, ami jellemző.
0: A pszichoaktív anyagok még veszélyesebbek talán, mert azt se tudjuk, hogy mi van bennük, meg változtatják a képletét is, ugye? Vannak ilyen hírek?
1: Igen, egy-egy alkotóelemét a kábítószernek. Tehát nyilván, ha valamit kábítószernek minősítenek, akkor ez felkerül egy listára. Azonban, hogyha ennek egy-egy alkotóelemét megváltoztatják, akkor már új pszichoaktív anyaggal kerülünk kapcsolatba, mint mi, akár a rendőrök is, illetve a fogyasztók is, és ezért ez még veszélyesebb.
0: Említetted a büntetési tételt, ez a mennyiségtől függ, tehát, vagy a típustól is, hogy mit birtokol, vagy találtak nála?
1: Hát ez a csekély, vagyis a mennyiségtől függ természetesen, tehát van csekély mennyiség, jelentős mennyiség, illetve innentől felfedi, hiszen maga a hatóanyag, ami a kábítószerben van, az, tehát más a hatása, mondjuk egy 0,1 mg heroinnak, mint egy 0,1 mg kokainnak, tehát itt a csekély mennyiség az, tehát mennyiségben mérjük a kábítószernek a, tehát a büntetőjogi felelősségre vonás ez alapján megy, hogy milyen mennyiségben tartalmazza vagy a szervezete a fogyasztónak, vagy pedig milyen mennyiségben találják meg nála.
0: Elterelés van még, mint műfaj?
1: Így van még, ehhez bizonyos feltételeknek kell úgymond teljesülni, ami azt jelenti, hogy csekély mennyiséget állapít meg a szakértő, a beismerő vallomást tesz a fogyasztó, tehát tényszerűen feltárja, hogy ő miért fogyasztott, és milyen kábítószert, és hogyan, illetve el kell mondania, hogy kitől vásárolta, tehát el kell mondania, hogy ki volt a dílere, kitől kapta meg ezt a kábítószert, és ebben az esetben fél éven keresztül egy kezelésen vett részt az elterelésen, amennyiben ez alatt újabb kábítószer fogyasztás vagy birtoklás nem történik, akkor az ő büntető jogi felelősségre vonása alól eltekintenek.
0: Mennyire jellemző ez, hogy elárulják a dílert mondjuk?
1: Jellemző, hál' Istennek, hiszen a rendőrségnek nem is az elsőleges célja, és az elsőlegesen a fontos, hogy a fogyasztókat bántsuk, vagy kapjuk el, hanem szeretnénk eljutni a dílerekhez, hogy minél kevesebb anyag jusson a cuccára, illetve a fogyasztókhoz.
0: A Delta program sikereiről számoljunk be, több éve fut a program, és nagyon sok sikerről, legalábbis a média is beszámol sok mindenről, amit látunk.
1: Igen, hát pontos adatokat nyilván nem tudok, de azt látjuk, hogy egyre több feljelentés érkezik, ugyanis bárki tehet feljelentést, akár egy állampolgár is, tehát ha ő úgy gondolja, hogy tegyük fel egy bérházba lakik, és ő tudja, hogy milyen a marihuának az illata, és ezt tapasztalja, akkor nyugodtan tehet feljelentést, és innentől kezdve eljárás indul a rendőrségen, tehát nagyon sok az eljárás nálunk, de ahogy mondtam, próbálunk azokhoz a felsőbb személyekhez vagy szervezetekhez eljutni, akik ezzel már kereskednek.
0: Honnan származnak ezek a drogok? Itt állítják elő, vagy a kanabiszt mondjuk kintről hozzák, itt termesztik, hogy honnan származnak ezek?
1: Vannak olyan kábítószerfajták, akár a marihuána, amit itt Magyarországon is elő lehet állítani. Erre is volt már precedens, hogy itt akár megyénkbe is, vagy a városunk közelébe is találtak ilyen ültetvényt tulajdonképpen, aminek az előállítási költsége azért elég magas. De vannak olyan szerek, amiket külföldről hoznak be, tehát ez változó.
0: Utánkövetés van, tehát ha mondjuk elkaptok egy fogyasztót, utána megkapja a büntetését, később jelentkeznie kell, vagy vérvétel, vagy vizeletvizsgálat, van valami, amivel ellenőrzitek, hogy tényleg abba hagyta a drog fogyasztását?
1: Ez a fél éves időszakban megtörténik, tehát itt bármikor ellenőrizheti a rendőrség, és azért vannak olyan drogok, amik elég hosszú időn keresztül kimutathatók a szervezetben. Utána már, hogyha megszüntetik az eljárást, akkor ha esetleg gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy újabb kábítószert fogyasztott, vagy megint kábítószert fogyasztott valaki, akkor nyilván új eljárás indul.

0: Beszéljünk a folytatásban arról, hogy mekkora a baj, mekkora a probléma, mekkora lehet az érintettek köre.
1: Hát erre nincsen, nem rendelkezünk semmilyen adattal, de azt veszük észre, hogy a feljelentések mindenképpen nőnek folyamatosan, tehát az eljárások száma nő. Ebből mi arra következtetünk, hogy valószínűleg a fogyasztók száma is nő. De hát ez csak feltételezés.
0: Adjunk tanácsot a szülőknek, hogy mik azok a jelek, amik legyenek gyanúsak.
1: Nagyon sok jele lehet külső tulajdonságoknak is, például egy pupilla szűkület vagy tágulat. Ezen kívül lehet az, hogyha a gyermek mondjuk a tanulmányait elhanyagolja, vagy megváltozik a viselkedése, megváltozik a baráti köre. Azok a dolgok, amik korábban fontosak voltak, neki most már nem fontosak. Tehát nagyon sok apró jele lehet, ami figyelemfelkeltés lehet egy szülőnek, vagy bármilyen eszköz, hogyha talál nála fóliát, például vagy porszerű anyagot, akkor mindenféleképpen gondolom, hogy szükséges a gyermekkel elbeszélgetni.
0: Szórakozó helyeken szoktatok ellenőrzéseket tartani, vagy vannak még ilyen gócpontok, ahon tudjátok, hogy előfordul?
1: A Delta programon keresztül szintén vannak akcióink a hétvégéken, de igazából hál' Istennek a törvénymódosításban benne volt az is, hogy ha olyan vendéglátó egység kerül a rendőrségnek a látókörébe, amelyben kábítószer kereskedelem folyhat, akkor az 6 hónap, tehát annak a működését 6 hónapig felfüggesztik, és nem gondolnám, hogy bármelyik szórakozó hely ezt vállalja, vagy felmeri ezt vállalni.
0: A szülőkre térjünk még egy kicsit vissza, mit tanácsoljon a gyermekének, hogy elkerülje, barátkozzon jó emberekkel, vagy hogy működik ez?
1: Nagyon jó kérdés, pont az egyik kolléganőm kérdezte meg tőlem valamelyik nap, hogy de hát mit tehetünk, és nyilván az a legfontosabb, hogy szeretettel forduljunk a gyerek felé, tehát beszéljük, hallgassuk meg, hogyha problémája van, akkor biztosítsuk arról, hogy mi mindenben tudunk neki segíteni. Tehát már így kilőttünk úgymond egy dolgot, hogy ha problémája van, akkor mer majd hozzánk fordulni. A kíváncsiság ellen nem nagyon tudunk mit csinálni, de azért azt mondom, hogy ha egy szülő elmondja ezeknek a veszélyeit, hogy milyen problémákat okozhat, hogy nem úgy hathat a szervezetére, hogy akár a halálát is okozhatja egyszeri fogyasztás is. Én azt gondolom, hogy egy gyermeknek ez elég az, hogy felfogja, hogy nem érdemes ezt kipróbálni, mert bajba is kerülhet.
0: Az egyetemisták korosztályában jellemző, hogy drogoznak, vagy az kevésbé akár? Tehát középiskola, vagy az egyetemi korosztálya a veszélyeztetettebb szerinted?
1: Erre sincsenek pontosan adataink, amennyire úgy figyeljük az eljárás alá vont személyeknek az összetételét, azt veszük észre, hogy a fiatal felnőttek vannak a legtöbben.
0: Hány éves korig mondjuk?
1: Hát ez változó, olyan 25-től 40 éves korig, tehát ők a leginkább azok, akik szerfogyasztók.
0: A program, amit szerveztek, és azt bizonyítja számomra, hogy alternatívákat kell mutatni, ugye? Tehát más programokba bevonni őket, mutatni nekik új dolgokat, amiket kipróbálhatnak, és ez is egy megoldás, vagy ez is lehet egy megoldás, ugye?
1: Mindenképpen ennek a hívei vagyunk. Én, mint magánembert, és mint bűnmegelőzési előadóként is erre szoktam felhívni a figyelmet, hogy mindig van megoldás, tehát mindig van hová fordulni. Hogyha valaki szeret valamit csinálni, legyen az egy mozgás, legyen az egy táncforma, vagy egy zenehallgatás, vagy a természetjárás, teljesen mindegy. Próbálja azt, amikor akár problémája van, akár egy kicsit egyedül akar lenni, vagy elvonatkoztatni a világtól, akkor ezekhez oda tud nyúlni, ezekhez igénybe tudja venni tulajdonképpen, is nagyon jó alternatívákat nyújtanak, akár a kábítószer ellen is.
0: Az előadásaitokon milyen kérdéseket szoktak feltenni nektek a fiatalok?
1: Nagyon változó. Nyilván itt a kábítószerekkel kapcsolatban gondolnád. Hát akár azt is, hogy melyik kábítószer fajta mennyibe kerül, vagy hogy hol lehet ezekhez hozzájutni, vagy meg lehet rendelni interneten is, hogy ezt figyeli a rendőrség. Tehát teljesen változatos kérdéseket szoktak feltenni.
0: Válaszolj ezekre a kérdésekre, akkor például az interneten.
1: Az interneten nyilván, az interneten nagyon sok mindent meg lehet vásárolni, vagy van az úgynevezett dark web, ahol akár kábítószerhez is hozzá lehet jutni, de nyilván ezt is figyeli a rendőrség természetesen, tehát próbálunk minden szegmensét befogni, hogy ezekhez az elkövetőkhöz, illetve a dílerekhez közelebb jussunk.
0: hogyan tesztelitek a fogyasztást? Tehát, hogy találtok valakinél, az már önmagában természetesen bűncselekmény, de tesztelitek is, gondolom, ez vérvételvizelet,
1: igen,
0: vagy
1: igen, igen. Valóban, tehát, hogyha valakinél találunk kábítószert, vagy kábítószer gyanús anyagot, akkor egy vizeletmintával ellenőrzi ezt a rendőrség, és amennyiben a vizeletminta pozitív eredményt mutat, akkor magát a vizeletmintát, illetve amennyire ben szükséges vér mintát is veszünk, és ezt a szakértői intézetbe küldjük fel, és a szakértő fogja megállapítani, hogy milyen típusú hatóanyagú szert fogyasztott a fogyasztó, illetve milyen mennyiségben.
0: Gondolom ez a két dolog, tehát a típus és a mennyiség is számít, de meddig kimutatható a szervezetből?
1: Általában 2 hétig kimutathatók ezek a kábítószerek, vannak olyanok, amelyek még több ideig megtalálhatók a vizeletben vagy a szervezetben valamilyen formában.
0: Körömből és hajból is ki lehet mutatni, és sokan nem tudják, hogy akár hosszú-hosszú hónapokig, vagy meddig lehet kimutatni.
1: Igen, hát ennek az ideje, tehát több ideig ki lehet mutatni, de erre a rendőrség nem szokott vállalkozni, tehát itt kifejezetten csak a vizeletmintát szoktunk venni.
0: Mondjuk el még egyszer a helyszínt és az időpontot, tehát a 10-i programotokra, és délutáni program is van, ugye?
1: Valóban, június 10-én, tehát akkor a Miskolci Generáli Aréna előtti területen várunk mindenkit szeretettel 9 órától, majd délután van egy szakembereknek vagy felnőtteknek szóló program, ahol is a Tudomány és Technika Házának a színház termében lesz egy előadás, a nyíregyházi egyik tagszervezetünk tart ilyen kortárs segítőket bemutató kis előadás, majd ezt követően egy drámapedagógiai előadás lesz, ahol a gyermekeket leginkább veszélyeztető és a manapság leginkább előforduló problémákat dolgozzák fel fiatalok.
0: Hány órától kezdődnek ezek a délutáni programok?
1: A délutáni programok 13 órától kezdődnek, és fel 3-ig tartanak.
0: Ha már a kortárs segítők szóba kerültek, gondolom nagyon fontos a barátok és kortársak, vagy akár aki már tapasztaltabb és abba hagyta, akkor ő tudjon beszélni arról, hogy mit is okozott az ő életében. Tehát ezek a példák akár úgy jó példák az életben.
1: Igen, ezt is úgy gondoljuk, hogy szükséges, hogy a saját korcsoportjukban legyen egy olyan ember, vagy több ember, aki ezeket az információkat át tudja adni, hiszen sokkal hitelesebb. Jobban elfogadják a fiatalok, és erre törekszünk, hogy ezeket a fiatalokat mi is megszólítsuk, és akár kortárs csoportokon keresztül egy ilyen mentorképzést végezzünk. Erre már volt is próbálkozás, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Bújzamplén vármegyei szervezete keresett meg minket tulajdonképpen, hogy vannak ifjúsági fiatal segítőik, akik akár drogprevenció témakörében is tartanak előadást, úgyhogy van egy ilyen együttműködés közöttünk, ahol fiataloknak elmondjuk, hogy milyen jogi következményei lehetnek a kábítószer fogyasztásnak, illetve a kábítószerrel összefüggésbe hozható bűncselekményeknek, és ők ezt továbbadják a saját köreikben.
0: Ez is egy nagy téma, és akár egy egész műsort megérdemelne, hogy milyen bűncselekményekkel függ össze maga a kábítószerezés. De néhányat azért említsünk meg, hogy hogyan is működik ez.
1: Nyilván ez is a tavalyi törvénymódosítás szigorította, hogy azokban az esetekben, amikor bűncselekménynek a... Tehát azért követte el valaki bűncselekményt, hogy a kábítószert megszerezze, tehát akár rablást, vagy lopást, tehát elad valamilyen terméket, tehát ellopja, eladja, és ebből szerez kábítószert, ezt súlyosabban bünteti a törvény, és ugyancsak bünteti a törvény, és szigorúbban bünteti a törvény azokat az eseteket, amikor kábítószer hatása alatt követnek el különböző bűncselekményeket. De nyilván ez szorosan összefügg, mert aki kábítószert fogyaszt, az ugye ad egy pluszt, vagy egy kis bátorságot, és ezáltal akár több bűncselekményt is elkövethet valaki.
0: Hol tudhatnak meg még többet a témáról hallgatóink?
1: Nagyon sok minden van az interneten, de nyilván a rendőrségi szakemberek akár a Házhoz megyünk programon keresztül kitelepüléseinken is nagyon szívesen adunk felvilágosítást a felnőtt lakosságnak, illetve gyerekeknek. Általános középiskolákban tartunk különböző prevenciós foglalkozásokat, ahol erről a témáról is kaphatnak felvilágosítást.
0: Meg lehet hívni, tehát egy iskolai igazgató bármikor meghívhat titeket egy-egy osztályfőnöki órára, vagy akár egy iskolai tájékoztatóra?
1: Igen, ez így működik, sőt a nyár folyamán vannak olyan táborok, ahol például szívesen látják a rendőrség képviselőit, és ott is különböző témákat dolgozunk fel a fiatalokkal, vagy a gyerekekkel.
0: Viki, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket az információkat, és akkor holnap mindenkit szeretettel várunk a Generáli Aréna előtti téren.
1: Így van, mindenkit szeretettel várunk. Köszönöm szépen.

0: Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Béresné Buckó Viktória, a Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Esti mese.
1: Kedves gyermekek, hallgassátok meg Benedekelek Pengő királyfi című meséjének második befejező részét, melyet Kálid Artúr olvas fel nektek.
2: Pengő királyfi. Befogatott a király a három hintóba, s indultak haza mind a hárman, s vitték magukkal a feleségüket is. Az első kocsiban a legidősebb királyfi ült, s egyszer csak látja, hogy az út közepén a nagy sárban egy bakarasznyi ember vergelődik. Kéri a bakarasznyi ember: húzd ki a sárból, te királyfi, bizony megszolgálom. Mondja a királyfi: nem húzlak én, minek mentél bele? S azzal tovább hajtott. Jön utána a középső királyfi, azt is megszólítja a bakarasznyi ember, de a középső királyfi sem húzta ki, hanem a legkisebb királyfi az már megállítatta a hintaját, leszállott, kihúzta a bakarasznyi embert a sárból, még fel is ültette a hintóba. Hát egyszerre, uram teremtő, mi történt? A bakarasznyi ember megragadja a királyfi feleségét, belecsavarta a hét rőfös szakállába, s úgy eltűnt vele, mintha a föld nyelte volna el. Hely, nagy búbánat nehezedett a királyfi szívére. Mondja a bátyjainak: ti csak menjetek haza, mert én addig meg nem nyugszom, amíg a feleségemet meg nem találom. Visszaküldötte a hintót az apósához, s elindult gyalog. Ment hetet hét ország ellen. Amint megy, mendegél egy patakhoz ért, s eszébe jut az aranyhalacska, hát ha ez tudna segíteni rajta. Előveszi a két aranyhal pénzt, ráfúvint, s abban a pillanatban ott volt az aranyhalacska, s kérdezte: mit parancsolsz, édes gazdám? Mondja Pengő: a bakarasznyi ember elragadta a feleségemet, ugyan bizony nem tudnád-e megmondani, hol s merre lehet? Feleli az aranyhalacska: én nem tudom megmondani, de azon a hegyen túl látod-e, van egy bölcsember, az három dolgon kívül mindent tud ezen a világon, s talán meg tudja mondani, hol van a feleséged. Elment Pengő királyfi, s addig meg sem állott, amíg a bölcsemberhez nem ért. Ott ült a bölcsember egy nagy sziklának a tetején, lelógott hosszú fehér szakálla. Köszönti Pengő illendőképpen, s elmondja, hogy miben jár. Tudom, ha nem is mondod, mondta a bölcsember, de ha meg akarod kapni a feleségedet, előbb te segíts rajtam. Kerek 100 esztendeje, hogy ezen a sziklán ülök, s nem tudok felkelni, mert a mátkám a gyűrűjével együtt elveszett. Ha megtalálod a mátkámat s a gyűrűjét, akkor te is megkapod a feleségedet. Kérdezte Pengő: hát hol találom én meg a te mátkádat? Hely, fiam, felelte a bölcs, hiszen éppen azt nem tudom, hogy hol van, mert tudd meg, hogy csak három dolog van a világon, amit én nem tudok, s ez éppen a közül a három közül való. Visszament Pengő nagybúsan az aranyhalacskához, s elpanaszolja, hogy mivel fogadta őt a bölcsember. Csak ne búsulj, mondja az aranyhalacska, a bölcsember mátkája a gyémántvárban van. Meríts egy palack vizet, tégy bele engem, s vigy magaddal, majd visszaszerezzük a bölcsember mátkáját. Elindult Pengő királyfi, megy hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül. Egyszerre csak megérkezik a gyémántvárhoz. Azt mondja az aranyhalacska: no te királyfi, jól megjegyezd, hogy ebben a várban minden fekete, még étellel is csak fekete étellel kínálnak. De te, akármit csináljanak veled, akárhogy megkínozzanak, egyebet el ne fogadj fehér ételnél. Bemegy Pengő a gyémántvárba, hát belől olyan fekete, mint a korom. Feketék a falak, feketék a garádicsok, az ablakok. Megy a szobákba, azok is mind feketék. Jönnek a szolgák, fekete az arcuk, fekete a ruhájuk. Aztán asztalt terítenek fekete abrosszal, fekete tálakkal. Hozták az ételeket, kínálták Pengőt, egyék. De Pengő semmihez sem nyúlt, mert minden étel fekete volt. Akkor egyszerre csak megtelt a szoba fekete emberekkel s asszonyokkal, s úgy megverték Pengőt, hogy elnyúlt a földön. Második nap éppen így járt. Hiába erőltették, hiába kínozták, hozzá nem nyúlt az ételekhez. Elkövetkezik a harmadik nap, s hát megfehérettek mind a szobák, fehér ruhás emberek s asszonyok jöttek a szobába, fehér abrosszal terítettek asztalt, csupa fehér ételeket hoztak, s énekeltek Pengőnek szebbnél szebb nótákat. De most már Pengő is evett mindenből, amennyi csak belefért. Mondja reggel az aranyhalacska Pengőnek: no, a próbát jól kiálltad. Most menj le az istállóba, ottan találsz 4 fekete paripát. Ez a 4 paripa 4 leány. Egy a bölcsember mátkája, egy a farkas, egy a sas, és egy a holló királyé. Ezt a 4 leányt az a vén boszorkány rabolta el, akiéhez a gyémánt vár. Mert úgy tud meg, ennek a vén boszorkánynak abban telik kedve, hogy mátkás leányokat rabol, azokat lovakká változtatja, hintó elé fogja. Mikor jól lejárta őket, vízbe fullasztja, s megint más leányokat szerez helyettük. Majd az istállóban meglátod a vénboszorkányt darás képében, hol az egyik, hol a másik lóhátára száll, de te csak védj egy ostort a kezedbe, csapkodj a lovakra, s ha meg is kínozott szegényeket, addig csapkodj, amíg a darást el nem találod. Úgy tett Pengő, amint a halacska tanácsolta. Lement az istállóba, egy jó szíjostorral elkezdte csapkodni a lovakat, hogy azok fájdalmukban mind felrúgták a hídlást. Nagyokat nyerítettek, hanem egyszer eltalálta a darást is. Lefordult egyik lóhátáról, abban a pillanatban vénasszonnyá változott. Nagy csivalkodással kiszaladt az istállóból, s úgy elszaladt, hogy talán meg sem állt a világ végéig. Hát, amint a banya kiszalad az istállóból, a négy ló gyönyörűséges szép négy leánnyá változott. Pengő mindjárt indult a négy leánnyal, s vitte őket a bölcsemberhez. Megérkeztek a sziklához, fel akar kelni a bölcsember, s hát nem tud felkelni, pedig ott volt a mátkája előtte. Hát a gyűrűt nem hoztátok el? Kérdezte a bölcsember. Ja, Istenem, sírt a leány, azt a vénboszorkány elvette tőlem, s magával vitte. Gondolkozott egy keveset a bölcsember, s mondta. Azt már tudom, hogy a földön nincs a gyűrű, mert ha ott volna, tudnom kellene. Hát vagy a levegőben, vagy a vízben van. Eközben odaérkezett a farkas, a sas, meg a holló király is a mátkájáért, s a sas meg a holló király mondotta. No, annyit mi is mondhatunk, hogy a levegőben nincs a gyűrű, mert különben tudnunk kellene róla. Megszólalt az aranyhalacska. Akkor bizonyosan a tengerben van. Egyszeriben összehitte a halakat mind, s kérdezte, hogy nem láttak-e egy mátka gyűrűt. Mind azt felelték, hogy ők nem láttak. Mind itt vagytok-e? Kérdezte az aranyhalacska. A sántacsuka még nincs itt, felelték a többiek. Hát egyszer jön a sántacsuka is, rákiált az aranyhalacska. Hát te hol voltál, hol késtél meg? Mondja a sántacsuka. Én bizony egy gyűrűt találtam a tengerben, s azt elittam a kocsmában. Ilyen-olyan teremtette, kiáltotta az aranyhalacska. Mindjárt visszahozd azt a gyűrűt. A sántacsuka nagy dérrel durral elinalt, visszahozta a gyűrűt, odaadták a bölcsembernek, s abban a pillanatban felállott, s azt mondta Pengőnek. A te feleséged a tenger 99. szigetén van, a bakarasznyi embernél. Eredj oda, ott megtalálod, s ha igazán szeret, majd ki tudja a bakarasznyi embertől, hogy miben van a szörnyű nagy ereje, mert szörnyű nagy ereje van. Akkor aztán elhozhatod a feleségedet. Az aranyhalacska mindjárt előszólított egy nagy szett halat. Pengő a hátára ült, s úgy úszott a 99. szigethez. Hát, amint odaérkezik, s kilép a szigetre, éppen ott sétál a felesége. Ölelik, csókolják egymást. De mikor vége volt az ölelésnek, csókolásnak, azt mondja az asszony nagy búsan. Hiába fáradtál ide, édes uram, nem tudsz megszabadítani a bakarasznyi embertől, mert szörnyű nagy ereje van, és én meg nem tudom, hogy miben tartogatja. A bakarasznyi ember éppen a déli álmát aludta, mondta az asszony Pengőnek, csak bújjon el valahová, majd mégis megpróbálja, hát ha mézes mázos szavakkal kiveszi belőle a titkot. Felmegy a királyné a palotába, éppen akkor ébredt fel a bakarasznyi ember, oda megy az asszony hozzá, simogatja a hétrőfös szakállát, cirógatja az arcát, s mondja. Látod, látod, mindig mondod, hogy így meg úgy szeretsz engem, de én nem hiszek neked. Hát én azt mivel tudjam bebizonyítani? Kérdezte a bakarasznyi ember. Mivele? Azzal, ha megmondanád, hol tartogatod az erődet, legalább én is vigyáznék rá. Nagyot kacagott a bakarasznyi ember. Hát, megmondom neked. Ott vanni az ajtó mellett, abban a darab fában. Ja, Istenem, hát hogy lehet ott tartani, hát ha valaki elvinni, mondotta az asszony. Azzal felkapta a fát, s bezárta az almáriomba. A bakarasznyi ember nagyot kacagott. No, látod, elbolondítottalak, mert nem a fában van az erőm, hanem abban a seprűben, mi? Bizony, ha abban van, akkor azt is elzárom, s elzárta az almáriomba. A bakarasznyi ember még nagyobbat kacagott. Látod-e, megint elbolondítottalak, mert nem a zseprűben van az én erőm, hanem a piszkafában. Az asszony szépen felvette a piszkafát, kendőbe takargatta, s elzárta az almáriomba. Azt mondta akkor a bakarasznyi ember. No, most már látom, hogy igazán szeretsz. Hát tudd meg, hogy sem abban a fában, sem a zseprűben, sem a piszkafában nincs az én erőm. Ott van az én erőm messze innét az erdőben, egy aranyszarvasban. Ez az aranyszarvas, mikor én alszom, mindig lejár inni az aranypatakba. Ha valaki meglőné, egy bárány szöknék ki belőle, akkor ebben lenne az én erőm. Ha a bárányt, ha meglőnék, kirepülne belőle egy aranykacsa. Ha az aranykacsát meglőnék, abból kiszállna egy aranybogár, s ha ezt el nem pusztítanák, ebben megmaradna az erőm. De ha ezt is elpusztítják, akkor az én erőmnek vége. hiszen csak azt várta az asszony, hogy elaludjék végre a bakarasznyi ember. Mindjárt kisurrant a palotából, szaladt Pengőhöz, s tövéről hegyire elmondta neki, amit a bakarasznyi embertől hallott. Megy Pengő az erdőbe, s amint megy, mendegél, meglát egy farkast. Meg akarja lőni, de a farkas megszólal. Ne ölj meg, királyfi, mert engem a farkas király küldött a te segítségedre. Megy tovább Pengős, egyszer csak a feje felett egy sas repül el. Veszi a nyilát, megcélozza, de a sas megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert én tereád vártam itt. A sas király küldött a segítségedre. Jól van, nem lövi meg, hogy lőtte volna meg. Megy tovább Pengő királyfi, s hát egy holló repül feléje. Célba veszi azt is, de a holló is megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert engem a holló király küldött a te segítségedre. Pengő nem lőtte meg a hollót, hanem ment egyenesen az aranypatakhoz. Ott meghúzódott egy bokor mögé, és várta az aranyszarvast. Hát egyszer jön az aranyszarvas, hegyezi a fülét, néz erre, néz arra, s hogy nem látott senkit, belemegy a patakba. Úszott benne fels alá, fürdette magát, s akkor Pengő szépen célba vette a nyirával, s lelőtte. Szaladod a Pengő, hogy megfogja az aranyszarvast, de már abban a szempillantásban ki is ugrott belőle az aranybárány. Uccu, ott volt a farkas, neki szökött a báránynak, szétszaggatta. A bárányból kiröppent az aranykacsa, de arra lecsapott a sas, összetépte. Az aranykacsából kiszállott az aranybogár, azt meg a holló fogta meg. Szépen odavitte Pengőnek, s Pengő zsebkendőjébe kötötte a bogarat, úgy vitte a bakarasznyi ember palotájába. Felmegy Pengő a palotába, mondja nagy örömmel a feleségének, hogy megvan a bakarasznyi ember ereje. Hát arra a szóra támolyog ki a szobából a bakarasznyi ember is, s mondja Pengőnek. Megfogtad az erőmet, királyfi, de ha visszaadod, cserébe neked adom minden vagyonomat, mondott a Pengő. Nem kell a vagyonod, s nem is hiszek a szavadnak, mert te jóért rosszal fizettél nekem. Azzal a bogarat beledobta a tűzbe, porrá égett, s ím, halljatok csodát, szemük láttára porrás hamuvá lett a bakarasznyi ember is. No, feleség, mondott a Pengő, most már kettőnké a világ. S mentek haza az asszony apjához. Csaptak nagy lakodalmat, meghívták rá a bölcsembert, a sas királyt, a holló királyt, a farkas királyt, Pengő királyfi két bátyját, s hét nap s hét éjjel szólott a muzsika, folyt a bor hencidától boncidáig. Lakodalom után a király Pengőnek adta egész országát, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Kedves gyermekek, ma este Benedek Elek Pengő királyfi című meséjének második befejező részét olvasta fel nektek Kálid Artúr színművész. Jó éjszakát, szép álmokat!
0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
3: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincs pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Máté evangéliumának 9. fejezetéből a 36-tól a 38. versig elmélkedünk. Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Már a Jézus Krisztus előtti időszakban az Ószövetségben is találkozunk azzal a képpel, hogy az Úr, az Isten, Jahve olyan, mint a népét vezető pásztor, az izraeliták közössége pedig olyan, mint a nyáj, mint a juhok, amelyek követik pásztorukat. Istennek, mint pásztornak a bemutatása központi jelentőséggel bíró teológiai metafora, gyönyörű szemléltetése Isten és népe bensőséges kapcsolatának. A legismertebb bibliai példa a 22. Zsoltár, melyet jó magam is már évtizedek óta szívesen olvasok, illetve gyakran imádkozom. Azt a címet viseli a jó pásztor, Dávid Zsoltára, alcímként. Idézzük ezt most teljes egészében. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Zöldelő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem, felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért. Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem. Asztalt terítettél számomra, azok előtt, akik szorongatnak engem. Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted. Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig. Az Úr olyan, mint a jó pásztor. A jó pásztor vezeti nyáját, gondoskodik annak minden egyes tagjáról. Védelmet és biztonságot nyújt. Különösen megkapó a Zsoltár utolsó, 6. verse, mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úrházában lakjam időtlen időkig. Hogyan is értelmezzük ezt a záró részt? Isten jósága és irgalmassága még a test táplálásánál és az összes földi javaknál is fontosabb, hiszen az ember lelkét élteti. Az Isten házában lakás az Istennel való kapcsolatot jelenti, már itt a földön, Isten háza, a templom, a jeruzsálemi templom örömmel töltötte el minden izraelita szívét. Mi, római katolikus keresztények is boldogok és hálásak vagyunk abban az egészen más eredetű és szerkezetű templomban, amelyet mi is Isten házának nevezünk. Csak hogy ez már magát Jézus Krisztust, az új és örök szövetség szerzőjét jelképezi. Jézus Krisztusnak a személye a legtökéletesebb templom, mert Isten és ember itt találkozik a legteljesebb módon.

Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal Szent Máté evangéliuma 9. fejezetének 36. és 38. versei közötti szakaszról elmélkedünk. Idézzük. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincs pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Szent Máté evangéliuma 9. fejezet 36. és 38. versek közötti szakasz. Bizonyára mindnyájan egyetértünk abban, hogy megható ez a jelenet. Jézus látja a sok, az ő hallgatására összegyűlt embert, a tömeget, és megrendíti a látvány. Jézus szíve együttérző és könyörülő. Az isteni irgalom, irgalmasság nyilvánul meg benne. Egyszerű tanulaton emberek gyűlnek Jézus köré, akiket a farizeusok megvetően a föld népének, zsidó nyelven Ámha Árec neveznek. Műveletlenek voltak a törvény, az ószövetségi mózesi törvény ismeretét és annak aprólékos magyarázatát illetően, azért nem is tartották meg. Ugyanakkor szegények is voltak, és ez is hozzájárul, hogy nem tudták a törvény minden előírását teljesíteni. A két jelző, kimerült és levert, találóan utal a szegények korabeli helyzetére. A pásztor nélküli nyáj hasonlata Szent Máté evangélium a 6. fejezet 34. versében is előfordult. Az első kenyérszaporítás előtt jellemezte a tömeget. Az aratás hasonlatának Szent Lukács evangélium a 10. fejezet 2. versében van párhuzama. Ott a 72 tanítvány szétküldését bevezető beszéd kezdő mondata. Jézus, Szent János evangéliuma 4. fejezet 35. és 38. versei közötti részben is aratáshoz hasonlítja a hithirdetők munkáját. Ők a munkások, és Isten az aratás ura. Istent kell kérni, hogy küldjön munkásokat, azaz adjon megvilágosítást és késztetést a feladat vállalására.

Tisztelt rádióhallgatók! Bizonyára többször is hallottak már arról, hogy egyre kevesebben vannak azok, akik a papi vagy szerzetesi, szerzetesnői életformára vállalkoznának. Nyomatékosan felszeretném azonban hívni mindnyájunk figyelmét, hogy itt nem idézőjelbetéve csupán létszámgondokról van szó. Nem arra kell gondolnunk, hogy a hitélet vonatkozásában minden rendben van, csak valahogyan a papok, szerzetesek számát kellene megnövelni, és az, mint egy varázsütésre, előre vinni, megváltoztatná az egyház életet. Nem erről van szó alapvetően, hanem arról, hogy az egyház minden tagjának meg kell vizsgálnia először is önmagát.

Jézus szíve szerinti pásztorok növelése nem valami toborzást vagy rábeszélést jelent, hanem a saját lelki életünk, keresztény, mi voltunk megújítását. Jézussal való kapcsolatunk megújhódik akkor, hogyha személyesen megváltozunk, hogyha a házasságunkat tekintjük, a családunkat vizsgáljuk meg. A papi és szerzetesi hivatások, a jó pásztorok, Krisztusnak az egyedül jó pásztornak, az új szövetség egyedüli jó pásztorának a követése, tehát a személyes Isten kapcsolatunknál a házasságok és a családok lelki megújításánál kezdődik.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálintnak erre az az oka, hogy az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. A kormány a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának. Ez különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az előterjesztések között szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújítása a szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti az értékelés alkalmazását. A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, közölt az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítási alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a vissza nem térítendő rész, 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepullal Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopol helyzetbe került MOL viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyagár költségeit, közölte Novák Előd a Facebook oldalán. A piaci drágulás miatt havi 100 milliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának.

költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak, írta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán, fogalmazott. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indul, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van jelenleg érvényben valamilyen forgalomkorlátozás. A keddi határidőig 152.136 egységes kérelmet adtak be a termelők a Magyar Államkincstárhoz, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MT-vel. A NAK falugazdászai 100.301 kérelem benyújtásában segítettek, ezek összesen közel 1.680.000 hektárt vetnek le. A szervezet azoknak is segített, akik saját maguk intézték a kérelmet, vagy mások közreműködését vették igénybe. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadó száj és körönfájás járvány miatt gazdasági veszteséget szenvedett jó és sertés tartóknak, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT-vel. A kérelmeket június 15-e és 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhatnak. Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben, elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Egy rendőr könnyebben megsérült, amikor meg akarták állítani a buszsávot szabálytalanul használó sofőrt. Végül az időjárásról. Vastag felhőzet vonul át felettünk délelőttig, addig akár hevesebb viharok is lehetnek, utána már csak kisebb záporok, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél élénk erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma este a híreket Debnár Ádámtól hallják, a zenéket Németh Tamás kollégám válogatja, a technikai pultot Tompos Péter kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan a Beszélő könyvek folytatásos irodalmi műsorunkban Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának harmadik részét Boromissza Dóra előadásában hallják. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól. 21 órakor a hírek után Sziluett című műsorunkat hallják. Női műsorunkban ezúttal szentély és boldoggávatott árpádházi királylányokról beszélget Térsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval Farkas Erzsébet. Majd a Remény hírnökei című műsorunk szól. Ebben a digitális böjtöt értékeljük, amit az Egriesegi Szent József kollégiumban hirdettek meg diákoknak. A kihívás célja az volt, hogy a fiúk csökkentsék a napi átlagos 6 vagy 8 órás képernyőidőt. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, még kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után Szószóló című műsorunk szól. Ebben beszámolunk arról, hogy Miskolcon új elektromos buszokat adtak át, szó lesz adományátadásról, elsősegélynyújtó versenyről, végül pedig egy zarándoklat nyomán született könyvet mutatunk be. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló szól. Ebben az Emmauszi tanítványok hitéről beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskolaközpont kollégiumának diákjaival. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is maradjanak velünk.
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
0: Kedves hallgatóink, Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának harmadik részét Boromissza Dóra előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
2: Ötödik fejezet. A Rabember fiai. A két szitári gyerek valami megkésett rókapillét hajszolt a palota kertjében a kis herceggel, mikor Cselebibég napáldozattáján megérkezett egy szürke szamáron. A csacsi úgy látszik nagyon tudta már a járást az erdélyi fejedelem udvarán, mert minden igazgatás nélkül befordult a kapun, mikor egy hosszú dárda orron ütötte. A dárda végében pedig valami sárga dolmányos hajdú ágaskodott, aki viszont a szürke szamáról tudhatta jól, hogy mi járatban van, mert kegyetlenül ráförmett a gazdájára. Hé, atyafi, nem csárda ám ez a ház, hogy minden csavargó töröknek szállást adjon éjszakára.
3: No, mondta csendesen Cselebi, nem is vagyok ám én a féle csavargó török. A fejedelemmel volna egy kis beszédem.
2: Beszélj vele holnap.
3: De nagyon sürgős ám a dolgom.
2: Az a te bajod, a fejedelemnek nem sürgős. De éppen annak sürgős, te sárgarigó, pattant föl a török, s bizony mondom neked, hogy olyan hírt hoztam, ami elrontja a gazdád éjszakai álmát. De akkor meg már végképpen emeresztelek, te tarvarjú, csúfolta a hajdú a kopasz törököt, s alig ha meg nem kocogtatja a fejét a dárdanyéllel, ha a kis herceg oda nem ugrik. Eresd be a törököt, a fejedelem kapuját nem szabad bezárni senki előtt. A hajdú engedelmesen bocsátotta le a keresztbe tett dárdát, s a szürke csacsi vidáman baktatott be a kapun. Odaugrott a két szitári gyerek is. Hát, ha hírt hall az édesapjáról, jön-e már, hozza-e már a rubintos kardot, az aranyos citerát. De nem maradt idejük a kérdezősködésre, mert Tamás észrevette, miben töri a fejét a kis herceg. Kemény bőrlabdájával kontyon akarta találni a törököt, s ha Tamás el nem kapja a kezét, bizony búbon köszönti az apafi fia a hajdárbasa követét. Ne bántsd azt az öreg embert, hercegem, ő se bánt minket. Cselebibég ezen közben lecihelődött a szamáról, s már a tornác küszöbén törülgette le a port a papucsairól a kaftánya sarkával.
3: A Tamás szavára visszafordult, és áldást hányt felé a két kezével. Növesszen nagyra az ég, ifjú pálmafa, erősítse meg a szárnyaidat, szilaj sasmadár, s ha valamikor téged akarna a balsors fejbe puffantani az ő kőlabdájával, jusson eszedbe a te legkisebb szolgád, az öreg Cselebi. A gyerekek olyan jó ízűt kacagtak, hogy belefájdult az oldaluk. Bolond török, miért szorulnánk mink a te segítségedre, attól mentse meg az Isten minden jóra való magyart. Többet aztán nem törődtek az öreggel, aki nagy nyögve cammogott föl a széles márvány lépcsőkön. A kis fejedelem fit estéli imádkozásra hívta meg Magyari László uram, a fejedelem udvari papja. A két szitári gyerek meg kiballagott a város szélére, a Váradi útra, s a sárguló fűbe heveredve lesték a barnuló alkonyatban, verje már a port hazafelé az édesapjuk fakója. Hiába lesték bizaszt, nem jött. Ádámka félénken emelte szemét a bátyjára. Nem érte valami baj édesapánkat?
2: A mi apánkat? Kérdezte vissza Tamás kevélyen. Tanuld meg, öcsém, hogy az olyan embert nem érheti veszedelem, mint Szitári Kristóf.
3: Az estéli csendben fölharsogott a városi hajduk kürt szava. Azt jelenti ez, hogy 8 az óra. Siessünk haza, mert bezárják a város kapuját, és idekint rekedünk, kapta karon Tamás az öccsét. Az utcákon nagy volt a nyűsgés, a fejedelem palotája előtt is sok volt a szájtátó, bent a palotában is ilyet lótás-futás. Miért szaladt kent, András bácsi? Szólítottak meg a fiúk egy öreg székelyhadnagyot. Tán a török van a sarkunkban. Az ám, mordult vissza az öreg, a nyakunkra hozta az a jó apátok. A két fiú értetlenül merett egymásra. A mi apánk? Rebegték elkékült ajakkal, aztán rohantak az apródok szobájába. No, de egészen jó helyre mentek. Olyan zsibongás volt ott, mint mikor az odvasfából kifüstölik a vadméheket, s a sok neki bőszült méhecske mind a két szitári szívébe eresztette a fullánkját.
2: Nini, megjött a szép két madár, az ám a két csóka, akik megették aranyszárnyáért a sólymot. Nem a sólymot, csak az aranyszárnyát.
3: Mennyit juttatott nektek apátok a 200 aranyból? Vigyázzatok, fiúk, éjszakára jól bezárjátok a fiókjaitokat, mert a csókák szeretik, ami fényes.
2: De ne féljetek, majd elszedik a csókáknak a körmét mentül előbb.
3: Ádámkával forgott a világ, lefogta a szemét, és szédelegve kapaszkodott a bátyja karjába. Ennek is olyan volt az arca, mint a sárga viasz, de a szeme úgy égett, mint a parázs. Egyik karjával magához szorította az öccsét, másikkal megforgatta a feje fölött a kardját. Hadd nézzek a szemébe annak, aki hitványul, meri a szájára venni a szitáriak becsületes nevét. Erre a mennydörgő hangra mind elhallgatott a sok mérges méhecske. Örült, aki úgy behúzódhatott az ablak mélyedésbe, mintha ott se volna. Szitári Tamásnak pedig egyre jobban szikrázott a szeme, ahogy egyenként végigmérte őket tetőtől talpig. Őróla már csak ugyan elmondhatta volna az öreg Cselebi, aminek a jó apafi olyan nagyon neki örült, hogy haragos oroszlán. Hanem ahogy a folyosóra kiléptek, elszállt haragos fölindultsága, s repülni készült a lelki ereje is. Támolyogva dőlt neki a falnak, odaszorította égő homlokát a hűs márványhoz, s megint összeszedte magát. Gyerünk a fejedelemhez! A tanácsterem ajtajában azonban ötösével álltak az őrök. Olyankor volt ez szokásban, ha valami nagy veszedelem ijesztgette az országot, s együtt ült az egész ország tanács. Nem lehet a fejedelemhez bemenni, tették keresztbe dárdájukat a darabontok. Jó, majd megvárjuk idekint, sóhajtott Tamás, és lekuporodott egy szögletbe. Az ölébe húzta Ádámka fejét, s végig-végig cirógatta puha fürtjét. Ne félj, testvérkém, jó az Isten! A tanácsteremben nagy cívódással lehettek az országurai, néha kihallott egy hang, s végigbömbölte az egész folyosót. Gyalázat! Halál a fejére! Ilyenkor a két testvér, maga se tudta miért, egyre szorosabban ölelte egymást. Most egyszerre kipattant az ajtó, s lehajtott fejjel, kuszált hajjal kilépett a fejedelem. A két gyerek térdre esett előtte. Igazságot keressünk, nagyságos fejedelem!
2: Igazságot, lelkeim, sóhajtott apafi. Azt magam is szeretném tudni, hol lakik.
3: Kik vagytok különben?
2: Rabember fiai, zokogta Ádámka.
3: Szitári Tamás és Szitári Ádám, tette hozzá méltósággal a nagyobbik.
2: Úgy, csattant fel haragosan a fejedelem, s még ti kerestek igazságot? No, a ti számotokra talán lesz még igazság Erdélyország tanácsházában. Azzal visszafordult, s mérgesen becsapta maga után az ajtót.
3: Ki se jött többet,
2: de azért a két gyerek el nem mozdult onnan. Ádámkát szegényt elnyomta az álom, de álmában is egyre pisszegett. Tamás csak a szája szélét harabdálta dacosan. A hajnal piros fénye hidegen világította be a folyosót, mire a tanácsurak elvégezték a dolgukat. A fejedelem fázósan húzta össze magának köntöst, mikor kilépett az urak kíséretében. Odaintette magához a két szitárit.
3: Ide hallgassatok, rabember fiai! Apátok eltékozolta az ország pénzét, csúfot űzött a mi fejedelmi személyünkből, s megcsúfolta a váradi basa ő kegyelmét. Ő majd elveszi méltó büntetését ott, ahol van. Ti nektek mi szolgáltatunk igazságot, amiképpen kértétek vala. Adjátok ide a kardotokat.
2: A két fiú lecsatolta kardját, és átnyújtotta a fejedelemnek.
3: Nem illik a kard amaz ember fiainak a kezébe, akinek gyalázatos vétke veszedelembe sodorta az országot. Vessétek le az én címerem melékes aprót köntöst. Nem lehet bizodalmam annak ivadékaiban, aki rútul visszaélt fejedelme bizalmával.
2: Ádámka reszketve kapcsolta, Tamás dacosan rázta le válláról a fekete bársony köpönyeget, amelyen ezüsttel volt kihímezve az apafiak ősi címere, a karddal átfúrt sisak. S a nagyobbik fiú most már kipirult orcával, fölemelt homlokkal állt oda a fejedelem elé, kézen fogva az öccsét megszólalt, s hangja bátran és tisztán csengett, mint az ezüst.
3: Fejedelem, míg címeredet viseltem, hallgattam, mint szolgához illik. Most már szabad székelynemes vagyok én, Szitári Tamás. S én mondom neked, fejedelem, s nektek, főméltóságú urak, hogy egy sincs köztetek, aki olyan becsületes szívvel és tiszta lélekkel szeretné szegény Erdélyországot, mint Szitári Kristóf. Adja Isten, hogy a mai végezéstek meg ne bánjátok. Mi pedig, ha élünk, ha halunk, többet addig elétek nem kerülünk, míg szerencsétlen apánkurunkat meg nem szabadítjuk. Isten minket úgy segéljen.
2: A tanácsurak egyike másika nem tudta mosolygás nélkül megállni a gyerek fogadkozását, de a fejedelem kedvetlenül legyintett a kezével szobájába távozván.
3: Az már a ti dolgotok, rabember gyerekei.
0: Hatodik fejezet, az öreg pipitér.
2: Ahogy a két gyerek leért az utcára, Ádámka kétségbe esetten fordult az idősebb testvérhez. Hová legyünk most, édes bátyám? Van-e még mirán gondja a jó Istennek? S ne felejts szemét, búsa nem emelte fel az égre, mintha a jó Istent keresné vele.
3: Vastag, lomha októberi felhők ereszkedtek ott, biztató kékség nem nevetett le a deres földre egy tenyérnyi se.
2: Tamás oda se figyelt, bizonyára nem is hallotta a kérdést. Némán merett maga elé, s néha megrándult az ajka, mintha valami láthatatlan utitársával beszélgetne. Pedig csak magával viaskodott, s mikor megindult a szava, látszott rajta, milyen nehezére esik neki a beszéd.
3: Édes vérem, nekünk el kell válnunk egymástól.
2: Ádámka sírva fakadt, Tamás gyöngéden átölelte. Nézd, öcsém, nekem meg kell szabadítanom az apánkat. Ki kell hoznom a rabságból, hogy maga tisztázhassa ki a nevét abból a mocsokból, amibe belekeverték.
3: Nehéz munka lesz az. Erős kar kell hozzá, és erős szív. Nem neked való az.
2: Ádámka nem tudott szólni, csak a karját nyújtogatta előre merevül. Van bizony abban erő.
3: Tudom, öcsém, tudom, hogy nem te vagy az utolsó legény. Vesszük is hasznodat, neked is, ne félj.
2: Te itthon maradsz a Cseperke utcában. Rendben tartod a házat, gondot viselsz a gazdaságra, igazgatod a cselédeket, egész kis gazda leszel. Nem örülsz-e neki, Ádámka?
3: Nem lehet mondani, hogy Ádámka örült volna. Úgy zokogott szegény, hogy keserves volt hallani.
2: Sose látsz többet sírni, édes jó Tamásom. Azt akarta mondani szegényke, de nem bírta. Legalább utoljára kisírja magát Isten igazában, gondolta magában. De a Tamás kemény szívét meg nem lágyították a könnyek. Már ő csak egyedül megy neki a világnak, bizonygatta Váltig. Már pedig ő úgy is utána szökik, erősítgette Ádámka. S ahogy a nagy osztozás közben befordulnak a Cseperke utcába, egyszerre csak eléjük gurul egy cifra suba, amiből csak egy nagy lobogó bajusz látszik ki, s a fölött egy nagy báránybőr sapka.
4: Hova, hova, úrfiak? Kérdezte őket a cifra suba.
2: A két gyerek csodálkozva vette szemügyre a guruló subát, s Ádámka szólalt meg előbb.
3: Elnye, te vagy az öreg Pipitér,
2: éppen hazaigyekszünk. Az öreg Pipitér volt a Cseperke utcai ház gondviselője. Régi hűséges cselédje a szitáriaknak, udvarhelyi székely különben származása szerint.
3: Haza-e? Dörmögte kelletlenül. Hol van az a haza?
2: Ne bomolj, Pipitér, szólt oda neki Tamás. Nincs most tréfára való idő. Csak tudottán, hogy melyik a szitári ház.
3: Bizony nem tudom én, szolgám, ha csak nem az apafi Mihály uramét akarád mondani.
2: Mit beszélsz, te ember? Te megzavart az a nagy szerencsétlenség, szegény öreg Pipitér.
3: No, azt sokért nem adnám, ha valami olyat érhetnék, ami engem megzavarna, mondta nyugodtan az öreg. Olyan friss az én elmém, úrfi, mint a forrás vize. Csak azért az udvari tányérnyalóé volna olyan, akit az elébb nyakon legyintettem. Tudom, hálát adna az Istennek.
4: Micsoda udvari tányérnyalóé, te?
3: Hát azé, aki ezt a pecsétes levelet hozzá az elébb. De jól tevé, hogy hozzá. Legalább takarék belé egy kis füstölt szalonnát.
2: Azzal előhúzott a suba alól egy hosszú papírost, amiről a fejedelem pecsétje lógott.
3: Ezt hozzá az az udvari ember. Mi van abban, atyám fia? Kérdezém tőle. Tán légyvesztő papíros. Nem kell már az ilyenkor, elhullott már a légy a maga jó szántából.
2: Nagy legyek vesznek ettől el, mondá ő.
3: Arról szól az írás, hogy a hazaáruló szitári Kristófnak minden javait lefoglalta a fejedelem ő nagysága. Mondom én, egyéb baja nincs a fejedelem ő nagyságának. Tisztelem ő kegyelmét a neve napján, nekem ugyan nem kell gazdának.
4: Csit,
3: azt mondja a tányérnyaló, jobb lesz, ha átadod a kulcsokat. Kútba hányám, mondom én. Ne bolondozz, öreg, azt mondja a tányérnyaló, mert utána szalad a fejed. Hó-hó, mondom én, mikor őrzöttél én velem birkát, te tintás ujjú? Erre ő kirántja vala a kardját, én pedig kapék vala a kezembe egy cséphadarót, hogy üres gabonát csépelék vele, arról én nem tehetek.
2: Tamás megértette ebből, hogy nincs se országuk, se hazájuk. A födelet is elvette a fejük fölül a fejedelem. Most már mehetnek oda, ahol a part szakad. Ádámka is megértette, hogy most már ő belőle se lesz házpásztor a Cseperke utcában. Nem kell elmaradni a kisbátyjától. Mehet vele a rab apát kiszabadítani. A nyakába is ugrott örömében. Lát, bátyám, a jó Isten se akarja, hogy elmaradjunk egymástól.
3: Jó, jó, öcsém, mosolygott szomorúan Tamás. De ki mondja azt meg most már nekünk, hogy merre menjünk?
4: Ej, úrfi, rázta meg a vállán a subát az öreg Pipitér. Jó lesz, ha beabroncsoltatod a fejed, hogy szétnevesse a nagy bölcsesség. Hát azt gondolod te, hogy most már nincs gondja ránk a jó Istennek, mert másfelé néz egy kicsi nyég?
3: Ne félj, szemmel tart az Isten azért minket. Én is mindig előre nézek birkanyíráskor, de azért meglátom, ha a hátam meget megdésmálja a gyapjút a juhász.
2: Ez az okoskodás nem nyugtatta ugyan meg egészen Tamást, de legalább földerítette egy kicsit.
3: Lehet, hogy igazad van, öreg pipitér. De most már mondd meg azt is, hogy mit tegyünk.
2: Hát mit tennénk, szolgám? Tenyerünkbe vesszük a lábunkat, s meg sem állunk Nagyváradig.
3: A két gyerek mindjárt neki is iramodott, de az öreg cseléd vállon ragadta őket.
2: Hát aztán hogy mennétek így neki a világnak? Hiszen mire Váradra érünk, megvesz bennünket az Isten hidege.
3: Azzal rázott egyet magán az öreg, s ráborította a cifrasubát Tamásra. Mert a cifrasuba alatt még egy kis festett suba volt az öregen, abba meg Ádámkát csavargatta bele. Ő maga egy szál ködmönben maradt, de az olyan volt, hogy tán a puskagolyó is visszapattant volna róla, mint a kinizsi pál sírkövéről.
2: No, most már mehetünk mind a vízig szárazon. Olyan takaros juhászlegények vagytok, hogy akár meg se álljatok a túri vásárig.
3: Mikor kiértek a városból, Ádámka odasúgott Tamásnak.
4: Valakitől el kellene búcsúznunk.
3: Tamás elborult tekintettel nézett rá az öccsére, s azzal lefordultak az országútról arra a kis gyalogösvényre, amely az Isten kertjébe vezet, a temetőbe. Ott megkeresték az édesanyjuk sírját, s átölelték a diófa keresztet. Sokáig, sokáig térdeltek ott, hallgatva az őszi bogár szomorú pirregését a száraz nyárfa levelek alatt, meg az őszi rózsák zizegését, ahogy a szél játszadozott velük. Ádámka kigyomlálta a virág közül a hosszú muhart, Tamás pedig, mikor senki se nézett oda, a zsebébe csúsztatott egy marék földet az édesanyjuk sírjáról.
2: Ki tudja, nem jó lesz-e arra feküdni valamikor, ha a jó Isten keze valahol idegenben veti meg síri ágyukat.
3: Tamás azt gondolta, senki se látta meg, mikor a hantot markolázta, de az öreg pipitér alig, ha nem észrevette, mert szürke kis szemet telefutott könnyel.
2: Nézd, nézd, törülgette a ködmöne ujjával, majd kiveri a szememet ez a sok szúnyog. Hogy mennének inkább udvari muzsikásnak apa fiúramhoz?
3: Eszébe se jutott az öregnek, hogy tél elején aranyért se lehet már szúnyogot találni.

0: Móra Ferenc, a Rabember fiai című írásának harmadik részét Boromissza Dóra előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Adásunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Kapcsolj rá! Zenei a szállítás fiatal.

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Ternyák Csaba egriesek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jammerek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szemináriumból. Június 14-én, most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa az aranymisés Szántó József jászberényi főesperes lesz. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálintnak erre az az oka, hogy az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. A kormány a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának. Ez különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az előterjesztések között szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújítása a szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti az értékelés alkalmazását. A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, közölt az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítási alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a visszanemtérítendő rész, 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepullal Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak.

0: A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopol helyzetbe került MOL viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyagár költségeit, közölte Novák Előd a Facebook oldalán. A piaci drágulás miatt havi 100 milliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak, írta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán, fogalmazott. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indul, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van jelenleg érvényben valamilyen forgalomkorlátozás. A keddi határidőig 152.136 egységes kérelmet adtak be a termelők a Magyar Államkincstárhoz, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MT-vel. A NAK falugazdászai 100.301 kérelem benyújtásában segítettek, ezek összesen közel 1.680.000 hektárt vednek le. A szervezet azoknak is segített, akik saját maguk intézték a kérelmet, vagy mások közreműködését vették igénybe. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadó száj és körönfájás járvány miatt gazdasági veszteséget szenvedett jó és sertéstartóknak, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT-vel. A kérelmeket június 15-e és 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Végül az időjárásról. Vastag felhőzet vonul át felettünk délelőttig, addig akár hevesebb viharok is lehetnek, utána már csak kisebb záporok, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél élénk erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Sziluett. Magazinműsor nőknek.
2: Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Sziluett című női műsorunkban nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Tirsné dr. Propper Valéria, nyugdíjas könyvtárigazgatót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta önt mi nálunk.
3: Én köszönöm, hogy ismételten itt lehetek és meghívott.
2: A női műsorban pedig stílusosan mi mással is foglalkozhatnánk, mint nőkkel, hölgyekkel. Ezúttal az Árpádházi királylányokra esett a választásunk, nem véletlenül, hiszen az Árpádházi királyok családjának jelesebb férfi tagjait, szentjeit, boldogjait már sorra vettük, de hát nem szabad elfeledkeznünk a királylányokról sem, akiket boldogokként, szentekként tisztelünk, és akik példák lehetnek számunkra. Nos, kikről is szól majd a mai adás?
3: Hadd csatlakozzak a gondolatához, hogy igen, tisztelünk és példaképeink lehetnek, ráadásul azt is hozzátehetjük, hogy Európának nincs olyan királyi háza, királyi családja vagy hercegi családja, ahol valahol az elmúlt 1000-2000 év történelme során egy árpádházi királylány ne lett volna jelen, és ne élt volna Európa bármely királyi fejedelmi udvarában.
2: Királylányok voltak ők, tehát úgy kell értenünk, hogy ők beleszülettek az árpádházi királyi családokba, tehát nem királynék vagy királynők, hanem királylányok.
3: Így van, királylányok. Olyannyira beleszülettek, és tulajdonképpen néhány évtized, vagy nagyjából egy század év lesz az a korszak, amiről én most mesélni szeretnék. Gyakorlatilag második Endre királyunk, és az utána következő évtizedek, vagy egy évszázadnak a korszakáról, és hallani fogják majd a kedves rádióhallgatók, hogy azok az árpádházi királylányok, akikről mesélek, valamilyen módon második Endre királyunktól származnak. Az ő lányai, unokái, ükunokái, tehát valódi árpádházi királylányokról fogok mesélni.
2: Szám szerint elárulhatjuk, hogy körülbelül hány királynőről lesz szó?
3: Hát vagy tízről, de be kell valljam, hogy nem számoltam össze, hogy hány áfrátházi királynő, majd megszámoljuk a végén.
2: Körülbelül 10. Már csak azért is érdemes ezt a számot megemlítenünk, hogy, mint ahogyan is mondta, nem volt még egy ilyen család Európa történetében, vagy a királyi családok történetében, akik ennyi boldogot és szentet tudtak volna adni az egyháznak.
3: Így van, és nem csak a katolikus egyháznak, a nyugati egyháznak, hanem a keleti, az ortodox egyház számára is adtunk királylányt, Árpádházi Szent Piroskát, ugye Szent László királyunk lányát, akiről
2: már hallhattunk
3: így
2: is,
3: van,
2: a múltkori műsorunkban.
3: Így van, vagy a mi István királyunk, akit az ortodox egyház is szentként tisztel, holott nyugati keresztény katolikus uralkodóról van szó.
2: Kezdjük akkor el a királylányok életének ismertetését. Kivel kezdjük?
3: Az egyik legismertebb és leginkább szeretett és tisztelt királylányunkról, Árpádházi Szent Erzsébetről természetesen, már csak azért is, mert a történészek vagy Sárospatak, vagy Pozsony királyi várába teszik a születését. Én pedig miskolci lévén úgy vagyok vele, hogy mindaddig, amíg egyértelműen be nem tudják bizonyítani, hogy hol is született Erzsébet, addig mondjuk csak azt, hogy Sárospatakon született, itt a mi vidékünkön, és hozzánk tartozik. Nos, Erzsébet, Szent Erzsébet az a leginkább ismert szentünk, akire azt szoktuk mondani, hogy a bizonyos rózsás szent. Őróla nagyon-nagyon sokat tudunk, ezt a bizonyos rózsával kapcsolatos legendát is ismerjük. Úgyhogy én inkább olyan legendákról szeretnék beszélni vele kapcsolatban, amit kevésbé ismerünk. Hogy mondjam el, hogy második Endre király volt az apja, és második Endre király első felesége az édesanyja, aki nem más, mint Meráni Gertrúd. A bizonyos Bánkbán féle a magyar történelem egyik leginkább gyűlölt magyar királynéja. Azt mondhatjuk, hogy Árpádházi Erzsébet nem esett még olyan messze alma a fájától, mint Erzsébet királyi anyjától. Ugye Meráni Gertrúdot 1213-ban a Pilisben ölték meg a magyar főurak. Erzsébet már akkor Türingiában élt, a kor szokásainak megfelelően gyermekként vitték el a türingiai hercegi udvarba, és jövendő férje szülei nevelték. Nagyon rövid ideig élt, mindössze 24 évet, és harmadik gyermeke már férje halála után született. Nagyon sokan nem tudják, hogy ez a harmadik gyermek egy kislány volt, Gertrúdnak keresztelte, és őt magát is boldoggá avatták. Kolostorban született, kolostorban nőtt föl, tulajdonképpen soha nem hagyta el ezt a kolostort. De visszatérve Erzsébet legendáira és életére. A rózsa legendát nem fogom elmesélni, mert ismerjük, de amikor már halálos betegen, halálos ágyán feküdt, akkor egyszer csak elkezdett énekelni Erzsébet, méghozzá magyarul. És amikor megkérdezték tőle, hogy miért énekelt és miért magyarul énekelt, akkor azt válaszolta, hogy egy kis madár ült le mellém, és olyan szépen dalolt, hogy nekem is énekelnem kellett. És az utolsó mondatai a halálos ágyán így hangzottak a legendája szerint. Eljött az óra, amikor a mindenható magához hívja barátját. A marburgi kolostorban temették el, és még abban az évben megkezdődött a kolostor templomának a felújítása, amikor felnyitották a sírját Erzsébetnek, és a legenda szerint második Frigyes német király, aki Erzsébet férje türingiai Lajos halála után egyébként feleségül is kérte Erzsébetet, de ő már akkor visszautasította. Nos, második Frigyes a szarkofágból kiemelte Erzsébet koponya erekéjét, és egy drága kövekkel díszített, nagyon díszes koponya tartóba helyezte el, a legenda szerint a következő szavakkal. ha nem tudtalak császárnévá koronázni a földön, fogad tiszteletem jeléjül ezt a koronát te, aki Isten országában már királynő vagy. Nos, a történelem viharaiban szintén a legenda szerint nagyon-nagyon kalandos úton, de ez a koponya erekje végül is Svédországban kötött ki, és Stockholm történeti múzeumában az egyes számú leltári számmal meg lehet tekinteni azt a bizonyos drágakövekkel ékesített koponya erekjét, amely a történészek szerint Árpádházi Szent Erzsébet koponya erekjéje.
2: Aki nem hiszi, járjon utána, és menjen el mondjuk Stockholm városába, és nézze meg ezt a koponya erekét.
3: Így van.
2: Ki a következő Árpádházi királylányunk?
3: A következő Árpádházi királylányunk, és még mindig második Endre királyunknál maradva a magyar történelemben, második Endre királyunk második feleségétől, mert ugye Merániai Gertrúdot megölték a magyar főurak, második feleségétől, Kortné Jolán, egy bizánci hercegnőtől született egy Jolánta nevű kislánya, akit első Jakab Aragon királyhoz adtak feleségül, és ezt a magyar Jolántát a aragon-spanyol történelem úgy tartja nyilván és számon, hogy magyarországi Jolánta Aragon királylány. Az életéről onnan tudunk, hogy egy Brachfeld Ferenc Olivér nevű történész írta meg először Jolánta életének történetét. Ő dolgozta föl, csak az a baj, hogy ez a Brachfeld Ferenc Olivér történésznek még a nevét sem lehetett kiejteni Magyarországon az elmúlt évtizedekben, ugyanis az 1956-os forradalom eseményeiről nagyon-nagyon megható és személyes hangú beszámolót írt és jelentetett meg a spanyol nyelvű nyugati folyóiratokban. Így aztán, mint történésznek a munkásságát sem igazán ismertük, csak a rendszerváltás után ismerhettük meg, és egyáltalán ezt a Jolánta életrajzát is csak azután ismerhettük meg. Nos, ahogy Brachfeld Ferenc Olivér leírja, Jolánta olyan királyné volt első Jakab Aragon király számára, amilyenre a királynak szüksége volt. Művelt, szép, okos, és ami egy királyné esetében nagyon fontos, termékeny. 6 lány és 4 fiú gyermeke született, és az, hogy maga a király is nagyra értékelte magyar feleségét, és valóban nagyon tehetséges és okos királyné lehetett, azt az bizonyítja, hogy amikor Valenciát ostromolták, a móroktól próbálta visszavenni Jakab király Valencia várát, akkor ehhez a várostromhoz a királyné is elkísérte a királyt, bár akkor is áldott állapotban volt, és a vár feladásáról a mór követtel Jakab király és Jakab király tanácsadója, és a királyné is ott volt, és a királyné is részt vett a diplomáciai tárgyalásokon. És ami nagyon-nagyon nem volt szokásban abban az időben, nyugaton különösen nem, a megadásról szóló dokumentumot magyarországi Jolánta királyné is ellátta kézjegyével, és aláírta ezt a dokumentumot. Nos, magyarországi Jolánta Vallabona kolostorában van eltemetve, ájtatos imaúton volt, amikor egy ismeretlen lázas betegség támadta meg Jolántát, és itt halt meg. Végrendeletében nagyon nagy összeget hagyományozott, és kérte a férjét, hogy a szegényeknek osszák ki, és támogassák nevében.

0: Női műsorunk folytatásában Árpádházi királylányokkal ismerkedünk. A folytatásban most melyik királylány életéről vagy legendájáról hallunk?
1: Még mindig második Endre királyunk családjánál maradva, és magyarországi Jolánta Aragon királynénk unokájáról fogok most beszélni, tehát második Endre királyunk leszármazottja, egy árpádházi királylánynak az unokája, aki nem más, mint portugáliai Erzsébet Izabella. Most ez a királylány már a nevét is a bizonyos árpádházi Erzsébet rózsás szentünkről kapta, és az ő iránti tiszteletből kapta, hiszen unokanővére volt Erzsébet Izabellának a rózsás Erzsébetünk. Egyébként mind a két királylányt rózsával szokták ábrázolni, tehát Erzsébet Izabellát is a művészek freskókon, festményeken rózsával tüntetik föl, és rózsával ábrázolják.
0: Tudunk arról valamit, hogy miért?
1: Igen, majd elmesélem. Az életéből következik a rózsával, illetve az unoka nővérére, árpádházi Szent Erzsébetre való visszautalás. Azért nevezzük portugáliai Erzsébet Izabellának, mert portugáliai dénes királyhoz adták feleségül. Sajnos ez a házasság nem volt olyan sikeres, mint a nagymamájának, magyarországi Jolántának a házassága Jakab Aragón királlyal. Portugáliai dénes király egy eléggé durva, nagy természetű uralkodó volt, aki ráadásul még féltékeny is volt a feleségére, ok nélkül és indok nélkül. A portugáliai szentek legendáiban Erzsébet Izabellát egyébként a béke angyalaként tisztelik, és így szokták emlegetni, és itt jön be a rózsa motívum, azért, mert Erzsébet Izabella egész életében férje dénes király és fia, majd pedig fia és vője között próbálta a békét közvetíteni, és próbálta családja férfi tagjait megbékíteni egymással a hatalomért vívott harcban. A rózsás Erzsébetnél pedig ugye ugyanígy a rózsa legendájában valahol benne van a béke és a szeretet. Erzsébet Izabella életében van egy nagyon érdekes és megható legenda. Ugye említettem, hogy még féltékeny is volt ráadásul dénes király, Erzsébetnek pedig volt egy kedves fiatal apródja. És dénes király elhatározta, hogy ezt az apródot megöleti és elemészteti, és fölbérelt mészégetőket, hogy pusztítsák el azt a nemesi fiút, aki meg fog jelenni náluk. És dénes király egy mondva csinált üggyel elindította a mészégetőkhöz ezt a kedves apródot, aki viszont egy templom előtt haladt el, a templomban pedig éppen szent mise folyt. És betért a templomba egy imára, és egy picit elfeledkezett magáról, tehát hosszabb ideig tartott az az elmélkedő ima. És dénes király türelmetlen volt, kíváncsi volt, bosszúálló terve, hogy hogyan sikerült, és egy bizalmas hívét utána indította ennek a apródnak, és ez a bizalmas híve hamarabb ért oda a mészégetőkhöz, mint az apród. És a mészégetők ugye nem tudván, hogy kit kell elpusztítani, dénes király bizalmi hívét kapták el és ölték meg, hiába tiltakozott ez a híve. És az apród ugye másodjára ért oda a mészégetőkhöz, és semmi baja nem történt. A legenda szerint dénes király erősen magába szállt és megdöbbent ezen az Isten ítéleten és Isten akaratán, hogy az az apród, akit ő el akart pusztítani, ima közben megmenekült, és az ő bosszú tervének egy bizalmas híve esett áldozatul. a királyi házaspár életére még úgy jellemző, hogy amikor élete vége felé megbetegedett Dénes király, akkor magához hívta a feleségét, Erzsébet Izabellát, és csak és kizárólag ő ápolhatta, és őtől lefogadta el az orvosságokat, és halála percéig a felesége volt a ápolója. Erzsébet Izabella Coimbra kolostorában van eltemetve, és a sírját 1612-ben felnyitották, és a testét éppen találták, és épségben találták. Egy pár évvel később avatták szenté, 8. Orbán pápa avatta szenté portugáliai Erzsébet Izabellát, aki egy árpádházi királylányunknak az unokája. Nem tudom, hogy tudja-e, és a kedves hallgatók tudnak-e arról, hogy árpádházi Erzsébetünk ugyan nem szent, hanem boldog, még további kettő is volt a magyar történelemben és a magyar szentek legendáriumában.
0: Egyről én is hallottam, de akkor kettő is van?
1: Még további kettő. Ugye Erzsébet Izabella, portugáliai Erzsébet Izabelláról már beszéltem, de árpádházi Erzsébet az özvegy. Őt ezen a néven szoktuk említeni és megkülönböztetni. Nos, árpádházi Erzsébet az özvegy, 4. Béla királyunknak az unokája. Béla király fia 5. István, 5. István felesége Kun Erzsébet, és az ő kisebbik lányuk volt Erzsébet, akit egy Morva nemeshez, Rosenberg Zavis nemeshez adtak feleségül, és férje halála után özvegyként nővéréhez ment, aki Mária volt, tehát árpádházi Mária, Anzsú Sánta Károly nápolyi uralkodó felesége. És Erzsébet az özvegy Nápolyban élt, rendkívül visszavonult ájtatos életmódot, itt is halt meg. A 3. Erzsébetünk, aki árpádházi és szenté avatták, őt pedig úgy szoktuk emlegetni, hogy Erzsébet a szűz. Ő ugyanis a 3. Endre királyunknak, tehát az utolsó árpádházi királynak a lánya, első feleségétől született lánya. Ezt az Erzsébetet, ahogy szokás volt abban a korban, még gyerekként eljegyezték Vencel cseh királlyal, és a házassági szerződést furcsa módon meg is erősítették, ennek ellenére nem jött létre. És apja halála után, tehát 3. Endre királyunk 2. feleségével együtt Erzsébet kolostorba vonult, először Bécsbe, majd pedig Tösz városának domonkos rendi zárdájába, és egész életében itt élt apácaként, utolsó évtizedeit már Bénán érte. Nos, ez az árpádházi Erzsébetünk a legendája szerint a testét 37 után találták éppen és romlatlanul. A sírját egyébként az 1500-as években feldulták a kolostorral együtt, megsemmisült a sírja, de a sírkövét Zürich Történelmi Múzeumában őrzik. Én őszintén szólva arra lennék kíváncsi, hogy Tösz városának mai polgárai vajon tudják-e, hogy a város címerében lévő 3-as halom és 2-ös kereszt egy árpádházi királylány emlékét őrzi.
0: Tirsné doktor Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést, és egy olyan ígérettel fejezzük be a mai riportunkat, hogy folytatjuk legközelebb. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
3: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban a digitális böjtöt értékeljük, amit az Egri Érseki Szent József Kollégiumban hirdettek meg a diákoknak. A kihívás célja az volt, hogy a fiúk csökkentsék a napi átlagos 6-8 órás képernyőidőt. Vendégeink Kun Róbert és Faragó Dániel nevelőtanárok, valamint a nyertes csapatok közül a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumból Racsek Zoltán 11. I, Bodnár József Zalán 10. A, Vajda Csongor 11. A és Bakos Boldizsár 11. A osztályos diákok, kollégisták. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
3: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen!
5: Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Újra itt vagyok az érseki Szent József kollégiumban, Egerben. Itt beszélgetünk most már a digitális böjtnek a kiértékeléséről. A digitális böjtöt a kollégistáknak a nagyböjti időszakra hirdették meg itt a kollégiumban. Ahogy ti fogalmaztatok az előző riportban, kihívásként gondoltatok, kihívásként tekintettetek erre a böjtre. Először Kun Róbert tanár úrhoz fordulok, hogy tekintsünk vissza röviden erre a digitális böjtre. Miért kezdeményeztétek?
7: Volt egy konferencia, amit a Katolikus Pedagógiai Intézet szervezett, és ott a Pöltő Lákos, illetve több szakember jelent meg, és ez adta az inspirációt, hogy itt a kollégiumban is kellene szervezni egy olyan rendezvényt, egy versenyt, amivel tudjuk a diákoknak a képernyőjét csökkenteni, és így született meg a gondolat. Tulajdonképpen a tantestület segítségével sikerült megalkotni a versenynek a szabályzatát, illetve kialakítani ez ebben az évben a végleges formáját a versenynek.
5: Kettőfős csapatok voltak, most a résztvevők jelentkezők közül négyen is, négy diák is itt van a körünkben, de mielőtt rátérünk arra, hogy ők konkrétan hogyan csökkentették a képernyő idejüket, Faragó Dániel nevelőtanárhoz fordulok, hogy az előző beszélgetésben említettük azt, hogy voltak heti találkozások. Ezeknek mik voltak az eredményei? Miért volt ez jó, hogy a fiúkkal heti rendszerességgel beszélgettetek a digitális böjtről?
8: Folyamatosan tudtuk egymással egyeztetni az eredményeket, a nehézségeket, amik fölmerültek menet közben. Az egyik résztvevő, aki egyébként most itt ül az asztalnál, közel volt a feladáshoz úgy a vége felé, és ezt ő ott el is mondta. Én bízom benne, hogy a csoport tudott neki olyan támogatást nyújtani, hogy talán annak is köszönhető volt, hogy kitartott, és végig benne maradt a versenyben. Aztán nagyon érdekes jelenet volt egy másik résztvevő, aki szintén itt ül. Nem tudott az egyik alkalmon megjelenni, és írt levelet. Azt felolvastuk a csoportnak. Kiemelném, hogy a levelet írógéppel írta, nem telefonon és nem számítógéppel, hanem valódi írógépet szerzett be. Tehát a digitális böjtből már egy analóg világ felé léptünk át az ő esetében, úgyhogy voltak ilyen kuriózumnak számító eredmények, azon kívül pedig nyilván egymást támogattuk, meg hát ugye a felmerülő útvesztőkben igazodtunk el, így segítve egymást. Ezek voltak a heti találkozóknak a legérdekesebb, meg a legkézzelfoghatóbb eredményei.
5: Újra visszafordulok Kun Róbert tanár úrhoz. Tegnap volt az eredményhirdetés. Milyen eredmények születtek?
7: 7-2 fős csapat vett részt rajta, főleg 10.-11. évfolyam, illetve ami nagyon jó, pozitívan vettük, hogy egy kis gimnazista diákunk is csatlakozott hozzá. Itt megjelent 4 fő diákunk közül, ők az első 2 helyezést elért csapatnak a tagjai. Csináltunk egy részletes statisztikai eredményt, amiben tulajdonképpen benne van az összesített képernyőidő. Mértük külön, hogy mi az, amit naponta hasznos időként eltöltenek, amit Teamset jelent, akár, vagy aki Kressz vizsgára készül, azokat levontuk belőle, és utána vontunk egy heti képernyő átlagot, illetve mértük azt, hogy melyik volt az adott héten a legkevesebbet használt képernyőidő, illetve a legtöbbet használt képernyőidő. A gyerekekkel ezt tájékoztattuk róla, közösen megbeszéltük az eredményeket, és ez alapján ki tudnám emelni, hogy volt például napi képernyőidőben, ami a legkevesebb volt, 43 perc, ami nagyon kiemelkedő, de több diákunknak sikerült a napi képernyőidőt 1 óra alá csökkenteni. Összidőben is el lehet mondani, hogy mértük előtte a heti képernyőt, és utána, hogy változott-e valami, mert nyilván az volt a fő cél, hogy az előző héthez képest kevesebbet használják a telefont. Összességében elmondható, hogy a diákoknak a nagyobb részének sikerült csökkenteni a heti képernyő idejét, az itt megjelent diákoknak meg különösen jelentősen visszaesett a képernyő ideje.
5: Említetted azt, hogy 43 perc volt a legalacsonyabb napi képernyőidő, de mielőtt elkezdődött a böjt, mennyit használták naponta vagy hetente a diákok a telefont?
7: Heti képernyőidőt tekintve például 33 óráról lecsökkent 18 órára, vagy például valakinek 47 óráról 34 órára, illetve itt megjelent diákoknak volt olyan 48 óráról lecsökkent 18 órára, illetve 44 óráról 16 órára. Tehát azt gondolom, ez egy jelentős csökkenés, és ez volt a cél, hogy ilyen mértékben tudjuk csökkenteni, és hogy más elfoglaltságot találjanak, illetve hogy ők is rájöjjenek a saját napi életükből, illetve a napi telefonszámokból, hogy el lehet tölteni másra is az idejüket.
5: Igen, és akkor most fordulok így a körünkben lévő négy diákhoz. Józsik, visszatekintetek a 40 napos böjti időszakra. A ti viszonyotok hogyan változott ehhez a digitális böjthöz?
9: Hát az én viszonyom a böjthöz az változó volt, tehát hogyha felírnánk, akkor nem egy konstans függvényt kapnánk, hanem változó volt, amikor könnyebb volt, amikor nehezebb, de mindig a cél lebegett a szem előtt, hogy akkor tényleg ez egy plusz értéket tudok saját magamnak adni, és lefejlődni tudok.
10: Enyém is változó volt. Tanár már említette, hogy volt egy srác, aki fel akarta adni, az én voltam, mert igazából hát nagyon elegem lett, aztán így kiingásom volt március közepe felé, de aztán rájöttem, hogy hát nem kéne feladni, már egyszer belekezdtem, és úgy döntöttem, hogy végigviszem, és végig sikerült vinnem, és oda sikerült érni József fel a második helyre, mert így büszke vagyok, hogy emiatt nem tudtam feladni.
5: Tehát a ti csapatotok, Józsival voltál egy csapatban, ti lettetek akkor a második?
10: Igen, mi lettünk a második helyzet ebben a versenyben.
5: Ehhez gratulálok. Az előző beszélgetéskor Csongor nem volt itt, de most örülök, hogy te is itt vagy. Neked így hogy változott akkor a viszonyod a böjthöz, a digitális böjthöz?
11: Nekem szerintem nagyon ilyen jó dolog volt, hogy egy ilyen új dolgot kipróbálhatunk, és én nagyon motiváltan indultam neki magánk az egész ilyen kihívásnak. De ahogy teltek nyilván a napok, hetek, kicsit azért lejjebb ment ez, és nekem is kellett talán ez a kis képernyőidő talán, de amúgy szerintem nem volt ott túl nehéz, és nem volt semmi rossz benne.
12: Én az elején hatalmas nagy motivációval indultam neki ennek, és elképesztő eredményeket tudtam hozni, úgy, mint a csapattársam is, de a böjt végére ez a motiváció egy kicsit enyhült, meg így a böjt közben is voltak ilyen kicsit magasabb képernyő idős napok, de összességében nagyon jól tudtam tartani, és ahogy Csongor is mondta, szerintem se volt annyira nehéz, mint ahogy az elején ebbe belegondoltunk, és nagyon örültem, hogy így csapatba ketten végig tudtuk csinálni, és egy tökéletes idővel ott tudtunk lenni az első helyen.
5: Igen, akkor Boldizsár és Csongor voltak egy pár, mert ugye elhangzott, ugye párban versenyeztetek, hát nem is verseny volt, hanem inkább kihívás, hogy ti fogalmaztatok, akkor most maradok itt. Mik voltak azok az alkalmazások, amiket ugye kevesebbet használtatok, vagy esetleg tényleg teljesen töröltetek, és most már így a böjt után sem töltöttetek le újra a telefonra?
12: TikTokot a böjt ideje alatt letöröltem, de sajnos vissza is került a telefonomra a böjt után. Még a játékokat töröltem a telefonomról, de azokat a játékokat most már tudtam csökkenteni. Természetesen azokat is folytatom, de csökkent a böjt ideje alatt az a Instagram volt, és annak is sikerült nagyon leredukálnom az idejét.
11: Nekem is első szempont a TikTok volt nyilván, mert az elég befolyásoló tényező volt, meg a Netflix, az HBO, tehát ahol általában sorozatokat néztem, azzal kellett kicsit megküzdeni, de szerintem sikeresen meg tudtam ezt csinálni.
5: És most így a böjt elmúltával is maradtak letörölve ezek az alkalmazások?
11: Nem igazából, de attól függetlenül szerintem nem lépem túl a határt, szóval megpróbálom még azért korrekt időtartamban tartani magamat, de igen, már visszakerültek.
5: De akkor ez azt jelenti, hogy szabtál magadnak valamilyen időt, hogy mondjuk mennyit nézel filmet, sorozatot?
11: Igen, persze, mert próbáltam valami olyan is eltölteni az időmet, amivel tanulhatok is, és tényleg jó is nekem, nem csak például, hogy nézem a képernyőt egész nap.
10: Én is ugyanúgy a TikTokot töröltem le, Instagramot és a YouTube-ot pedig nem használtam olyan sokszor, de miután elmúlt a ez a digitális bőjt, utána visszatöltöttem egyébként a TikTokot, úgyhogy sokat is használtam egyébként otthon, de utána sikerült újra letörölnöm, szerintem amúgy pont ma, vagy tegnap újra letöröltem, és elő tudtam megint venni magamon, és sikerült letörölni, és is reménykedem abban, hogy ugyanúgy vissza tudok állni abba a kerékvágásra, mint így a digitális nagyböjt alatt, hogy nem telefonoztam annyit, és azt a felszabaduló időmet másra is tudtam használni, ami volt.
5: Igen, erre majd még rátérünk, de még akkor Józsit is megkérdezem, hogy akkor nálad is a TikTok volt a legerősebb veszélyforrás?
9: Egyébként igen, számomra is az volt a legnagyobb kísértés, hogyha így nézzük, de ezt személyes büszkeségemnek, hogy volt olyan hét, amikor 5 percet használtam mindössze. De egyébként én nem töröltem le semmit a telefonomról, hanem inkább azt a lehetőséget választottam, hogy a telefonom olyan funkció, hogy tudom korlátozni az időt, meddig tudom használni egy nap. Én például a TikTokot is 1 órára korlátoztam, és sok más alkalmazásnál is így tettem.
5: Így felszabadult mindenkinek ideje, szabad idő szabadult föl, azáltal, hogy kevesebbet használtátok a képernyőt, a telefont. Mire fordítottátok ezt az időt? Az előző beszélgetésben ugye elhangzott az, hogy olvastatok sokat. Józsi, te mire használtad föl?
9: Én is többfajta módon töltöttem az időmet, én is olvastam, 2 könyvet is sikerült elolvasnom. Anselm Grüntől a Bölcs című könyvet, és Tremmel Flóriántól a Retorika és igazságszolgáltatást. De egyébként a többi időmben például volt olyan, hogy pont azért, hogy ne használjam a telefont, tehát például ne esek olyan kísértésbe, úgymond, hogy akkor mégiscsak hogy tovább menne, például elmentem dupla testnevelés óra, ami nekem nem kötelező lett volna, mert nekem más napom van, de elmentem így focizni például az osztálytársaimmal.
10: Én is olvastam, kiolvastam 2 könyvet, az egyik José Mourinho-nak volt a könyve, és őróla írták, Közelkép az volt a címe, másik pedig David Goggins-tól volt a Nincs hatalmat felettem. Az ilyen, hát inkább motivációs könyvnek mondanám, és én még a tanulás mondanám egyébként, hogy úgy érzem, hogy amikor le volt törölve a TikTok, meg ugye odafigyeltünk erre, hogy tényleg ne legyen annyi a képernyő, de a tanulásom sokkal koncentráltabb volt, mint most, oda tudtam rá figyelni, és akkor el kellett menni stúdiumra, akkor nem a telefonomat nyomkodtam, hanem tényleg elővettem a tanulnivalót, és tanultam, és most ugye azt vettem észre, hogy mivel ez már nincs, akkor így sokkal, hát szétszórtabbnak mondanám magam itt tanulás terén, igaz már itt az év vége, aztán már nincs sok kedv ehhez, de akkor is azt mondanám, hogy ha visszatérnék ehhez, akkor szerintem ugyanúgy tudnám folytatni így a tanulást is, mint akkor.
5: Tehát az elhatározás az kell.
10: Igen, igen, a elhatározás, igen.
5: És ezt a 2 könyvet mi alapján választottad ki? Ajánlotta valaki?
10: Az egyiket a barátomtól kaptam, hogy cseréltünk egy könyvet, a másikat pedig még karácsonyra kaptam, és így jött ez a pont ez a lehetőség, hogy digitális nagybőjt, és akkor tudtam könyvet olvasni igazából.
5: Csongor, te mivel töltötted a felszabaduló idődet?
11: Én is olvastam egy könyvet, Stephen King-től azt olvastam, és én erre azért vagyok nagyon büszke, mert ezelőtt nem nagyon olvastam, és nem is akartam volna, és szerintem ez nagy előrelépés volt, hogy rávettem magam az olvasásra, és rájöttem egyébként arra, hogy egy hasznos és jó dolog. Emellett persze nyilván pingpongoztunk például a Boldival is nagyon sokat, és mi is fociztunk mindig, szóval igen, mi is sportoltunk még mellette.
12: Én is olvastam, nekem sikerült 3 könyvet is kiolvasnom a bőjt ideje alatt. Az olvasás az még a mai napig is megvan, és nem is szeretnék róla letenni. Igaz, hogy most egy kicsit kevesebb időt fektettem az olvasásba, de attól még ugyanúgy megmaradt. És én a pszichológiai könyveket olvastam. Az egyiknek a címe, amit először olvastam, az a pozitív gondolkodásról szólt. A második a változás pszichológiája, és a harmadik az pedig a társalgás. És még emellett, ahogy Csongor is említette, pingpongoztunk együtt, és sportoltunk együtt, és együtt próbáltunk programokat tervezni, hogy ne a képernyő előtt lógjunk, hogy mindenki olvasott, egymást motiváltuk ebbe az olvasásba, és nem csak akik itt ülnek az asztalnál, hanem egy másik résztvevő is elkezdett olvasni, és könyveket vásárolni, és neki is ez még a mai napig megmaradt.

0: két fős csoportban volt ez a verseny. Ez mit jelentett nektek? Tehát tudtátok akkor egymást húzni előre? Motiváltátok egymást, Csongor?
1: Igen, szerintem nagyon sokat számíthatott ez is, hogy azért tudtunk számítani valakire, aki ott volt velünk. Nem éreztem magam annyira motiváltnak például, vagy nem éreztem úgy, hogy ennek így kéne lennie, akkor a másik rám tudott szólni, vagy segíteni abba, hogy de amúgy ez egy nagyon jó dolog, és hogy ezt hasznosan miért csináljuk. Szóval szerintem nagyon jó volt az, hogy alapból így csapatban voltunk.
2: Igen, szerintem is ez volt a legjobb ebben az egészben, hogy nem egyéni versenyek voltak, vagy kihívások, hanem csapatban, és így a csapattársammal mindig figyelmeztettük egymást, és tudtuk motiválni.
3: Ugyanezt mondanám, ezt a motivációt, hogy ugyanúgy tudtuk mi is motiválni egymást, és én emlékszem voltam, hogy kérdeztem, talán első hét volt egy másik, hogy Józsefnek mennyi volt a képernyőidője, aztán mondta, hogy kicsit sok volt, rászóltam, hogy akkor tényleg figyelj oda rá, mert hát nem is versenyem, kihívásnak mondtuk meg, önfegyelem leginkább, arra vezetett ez a kihívás, úgyhogy szóltam rá, volt, hogy többször, hogy figyeljen oda, aztán mi segítettük egymást, meg tudtuk motiválni, aztán erre igazából büszke vagyok. Meg én azt mondanám, hogy volt egy nap, amikor mentünk le stúdiumra, és akkor négyen voltunk ment a szobába, és mind a négy fő benne volt ebbe a digitális bőjtbe, és ketten beszélgettünk Boldizsára, a Csongorék meg könyvet olvastak, és akkor tanár úr belépett a szobába, és mondta, hogy milyen büszke volt ránk, hogy látta, hogy nem a telefon nyomkodtuk, hanem egyes emberek, ugye mi beszélgettünk, meg könyvet olvastak, és mondta, hogy azt meglátta, és a mi hatásunkra törölt le ő is játékot, és ez ilyen, hát ilyen büszkeséggel töltött el amúgy, hogy mi is hatást tudtunk tenni tanár úrra, és hogy örült nekünk, hogy ezt ilyen komolyan tudtuk venni ezt az egészet.
0: Igen, mert nagyon fontos az, de közben jövök Józsihoz, hogy ugye a személyes kapcsolatok meglegyenek ember és ember között, tehát hogy ne mindig a monitort, a telefont nézzük, hanem nézzünk egymás szemébe, és egymással tudjunk beszélgetni. Nálad mit jelentett ez, hogy kettesével voltatok végül is akkor párban?
4: Én is örültem, hogy párban voltunk, mert a motiváció, amit ő is kiemelt, hiába, hogy mondjuk ebben a csapatban én voltam a kicsit rosszabbul teljesítő fél, de mondjuk, hogyha ezt egyéniben nézzük, akkor ő sokkal eredményeket ért volna el, de a személyes érdeméből semmit nem veszel. De én örültem neki, mert így tényleg a motiváció miatt.
0: Folytatjátok ezt a digitális böjtöt? Legalábbis törekedtek rá?
4: Nem is olyan drasztikus formában, mint amikor ezt elkezdtük, de igen, szeretném, tehát fokozatosan én úgy tervezem, és nagyon várom, hogy jövőre is legyen ez a kihívás, mert amit például itt mondtam, hogy 5 perces TikTokot el tudtam élni, hogyha én úgy vettem észre, hogyha azt jobban tudtam volna azon a héten a bevett gyakorlataimat folytatni, akkor például ez egész évben jobban sikerült volna, és ezért várom, hogy egy ilyen alkalom legyen.
3: Próbálom én is valamennyire ugyanúgy korlátozni magam, nyilván nem annyira, mint amikor a digitális nagybőjt volt, de valamennyire azért igyekszem, mint ahogy mondtam, letöröltem a TikTokot újból, amit visszatöltöttem, ennek tudok örülni amúgy. Aztán én próbálom ugyanúgy tartani, még ha, ugye mondtam, nem is annyira, de valamennyire azért korlátozni magam ebbe a telefonhasználatba.
1: Igen, tehát én is próbálok nyilván azért odafigyelni arra, hogy ne ugorjon meg nagyon drasztikusan ez a szám, de nyilván nem akkora erővel, de próbálok azért én is odafigyelni arra, hogy ne legyek egy képernyőfüggő, és ne csak a telefon előtt üljek például egész nap, hanem azért nyilván megmaradjanak ezek a jó dolgok, amiket előbb beszéltünk.
2: Próbálom én is csökkenteni minden nap a képernyőidőt, eszembe van minden nap. Ez több-kevesebb sikerrel is sikerül, főleg a hétvégéken szoktam elcsúszni a képernyőidővel, de itt kollégiumban amúgy szerintem sokkal egyszerűbb ezt tartani. Sajnálom, de nem tudom annyira lekorlátozni néha, mint amennyire szeretném a képernyőidőt.
0: Igen, de hát már a szándék az nagyon sokat jelent, és nagyon fontos az, ahogy már az is itt részben elhangzott, hogy azért mindenről tegyünk tanúságot. A hitünknek a tetteinkben kell megnyilvánulnia, tetteinkben is meg kell nyilvánulnia. Hogy tettetek-e például erről tanúságot akár osztálytársaknak, akár családtagok, hogy fogadták ezt, hogy észrevették rajtatok, hogy úgymond esetleg közvetlenebbek vagytok, nem mindig a telefonnal a kezetekben lógtok?
2: Persze, természetesen én meséltem a barátaimnak is, meg ők is kérdezték, hogy nincsen nálam telefon, és akkor meséltem nekik ugye erről a nagybőstről, és természetesen a szüleim is tudtak róla, meséltem nekik róla, és anyukám rendszeresen is figyelmeztetett otthon, ez a kötelességem, és hogy betartsam.
1: Én is meséltem szüleimnek, barátaimnak erről az egészről. Hát szüleim nagyon büszkék voltak arra, hogy beleláttam egy ilyenbe, egy ilyen kihívásba esetleg. Hát a barátok meg hát nem nagyon vették komolyan, vagy nem értették először, hogy én miért csinálnám ezt, vagy hogy miért kezdenék egy ilyenbe bele, de legalább én büszke vagyok arra, hogy kipróbáltam, és részt vettem egy ilyenbe.
3: Beszéltem én is otthon a szüleimnek, meg itt az osztálytársaimnak, és kérdezték, hogy hogy bírom ugye egész nap itt telefon nélkül, meg még iskola után is. Aztán mondtam, hogy ugye van ez a digitális nagybőjt, és muszájtartalom meg önfegyelem igazából, és sokan nevettek rajta egyébként, de így is komolyan tudtam venni, meg többször kérdezgették egyébként, hogy hogy működik, meg hogy tartjuk-e még, meg meddig tart ez, hogy amúgy több osztálytársamat érdekelt egyébként, de volt, akik nevettek is rajta, meg így furcsálták.
0: De az a lényeg, hogy te kitartottál.
3: Igen, kitartottam, sikerült.
4: Hát igen, én is meséltem osztálytársaimnak is, családtagomnak is. Például édesanyámnak körülbelül a másik hét közepén meséltem erről, és akkor nekem egy nagyon nagy löketet adott, egy tartalmas beszélgetést folytattam, és akkor úgy tényleg jó motivációt tudott adni. Osztálytársamnak is mondtam, a fogadtatás az vegyes volt, senki nem negatív véleményt formált róla, volt, akik furcsálták, és pedig volt, akire beszélgettem erről, és azt mondta, hogy neki egyébként erre nem is terekedik, és úgy körülbelül 3 óra körül van átlagban egy napi képernyő ideje.
0: Megosztod velünk, hogy édesanyád mivel motivált?
4: Hát beszélgettünk sok mindenről abban a beszélgetésben, de például hogy magáról a felismeréséről, hogy egyetlen kell telefonfüggő, mert sokan elgondolkozunk ezen, hirtelen rávegyük azt, hogy nem vagyunk azok, mert nem gondolkozunk ezen soha jobban, de aki nem tudja meg, vagy nem próbálja, hogy milyen nélküle, az soha nem tudja, hogy milyen, hogyha azzal van együtt konkrétan. Tehát aki nem tudja, milyen a szabadság, az nem tudja, milyen a börtön.
0: Akkor az eredmények alapján Vajda Csongor és Bakos Boldizsár voltak egy csapatban, ti lettetek az elsők, és akkor azt megosztjuk a kedves hallgatókkal is, hogy Boldizsár, ő mielőtt a bőjt elkezdődött, átlagban heti 48 órát használta a telefonját, vagy a képernyőt, Csongor pedig heti 44 órában, és ez sikerült nekik lecsökkenteni. Boldizsárnak heti átlagban 18 órára, Csongornak pedig heti átlagban 16 órára, és ezzel lettetek ti az elsők. Ehhez gratulálok. És a másik páros pedig akkor Bodnár József és Racsek Zoltán voltak. Racsek Zoltánnak a bőjt előtt 33 óra volt a heti képernyő ideje, Józsinak pedig 47 óra volt, és ők pedig, Zoli, ő 18 órára csökkentette heti átlagba, Józsi pedig 34 órára, igen. És akkor ezzel értétek el a második helyezést, ugye a 7 csapat közül. Ehhez is gratulálok. És akkor most fordulok Faragó Dániel tanár úrhoz, hogy mivel jutalmaztátok a diákokat.
5: Minden résztvevő tárgyjutalomban részesült, azon kívül pedig az első 3 helyezett élményt kapott, amit ugye még nem fogyasztottak el, de egy közös vacsorát majd egy általuk kiválasztott egri étteremben fogyaszthatnak el.
0: Még egyszer gratulálok nektek ehhez, és kívánom, hogy próbáljátok meg tovább is tartani ezt a képernyő időcsökkentést, törekedjetek erre, és minél többet beszélgessetek egymással, és mozogjatok, mert szerintem ezek is nagyon fontosak. Nyilván a lelki dolgokkal is kell, hogy foglalkozzunk, de hát amikor egymással beszélgetünk, akkor biztos, hogy szóba kerülnek ilyen dolgok is, lelki dolgok is. Így értékeltük akkor a Érseki Szent József Kollégium digitális bőtjét. Köszönöm nektek a beszélgetést. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Mindörökké, amen.

0: A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálintnak erre az az oka, hogy az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. A kormány a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának. Ez különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az előterjesztések között szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújítása a szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti az értékelés alkalmazását. A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, közölt az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítási alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a visszanemtérítendő rész, 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepullal Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopol helyzetbe került MOL viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyagár költségeit, közölte Novák Előd a Facebook oldalán. A piaci drágulás miatt havi 100 milliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak, írta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán, fogalmazott. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indul, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van jelenleg érvényben valamilyen forgalomkorlátozás. A keddi határidőig 152.136 egységes kérelmet adtak be a termelők a Magyar Államkincstárhoz, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MT-vel. A NAK falugazdászai 100.301 kérelem benyújtásában segítettek, ezek összesen közel 1.680.000 hektárt vednek le. A szervezet azoknak is segített, akik saját maguk intézték a kérelmet, vagy mások közreműködését vették igénybe. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadó száj és körönfájás járvány miatt gazdasági veszteséget szenvedett jó és sertés tartóknak, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT-vel. A kéremeket június 15-e és 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.

0: Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, között az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhatnak. Rendőröknek hajtott egy autós a budai Várnegyedben, elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Egy rendőr könnyebben megsérült, amikor meg akarták állítani a buszsávot szabálytalanul használó sofőrt. Végül az időjárásról. Vastag felhőzet vonul át felettünk délelőttig, addig akár hevesebb viharok is lehetnek, utána már csak kisebb záporok, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél élénk erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy Miskolcon új elektromos buszokat adtak át. Szó lesz még adományátadásról, elsősegélynyújtó versenyről, végül pedig egy zarándoklat nyomán született könyvet mutatunk be. Tartsanak velünk!

0: 6 új környezetkímélő BYD elektromos autóbusszal bővült a Miskolc városi közlekedési ZRT járműparkja. A klímasemleges járművek beszerzése jelentősen hozzájárult a helyi közösségi közlekedés fenntarthatóságának és környezetbarát jellegének további erősítéséhez. Nem ez az első ilyen jellegű fejlesztés a borsodi vármegye székhelyen, hiszen nemrégiben már új BYD típusú elektromos buszokat adtak át Miskolcon a flotta modernizálása érdekében. Hamarosan még 2 villanymotoros busz fog a városba érkezni, így összesen 22 elektromos busz fogja szolgálni a miskolci környezetbarát tömegközlekedést. A részletekről Gadnai Bodnár Éva, a Miskolc városi közlekedési ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
1: Különösen nagy öröm számomra, hogy alig néhány hónappal az előző mérföldkövünk után egy újabb jelentős fejlesztést érhetett el az MVK ZRT. Egy közlekedési vállalat életében a járművek megújítása egy folyamatos és jövőben mutató stratégia része. A mai nap ismét megerősíti azt, hogy az MVK nehéz gazdasági környezetben sem a megtorpanást, hanem a tudatos, tervszerű építkezést választja. Ez a beszerzés szervesen illeszkedik abba a jól átgondolt, immár egy évtizede tartó zöldítési folyamatba, amely a környezettudatos mobilitást ötvözi a hatékonysággal. Az alacsony károsanyag kibocsátású CNG járművek bevezetése 2016-ban, valamint az autóbusz parkunkba 2022-ben sikeresen integráltunk BYD szóló elektromos buszokat. Idén márciusban átvehettünk 4 darab modern csóklós BYD elektromos autóbuszt, melyek beszerzését a miskolci vonalakon, valamint a felsőzsolcai közösségi közlekedésben alkalmazunk, használunk. Közel 80%-os támogatási intenzitás, illetve egy darab csuklós autóbusz esetében felsőzsolcára 100%-os támogatási intenzitás mellett tudtuk ezt megvalósítani. A mai napon ezt a megkezdett folyamatot visszük tovább, és a már jól ismert szóló elektromos buszflottánkat fogjuk bővíteni. A zöld busz keretében az új autóbuszokat 50%-os támogatási intenzitás mellett sikerült beszereznünk, közel 1,2 milliárd forintos beruházásról beszélünk. A járművek érkezése mellett a háttér kiszolgáló bázisunkat is fejlesztettük. Az elektromos busz töltéshez használt töltők mellett publikus töltők kialakítására is sor került, azok majd mögöttünk láthatóak, ezeknek az átadása most van folyamatban. Szeretném én is kifejezni hálámat az APZ ZRT munkatársainak, a BYD Europe szakembereinek a professzionális technológiáért, és hálás vagyok az MVK ZRT teljes állományának, akinek a mindennapi szakértelme nélkül ez a modern jármű egyike sem mehetett volna ki, nem tudna biztonságosan, megbízhatóan szolgálatot teljesíteni. Ebben az évben még további 2 darab szóló elektromos autóbusz érkezik Miskolcra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak a száma 22-re fog nőni. Ez azt jelenti, hogy a mindennapi forgalomhoz szükséges autóbuszok minden 5-e elektromos autóbusz lesz már a közlekedésben. Ez egy olyan mérföldkő, amelynek megvalósítására mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És engedjék meg, hogy most egy pillanatra megálljak, és a protokollon túl a legfontosabb valóságról is beszéljek, az emberi teljesítményről. Mert ezek a csillogó járművek itt mögöttünk nem maguktól gurultak ide. Mögöttük az MVK ZRT kiváló szakemberei állnak. Azok a kollégáim, akik elhivatottsággal és kitartással dolgoznak nap mint nap, és azok, akik a jövőben is a legnagyobb elismerést érdemlik. Kétségtelen, hogy bőséges források és teljesen zavartalan környezet mellett könnyű látványos sikereket elérni. Az igazi érték azonban ott mutatkozik meg, amikor a kihívások ellenére is képesek vagyunk fejlődni. Az MVK ZRT pontosan ezt teszi. Bár a mindennapjainkat gyakran megnehezítik a külső körülmények, viták, kollégáim ebben a változó környezetben is szilárd alapot biztosítanak. Megalkuvás nélkül, a nehézségekből előnyt kovácsolva garantálják a város közösségi közlekedésének a működését. Ez a rendkívüli teherbírás és összefogás a garancia arra, hogy a jövőben még nagyobb célokat érjünk el, és egy modern, stabil közösségi közlekedést építsünk közösen. Ezért most külön köszönetet mondok nekik, mert az ő elkötelezettségük tartja mozgásban ezt a várost.
0: A Miskolci Egyetem fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási kampánya elérte a harmadik mérföldkövét. A Ne dobd el ajánlt fel elnevezésű kezdeményezés ünnepélyes adományát adó eseményét az intézmény üvegelő csarnokában tartották meg. Az összegyűjtött 1 millió forintos összeggel az egyetemi közösség a Baráthegyi Vakvezető Kutya iskoláját támogatta. A 2006-ban alakult alapítvány tagjai vakvezető kutyák kiképzésével és átadásával segítik a látássérülteket. Az átadó ünnepségen Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora beszélt a kezdeményezésről.
2: Ahogy a felkonfban elhangzott, harmadik éve próbálunk a magunk módján segíteni egy-egy adott társadalmi csoportnak, közösségnek, és egyúttal felhívni a figyelmet a fenntarthatóság fontosságára. Ez a palack, ami itt áll a bal oldalamon, szimbolizálja, hiszen amikor tele kerül palackokkal, kollégáim visszaváltják, és a befolyt összeget ajánljuk fel mindig valamilyen jótékony célra. Ma különösen örülök, hogy itt vagyunk a kutyákkal egyetemben, hiszen túl azon, hogy a fél életemet azzal töltöttem, hogy vagy kutyát tartottam, vagy kutyákról szóló szakirodalmat olvastam, vagy olyan szakemberekkel beszélgettem, mint például Csányi Vilmos etológus, akinek a pályája azt hiszem, hogy mindegyikünk előtt ismert, és nagyon sokat tett ahhoz hozzá, hogy az ember legjobb barátját tudományosan is megismerjük. És hát nagy örömmel adjuk át ma azt az 1 millió forintot, amit a kollégáinknak, hallgatóinknak hála összegyűlt az elmúlt időszakban. Mindig próbálunk arra figyelni, hogy az egyetem a jogszabályban rögzített feladatain túl, persze oktatunk a hétköznapokban, kutatunk, végezzük a munkánkat, de egy picit lépjünk ki ebből a, hogy mondjam, komfortzónából, és a harmadik missziós tevékenység keretében figyeljünk oda embertársainkra, a társadalmi, szociális problémákra, és ahol tudunk, ott próbáljunk valamilyen segítséget adni. És mindig meghallgatjuk a kollégákat, hogy kik azok, akik számára gyűjtünk. Tehát ez bármennyire kedves nekem, nem én magam döntöttem, hogy most a Baráthegyi Társaságnak adunk 1 millió forintot, hanem a szavazásnak ez lett az eredménye. Úgyhogy én köszönöm szépen a kollégáimnak, akik ebben részt vettek munkát, és leginkább köszönöm azoknak az embereknek, akik nagyon sokat tesznek a látássérültekért, és bár azt mondják, hogy a kutyák nem értenek, de szerintem pontosan értik szó szerint, amit én mondok. Ha igaza van Csányi Vilmosnak, akkor egy jól nevelt kutya 3-3,5 éves gyermek értelmi képességével ér, már pedig egy 3,5 éves gyerek érti nagyjából, amit mondanak neki. Úgyhogy én azt remélem, hogy az itt megjelent kutyák is, úgyhogy köszönöm mindenkinek. És amellett, hogy át fogjuk adni az 1 millió forintos összegyűlt adományt, tekintettel arra, hogy bár a szavainkat értik a kutyák, nem biztos, hogy az 1 millió forintnak annyira örülnek, úgyhogy ezért nekik is hoztunk valamit, hogy közvetlenül ők is a mai napból valamit magukkal vigyenek, de természetesen Gazdiknak adom oda.
0: Boda Péter, a Miskolci Egyetem üzemeltetési sport és kollégium igazgatóság igazgatója a távlati célját is ismertette a kezdeményezésnek.
3: Azt gondolom, hogy ez a projekt az, amire méltán lehetünk büszkék, mert egyszerre újszerű, innovatív, környezettudatos, hulladékgazdálkodásban segít, és mellette, ami a legfontosabb, hogy most már harmadik alkalommal tudunk, azt gondolom, jelentős összeggel segíteni, és mindez az egyetemi polgárok összefogásával valósul meg. Első két alkalommal olyan egyetemi hallgatóknak segítettünk, akik akkor olyan élethelyzetbe kerültek, amikor szükség volt a segítségre, majd most ugye a vakvezető kutyák és az őket kiképző szervezet számára fogjuk átadni az 1 millió forintot. És azt gondolom, hogy maradunk ezen a vonalon. Elindult egy kezdeményezés az önkormányzat, más jótékonysági szervezetek, a Lions Club együttműködésében, amelyben a városban egy olyan jelzőlámpa rendszer kialakítása kezdődött meg, amivel a vakok és gyengéllátók egy távirányító segítségével az eddigi korábbi kevésbé hatékony, sípoló és sokat bosszantó hangjelzés nélkül ők a saját távirányítójukkal tudják azt, hogy mikor van piros, mikor van zöld, és erre történt egy fejlesztés, és ez már Miskolc számos kereszteződésében kialakításra került, és a Miskolc Egyetem a negyedik programját ebben a Dedoft fel, ajánlj fel programban ez a jelzőlámpa rendszerre fogja elindítani. Nyilván a nyár kicsit csendesebb, de szeptembertől ugye újra elindul a gyűjtés, és azt szeretnénk, hogy itt a Miskolc Egyetem melletti nagy kereszteződést fel tudjuk szerelni ezekkel a jelzőrendszerekkel, ebben is megkönnyítve mind a Miskolc Egyetemen tanuló, vak- és látássérült hallgatóknak az élethelyzetét, valamint az ide látogató vendégeinkét.

0: Miskolcon tartották az 54. országos elsősegélynyújtó verseny Borsodabaú-Zemplén vármegyei fordulóját a Szeleta Park látogatóközpontban. A Magyar Vöröskereszt által szervezett megmérettetésen 5 fős iskolai és közösségi csapatok mérték össze elméleti, valamint gyakorlati tudásukat. A 200 résztvevő gyermek ifjúsági és felnőtt kategóriában valósághű szituációkban bizonyíthatta életmentő ismereteit. A versenyzőket a helyszínen többek között az Országos Mentőszolgálat, a Katasztrófavédelem és a Bükki Nemzeti Park különleges állomásai is várták. A rendezvény célja az elsősegélynyújtás és a humanitárius szemléletmód minél szélesebb körű terjesztése volt. A versenyről rádiónknak Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaú-Zemplén vármegyei szervezetének igazgatója adott tájékoztatást.
1: Az 54. országos elsőnyújtó versenynek a vármegyei döntője zajlik ma Miskolcon. Ugye, mint a neve is mutatja, ez több mint 54 éve indította a Vöröskereszt, minden évben egy felmenő rendszerben szervezzük meg. A Vöröskereszt ugye a társadalmi elsősegélynyújtási rendszer gazdája, tehát az egy fontos alaptevékenységünk, hogy minél többen megtanulják a laikus elsősegélynyújtást, tehát hogy addig tudjanak segíteni, amíg a mentőszolgálat ki nem ér a helyszínre. Ennek az egyik nagyon, mondhatom, hogy népszerű formája a versenyforma, ugye, ami elsősorban általános középiskolásokat, de vannak felnőtt csapatok is, tehát akik már nem középiskolások, ők is indulnak a mai versenyen, ez a 3 kategória van, és itt 5 fős csapatokban oldanak meg különböző baleseti vagy egyéb helyszíneket, és így ugye erre ők heteket is készülnek a csapatok, tehát egy olyan fajta készségszintű tudás alakul ki a laikus elsősegélynyújtásból, itt egészen a vérzéscsillapítástól, a törések ellátásán át, az újraélesztésen, illetve maga az, hogy ugye van egy váratlan sok helyzet, amikor több sérült van egy-egy helyszínen, tehát ez nagyon fontos, hogy a készségszinten alakul ki a laikus elsősegélynyújtás, azok a műfogások, amelyek életmentéshez szükségesek, és utána a fiatalok vagy felnőttek ezt a saját életükben, utcán, tömegközlekedés elműen bárhol tudják használni ezt a tudást.
2: Igyekeznek mindig más helyszínt találni?
1: Most egy új helyszínen vagyunk, hiszen a Szeleta Park eddig is mindig együttműködő partnerünk volt, akkor ők jöttek oda, ahol mi voltunk. Az idei évben úgy döntöttünk, hogy egy ilyen gyönyörű szép helyszínen, az élő környezetünk közvetlen közelében zajlik majd a verseny. Itt ugye azért olyan helyszínek vannak, nagyon fontos, hogy olyan imitáció zajlik a kárhelyek, hogy hívjuk a baleseti helyszíneket, amelyek teljesen beleillenek abba, tehát nagyon élethűen játsszák el, vagy mutatják be az imitátoraink ezeket a baleseteket. Nyilván itt egy új helyszínen újfajta lehetőségek vannak, hiszen ez egy csobog mellettünk egy patak, itt egészen más helyszínek is vannak, úgyhogy ne árulja el nyilván a feladatokat, de idén vagyunk itt először, eddig a Népkertben voltunk több helyszínen Miskolcon, amikor az országos versenyt a mi megyei szervezetünk szervezte, akkor a belvárosban volt, egy nagy-nagy körpálya az Avastól egészen a Hősök teréig, úgyhogy ez pedig egy új helyszín, és hát nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk, meglátjuk, hogy jövőre hol kerül ez megrendezésre.
2: Hogy látja, hogy a csapatoknak mit jelent az, hogyha bejuthatnak a döntőbe?
1: Mindig egy nagy öröm, vagy egy még nagyobb megmérettetés, hiszen oda a kategóriánként megyénként egy-egy csapat jut be. Az idei verseny az Debrecenben lesz, majd szeptember 2. szombatján, ugye az elsősegélynyújtás világnapja. Mindig ehhez kapcsolódóan kerül megszervezésre ez a verseny. Én azt remélem, hogy a borsodi csapatok általában mindig ügyesek szoktak lenni, nyilván nem mindig nyernek, hiszen mindig más megy, de mindig jó helyezéseket érnek el. Hát ez a lelkes pedagógusoknak, azoknak az önkénteseknek köszönhető, akik vállalják azt, hogy iskola időn túl, tehát az iskola, de iskolai keretek között vállalnak ilyen plusz feladatokat, hogy felkészítik a fiatalokat erre a tudásra.
2: Van egy kárpátaljai csapat, erről mit érdemes tudnunk?
1: Kárpátaljai szervezettel, ugye a borsodi szervezetnek van több évtizedes kapcsolata, és ők is foglalkoznak nyilvánvalóan elsősegélynyújtással, ilyen gyors beavatkozó csapatokat működtetnek szerte Ukrajnában, Kárpátalján, és több ilyen csapat van. Őket is meghívtuk a versenyre, ők vendégcsapatként megnézik, hogy mi ezt hogyan szerveztük, az országos versenyen is itt voltak megfigyelőként, és ugye most csak lányok, érthető okok miatt a fiúk nem tudtak jönni, de a 5 fős lánycsapat itt van, és nagyon komoly felszereléssel ők is megnézik, hogy ezt mi hogyan szervezzük, nyilván vannak nyelvi akadályok is, ezt megpróbálják majd leküzdeni, de hát nyilván a protokollok nagyon hasonlóak mind a két országban, tehát az elsősegélynyújtásra vonatkozó protokollok, úgyhogy reméljük, hogy jól fogják magukat ők is érezni.
2: Az utóbbi években milyen visszajelzések voltak a csapatok részéről, hogy mennyire volt eredményes az itt létük?
1: Az utóbbi években azt lehet mondani, hogy mind az elsősegélynyújtásban is szervezünk még csecsemőgondozó versenyt, és ez már megvolt. Növekszik a csapatoknak a létszáma, tehát nyilván vannak olyan oktatási intézmények, amelyek hosszú évek óta vagy évtizedek óta jönnek, vannak ugye szakiskolák, vagy hát most szakgimnáziumok, akik szintén hosszú évek óta jönnek, de mindig vannak új csapatok, tehát hallanak erről, és ott is vállalják a felkészítést, ez nagyon fontosnak tartom. Most több mint 20 csapat van itt, a megyében minden területre, úgyhogy reméljük, hogy egyre többen lesznek.

0: 2013-ban Bankus Erzsébet gyalog indult útnak a németországi Marburgból, hogy eljusson Sárospatakra, Árpádházi Szent Erzsébet szülővárosába. A különleges zarándoklat élményeit az Üzletasszonyból Zarándok című könyvében is megörökítette. A rendkívüli útról és annak lelki üzenetéről Koleszár Krisztián beszélgetett a szerzővel.
1: A következő percekben egy különleges zarándokút történetét ismerhetik meg hallgatóink. Bankus Elizabet üzletasszonyként élt, amikor 2013-ban egy belső indítatás hatására útnak indult a németországi Marburgból Sárospatakra. A több mint 1600 kilométeres távot 71 nap alatt tette meg, miközben nem csak földrajzi értelemben haladt célja felé, hanem egy mély lelki utat is bejárt. Története azóta sokakat inspirál. A beszélgetés apropóját az adja, hogy Elizabet nemrég a Sárospataki Szent Erzsébet ház vendége volt, ahol bemutatta könyvét, amely saját zarándok élményeit és tapasztalatait dolgozza fel. Találkozásunk során felidéztük azt a személyes emléket is, hogy még 2013-ban zarándok útjának utolsó szakaszában már készítettem vele egy interjút. Most egy kicsit visszautazunk az időben, és meghallgatjuk az akkor készült riportot.
2: Hogy indult ez az ötlet, hogy elinduljon el zarándok útra, és mikor kezdte meg ezt az utat?
3: Hát ez nem ötlet volt, hanem nekem volt egyszer egy betegségem, és nagyon súlyosan megbetegedtem, és akkor, mivel az orvosok nem tudtak segíteni, különböző terápiákat kezdtem el tanulni saját magam is, és gyakorolni, és ezen keresztül jutottam el Istenhez. És az egyik meditáció alkalmával megjelent nekem Jézus és Mária, és megmutatta, hogy alázatot kell tanulni. És már akkoriban elég gyakran előfordult, hogy reggelente, ha fölébredek, információval ébredek, és írnom kell azokat a felismeréseket, amiket hoztam magammal. És ugyanígy jött ez a felismerés, vagyis ez a késztetés, hogy nekem Németországból haza kell jönnöm egy ilyen zsákruhába. És akkor gondoltam, hogy hát majd valamikor, de annyira erős volt ez a késztetés, hogy 6 héttel később indulnom kell, és ez augusztus 13. volt. És ahogy ezt megtudtam, utána már nem volt semmi más számomra, csak az, hogy menni kell, és most már megvan az út is, hogy mikor. De hát hogy gondoltam, hogy hát hogy induljak, hát honnan, hová, mi legyen az úti cél. És mivel már a kommunikáció nálam annyira természetes, meg megvan, hogy amire szükségem van, mindig azt kapom meg, kinyitottam az internetet, és rögtön ott volt, hogy Erzsébet út, és akkor hát mivel engem is Erzsébetnek hívnak, hát gondoltam, hogy hát akkor megnézem már, ki ez az Erzsébet. És amikor megláttam, hogy Szent Erzsébet, magyar királynak a lánya, hogy neki is az alázat volt a legfontosabb erénye, szóval ő is szerette volna a teljes alázatot Istennel, a másik emberrel szemben megvalósítani, és az, hogy ő is már akkor fölismerte, hogy az anyagi világ, az értékmegosztás nincs rendben, és akkor már természetes volt, hogy a Szent Erzsébet útján fogok haladni.
2: Néhány adatra kérdeznék rá, ugye, hogy jól emlékszem, akkor augusztus 13-án indult útnak. 1700 kilométer ez a távolság, hogyha...
3: Ha a naviban kiszámolja, akkor igen, de viszont az, hogy szálláskeresés, akkor az eltévedt utak, mert az első 21 napban nem volt nálam navigáció, semmi sem, mert először 21 napot kellett megcsinálnom, utána muszáj volt tőlem független okok miatt abba hagyni, és szeptember 30-ától folytattam újból az utamat. És az most muszáj volt szal végigcsinálnom.
2: Ugye most itt szerencsén találkoztunk az utolsó nap, még jó 30 kilométer, vagy még több önelőtt, 36 kilométer még önelőtt van. Mi a terv, megérkezik Sárospatakra, mennyi időt töltött, és hogy indul majd tovább?
3: Hát én megmondom őszintén, én már soha nem tervezek. A Jóisten vezet és mutatja meg, hogy mi lesz, hogy lesz. Nincs konkrét tervem. Nem tudom azt se, hogy mi lesz Sárospatakon. Nyilván, hogyha megpihentem, hogy utána megyek haza édesanyámhoz Ózdra.
1: Most pedig térjünk vissza a jelenbe. A helyszín a Sárospataki Szent Erzsébet ház olvasóterme, ahol Bankus Elizabettel könyvének megszületéséről, annak felépítéséről, valamint az elmúlt évek tapasztalatairól beszélgettünk. Arról is kérdeztem, hogyan látja ma azt az utat, amely több mint egy évtizeddel ezelőtt Marburgból Sárospatakra vezette. Egy kedves vendég érkezett Sárospataki Szent Erzsébet házba, Bánkus Elizabeth, aki egy kiadványt hozott, és akkor rögtön maradjunk ennél a könyvnél, hogy mi is volt ennek a könyv megírásának, vagy keletkezésének a célja, hogyan lehet ezt megfogalmazni?
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Ennek a Zarándok útnak kell valami nyomának maradni, mert azért egyrészt Szent Erzsébet útja, másrészt meg 71 nap küzdelmes Zarándok út volt, pénz nélkül, magamat teljesen a gondviselésre bízva. És hát ezeket a küzdelmeket, ha úgy látjuk, hogy az embereknek is ugyanígy mindennapos küzdelmük megvan, és ez talán egy kicsit nekik is ad valami táppontot, hogy hogyan lehet innen tovább jutni.
1: Ugye itt, amikor Sárospatakon beszélgetünk, és elhangzik az, hogy Szent Erzsébet út, akkor sokan a Patak és Kassa közötti útra gondolnak. Itt ugye mi egy másik Zarándok útról beszélgetünk, hiszen mikor volt ez pontosan, amikor ezt a sok-sok, ha jól olvastam, akkor 1600 kilométert lejárta és megérkezett ide Szent Erzsébet városába?
3: Hát ez 2013. augusztus 13-án indult a Zarándok út, és november 19-én értem ide. Közben volt egy 3 hetes pihenő, összesen 71 napig voltam zarándok. Marburgból, Szent Erzsébet sírhelyétől indultam, utána elmentem Marburgba, ahol élt Szent Erzsébet, ahol felnőtt és a férjével együtt élt, és onnan indultam el Sárospatakra. Úgyhogy Németországon, Ausztrián, egy kicsit még Szlovákián is, és Pozsonyba is voltam, és utána Magyarországon jöttem végig.
1: Gyakorlott túrázó egyébként, vagy úgy indult neki az útnak, hogy nagyobb ismerete nem volt, mondjuk egy ilyen hosszabb út megtételéről?
3: Hát nem voltam túrázó egyáltalán, és nem is volt olyan nagy szándékom, hogy ilyen hosszú utat megtegyek. Ez egy belső látomás miatt alakult ki, hogy ez így megtörtént. Olyan erős volt már a belső késztetés. 6 éven keresztül küzdöttem ellene, de a végén az élet is úgy alakult, hogy muszáj volt elindulnom, nem volt más választásom.
1: Nagyjából, hogyha a könyvet megnéznénk, vagy annak a szerkezetét, akkor nagyjából hogy épül fel?
3: Hát az elején rögtön a látomással kezdődik, mert az indította el az egész belső folyamatot, és akkor jönnek a 6 év küzdelmek, mire elértem azt a belső állapotot, hogy el tudjak indulni ezen az úton.
1: Kiknek ajánlja ezt a könyvet?
3: Szerintem ez mindenkinek. Szóval a marketingben azt mondják, hogy válaszunk célcsoportot, hogy kinek. Én azt mondom, hogy aki elégedetlen az életével, vagy bármilyen lelki problémája van, vagy állandó problémákkal van tele, kritikus másokkal szembe, azoknak mindenképpen jó, de akár egyházi embereknek, mert ez egy tényleg egy megtett út. Szóval itt nincsen oktatva senki, hanem a történeten keresztül tud az ember azonosulni ezekkel a dolgokkal. Mert ez, amit én megéltem, azt a hétköznapi ember is minden nap találkozik hasonló dolgokkal, mint például milyen az elutasítás, hogyan hat az emberre, milyen az, amikor segítenek, vagy akár egy tál étellel, vagy egy mosolyjal segítik az embert. Szóval, hogy ezeknek a hatását, ezt mindenki érzi, és ezért ez mindenkinek a saját útjával beazonosítható.
1: Környezete, akár a szűkebb távokabb környezete, hogyan fogadta ezt a elhatározását, hogy elindul az úton?
3: Igen, meg voltak lepődve, nyilvánvaló, úgyhogy hát én magam is az út első részén teljesen nevetségesnek találtam ezt az egész helyzetet. Pont ezért a 6 év miatt azért is küzdöttem, mert itt a zarándoklatnak volt egy fő kitétele, hogy nekem egy zarándok kabátba kell végigjönni a mai modern Európába. És a könyvbe is betettem a fényképet, hogy épp akkor, mint üzletasszony, egy hotelt vezettem, abszolút lehetetlennek tűnt, hogy én egy ilyen kabátot magamra vegyek, és Európán keresztül, mint Mátyás király áruhában, vagy alulról nézve a társadalmat végigjöjjek egy úton. És nyilván az, hogy ennek az elfogadása, ez nehéz volt. Ez is, amikor megtörtént az elfogadás belülről, a lélek részéről, utána nagyon nagy átalakulást éreztem én is, szóval előtte mindig én kértem, hogy áldjanak meg, imádkozzanak értem, és amikor megtörtént ez a belső elfogadás, akkor attól kezdve egymás után jöttek, hogy a pap kért meg, hogy imádkozzak érte, a vendéglős kért, hogy imádkozzak érte. Szóval, ahogy én magamat elfogadtam, úgy elfogadott a környezet is engem. Úgyhogy nagyon sok tanulság van szerintem benne, ezért hát én csak, nyilván az ember a saját könyvét csak ajánlani tudja, de én úgy érzem, hogy ez tényleg sok mindenbe tud segíteni az embereknek. Egy más szemléletmódot tud kialakítani, hogyha valaki erre fogékony.
1: Igen, nekem egy kicsit az a szentírási rész jut eszembe, hogy vessétek le a régi embert, vagy a régi ruhát, és egy újat vegyetek fel, hogy valahogy ez a zarándok öltözék is egy ilyen volt, hogy egy másik emberré válni. Illetve hát ugye itt a címlapon, hogy lehet olvasni egy belső és külső utazásnak a története tulajdonképpen ez a könyv. És itt a riporter előtt beszélgettünk, hogy azért egy cél is megfogalmazódott önben azóta, hogy szeretne ezen az úton maradni és segíteni az embereknek.
3: Igen, mindenképpen egyrészt szeretnék az zarándokoknak, mert nem mindegy, hogy hogyan megyünk végig az úton. Szóval ez nem muszáj mindenkinek ezt a szenvedést végigcsinálni, mert itt gyakorlatilag nem a szenvedés a lényeg, hanem az, hogy az ember felismerje a tükröket, vagy tudja azt, hogy most milyen technikai dolgokkal hogyan tudok felkészülni, ami nagyon meg tudja nehezíteni az utat, például egy vízhólyag, vagy akár egy gél talbetét, és számtalan ilyen apróságok vannak, amik bizony sokat tudnak segíteni, és a lelki felkészülés is, mert ha olyan ember megy zarándok útra, aki még mindig túl kifele tekint, és kívül keres megoldásokat, azoknak azt kell mondanom, hogy nagyon nehéz lesz, szóval főleg ilyen hosszú utat megtenni. A másik dolog pedig minden útkeresőnek, legyen az nő, férfi, coaching alkalmával szívesen segítek, és a célcsoportom a férfiak lennének, mert mivel én Németországba éltem hosszú éveken keresztül, és mikor hazaköltöztem 2014-be a zarándok út után, akkor tapasztaltam meg, hogy a férfiaknál nagyon nagy a gond. Szóval elvesztették az irányt, a belső tartást, és ezt visszaszerezni nagyon nehéz, mert nincsenek példák, nincs apakép olyan, ami ezt a belső tartást, ezt a férfi képet létrehozná.
1: Ez egy csendes zarándokút volt, vagy azért ugye a hírek terjedtek, ahogy utazott, vagy nem, hát ahogy zarándokolt ugye a különböző országokban, akár Magyarországon, tudtak önről, egy-egy városba fogadták, vagy igazából inkább itt már Sárospatakon, ami a cél volt?
3: Nem fogadtak. Volt róla szó, egyik barátnőm, Erdei Ibolya, vele beszélgettünk annak idején, és mondta, hogy tehát milyen jó lenne, csinálnánk Facebook csoportot, és akkor mindenki követne, meg segítenék az utamat, hogy másokra is ez milyen jó hatással lehetne. Először örültem neki, az egóm egy kicsit fölé lett, de már másnapra már tudtam, hogy ez nem lesz jó, mert nekem a lényeg az volt, hogy alázatot tudjam megtanulni, hogy mi a valós alázat. És hangosan felemelve az csak az egót segíti, nem pedig az, hogy megtapasztaljam azt, hogy tényleg milyen a gondviselés, milyenek az emberek, hogyan utasítanak el, én azt hogy reagálom le. Úgyhogy ez az út, ha segítettek volna, akkor nem adta volna azt a értelmét ennek az útnak, amiért ez megszületett. Igaz, itt Magyarországon már rá voltam kényszerülve, mert sajnos itt Magyarországon annyira bizalmatlanok az emberek, félnek, vagy elvesztették a bizalmukat, hogy nagyon nagy nehézségek árán tudtam csak szállást találni, és a vége fele már a Magyarok Világszövetségéig kellett egy segítséget kérni, úgyhogy Fuchs Sándor, a Magyarok Világszövetségének elnök helyettese segítette az utamast, és itt a Sárospataki elnök szintén.
1: Látható ugye a könyvnek a vége fele egy képes gyűjtemény erről a zarándok útról, de a könyvnek az elején különböző előszavak vagy ajánlások, miért éppen őket választott, vagy hogy kerültek ők így bele a könyvben, milyen kapcsolat van velük?
3: Hát van közte olyan, aki két atya is, aki segítette az utamat, az egyik Győrbe, Tarcius atya, a másik Ácson volt a Kelecsér református lelkész, és őket azért kértem meg, akkor Bagdi Emőkét, őt ismerem már régtől, nem személyesen, de a munkáját, a megszólalásait, és ő hozzáéreztem magam nagyon közel. Ugyanígy Bedő Imre, ő például szintén a férfiakat segíti, szintén ezt az új férfi, modern férfi megteremtését, és ő is, ahogy kommunikált, vele éreztem azt, hogy hasonló nyelven beszél, hasonló értékekről beszél, mint ami ebbe a könyvbe is megjelenik. És ezért választottam őket, és a Magyarok Világszövetségétől Fuchs Sándort, mert hát ő része volt a könyv nek a vége felén, ő segített nekem.
1: És ugye, ahogy a cím is mutatja, hogy üzletasszonyból zarándok, hol kezdődött ez az egész? Itt már ugye említett egy fél mondat erejéig, hogy milyen szektorban tevékenykedett.
3: Igen, egy hotelt vezettem Ingolstadtban, és onnan indult, és amikor elkezdtem különböző képzésekre járni, egyszer voltam Göttingenbe, Türingiába, ahol Szent Erzsébetnek van gyakorlatilag az egész élete, és ott történt ez a látomás, és innen indult, és akkor hát a zarándok úttal teljesedett ki.
1: Befejezésül egy az El Camino egyik állomásán olvasható, ismeretlen szerzőtől származó verset idézek. Sorai talán a legszebben foglalják össze mindazt, amit a zarándoklat jelenthet. Az önmagunkkal való találkozást, a belső csend megtalálását, és azt az utat, amely sokszor fontosabb, mint maga a cél. Aki rohan, azt az idő szorítja. Aki zarándokol, azt az idő tágítja. Aki menekül, önmaga elől fut. Aki zarándokol, önmaga felé tart. Aki menetel, másokhoz igazodik. Aki zarándokol, saját ritmusára jár. Aki túrázik, teljesít. Aki zarándokol, teljessé lesz. Aki kirándul, kikapcsolódik. Aki zarándokol, bekapcsolódik. Aki sétál, nézelődik. Aki zarándokol, befelé figyel. Aki bóklászik, céltalan. Aki zarándokol, célra talál. Aki zarándokol, úton van. Aki zarándokol, jó úton van. Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. Ha messzire akarsz jutni, menjetek együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Netrán István és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincs pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Máté evangéliumának 9. fejezetéből a 36-tól a 38. versig elmélkedünk. Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Már a Jézus Krisztus előtti időszakban az Ószövetségben is találkozunk azzal a képpel, hogy az Úr, az Isten, Jahve olyan, mint a népét vezető pásztor, az izraeliták közössége pedig olyan, mint a nyáj, mint a juhok, amelyek követik pásztorukat. Istennek, mint pásztornak a bemutatása központi jelentőséggel bíró teológiai metafora, gyönyörű szemléltetése Isten és népe bensőséges kapcsolatának. A legismertebb bibliai példa a 22. Zsoltár, melyet jó magam is már évtizedek óta szívesen olvasok, illetve gyakran imádkozom. Azt a címet viseli a jó pásztor, Dávid Zsoltára, alcímként. Idézzük ezt most teljes egészében. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Zöldelő legelőkön adott nekem helyet, csöndes vizekhez vezetett engem, felüdítette lelkemet, és az igazság ösvényein vezetett az ő nevéért. Járjak bár a halál árnyékában, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és pásztorbotod megvigasztaltak engem. Asztalt terítettél számomra, azok előtt, akik szorongatnak engem. Olajjal kented meg fejemet, és kelyhem csordultig töltötted. Mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig. Az Úr olyan, mint a jó pásztor. A jó pásztor vezeti nyáját, gondoskodik annak minden egyes tagjáról. Védelmet és biztonságot nyújt. Különösen megkapó a Zsoltár utolsó, 6. verse, mert jóságod és irgalmasságod kísér engem életem minden napján, hogy az Úrházában lakjam időtlen időkig. Hogyan is értelmezzük ezt a záró részt? Isten jósága és irgalmassága még a test táplálásánál és az összes földi javaknál is fontosabb, hiszen az ember lelkét élteti. Az Isten házában lakás az Istennel való kapcsolatot jelenti, már itt a földön, Isten háza, a templom, a jeruzsálemi templom örömmel töltötte el minden izraelita szívét. Mi, római katolikus keresztények is boldogok és hálásak vagyunk abban az egészen más eredetű és szerkezetű templomban, amelyet mi is Isten házának nevezünk. Csak hogy ez már magát Jézus Krisztust, az új és örök szövetség szerzőjét jelképezi. Jézus Krisztusnak a személye a legtökéletesebb templom, mert Isten és ember itt találkozik a legteljesebb módon.

Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal Szent Máté evangéliuma 9. fejezetének 36. és 38. versei közötti szakaszról elmélkedünk. Idézzük. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincs pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Szent Máté evangéliuma 9. fejezet 36. és 38. versek közötti szakasz. Bizonyára mindnyájan egyetértünk abban, hogy megható ez a jelenet. Jézus látja a sok, az ő hallgatására összegyűlt embert, a tömeget, és megrendíti a látvány. Jézus szíve együttérző és könyörülő. Az isteni irgalom, irgalmasság nyilvánul meg benne. Egyszerű tanulaton emberek gyűlnek Jézus köré, akiket a farizeusok megvetően a föld népének, zsidó nyelven Ámha Árec neveznek. Műveletlenek voltak a törvény, az ószövetségi mózesi törvény ismeretét és annak aprólékos magyarázatát illetően, azért nem is tartották meg. Ugyanakkor szegények is voltak, és ez is hozzájárul, hogy nem tudták a törvény minden előírását teljesíteni. A két jelző, kimerült és levert, találóan utal a szegények korabeli helyzetére. A pásztor nélküli nyáj hasonlata Szent Máté evangélium a 6. fejezet 34. versében is előfordult. Az első kenyérszaporítás előtt jellemezte a tömeget. Az aratás hasonlatának Szent Lukács evangélium a 10. fejezet 2. versében van párhuzama. Ott a 72 tanítvány szétküldését bevezető beszéd kezdő mondata. Jézus, Szent János evangélium a 4. fejezet 35. és 38. versei közötti részben is aratáshoz hasonlítja a hithirdetők munkáját. Ők a munkások, és Isten az aratás ura. Istent kell kérni, hogy küldjön munkásokat, azaz adjon megvilágosítást és késztetést a feladat vállalására.

Tisztelt rádióhallgatók! Bizonyára többször is hallottak már arról, hogy egyre kevesebben vannak azok, akik a papi vagy szerzetesi, szerzetesnői életformára vállalkoznának. Nyomatékosan felszeretném azonban hívni mindnyájunk figyelmét, hogy itt nem idézőjelbetéve csupán létszámgondokról van szó. Nem arra kell gondolnunk, hogy a hitélet vonatkozásában minden rendben van, csak valahogyan a papok, szerzetesek számát kellene megnövelni, és az, mint egy varázsütésre, előre vinni, megváltoztatná az egyház életet. Nem erről van szó alapvetően, hanem arról, hogy az egyház minden tagjának meg kell vizsgálnia először is önmagát. Valóban pásztorom nekem az Úr. Beletartozom-e én a nyájba, az egyházközségbe, ahol élek? Közösséget vállalok-e a többiekkel? Miért vagyok kimerült és levert? Azért, mert annyit dolgozom a családomért, annyi áldozatot hozok az embertársaimért, vagy azért, mert a bűnös és önző életmódom teljesen közömbössé tesz Isten és embertársaim iránt, és kiéget. A papi és szerzetesi hivatások, a Jézust követő, Jézus szíve szerinti pásztorok növelése nem valami toborzást vagy rábeszélést jelent, hanem a saját lelki életünk, keresztény, mi voltunk megújítását. Jézussal való kapcsolatunk megújhódik akkor, hogyha személyesen megváltozunk, hogyha a házasságunkat tekintjük, a családunkat vizsgáljuk meg. A papi és szerzetesi hivatások, a jó pásztorok, Krisztusnak, az egyedül jó pásztornak, az új szövetség egyedüli jó pásztorának a követése, tehát a személyes Isten kapcsolatunknál a házasságok és a családok lelki megújításánál kezdődik.

0: minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Huszonhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ternyák Csaba egriesek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jammerek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 14-én, most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmise körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa az aranymisé Szántó József jászberényi főesperes lesz. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét keddre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálintnak erre az az oka, hogy az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. A kormány a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának. Ez különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az előterjesztések között szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti az értékelés alkalmazását. A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, közölt az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítási alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a vissza nem térítendő rész, 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdéseit tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepullal Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopol helyzetbe került MOL viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyagár költségeit, közölte Novák Előd a Facebook oldalán. A piaci drágulás miatt havi 100 milliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak, írta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energiaforrások kapcsán, fogalmazott. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indul, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van jelenleg érvényben valamilyen forgalomkorlátozás. A keddi határidőig 152.136 egységes kérelmet adtak be a termelők a Magyar Államkincstárhoz, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MT-vel. A NAK falugazdászai 100.301 kérelem benyújtásában segítettek, ezek összesen közel 1.680.000 hektárt vetnek le. A szervezet azoknak is segített, akik saját maguk intézték a kérelmet, vagy mások közreműködését vették igénybe. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadó száj és körönfájás járvány miatt gazdasági veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak, közölt az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT-vel. A kéremeket június 15-e és 30-a között lehet benyújtani.

0: nyújtani a magyar államkincstárhoz. Végül az időjárásról. Vastag felhőzet vonul át felettünk délelőttig, addig akár hevesebb viharok is lehetnek, utána már csak kisebb záporok, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél élénk erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Látogatás egy fogvatartási intézményben, Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. 14. Leó pápa Montserratban. Tegyétek meg, amit Jézus mond nektek.

0: Leó pápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. 14. Leó pápa spanyolországi útjának barcelonai állomásán kedden este az olimpiai stadionban imavirrasztáson vett részt mintegy 40 ezer fiatallal, akik közül hárman kérdéseket tehettek föl a Szentatyának, aki aztán katalánul és spanyolul válaszolt, az útkeresés, élethivatásunk megtalálása, a fiatalokat is sújtó depresszió, a családon belüli erőszak és a megbocsátás témakörében. Elsőként egy fiatalember, Ferran fordult a pápához, aki elmesélte, hogy húsvét éjszakáján vette föl a keresztséget, ezt a lépést azonban kanyargós út előzte meg. Igyekezett elérni kitűzött céljait, a külső megjelenésével törődött, hogy ne érezze a belső ürességet. Ezt az űrt az Istennel való találkozást töltötte be a lelkében. Ferran azt kérdezte a pápától, hogy lehet a valóban fontos dolgokra koncentrálni, miközben árral szemben haladunk.
1: Com podem descobrir la nostra veritable vocació enmig d'aquest corrent?
0: Hogyan fedezhetjük fel saját hivatásunkat? Jézussal találkozva újra bizalom ébred szívünkben, gyógyulást nyerünk és erőt kapunk a folytatáshoz, mutatott rá a Szentatya. Ez a belső nyugtalanság, az igazság és boldogság utáni vágy szélesebb távlatot kíván. Ez Isten ajándéka, ami arra ösztönöz, hogy keressünk, a mélyre ássunk.
2: Es necesario cultivar una sana inquietud.
0: Ápoljuk magunkban ezt az egészséges nyugtalanságot, tanácsolta a pápa. Társadalmainkban a haszon és a teljesítmény bálványa, a folytonos termelés és győzni akarás hajszolása, mint ahogy a saját imázs gondozása nem más, mint érzéstelenítő szer, amivel elaltatjuk lelkiismeretünket és egy bizonyos társadalmi elképzeléshez igazítjuk. Éppen ezért ez a nyugtalanság félelmet kelt, mint ahogy a belső világ, a lelkiség és még inkább az evangélium felfedezése is. Ebben a belső útkeresésben fogadjuk el az egyháziak támogatását, buzdított a pápa. Carmina története egy másik belső küzdelemről szól, a depresszióról, melyet gyakran szégyel az, akit sújt, ezért elszigetelődést és nagy fájdalmat okoz. Carmina megpróbált kitörni a betegségből, de nem sikerült, ezért öngyilkosságot kísérelt meg.
3: Estic así perquè Déu m'ha donat una segona oportunitat i li estaré eternament agraïda.
0: Azért vagyok itt, mert Isten adott egy második lehetőséget, és örökre hálás leszek neki ezért, mondta a lány, majd azt kérdezte Leó pápától, hogyan bízhatunk Istenben, amikor úgy tűnik, hogy már semminek nincs értelme, még magunknak sem. A csöndes betegség, vagyis a depresszió ráébreszt minket, mekkora veszélyben van a mentális egészség a fejlettebb társadalmakban, mivel olyan nyomásnak, elvárásnak és feszültségnek teszi ki az embert, mely kibillenti alapvető egyensúlyából. Éppen ezért olyan egészségügyi rendszerre van szükség, amely prioritásként kezeli ezt a láthatatlan és általános rossz közérzetet, ami a fiatalokat is sújtja. A társadalom elhallgattatja a fájdalmat, mert sok kulturális modell a tökéletességet dicsőíti, és ezért a korlátot, a törékenységet és a fájdalmat száműzi.
2: Pero la cruz de Jesús nos dice que Dios no nos abandona.
0: Jézus keresztje azt üzeni nekünk, hogy Isten nem hagy magunkra. Ő a fájdalom és a legnagyobb magány pillanataiban is ott marad velünk a keresztre feszítve. Isten nem akarja a szenvedésünket, velünk hordozza azt, és arra szólít, hogy kitartóan bízzunk benne. Istennel az élet mindig újjászületik. Végül Cecilia tett tanúságot a megbocsátásról. Elmondta, mekkora fájdalom volt számára, amikor kislányként látta, hogy az apja majdnem megölte az anyját, majd halálosan megsebesítette azt a fiatalembert, aki a segítségére sietett. Apját bebörtönözték, édesanyja pedig a drogok világába sodródott, ezért Cecilia egy szociális gondozó központban élt évekig. Akkor tapasztalta meg a családi szeretetet, és nyílt meg a szíve, amikor nevelőszülőkhöz került. Ekkor lépett be Jézus is az életébe. A sok elszenvedett fájdalom azonban megnehezíti ma is, hogy megbocsásson az apjának, és néha Istennel is hadilábon állt.
4: ¿Cómo puedo perdonar a mi padre?
0: Hogyan keresheti a megbocsátást és a kiengesztelődést? Leó pápa azt tanácsolta, hogy máshonnan közelítse meg a kérdést. Hol volt Isten? Kérdezhetjük. Vagy sokkal inkább az a kérdés, hogy milyen az ember és az emberiség? Hogy olykor miként válunk a gonosz fogjaivá, és leszünk erőszakosak másokkal, hogy nem tudjuk ápolni a szeretetet és tisztelni a többi ember méltóságát és szabadságát. Sok bűnesetről hallunk ma is, amelyek a családon belüli mérgezett légkört tükrözik, ahol abúzus, elnyomás és nők elleni erőszak zajlik, ami akár nőgyilkosságba is torkollik. Szembe kell nézni ezzel a drámai valósággal, amelynek antropológiai és kulturális okai is vannak.
2: No podemos atribuir a Dios lo que ha sido confiado a nuestra responsabilidad.
0: Nem tulajdoníthatjuk Istennek azt, ami a mi felelősségünk. A megbocsátás hathatós orvosság a rossz ellen, mely gyógyítja belső sebeinket. Ez egy folyamat, egy út része, amelyet folyton, akár egy életen át is kérnünk kell az Úrtól, hogy növelje bennünk a szeretetet éppen ott, ahol megsérültünk, hogy segítsen kiengesztelődni önmagunkkal és szenvedésünkkel, hogy a neheztelést lassanként irgalommá és együttérzéssé alakítsa. Ehhez sok türelem kell, apró lépésekkel kell haladnunk a megbocsátás útján, amelynek végén nem biztos, hogy minden olyan lesz, mint azelőtt, de törekedhetünk rá, hogy újra megnyissuk a szívünket azelőtt, aki bántott minket, hogy elutasítsuk a gyűlölet és a bosszú minden formáját, helyrehozzuk valamennyire a kapcsolatot, vagy imádkozzunk a másik személyért. Ezzel közelebb kerülünk a megbocsátáshoz, az Istennel és a többi emberrel való kiengesztelődéshez. Bocsánatot nyert bűnösök vagyunk, akik kiengesztelődtek és képesek a megbocsátásra, arra, hogy a béke hordozói legyünk, mondta még a barcelonai fiataloknak 14. Leó pápa.

0: Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz. Éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Kedden este 8 órakor a Szent Atya a katalán főváros olimpiai stadionjában együtt vett részt imavirrasztáson 40 ezer fiatallal, akiknek Nikodémus példája nyomán az éjszakai keresés lehetőségéről szólott, amely elvezet minket az evangélium világosságára.
1: También nosotros somos como Nicodem, peregrinos en la nit.
0: Nikodémushoz hasonlóan mi is zarándokok vagyunk az éjszakában, kezdte beszédét a pápa. Életünk egésze örömeinkkel és kudarcainkkal együtt állandó keresésünk kifejeződése, hiszen a szeretet koldusai vagyunk, éhezzük és szomjazzuk az igazságot, keressük az élet teljes értelmét. Miközben apró lépésekkel haladunk előre, párbeszédet kell folytatnunk saját emberi létünk árnyaival, mert hiányzik belőlünk a teljes igazság, hiányzik belőlünk a saját misztériumunk és mások valódi arcának mély ismerete. Ezért fényt keresünk, amely megvilágítja az utat. Nikodémus keresése a hit útjáról szól nekünk, amely nem párhuzamos út az emberi lét útjával, hanem a két út mindig összefonódik. A hit útját tárta fel neki Jézus. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta nekünk, és benne örökké egyé vált a mi testünkkel. Ő mindig az Atya mellett van, és mellettünk áll, így mindabban, ami vagyunk és amit teszünk, Isten jelenlétében vagyunk, mert tudjuk az apostollal, életünk Krisztussal el van rejtve Istenben. Mégis időnként megtapasztaljuk a hit sötétségét, a hittel való küzdelmet, a lelki fáradtságot, az evangélium hívásával szembeni elégtelenség érzését, kudarcaink keserűségét és a félelmet, hogy nem vagyunk képesek rá. Nikodémus arra tanít minket, hogy az életünk útját kísérő éjszakák az áldás helyei, az újjászületés terei lehetnek, mint egy anyaméh, amely mindig új életet szül. Ezek az éjszakák lecsupaszítanak minket, leveszik emberi és vallási áranszainkat, és visszavisznek minket egy olyan alázatos lelkületbe, amelyben tudjuk, hogyan tekintsünk önmagunkra az igazságban, és immár úgy haladjunk előre, mint a tiszta fény tárulna elénk mindenre, mindenkire, még az Istenre is. Az éjszaka üres terében lehetőség nyílik egy új élet befogadására. A változásra és a megújulásra, a felülről való újjászületésre, ahogy Jézus mondja Nikodémusnak, hiszen Isten nem megítélni jött a világba, hanem hogy örök életet adjon azoknak, akik hisznek benne. Ezért tehát ne ítélkezzünk az éjszakák felett, hanem Nikodémushoz hasonlóan mi is induljunk el, továbbra is az Úrhoz fordulva, megnyilva a lélek sugallatai előtt. Soha ne hagyjuk abba ezt a keresést, a kérdezést és a párbeszédet Istennel és egymással, még az éjszaka közepén sem. Nyissuk meg magunkat a lélek ajándékának, keressük az Urat, mint Nikodémus, és fogadjuk be evangéliumának világosságát. Adja meg nekünk az Úr Szűz Mária közbenjárására, hogy megnyíljunk előtte, és hogy lelkének szele megrázzon minket. Zárta homiliáját Leó pápa. Látogatás egy fogvatartási intézményben. Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. Leó pápa Barcelonába érkezése másnapján délelőtt felkeresett egy fogvatartási intézményt, amely 40 kilométerre a katalán fővárostól egy modern büntetés végrehajtási intézet, ahol a fogvatartottak kulturális, nevelői, munka és sport tevékenységet folytathatnak. A Szent Atya rövid beszéddel köszöntötte őket. A tanúságtételeket meghallgatva Leó pápa elismerően szólt a börtönlelkészek és az önkéntesek szolgálatáról. Minden ember méltóságot hordoz, mert Isten akarja, teremti és szereti őt.
2: No existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada.
0: Nincs tehát olyan helyzet, ami arra késztetné az Urat, hogy elfordítsa rólunk a tekintetét. Ez egy vigasztaló igazság, amely mindenkor elkísér minket és arra emlékeztet, hogy irgalmas szeretete mindig nagyobb minden jónál vagy rossznál, amit tettünk. mindez igaz a fogvatartottakra, akik a szeretteiktől való távollét terhét viselik, és szenvednek is jelenlegi állapotuk miatt. Amikor kisebb rendűnek érzik magukat, vagy lemondanak a reményről, nézzenek fel őre, Jézusra, aki oly sok ember jelenlétén keresztül soha nem szűnik meg megmutatni nekik szeretetét és közelségét. Nehézségeink ellenére soha ne feledjük, hogy az életünk tévedései nem határozzák meg döntően és véglegesen az ember identitását. Szent Ágoston tanítja, hogy életünkben a múlt nem ítéli el a jövőt, hanem lehetőséget kínál arra, hogy változtassunk döntéseinken. Adjunk helyet az Úrnak a szívünkben és keressük az arcát, hogy szeretete kísérjen minket. Ragaszkodjunk hozzá, aki szüntelenül reményre hív minket, így ma továbbra is szól hozzánk lelkismeretünk mélyén, hogy segítsen felfedezni, hogy közöttünk lakik. Isten úgy szeret titeket, amilyenek vagytok, de arról álmodik, hogy jobbak legyetek. Az Úr mindannyiunknak megengedi, hogy mindig újra kezdjük, mert az emberség és a kereszténység nem abban áll, hogy soha ne hibázzunk, hanem abban, hogy nevekedjünk a megtérés, a bűnbánat, a jóvátétel és mindenek előtt a kiengesztelődés és a megbocsátás képességében. Az irgalmasság anyaközben járására bízlak benneteket, és kérem az Urat, hogy áldjon meg benneteket. Zárta rövid köszöntését Leó pápa.
3: 14. Leó pápa Montserratban. Tegyétek meg, amit Jézus mond nektek. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán felkereste a katalánok legjelentősebb kegyhelyét, a Montserrat hegyen álló Miasszonyunk bencés apátságot. A Barcelona közelében fekvő szentélyben őrzik a montserrati szűzanya, a katalánok védőszentjének 12. századi kegyszobrát, amelyet sötét színe miatt a hívek szeretettel Morenétának, azaz Fekete Madonnának neveznek. A Szentatyát a bazilika előtti téren a helyi püspök és a bencés apát fogadta. A harangok zúgása közepette érkező pápa mintegy 1000 gyermek jelenlétében lépett a bazilikába, ahol szentelt vízzel meghintette a híveket, majd a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza. A rózsafüzér elimádkozása után beszédet intézett a zarándokokhoz.
4: Sei contento poder estar al pies de la Morenita, per encomendarle per la confianza nella sua intercessão maternal.
3: 14. Leó pápa örömét fejezte ki, hogy a montserrati szűzanya előtt imádkozhat, és anyai közbenjárásába ajánlhatja Péteri szolgálatát, valamint az egyház küldetését egy olyan világban, amely igazságosságért és békéért kiállt. Felidézte, hogy a kegyhely falai évszázadok óta őrzik a hívek örömeit, fájdalmait, reményeit és könnyeit, és tanúi voltak a hit számtalan megnyilvánulásának. Beszédének középpontjában a kánai mennyegző ismert evangéliumi mondatát állította. Tegyetek meg mindent, amit csak mond, idézte Mária szavait, hozzátéve, hogy ezek valódi programot jelentenek minden keresztény számára. A szűzanya Krisztushoz vezet bennünket, megtanít hallgatni szavára és engedelmeskedni akaratának. A pápa emlékeztetett arra, hogy Jézus legfontosabb parancsa a testvéri szeretet. Ezt a parancsot adom nektek, szeressétek egymást!
4: Jesús nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad.
3: A Szentatya hangsúlyozta, hogy Krisztus az irgalom, a kiengesztelődés és a béke útját mutatja meg az embernek, ugyanakkor figyelmeztetett azokra a rejtett erőszakformákra, amelyek gyakran megjelennek szavainkban és magatartásunkban. A megalázó kritika, az elhamarkodott ítélkezés és a megosztó agresszivitás sokszor saját sebeinkből és félelmeinkből fakad. Ezért arra hívta a híveket, hogy tegyék le Mária lábai elé azokat a páncélokat, amelyek lassan megkeményítették szívüket. 14. Leó pápa a montserrati szűzanya kezében látható földgömbre utalva kiemelte. Az egész világ helyet talál Mária szívében. Ez arra emlékezteti a keresztényeket, hogy minden ember testvérük, és senkit sem szabad kizárni a szeretetből, és hogy a szeretet közösség legyen erősebb minden megosztottságnál. A béke királynőjéhez fordulva azért imádkozott, hogy a hívek megtanuljanak lemondani a sértő szavakról, a rágalmazásról és az elhamarkodott ítéletekről, és a családban, a társadalomban, valamint az egyházi közösségekben is a béke és a remény építői legyenek.
4: Che lodi doni paz all'esperanza e la pau.
3: A rózsafüzér imádság végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a bazilika erkélyéről köszöntötte a téren összegyűlt zarándokokat, mielőtt a Monserrati bencés közösséggel együtt ebédelt volna. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
5: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival az Emmauszi tanítványok hitéről beszélget.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.
2: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A tanév első felében Szent Pál korintusiakhoz írt levele alapján beszélgettünk a szeretetről, majd a tanév második felében Jézusra figyeltünk. Azt kerestük, hogy a mester életében, tanításában hogyan jelenik meg, hogyan válik valósága a szeretet. A húsvéti szent időben, a Jézus feltámadásával kapcsolatos események sorában keressük immár Isten végtelen szeretetét. Hogyan nyilvánul meg a feltámadás tényében Isten szeretete? Ő az, aki megnyitja a mennyország kapuját minnyájunk számára. Csak ki kell lépnünk a bűn, az önzés, a szeretet nélküli, halálra ítélt világ sötét sírjából. A feltámadás másik ajándéka éppen ezért egy új élet bizonyossága. Ez az új élet elkezdődik a keresztségben, mikor Isten gyermekei leszünk. Ez a krisztusi élet erősödik, gyarapodik, Isten kegyelme és a mi közreműködésünk által egész életünk során. Az ember evolúciója, hogy egyre inkább krisztusiakká válunk. Ugye maga a keresztény szó, az azt jelenti, hogy krisztusi. Olyan ember, aki Krisztus barátja, olyan ember, aki hasonlít Krisztusra. Emlékeztek, Pétertől is ezt kérdezték meg. Nem azt kérdezték tőle, amikor ugye Jézus pere alatt ő ott fülelt az ajtókban, hogy keresztény vagy? De mégis azt kérdezték tőle, amikor azt kérdezte, hogy hát te is közéjük tartozol? Nem, de te is az ő tanítványa vagy? Akkor igazából erre kérdeztek rá, hogy keresztény vagy? Krisztusi vagy? És azt gondolom, hogy ezt a kérdést azért mi is megkapjuk a világtól. Keresztényként a halál nem választ többé el bennünket Krisztustól. Éppen ellenkezőleg, mindaz, ami hiányzik még belőlünk, Krisztus halála és feltámadása által teljessé válik. A Krisztus ember számára a halál tulajdonképpen egy ünnep, mert részese lesz Isten dicsőségének. Így a feltámadás az egyszerre ígéret és előkép számunkra is, hogy az idők végezetén feltámadunk, mikor megújul ég és föld, a mi anyagi valóságunk is megújul. Hiszem a test feltámadását és az örök életet, ugye így valljuk ezt a hitvallásban. Van-e elképzelésünk, tapasztalatunk erről a feltámadt testről, erről a megújult életről? Ugye ez a feltámadás ténye azért mindnyájunk fantáziáját izgatja. Vajon milyen lehet, amikor megújul ég és föld? Milyen lehet a feltámadt test? Ugye az segíthet bennünket, hogy milyennek ismerjük meg az evangéliumok tanúsága alapján Jézust a feltámadt testben. Emlékeztek rá? Olyan, mint előtte volt? Olyan, mintha így visszatért volna Jézus az életbe? Vagy mint egy tetsz halott, ott folytatja az életét, ahol abba hagyta?
3: Hát emberi testben támadt fel.
2: Igen, ezt így mondja, hogy valami másmilyen test volt ez. Valamilyen másmilyen, mégis olyan is, mint amilyen előtte volt. Hát ugye emlékeztek, hogy például a sebek ott voltak rajta. Tehát beazonosítható volt, hogy igen, ő az, valóban ő az. Mennyire volt valóságos ez a test? No, Anna, valóságos volt?
3: Hát ugye meg is jelent így a tanítványainak, de aztán el is tűnt, úgyhogy nem éppen volt olyan valóságos.
2: Aha, ugye? Tehát olyan meg is jelent, ugye? Tehát, hogy végül is, de el is tűnt. Tehát ilyet azért mi nem tudunk, hogy megjelenünk és eltűnünk, vagy zártartó ajtókon közlekedünk. Ugyanakkor mennyire volt valóságos?
3: Hát olyannyira, hogy nem vették észre azt, hogy egy halott ember lenne, nem nagyon is valóságosnak és emberinek tűnt.
2: Igen, teljesen eleven volt, erővel teli, és miből bizonyosodtak meg, hogy egy valóságos test, amit, mert hogy ez bennük is megfordult a gondolat, hogy lehet, hogy egy szellemet látnak, meg is ijedtek, hogy hát gondoljátok, hogy ilyen azért, hogy
3: beszélt is velük.
2: Beszélt velük, igen. Nem csak hallották, látták, hanem milyen testi megnyilvánulásai voltak Jézusnak? Érintkezésbe léptek vele? Volt, aki megérintette? Emlékeztek, volt egy ilyen hitetlen, a Tamás. Biztos emlékeztek rá. Aki nem hitte el, azt mondta, hogy hagyjuk már. Tehát, hogy tényleg én is nagyon szerettem, de hogy engedjük már el ezt a történetet. És akkor Jézus mondta neki, hogy hát gyere is. Ha nem hiszel a szemednek, meg a többiek tanúságának, akkor gyere és érints meg a sebeimet. Tehát, hogy megérinthető volt, és azt is tudjuk, hogy tehát a tanítványával együtt étkezett. Tehát, hogy például tudott enni, tudott inni. Úgyhogy elég valóságosnak tűnik ez a feltámadt test, de hát valljuk be, hogy olyan sokat mi sem tudunk róla, az apostolok tanúságára és tapasztalataira hagyatkozunk mi is. Hallgassuk meg Szent Pál tanítását arról, ami a korabeli keresztényeket is foglalkoztatta, nagyon is, hiszen ők Jézusnak a második eljövetelét és a test feltámadását azt nem a nagyon távoli időkben várták, hanem igazából a közeli időben. Úgyhogy számukra ez egy nagyon is aktuális kérdés volt, hogy vajon milyen lesz a feltámadt test a halál után. Eszter, felolvasod nekünk?
3: De azt kérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a holtak? Milyen testtel jönnek majd elő? Oktalan. Amit elvetsz, nem kell életre, ha csak előbb meg nem hal. Amit vetsz, nem a növény, mely csak azután fejlődik, hanem a puszta mag, például búzaszám vagy más egyéb. Isten pedig testet ad neki, tetszése szerint, mégpedig minden magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, mert más az emberi, más az állati, más a madári, más a halé. Ilyen a holtak feltámadása is. Romlásra vetik el, romlatlannak támad föl. Dicstelenül vetik el, dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el, erőben támad föl. Érzéki testet vetnek el, szellemi test támad föl. Az első ember a földből való, földi, a második a mennyből való, mennyei. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért, amint magunkon hordozzuk a földi ember alakját, a mennyeinek alakját is magunkon fogjuk hordozni.
2: Jézus feltámadása által, tehát az idők végezetén mi is részesülünk a test feltámadásában. Az adás hátralévő részében arra kérlek benneteket, hogy figyeljük meg a feltámadás ajándékai, úgy, ahogy mondtuk, egyrészt Isten jelenlétének, velünk való létének bizonyossága, illetve ennek az új életnek az ajándéka hogyan jelenik meg az Emmauszi tanítványok életében. Nézzük meg, hogy hogyan élik át a tanítványok a Jézus halálát követő gyászt, majd hogyan ismerik fel Isten barátságát, Isten velük való létét, és hogyan nyernek a feltámadás által új életet. Mi történt a tanítványokkal Jézus halála után?
3: Elindultak Jeruzsálemből.
2: Igen, ugye az Emmauszi tanítványok így kezdődik a történet, hogy ők elmennek a városból, de azért voltak olyanok, akik ott maradtak. Az apostolok, a tanítványok közössége is megrendült, nem csak úgy érzelmileg, hanem szét is szakadt. Vajon miért mentek el Jeruzsálemből?
3: Mert úgy gondolták, hogy Jézus lesz az, aki megváltja, de ugye miután ő meghalt, azért így elvesztették a reményt, és valószínűleg ezért, hogy valami új helyet keressenek.
2: Uh-huh. Hová indulhattak vajon el?
3: Az Emmaus nevű helységbe.
2: Emmaus felé mentek, de hát valószínűleg, tehát hogy többen voltak, akik azt gondolták, hogy hát jó, akkor ez a hajó elúszott, akkor térjünk vissza a civil életünkbe. Ugye akkor ők már azért Jézus, tehát hogy szűk tanítványi köréhez tartoztak, ők már Jézus barátai voltak, együtt éltek vele, követték mindenhová Jézust, és ők úgy döntöttek, hogy ez a közösség akkor úgy tűnik, hogy felbomlik, vagy legalábbis bizonytalan időre nem tudják, hogy mi lesz, nem ismerik még a jövőt, az a biztos, hogy akkor ők visszamennek, és akkor elkezdenek halászni, vagy ki nem, mi volt a foglalkozása, visszatérnek az életbe. Vizsgáljuk már meg az Emmauszi tanítványok hitét. Amikor találkoznak az idegennel, ugye Jézussal, akkor ők még nem tudják, hogy ő Jézus, de tulajdonképpen tanúságot tesznek a mesterükről. Ugye ez elég vicces, hogy éppen Jézusnak beszélnek Jézusról, és megvallják a hitüket. Mit mondanak ők az idegennek Jézusról?
4: Hát ugye először elmondják neki, hogy harmadapja már, hogy keresztre feszítették, mert úgy gondolták, hogy nem tud semmit a úgynevezett idegen erről. Meg hogy elmondták, hogy az asszonyok értesítették így a embereket, hogy eltűnt a holttest.
2: Tehát az érdekes pontosan, hogy ők már beszélnek a feltámadásról is, hogy történt, hát nem így mondják, hogy feltámadás, de hogy hallottak az eseményekről, hogy valami történt. És mit mondanak Jézusról?
3: Azt remélték, hogy meg fogja váltani Izraelt.
2: Uh-huh, igen. Ugye érdekes, hogy pont azokat mondják, amiket mi is mondanánk Jézusról, hogyha nem ismernénk a feltámadást. Hogy micsoda remek mester volt. Ugye, hogy azt hittük, hogy ő a messiás, de hát valószínűleg nem mégsem. Azt mondták, hogy proféta, ugye? Egy tanító. Ugye mondták, hogy hatalmasakat tett az egész nép előtt. Az Anna itt mondta, hogy a feltámadásról is hallottak, hogy mintha megjelent volna, mintha látták volna, és ez elég érdekes. Sőt, azt is hozzátehetjük, hogy ők valószínűleg ismerhették Jézus titokzatos szavait saját feltámadásáról, hiszen még életében ő a tanítványoknak, ahogy az evangélium több helyen is megjegyzi, azért beszélt nekik a feltámadásáról, vagy legalábbis utalt rá. Ugyanakkor az evangéliumokból kiderül az is, hogy Jézus prófétai szavait saját feltámadásra a tanítványok nem nagyon értették. Maguk között is tanakodtak, sőt Jézus is kérdezték, hogy mégis ezt hogy gondolja, vagy hogy érti ezt. Ők se tudták, hogy hová tenni ezeket a szavakat. Mégis tény, hogy ők viszont ismerték személyesen Jézust. Bár mindezek ellenére az Emmauszi úton baktató tanítványok mégsem ismerték fel szeretett mesterüket. Azért érdekes, nem, hogy Jézus már beszélt nekik erről, hogy fel fog támadni, hogy hallották a tanítványoktól, hogy valami történt, hogy már találkoztak vele. Hihetetlen, de hogy valami különös dolog történt. Találkoznak vele ők maguk is személyesen, és mégsem ismerik fel. Szerintetek kinek volt könnyebb dolga elfogadni a feltámadás tényét? A tanítványoknak, akik ugye részben közvetlenül vagy közvetetten szemtanúi voltak az eseményeknek, vagy nekünk, késői utódoknak?
4: Szerintem a tanítványoknak nehezebb.
2: Ugye? Hogy eljutunk oda, hogy lehet, hogy nekik nehezebb volt. Mert hogy ugye számunkra már evidencia a feltámadás hite, hogy minden vasárnapi szentmisén megvalljuk ezt a hitvallásban. De a tanítványok, az apostolok számára, legalábbis kezdetben, ez egyáltalán nem volt nyilvánvaló. Látjuk, hogy az, hogy a tanítványok jelen voltak, hogy találkoztak a feltámadással, a feltámadottal, nem jelenti automatikusan azt is, hogy felismerik Jézus feltámadását. Kísérjük már végig az Emmauszi tanítványokat azon az úton, amelynek a végén végül is megszületik a szívükben a feltámadás bizonyossága. Ugye már részben érintettük, hogy hogyan élték meg a tanítványok Jézus elvesztését. Mi az az érzelmi állapot, ahogy ők elindulnak Emmausz felé?
3: Elszomorodottan indultak el, elkeseredetten, és meg voltak rémülve.
2: Igazából szerintem mi is ugyanezt tesszük, amikor ilyen tanácstalanok vagyunk, ugye? Megpróbáljuk kibeszélni a dolgokat. Tehát a történet elején a tanítványok maguk alatt vannak. Ilyen az, amikor elvesztítünk valakit, ilyen az élet Jézus nélkül. Mit gondoltok, miért nem ismerték fel Jézust a tanítványok?
3: A gyászolásuk miatt.
2: Igen?
3: Majd lehet, hogy Jézus mégiscsak annyira volt más, hogy ők ne ismerjék fel rögtön.
2: Igen, ez is érdekes, hogy egyszer ő volt. Ott volt mellettük, egy csomót beszélgettek vele, hogy lehet, hogy nem, még tehát, hogy mégiscsak más volt az a test, nem? Hogy nem volt annyira nyilvánvaló, hogy ő az. De az is valószínűleg, hogy Bianca mondott, hogy annyira el voltak foglalva a saját gyászukkal, hogy bezárkóztak ebbe az érzelmi állapotba. És mi lehetett még az, ami akadályozta őket, hogy felismerjék?
4: Nem gondolták, hogy ez megtörténhet a valóságban is?
2: Igen. Tehát az ismeretük a világról, hogy hát ilyenek ismerjük a világot, hogy hát ilyen nincs, hogy valaki meghalt és feltámad. Ráadásul harmadnapon, nem? Tehát, hogy A tanítványok, úgy mondtuk, mélységesen el voltak keseredve, egyetlen dolog dolgozott bennük, egyetlen dolog kötötte le a gondolatukat és érzelemvilágukat, ez a gyász. Ők valóban elveszítették Jézust, és vele együtt a Jézusról való közös életüket. Elveszítették a tanítványok közösségét, a jövőbe és a messiásba vetett reményüket is, ahogy az Eszter ezt megfogalmazta. A fájdalom és a veszteség tudata egyrészt bezárta őket önmagukba, elzárta a tanítványokat is egymástól, és a tanítványok közösségét a többi embertől, a jeruzsálemi zsidó közösségüktől. Ugye tudjuk, hogy ők aztán zárt ajtók között voltak, hogy maguk is tulajdonképpen menekültek és féltek a hatóságoktól. Önmagukkal voltak elfoglalva, az események hatása alatt álltak, és ahogy itt a történetben is olvashattuk, meglátjuk, hogy az emauszi tanítványok is mit csinálnak, egymás között beszélgetnek, tanakodnak. Ugyanakkor az elkeseredésük mégiscsak valahol előfeltétele volt annak, hogy megnyíljanak valami nagy vigasztalás számára. Szenvedtek Jézus hiányától. Az az idegen, akivel találkoznak, valójában mit tesz a tanítványokkal?
3: Beszélgetnek vele, és egy kicsit megvigasztalja őket.
2: Ugye látszólag beszélgetnek, ráadásul kicsit olyan, mintha valami tudományos dolog is folytna, mert hogy Jézus ugye felfejti előttük az írások tartalmát, de a Bianca jól ráérzett itt egy fontos dologra, hogy valójában mit tesz Jézus itt velük? Ez az idegen.
3: Megvigasztalja.
2: Megvigasztalja őket, ugye? Az elején egy kicsit úgy meg is pofozná őket, kicsit úgy fejenüti őket. Hogy mondja nekik? Amikor találkoznak, azt mondja, hogy ó, ti balgák! Milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a proféták jövendőlnek. Ugye úgy tűnik, hogy Jézus igazából legbelsőbb szükségleteikre válaszol. Hogy megvigasztalja őket, bátorítja őket, és hogy azt látjuk itt is, ami ugye beszéltünk, hogy a feltámadásban is ez nyilvánul meg, hogy szeretettel fordul feléjük. Hogy ők ismét Isten szeretetét tapasztalják meg. Hogy ott van velük, hogy nem hagyja magukra őket. Vajon elég volt-e a tanítványok számára, hogy ez az idegen ismertette előttük az írásokat, felfedte azok tartalmát?
3: Akkor még nem döppentek rá, hogy ő lenne az.
2: Mikor ismerték vel végül is a tanítványok Jézust?
3: A két tanítvány meghívta Jézust magukhoz vacsorára is, akkor ismerték fel, mikor megtörte a kenyeret és megáldotta, majd feléjük nyújtotta.
2: A tanítványok számára ugye ez egy ismerős gesztus, a szeretet gesztusa az, amelyben felismerik végül is Jézust. Egy pillanat, egy nagyon erős impulzus érte őket, azt is mondhatnánk talán, hogy egy aha élmény, mely során az egész addigi történet és az ő személyes történetük új értelmet nyer. Tehát ez a csodálkozás és rádöbbenés a másik fontos összetevője a feltámadásban való hit kialakulásának. Egy nagyon nyitott érzelmi állapotban voltak, hogy megélték azt a magányt és végleges elkeseredést, amiben nekük szükségük volt Jézussal való együttlétre. Ugye amikor nagyon jól érezzük magunkat, a világ így elámít bennünket, akkor is senki nem gondol a megváltásra, meg nincs szükségünk üdvözítőre, ugye? Tehát kicsit ez a modern világunk rákfenéje is, hogy nem érezzük azt az egzisztenciális szükséget, ezt a léthiányt, amit igazából csak a feltámadott Isten tölthet be. Na hát náluk, az ő esetükben ez megvolt. És tudtak csodálkozni, amit mi már viszont lehet, hogy annyira nem. Ugye, mert számunkra már sokszor inkább ismeret, mint hitvallás a feltámadás. Ugye valljuk be, hogy mi már nem is nagyon csodálkozunk rajta. Pedig ez a csodálkozás szerintem nagyon fontos mozdanata a feltámadásban való hitnek. A tanítványok életét éppen azzal tudta a feltámadás hite átformálni, mert ők még értetlenkedtek, tanakodtak, csodálkoztak, és ámultak, és végül is hittek. Egy fájdalmas élmény, a veszteség és a reménytelenség az, amely elindította a két tanítványt Emmaus felé. A történet végén pedig ők maguk fogalmazzák meg, hogyan gyógyult meg a szívük. Mi történt a szívükkel az Emmaus felé vezető úton? Olyan szépen írja a történet.
3: Hát, hogy így lángolt a szívük, így azt állították, miközben beszélt és kifejtette az írásokat.
2: Tehát látjuk, hogy egyrészt Jézus megvigasztalta őket, ugye a fájdalmas szívük lángragyult, másrészt végre ugye biztonságban érezték magukat, nem voltak egyedül. Sőt, ahogy az Anna mondta, hogy nagyon jól érezték magukat ezzel az idegennel. Meg is kérték, hogy...
4: Hogy maradjon velük.
2: Hogy maradjon velük, igen. Ez egy nagyon, nagyon kedves mozzanata ennek a történetnek. Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. És Jézus betért, és ugye velük maradt. Ugye látjuk megint, hogy velük maradt. Hogy ilyen Isten, aki velünk marad. Emlékeztet engem ez a történet a táborhegyi jelenetre, mikor Jézus mennyei dicsőségét három tanítványa elé tárja. Szóhoz sem jutnak a tanítványok, szeretnék megragadni az időt, fogjul ejteni, szeretnék, ha nem mun el a perc. Akkor azt kérdezik, hogy hadd csináljunk egy sátrat. Maradjunk itt. Verjünk sátrat. Olyan jó itt. No, az Emmausziak is, ahogy megéreznek, megsejtenek valamit a feltámadás dicsőségéből, megállítanák az időt. Maradj velünk, kérlelik az idegent. És velük marad Jézus?
3: Nem. Nem, amint realizálják, hogy ő Jézus, utána el is tűnik.
2: Utána el is tűnik, igen. És egyébként, mert ugye tudjuk, hogy ez többször megtörténik, hogy megjelenik itt, megjelenik ott, eltűnik. És egyébként velük marad Jézus, mond Jézus erről valamit? Mert ugye mindig azt mondjuk, hogy Jézus az, aki velünk van. Egy olyan Isten, aki nem hagy el minket. Aki végérvényesen odaállt mellénk. Aki nem mondja többet azt, hogy én ott ülök a mennyországba, távol tőletek. Aki megismerhető.
3: Hát szerintem ugye Jézus abban az értelemben velük marad.
2: Velük marad, ugye ő meg is ígéri nekik, hogy veletek maradok az idők végezetéig. Nem ebben a formában, de bizonyosságot nyertetek arról, hogy veletek vagyok, egy más formában, és azt mondta, hogy elküldöm a Szent Lelket, aki majd megerősít benneteket. És aztán olyan érdekes, hogy írja aztán az evangélium, talán pont itt a táborhegyi jelenetnél, amikor a tanítványok értetlenkednek, mert Jézus beszél ott is feltámadásáról, hogy mindezt majd csak a feltámadás után értették meg. És azt gondolom, hogy nekünk se kell megijednünk, hogyha nem értjük rögtön ezt a történetet, hogyha mi is itt tanástalankodunk és értetlenkedünk, mert a tanítványok is ezt tették. És igazából nekünk is úgy, hogy a tanítványoknak és az egyház egész közösségének, ahhoz, hogy ezt a történetet a szívünkbe fogadjuk, amennyire tudjuk megértsük, hogy szükségünk van a Szentlélekre, aki mindezt a történést az időben megfejti, és egyre nyilvánvalóbbá teszi számunkra. Az Emmauszi tanítványokkal együtt mi is útnak indulunk. Vergődünk az élet magányos útján, fájdalmak és csalódások közepette. Vajon észrevesszük-e, hogy nem vagyunk egyedül? Hogy valaki mellénk állt? Hogy van, aki vigasztal minket? A tanítványok végül felismerik Jézust, bizonyságot nyernek az út során. Mi történik velük ezután?
4: Visszatérnek Jeruzsálembe.
2: Pontosan. És ugye milyen érdekes, amit kifejez ez a szó, hogy visszatérnek. Magyarán nekik ehhez mit kellett csinálniuk, hogy visszatérjenek? Hát hátra arc, és meg kellett fordulni. Ugye? Ezt fejezi ki a megtérés szavunk. Fordulatot vett a tanítványok élete. A találkozás a feltámadott Jézussal életünk és útunk megváltoztatására hív bennünket is. Isten titka, hogy csöndben cselekszik, mondja 16. Benedek pápa. A feltámadás titka egy olyan rejtett valóság, mely a szívben születik meg. Csöndes és kicsiny titok. Nem vette körül glória és csinnadratta. Nem tudott róla a világ. Mégis megkezdődött által az idők teljessége. Megköszönve a hallgatók figyelmét, kívánjuk, hogy a feltámadás hite ragyogja be a hétköznapjainkat.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett az Emmauszi tanítványok hitéről. A műsor a 2022. június 1-én elhangzott adás ismétlése volt.
0: Napbúcsúztató.
1: Kedves hallgatóink, Hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével várjuk Önöket. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Beszélőkönyvek című folytatásos irodalmi műsorunkban Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának harmadik részét Boromissza Dóra előadásában hallják. Majd a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően Szószóló című műsorunk szól. Ebben beszámolunk arról, hogy Miskolcon új elektromos buszokat adtak át, szó lesz adományátadásról, elsősegélynyújtó versenyről, végül egy zarándoklat nyomán született könyvet mutatunk be. Majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Kormos Csaba poroszlói plébános elmélkedését hallják. Hajnali három óra után a Múltunk pillérei mai napi adásában Estei Hippolit egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével Klész Beáta folytatja a beszélgetést. Hajnali négy óra után zenei összeállításunkat hallják. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Németh Tamás, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. A kősziklából vizet fakasztott neked, a pusztában pedig mannával táplált. Olvasom a mózesi törvényben. Az eukarisztia nem puszta elmerengés egy dicső múlton, hanem a múlt újjáéledése a jelenben. Megemlékezik az Isten is. Ő nem múlt el a múlttal. Örök Isten ő. Élő Isten, aki ma is hűséges adott szavához. Ővele kötnek szent egyességet az emlékezők. De az az Isten nem csak volt és van, hanem jön is. S ha jönni fog az Úr napja, mi, akik róla emlékezünk, vele leszünk a diadalban. Valahányszor szentmisén veszek részt, testvéreimmel ünneplem a te áldozatodat. Megnyílok velük együtt, szereteted árama felé. Ugyanakkor megnyitom a másik zsilipet is, hogy a te jóságod, amellyel találkoztam, a világ felé áramolhasson rajtam keresztül. Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy rajtam keresztül kívánod jóságodat kortársaimra kisugározni. Ez nem üres szólam, nem szépen fogalmazott jámbor mondat. Ez vagy engem is boldogító valóság, vagy pedig vád ellenem, ha csupán szép szó, és nem a valóság. Jézus elkötelezte magát mellettünk, mi pedig mellette. A szentmisében Istennek ajánljuk oda fia hűségét önmagunkkal együtt. Ekkor Jézus igenje a mi igenünk lesz. A mi elkötelezettségünk igenjévé válik, amikor kimondjuk az áment az eukarisztikus ima végén. Az eukarisztia az egyház szíve, áhítata feléje árad, de életereje is onnan származik. Jézusom, fölajánlom neked a földműveseket, a halászokat, kubikusokat és a gyári munkásokat. Fölajánlom a katonákat, pilótákat, vasutasokat és sofőröket, a fémmunkásokat, gépészeket, bányászokat, technikusokat, vegyészeket és építészeket. Fölajánlom a kereskedőket, szállítókat, történészeket, orvosokat, jogászokat, tudósokat, tanárokat és diákokat. Fölajánlom a művészeket és a háziasszonyokat, aktívakat és nyugdíjasokat, mindazokat, akiknek a munka a kenyerük és örömük, akik biztosítják a kultúrált, emberhez illő életet még azoknak is, akik koruk vagy betegségük miatt erre képtelenek. A többieket pedig, akiknek Istenük a has, meg a pénz, meg a hatalom, akik visszaélnek helyzetükkel és másokat tévútra vezetnek, azokat irgalmadba ajánlom. Munkájukat nem helyezhetem oltárodra, mert szennyes, oda nem illik. De felajánlom értük mindazt, amit te azért viseltél el, hogy vétkeikért eleget tégy.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálintnak erre az az oka, hogy az országgyűlési törvény szerint a parlament tavaszi ülésszaka június 15-éig tart. A kormány a napirendre vételét javasolja az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításának. Ez különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Az előterjesztések között szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújítása a szükséges törvényi rendelkezésekről szóló javaslat, amely felfüggeszti az értékelés alkalmazását. A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, közölt az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítási alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a visszanemtérítendő rész, 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. A magyar-német együttműködés legfontosabb kérdései tekintette át Orbán Anita külügyminiszter német partnerével, Johann Wadepullal Berlinben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az egyeztetésen elkezdték előkészíteni az őszi német-magyar fórumot, amely szerinte idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. A Mi Hazánk azt javasolja a kormánynak, hogy a monopol helyzetbe került MOL viselje az adófizetők helyett a védett üzemanyagár költségeit, közölte Novák Előd a Facebook oldalán. A piaci drágulás miatt havi 100 milliárdokban mérhető az intézkedés fenntartásának költsége, amit jelenleg a magyar adófizetők állnak, írta a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. Ilyen bizonytalan nemzetközi helyzetben különösen felelőtlen dolog bármilyen lehetőségtől elvágni Magyarországot, ahogy az EU nyomására tervezi a kormány az orosz energia

0: források kapcsán fogalmazott. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indul, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-án van jelenleg érvényben valamilyen forgalomkorlátozás. A keddi határidőig 152.136 egységes kérelmet adtak be a termelők a Magyar Államkincstárhoz, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MT-vel. A NAK falugazdászai 100.301 kérelem benyújtásában segítettek, ezek összesen közel 1.680.000 hektárt vetnek le. A szervezet azoknak is segített, akik saját maguk intézték a kérelmet, vagy mások közreműködését vették igénybe. Támogatást biztosítanak a 2025-ös ragadó száj és körönfájás járvány miatt gazdasági veszteséget szenvedett jó és sertés tartóknak, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT-vel. A kérelmeket június 15-e és 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhatnak. Rendőröknek hajtott egy autós a budai várnegyedben, elfogták az álmokfutót, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Egy rendőr könnyebben megsérült, amikor meg akarták állítani a buszsávot szabálytalanul használó sofőrt. Végül az időjárásról. Vastag felhőzet vonul át felettünk délelőttig, addig akár hevesebb viharok is lehetnek, utána már csak kisebb záporok, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél élénk erős lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
1: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
2: Kedves hallgatóink, Móra Ferenc, a Rabember fiai című írásának harmadik részét Boromissza Dóra előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
3: Ötödik fejezet. A Rabember fiai. A két szitári gyerek valami megkésett rókapillét hajszolt a palota kertjében a kis herceggel, mikor Cselebibég napáldozattáján megérkezett egy szürke szamáron. A csacsi úgy látszik nagyon tudta már a járást az erdélyi fejedelem udvarán, mert minden igazgatás nélkül befordult a kapun, mikor egy hosszú dárda orron ütötte. A dárda végében pedig valami sárga dolmányos hajdú ágaskodott, aki viszont a szürke szamáról tudhatta jól, hogy mi áradban van, mert kegyetlenül ráförmett a gazdájára. Hé, atyafi, nem csárda ám ez a ház, hogy minden csavargó töröknek szállást adjon éjszakára.
4: No, mondta csendesen Cselebi,
3: nem is vagyok ám én a féle csavargó török. A fejedelemmel volna egy kis beszédem. Beszélj vele holnap. De nagyon sürgős ám a dolgom.
4: Az a te bajod, a fejedelemnek nem sürgős.
3: De éppen annak sürgős, te sárgarigó, pattant föl a török, s bizony mondom neked, hogy olyan hírt hoztam, ami elrontja a gazdád éjszakai álmát.
4: De akkor meg már végképpen nem eresztelek, te tarvarjú, csúfolta a hajdú a kopasz törököt, s aligha meg nem kocogtatja a fejét a dárdanyéllel, ha a kis herceg oda nem ugrik.
3: Eresd be a törököt, a fejedelem kapuját nem szabad bezárni senki előtt. A hajdú engedelmesen bocsátotta le a keresztbe tett dárdát, s a szürke csacsi vidáman baktatott be a kapun. Odaugrott a két szitári gyerek is. Hát, ha hírt hall az édesapjáról, jön-e már, hozza-e már a rubintos kardot, az aranyos citerát. De nem maradt idejük a kérdezősködésre, mert Tamás észrevette, miben töri a fejét a kis herceg. Kemény bőrlabdájával kontyon akarta találni a törököt, s ha Tamás el nem kapja a kezét, bizony búbon köszönti az apafi fia a hajdárbasa követét. Ne bántsd azt az öreg embert, hercegem, ő se bánt minket. Cselebi bég ezen közben lecihelődött a szamáról, s már a tornác küszöbén törülgette le a port a papucsairól a kaftánya sarkával. A Tamás szavára visszafordult, és áldást hányt felé a két kezével. Növesszen nagyra az ég, ifjú pálmafa, erősítse meg a szárnyaidat, szilaj sasmadár, s ha valamikor téged akarna a balsors fejbe puffantani az ő kőlabdájával, jusson eszedbe a te legkisebb szolgád, az öreg Cselebi. A gyerekek olyan jó ízűt kacagtak, hogy belefájdult az oldaluk. Bolond török, miért szorulnánk mink a te segítségedre, attól mentse meg az Isten minden jóra való magyart. Többet aztán nem törődtek az öreggel, aki nagy nyögve cammogott föl a széles márvány lépcsőkön. A kis fejedelem fit estéli imádkozásra hívta meg Magyari László uram, a fejedelem udvari papja. A két szitári gyerek meg kiballagott a város szélére, a Váradi útra, s a sárguló fűbe heveredve lesték a barnuló alkonyatban, verje már a port hazafelé az édesapjuk fakója. Hiába lesték bizaszt, nem jött. Ádámka félénken emelte szemét a bátyjára. Nem érte valami baj édesapánkat?
4: A mi apánkat? Kérdezte vissza Tamás kevélyen. Tanuld meg, öcsém, hogy az olyan embert nem érheti veszedelem, mint Szitári Kristóf.
3: Az estéli csendben fölharsogott a városi hajduk kürt szava. Azt jelenti ez, hogy 8 az óra. Siessünk haza, mert bezárják a város kapuját, és idekint rekedünk, kapta karon Tamás az öccsét. Az utcákon nagy volt a nyűzsgés, a fejedelem palotája előtt is sok volt a szájtátó, bent a palotában is ilyet lótás-futás. Miért szaladt kent András bácsi? Szólítottak meg a fiúk egy öreg székely hadnagyot. Talán a török van a sarkunkban. Az ám, mordult vissza az öreg, a nyakunkra hozta az a jó apátok. A két fiú értetlenül merett egymásra. A mi apánk? Rebegték elkékült ajakkal, aztán rohantak az apródok szobájába. No, de egészen jó helyre mentek. Olyan zsibongás volt ott, mint mikor az odvasfából kifüstölik a vadméheket, s a sok neki bőszült méhecske mind a két szitári szívébe eresztette a fullánkját. Nini, megjött a szép két madár, az ám a két csóka, akik megették aranyszárnyáért a sólymot. Nem a sólymot, csak az aranyszárnyát. Mennyit juttatott nektek apátok a 200 aranyból? Vigyázzatok, fiúk, éjszakára jól bezárjátok a fiókjaitokat, mert a csókák szeretik, ami fényes. De ne féljetek, majd elszedik a csókáknak a körmét mentül előbb. Ádámkával forgott a világ, lefogta a szemét, és szédelegve kapaszkodott a bátyja karjába. Ennek is olyan volt az arca, mint a sárga viasz, de a szeme úgy égett, mint a parázs. Egyik karjával magához szorította az öccsét, másikkal megforgatta a feje fölött a kardját. Hadd nézzek a szemébe annak, aki hitványul, meri a szájára venni a szitáriak becsületes nevét. Erre a mennydörgő hangra mind elhallgatott a sok mérges méhecske. Örült, aki úgy behúzódhatott az ablak mélyedésbe, mintha ott se volna. Szitári Tamásnak pedig egyre jobban szikrázott a szeme, ahogy egyenként végigmérte őket tetőtől talpig. Őróla már csak ugyan elmondhatta volna az öreg Cselebi, aminek a jó apafi olyan nagyon neki örült, hogy haragos oroszlán. Hanem ahogy a folyosóra kiléptek, elszállt haragos fölindultsága, s repülni készült a lelki ereje is. Támolyogva dőlt neki a falnak, odaszorította égő homlokát a hűs márványhoz, s megint összeszedte magát. Gyerünk a fejedelemhez! A tanácsterem ajtajában azonban ötösével álltak az őrök. Olyankor volt ez szokásban, ha valami nagy veszedelem ijesztgette az országot, s együtt ült az egész ország tanács. Nem lehet a fejedelemhez bemenni, tették keresztbe dárdájukat a darabontok. Jó, majd megvárjuk idekint, sóhajtott Tamás, és lekuporodott egy szögletbe. Az ölébe húzta Ádámka fejét, s végig-végig cirógatta puha fürtjét. Ne félj, testvérkém, jó az Isten. A tanácsteremben nagy szívódással lehettek az országurai, néha kihallott egy hang, s végigbömbölte az egész folyosót. Gyalázat! Halál a fejére! Ilyenkor a két testvér, maga se tudta miért, egyre szorosabban ölelte egymást. Most egyszerre kipattant az ajtó, s lehajtott fejjel, kuszált hajjal kilépett a fejedelem. A két gyerek térdre esett előtte. Igazságot keresünk, nagyságos fejedelem! Igazságot, lelkeim, sóhajtott apafi. Azt magam is szeretném tudni, hol lakik. Kik vagytok különben? Rabember fiai, zokogta Ádámka. Szitári Tamás és Szitári Ádám, tette hozzá méltósággal a nagyobbik. Úgy, csattant fel haragosan a fejedelem, s még ti kerestek igazságot? No, a ti számotokra talán lesz még igazság Erdélyország tanácsházában. Azzal visszafordult, s mérgesen becsapta maga után az ajtót. Ki se jött többet, de azért a két gyerek el nem mozdult onnan. Ádámkát szegényt elnyomta az álom, de álmában is egyre pisszegett. Tamás csak a szája szélét harabdálta dacosan. A hajnal piros fénye hidegen világította be a folyosót, mire a tanácsurak elvégezték a dolgukat. A fejedelem fázósan húzta össze magának öntöst, mikor kilépett az urak kíséretében. Odaintette magához a két szitárit. Ide hallgassatok, rabember fiai! Apátok eltékozolta az ország pénzét, csúfot űzött a mi fejedelmi személyünkből, s megcsúfolta a váradi basa ő kegyelmét. Ő majd elveszi méltó büntetését ott, ahol van. Ti nektek mi szolgáltatunk igazságot, amiképpen kértétek vala. Adjátok ide a kardotokat. A két fiú lecsatolt a kardját, és átnyújtotta a fejedelemnek. Nem illik a kard amaz ember fiainak a kezébe, akinek gyalázatos vétke veszedelembe sodorta az országot. Vessétek le az én címeremmel ékes aprót köntöst. Nem lehet bizodalmam annak ivadékaiban, aki rútul visszaélt fejedelme bizalmával. Ádámka reszketve kapcsolta, Tamás dacosan rázta le válláról a fekete bársony köpönyeget, amelyen ezüsttel volt kihímezve az apafiak ősi címere, a karddal átfúrt sisak. S a nagyobbik fiú most már kipirult orcával, fölemelt homlokkal állt oda a fejedelem elé, kézen fogva az öccsét megszólalt, s hangja bátran és tisztán csengett, mint az ezüst. Fejedelem, míg címeredet viseltem, hallgattam, mint szolgához illik. Most már szabad székhelynemes vagyok én, Szitári Tamás. S én mondom neked, fejedelem, s nektek, főméltóságú urak, hogy egy sincs köztetek, aki olyan becsületes szívvel és tiszta lélekkel szeretné szegény Erdélyországot, mint Szitári Kristóf. Adja Isten, hogy a mai végezéstek meg ne bánjátok. Mi pedig, ha élünk, ha halunk, többet addig elétek nem kerülünk, míg szerencsétlen apánkurunkat meg nem szabadítjuk. Isten minket úgy segéljen. A tanácsurak egyike másika nem tudta mosolygás nélkül megállni a gyerek fogadkozását, de a fejedelem kedvetlenül legyintett a kezével szobájába távozván. Az már a ti dolgotok, rabember gyerekei. Hatodik fejezet, az öreg pipitér. Ahogy a két gyerek leért az utcára, Ádámka kétségbe esetten fordult az idősebb testvérhez. Hová legyünk most, édesbátyám? Van-e még mirán gondja a jó Istennek? S ne felejtsd szemét, búsan emelte fel az égre, mintha a jó Istent keresné vele. Vastag, lomha októberi felhők ereszkedtek ott, biztató kékség nem nevetett le a deres földre egy tenyérnyi se. Tamás oda se figyelt, bizonyára nem is hallotta a kérdést. Némán merett maga elé, s néha megrándult az ajka, mintha valami láthatatlan utitársával beszélgetne. Pedig csak magával viaskodott, s mikor megindult a szava, látszott rajta, milyen nehezére esik neki a beszéd. Édes vérem, nekünk el kell válnunk egymástól. Ádámka sírva fakadt. Tamás gyöngéden átölelte. Nézd, öcsém, nekem meg kell szabadítanom az apánkat. Ki kell hoznom a rabságból, hogy maga tisztázhassa ki a nevét abból a mocsokból, amibe belekeverték. Nehéz munka lesz az. Erős kar kell hozzá, és erős szív. Nem neked való az. Ádámka nem tudott szólni, csak a karját nyújtogatta előre merevül. Van bizony abban erő? Tudom, öcsém, tudom, hogy nem te vagy az utolsó legény. Vesszük is hasznodat, neked is ne félj. Te itthon maradsz a Cseperke utcában. Rendben tartod a házat, gondot viselsz a gazdaságra, igazgatod a cselédeket, egész kis gazda leszel. Nem örülsz neki, Ádámka? Nem lehet mondani, hogy Ádámka örült volna. Úgy zokogott szegény, hogy keserves volt hallani. Sose látsz többet sírni, édes jó Tamásom. Azt akarta mondani szegényke, de nem bírta. Legalább utoljára kisírja magát Isten igazában, gondolta magában. De a Tamás kemény szívét meg nem lágyították a könnyek. Már ő csak egyedül megy neki a világnak, bizonygatta Váltig. Már pedig ő úgy is utána szökik, erősítgette Ádámka. S ahogy a nagy osztozás közben befordulnak a Cseperke utcába, egyszerre csak eléjük gurul egy cifra suba, amiből csak egy nagy lobogó bajusz látszik ki, s a fölött egy nagy báránybőr sapka. Hova, hova, úrfiak? Kérdezte őket a cifra suba. A két gyerek csodálkozva vette szemügyre a guruló subát, s Ádámka szólalt meg előbb. Elnye, te vagy az öreg pipitér, éppen haza igyekszünk. Az öreg pipitér volt a Cseperke utcai ház gondviselője. Régi hűséges cselédje a szitáriaknak, udvarhelyi székely különben származása szerint. Haza-e? Dörmögte kelletlenül. Hol van az a haza? Ne bomolj, pipitér, szólt oda neki Tamás. Nincs most tréfára való idő. Csak tudottán, hogy melyik a szitári ház. Bizony nem tudom én, szolgám, ha csak nem az apafi Mihály uramét akarád mondani. Mit beszélsz, te ember? Te megzavart az a nagy szerencsétlenség, szegény öreg pipitér. No, azt sokért nem adnám, ha valami olyat érhetnék, ami engem megzavarna, mondta nyugodtan az öreg. Olyan friss az én elmém, úrfi, mint a forrásvize. Csak azért az udvari tányérnyalóé volna olyan, akit az elébb nyakon legyintettem. Tudom, hálát adna az Istennek. Micsoda udvari tányérnyalóé, te? Hát azé, aki ezt a pecsétes levelet hozzá az elébb. De jól tevé, hogy hozzá. Legalább takarék belé egy kis füstölt szalonnát. Azzal előhúzott a suba alól egy hosszú papírost, amiről a fejedelem pecsétje lógott. Ezt hozzá az az udvari ember. Mi van abban, atyám fia? Kérdezém tőle. Tán légyvesztő papíros. Nem kell már az ilyenkor, elhullott már a légy a maga jó szántából. Nagy legyek vesznek ettől el, mondá ő. Arról szól az írás, hogy a hazaáruló szitári Kristófnak minden javait lefoglalta a fejedelem ő nagysága. Mondom én. Egyéb baja nincs a fejedelem ő nagyságának. Tisztelem ő kegyelmét a neve napján, nekem ugyan nem kell gazdának. Csit, azt mondja a tányérnyaló, jobb lesz, ha átadod a kulcsokat. Kútba hányám, mondom én. Ne bolondozz, öreg, azt mondja a tányérnyaló, mert utána szalad a fejed. Hó-hó, mondom én, mikor őrzöttél én velem birkát, te tintásújjú? Erre ő kirántja vala a kardját, én pedig kapék vala a kezembe egy cséphadarót, hogy üres gabonát csépelék vele, arról én nem tehetek. Tamás megértette ebből, hogy nincs se országuk, se hazájuk. A födelet is elvette a fejük fölül a fejedelem. Most már mehetnek oda, ahol a part szakad. Ádámka is megértette, hogy most már ő belőle se lesz házpásztor a Cseperke utcában. Nem kell elmaradni a kis bátyjától. Mehet vele a rab apát kiszabadítani. A nyakába is ugrott örömében. Lát, bátyám, a jó Isten se akarja, hogy elmaradjunk egymástól. Jó, jó, öcsém, mosolygott szomorúan Tamás, de ki mondja azt meg most már nekünk, hogy merre menjünk. Ej, úrfi, rázta meg a vállán a subát az öreg pipitér. Jó lesz, ha beabroncsoltatod a fejed, hogy szétnevesse a nagy bölcsesség. Hát azt gondolod te, hogy most már nincs gondja ránk a jó Istennek, mert másfelé néz egy kicsinyég? Ne félj, szemmel tart az Isten azért minket. Én is mindig előre nézek birkanyíráskor, de azért meglátom, ha a hátam meget megdézsmálja a gyapjút a juhász. Ez az okoskodás nem nyugtatta ugyan meg egészen Tamást, de legalább földerítette egy kicsit. Lehet, hogy igazad van, öreg pipitér. De most már mondd meg azt is, hogy mit tegyünk. Hát mit tennénk, szolgám? Tenyerünkbe vesszük a lábunkat, s meg sem állunk Nagyváradig. A két gyerek mindjárt neki is iramodott, de az öreg cseléd vállon ragadta őket. Hát aztán hogy mennétek így neki a világnak? Hiszen mire Váradra érünk, megvesz bennünket az Isten hidege. Azzal rázott egyet magán az öreg, s ráborította a cifrasubát Tamásra. Mert a cifrasuba alatt még egy kis festett suba volt az öregen, abba meg Ádámkát csavargatta bele. Ő maga egy szál ködmönben maradt, de az olyan volt, hogy tán a puskagolyó is visszapattant volna róla, mint a kinizsi pál sírkövéről. No, most már mehetünk mind a vízig szárazon. Olyan takaros juhászlegények vagytok, hogy akár meg se álljatok a túri vásárig. Mikor kiértek a városból, Ádámka odasúgott Tamásnak. Valakitől el kellene búcsúznunk. Tamás elborult tekintettel nézett rá az öccsére, s azzal lefordultak az országútról arra a kis gyalogösvényre, amely az Isten kertjébe vezet, a temetőbe. Ott megkeresték az édesanyjuk sírját, s átölelték a diófa keresztet. Sokáig, sokáig térdeltek ott, hallgatva az őszi bogár szomorú pirregését a száraz nyárfa levelek alatt, meg az őszi rózsák zizegését, ahogy a szél játszadozott velük. Ádámka kigyomlálta a virág közül a hosszú muhart, Tamás pedig, mikor senki se nézett oda, a zsebébe csúsztatott egy marékföldet az édesanyjuk sírjáról. Ki tudja, nem jó lesz-e arra feküdni valamikor, ha a jó Isten keze valahol idegenben veti meg síri ágyukat. Tamás azt gondolta, senki se látta meg, mikor a hantot markolázta, de az öreg pipitér alig, ha nem észrevette, mert szürke kis szeme telefutott könnyel. Nézd, nézd, törülgette a ködmöne ujjával, majd kiveri a szememet ez a sok szúnyog. Hogy mennének inkább udvari muzsikásnak apa fiúramhoz? Eszébe se jutott az öregnek, hogy tél elején aranyért se lehet már szúnyogot találni.

0: Móra Ferenc, a Rabember fiai című írásának harmadik részét Boromissza Dóra előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Kapcsolj rá! Zenél, szállítás,

Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. A Miskolci Egyetemen és a Sárospataki Tokaj-hegyalja Egyetemen

0: több mint 30 szimpóziuma. Elsősorban azt a kérdéskört járja körül, hogy hogyan látja magát a magyarság a 21. században, és hogy milyen kép ér rólunk a világban. A témák között szerepel többek között a digitális bölcsészet, a nyelvoktatás módszertana, a történelmi emlékezet és a kulturális örökségvédelem is, hangzott el a tanácskozást ismertető tájékoztatón. Monok István, a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság társelnöke felidézte az 1977-ben alapított Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 2001-ben vette fel a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság nevet, a szervezet a Hungarológia Nemzetközi Tudományos Ernyő Szervezete. A Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus a magyarságtudományok legjelentősebb nemzetközi fóruma, amelyet 5 évente rendeznek meg, és amely 400-500 szakembert mozgat meg világszerte, hívta fel a figyelmet Monoki István. A Covid-járvány majd a háborús helyzet miatt a Varsóba tervezett kongresszus elmaradt, így a mostani tanácskozásra a 2016-os pécsi esemény után 10 évvel kerül sor, magyarázta a társelnök. Minden korban aktuális volt, hogy hogyan tekintenek ránk kívülről, külső szemmel, mondta Monoki István. Ismertetése szerint az idei találkozó központi témája a nemzeti önismeret és a magyarságkép kölcsönhatása. Egy közösség identitása akkor szilárd, ha képes az önmagáról alkotott képet összhangba hozni azzal, amit mások gondolnak róla. A Miskolci Egyetem az észak-magyarországi régió meghatározó tudományos és kulturális központja, mondta Horváth Zita, a felsőoktatási intézmény rektora, hangsúlyozva, 8 kar működik náluk, meghatározva a térség ipari és gazdasági arculatát is. Tájékoztatása szerint a kongresszus központi helyszíneként az egyetem díszaulája ad otthont az ünnepélyes megnyitónak és a plenáris üléseknek. Június 13-án, most szombaton hivatalosan is elkezdődik az idei strandszezon Miskolcon. A Selyemréti és a Miskolctapolcai strandfürdő már teljes mértékben felkészült a látogatók fogadására. Az elmúlt hónapokban elvégezték a szükséges állagmegóvási és karbantartási munkákat, valamint a parkosítást és a műszaki berendezések átvizsgálását is. A nyári szezonban az üzemeltető fokozottan figyel a Selyemréti strandfürdő biztonságára, hogy a vendégek nyugodt körülmények között élvezhessék a kikapcsolódást. A részletekről Martini Emil, a Miskolci Fürdő Kft. Ügyvezetői adott tájékoztatást.
1: Na, régebbi időkben május 1-e volt a strandok nyitásának az első napja. Ez azonban ugye az elmúlt időszakban már azért tolódott. Ez egyrészt ugye a későbbi nyárnak köszönhető talán, illetve annak is köszönhető, hogy az iskola befejezése az ugye június 20-a. Annak is köszönhető talán, hogy a turizmus már eltolódott, ugye, és július 1-én kezdődik az igazi nyári szezon, és ebből adódóan országszerte a strandok is egyre később és később nyitottak. A május 1-i nyitások eltolódtak ugye a gyereknapi nyitáshoz, ezek voltak az elmúlt években a trendek, és most pedig már azt lehet mondani, hogy minél közelebb az iskolai szünet kezdetéhez, ami ugye most június 20-a, így természetesen Miskolcon is ehhez kalibráltuk be a kültéri strandoknak a nyitását, és ez június 13-ára esett, hogy már azon a hétvégén remélhetőleg jó idő is lesz. Ugye ez a tavalyi nyárból adódóan nem mindig feltételezhető, hiszen tavaly nem volt egy nagyon jó nyarunk, 4 hét volt körülbelül, amikor fázós hidegebb idő volt, mint a nyár, illetve esős idő volt, de reméljük, hogy ez most már idén megváltozik, és szép napos időnk lesz, és amikor kell, hogy a mezőgazdaságnak is legyen természetesen eső, és mi is felfrissüljünk, akkor majd akkor lesznek az esők, amikor kellenek, hogy legyenek. De minden esetre ez a június 13-ai nyitás, ez én azt gondolom, hogy országszerte egy elfogadott nyitás, így a Selyemréti strandfürdő külső része, mert ugye a Selyemréti strandfürdő az 365 napot működik, az úszómedence, illetve a dögönyöző, de itt azért már el kell mondanom, hogy a pünkösdi hétvégére ott már az ülőmedencét, amely a Selyemréti strand legnagyobb medencéje, azt már megnyitottuk, és a június 13-ára igazából ott csak a gyermekmedencéknek az átadása maradt, míg Tapolcán pedig természetesen mind az úszómedence, mind a családi medence június 13-án fog majd kinyitni. Az Ellipsum élmény és strandfürdő, ebben benne foglaltaték, akik ugye hát idősebbek, azok az jobban értik majd azt, hogy a tapolcai strandfürdő fog kinyitni. a családi medencéjével és az úszómedencéjével. És itt hagyd tedem hozzá, hogy természetesen az év 365 napját említettem ugye a Sejemlét és Strandfürdő tekintetében,

0: de az Ellipsum tekintetében is nyugodtan mondhatom, hogy az év minden napján nyitva van, és ennek van egy kültéri része is, bent az Ellipsum strand fürdő területén, úgyhogy oda hál' Istennek egyre többen és többen járnak, aminek nagyon-nagyon örülünk, és ezt a külső rész pedig kimondottan nagyon szeretik a vendégek. A vele szemben lévő tapolcai strandfürdő fog majd most június 13-án kinyitni. Ugye a tavalyi esztendőben elsősorban ugye a Sajemlíti strandfürdő vált sajnos híressé az elmúlt 5-10 évben, hogy a biztonsági feltételek azok nem olyanok, amelyeket mondjuk egy kulturáltan fürdőző vendég elvárhat a strand területén. Ez akár a személyi biztonsága, akár a vagyontárgyainak a biztonsága is legyen, és ezért a tavalyi esztendőben meghirdetett a Miskolci Fürdő Kft. Egy bejárást, amelyen a rendvédelmi szervek vettek részt, így a Miskolci Rendőrkapitányság, a Miskolci Rendészet, valamint a Mirencek Kft., és ezt az idén megismételtük. A tavalyi év tapasztalata alapján ezt folytatnunk szükséges és kell is, hiszen az elmúlt év nyarán bizony jóval kevesebb renitens dolog történt, és itt többek között arról szól a dolog, hogy a hangos zene, hogy másokat ugye ne zavarjunk, házirendben benne van, nem lehet a fürdő területén. Voltak ebből problémák. Vagy az, hogy milyen fürdőruha divat van, tehát utcai ruhában nem tudunk ugye bemenni a strandra, illetve a strandra igen, de magában a medencében nem, ebben nem lehet fürdőzni. Tehát ilyen problémáink akadtak, de viszont komolyabb összetűzések, komolyabb cselekmények nem voltak, és ez mindenképpen annak köszönhető, hogy a Miskolci Rendőrkapitányság részéről az ott járőröző, sejmlite járőrözők, rendőrök betértek, akár délután is a fürdő területére. Ugyanígy tettek a Miskolci Rendészet munkatársai is, illetve helyben pedig mind iskolaőrök voltak, illetve ott voltak a Mirencek biztonsági őrei is.
1: A gyöngyösi Egressy Béni két tanítási nyelvű általános iskola diák önkormányzata újabb rangos elismerésben részesült. A díjat a hulladékcsökkentés, a környezeti nevelés és a fenntarthatóság terén végzett kiemelkedő munkájukért kapták. A programok sikereiben meghatározó szerepet játszott Kocka Tíme a tanítónő is. Arról, hogy mivel érdemelték ki az elismerést és hogyan formálják a diákok szemléletét, Oroszi Hajnalka igazgatónővel és Kocka Tíme a tanítónővel tudósítunk Fekete Gábor beszélget.
2: Én még gratulálunk ehhez a díjhoz, munkát a gyümölcse, vagy mondhatni azt, hogy a gyerekekkel együtt. Milyen konkrét eredményekkel lehetett ezt elérni, mert ennek van egy konkrét neve, fenntarthatóság és környezetvédelem.
3: Igen, köszönöm szépen a gratulációt. Részt vettünk a hulladék csökkentési hét keretein belül. Programot kellett összeállítanunk a gyerekekkel. Egy egész heti tervet kellett összeírnunk, és a gyerekek nagyon aranyosak voltak, mert saját ötletekkel álltak elő, és egy teljes heti tervet úgy állítottunk össze, hogy a gyerekek véleményével, a gyerekek ötleteivel együtt.
2: Nézzük meg, hogy mit akart a pályázat. Tehát ti például mit adtatok be, vagy mit készítettek a diákok ahhoz, hogy egyáltalán ezen részt vettetek, és a végén az lett az eredmény, hogy díjazták.
3: Hétfőn csináltunk egy programot, ami éppen az volt, hogy gyerekek pólókat hoztak be, és a pólókból készítettünk ilyen bevásárlószatyrokat éppen. Akkor a következő nap kávékapszulákat hoztak be gyerekek, amivel már az novemberben volt, így az adventi időszakra kicsit készültünk, és a kávékapszulákból csengetyűket készítettünk. Akkor szerdán madáretetőket készítettünk, teljes dobozokból, mindenféle ilyen flakonokból, dobozokból, csütörtökön pedig teljes pohárból készítettünk ilyen hangszórót, vagy ilyen telefont, mint ami a régi időben volt, igen, és akkor a pénteki nap pedig egy ilyen kiállítás volt, hogy melyik osztály és melyik gyerekek mit készítettek, és akkor így összegyűltünk egy kicsit, és megnéztük, hogy ki mit csinált éppen azon a héten.
2: Igazgató asszony előbb említette, hogy nagyon fontos, hogy a diák önkormányzat, hogy össze legyen fog, hogy a gyerekeknek élményszerű legyen az a cselekmény, ne pedig csak ilyen robotikus, meg végre vegyük már ki a kezükből a kütyüket, meg egymással többet beszélgessenek, mint egymásról. Milyen szerepe van Tíma a tanítónőnek ebben, hogy látja?
4: Igen, igen, nagyon fontos a pedagógus személye mindenképpen, és úgy gondolom, hogy Tímike is nagyon ugye fiatalságának is köszönhetően, úgy gondolom, hogy könnyen megtalálja az utat a gyerekekhez, és közelinek érzik a gyerekek őt magukhoz, és ezért is megy ez ilyen gördülőkenyen, és most például legutóbb a diáknapunk, gyereknapunk volt, ami egy tényleg egy fergeteges esemény volt iskolánkban, ahol szintén a diák önkormányzat a programok szervezésében is kivette a részét. Lebonyolítás szervezés, ugye egy egész napos program volt szinte, fantasztikus játékokkal a szabaduló szobától kezdve a különböző vetélkedőkön, ahol menetlevéllel mentek végig az osztályok, úgyhogy nagyon jó kis programokat csináltak.
1: Kigyulladt egy csarnoképület éjszaka a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei Nyírbátorban. A tűz miatt a környékről 71 embert kitelepítettek. A tűzoltók már reggelre körül határolták a lángokat, közölte honlapján a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság. Az Árpád utcában lévő épületet a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a nyírbátori, a Mátészalkai, a Baktalóránt házai, a Nyíradonyi, a Nyíregyházi, a Fehérgyarmati és a Kisvárdai hivatásos tűzoltók oltották 11 vízsugárral. Az MT információi szerint egy Baromfi feldolgozó üzemben keletkezett tűz. Végül az időjárásról. Éjjel, holnap délelőtt a vastag felhőzet átvonul felettünk, az addigi, akár hevesebb viharok után már csak kisebb záporok lehetnek, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél élénk erős lesz. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-16, napközben 22-24 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 10-én szerdán.
5: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Új közösségi térrel bővült a sátoraljaújhelyi Rákóczi tábor. Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak Nyíregyházán. Az idei évben is lesz mozgás éjszakája Egerben. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Új közösségi térrel bővült a sátoraljaújhelyi Rákóczi tábor. A Nemzeti Összetartozás napjához kapcsolódóan avatták fel a Kozma Imre atyáról elnevezett emlékparkot, amely a jövőben a Kárpát-medencei magyar fiatalok találkozó helyeként szolgál majd. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
2: Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján új közösségi térrel gazdagodott a sátoraljaújhelyi Rákóczi tábor. A 4 hektáros szabadidőpark a jövőben Kozma Imre atya nevét viseli, tisztelegve a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke előtt, aki életének meghatározó küldetésének tekintette a közösségek szolgálatát, a keresztény értékek képviseletét és a nemzeti összetartozás erősítését. Kozma Imre atya a Rákóczi Szövetség alapítása óta támogatója és rendszeres vendége volt a szervezetnek, szinte minden évben születésnapján érkezett Sátoraljaújhelyre, hogy együtt emlékezzen a Kárpát-medence magyar fiataljaival a Nemzeti Összetartozás napján. A parkavatás egyszerre szólt az emlékezésről és a jövőről. Az új közösségi tér a tervek szerint a Kárpát-medencei magyar fiatalok találkozó helye lesz, ahol tábori programok, közösségi rendezvények, sport és szabadidős események kapnak majd helyet. Az ünnepségen a Rákóczi Szövetség, a Máltai Szeretett Szolgálat, valamint Kozma Imre atya egykori munkatársai és barátai közösen emlékeztek arra az örökségre, amelynek középpontjában az emberek szolgálata, a szeretet és az összetartozás állt. Az emlékpark avatásáról és Kozma Imre atya Rákóczi Szövetséghez fűződő kapcsolatáról Csáki Csongort, a szervezet elnökét kérdeztük.
3: Kozma Imre atya június 4-én született, és 2 évvel ezelőtt még itt volt velünk Imre atya, amikor felszentelte a Rákóczi tábor közepén álló kultúrcsürt. Még az itt lévő diákok akkor egy hatalmas ovációval, tapsal köszöntötték őt. Ma már nem itt van velünk, hanem az égből tekint le ránk, valahonnét a Jóisten közeléből, és mi örülünk annak, hogy tudunk itt Sátoraljaújhelyen a Rákóczi tábor közepében egy olyan területet hozzá kapcsolni a Rákóczi táborhoz, ami reményeink szerint már az előttünk álló nyáron is szolgálni tudja azt a közel 20 ezer fiatalt, aki ide jön táborozni. És az, hogy róla nevezhettük el ma ezt a parkot, az pedig azt gondolom, hogy számunkra is megtisztelő, hogy egy ilyen embernek a nevét viselheti, de azt gondolom, hogy az emlékét is meg tudjuk neki őrizni, és a fiatalok felé is egy olyan példaképként tudjuk őt állítani, akire érdemes felnézni, és akiről érdemes példát venni.
1: Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak a Hősök temetőjében Nyíregyházán tisztelegve azok előtt, akik az első világháborúban életüket áldozták a hazáért. A ma már kegyeleti parkként működő sírkertben 14 nemzet közel 2400 katonája nyugszik. Dr. Ulrich Attila önkormányzati képviselő beszédében kiemelte, a város vezetése fontosnak tartja, hogy ápolják az elesett katonák emlékét.
4: 1914 nyarán, amikor kidőlt az első világháború, augusztusban és szeptemberben Galíciáért egy óriási front nyílt, ahol az osztrák-magyar monarchia katonasága az oroszok ellen harcolt, és több százezes veszteséget szenvedett. Még 14 őszén a belügyminisztérium elrendelte barokk kórházaknak a felállítását, és Nyíregyházát is kijelölte, ahol az akkori monarchiának az egyik legnagyobb kórháza kapott helyet 2700 fős ellátással, őrséggel, saját konyhával, laboratóriummal és orvosi személyzettel, és hát nyilvánvalóan nem mindenki élte túl a sebesülését, a betegségeket, és ennek a következménye lett az, hogy egy első világháborús temetőt egy sírkertet hoztak létre az elhunytak számára, ami sokkal nagyobb volt nyilván a jelenleginél, most majdnem 2400 sírjelet találunk itt, ennyi elhunytat 14 nemzetnek a katonáit, amelynek az emlékét ápoljuk hosszú-hosszú időn keresztül, és remélem, hogy ez a jövőben is így lesz majd. Mindig gondolni kell az otthon maradottakra, édesanyákra, feleségekre, árvákra, egykori hozzátartozókra, akik várták haza ezeket az embereket. Ők keresik, mert sokszor eltűntként vannak ezek az emberek nyilvántartva, keresik a hozzátartozókat, és nyilván, hogyha jön egy másik nemzetnek egy magasrangú képviselője, vagy jönnek a családtagok, felkeresik azt a helyet, ahol úgy vélik, hogyha megtalálták, akkor lerújják a kegyeletüket itt a síroknál, és Nyíregyháza is jól teszi, hogy minden szentekkor minden egyes katonai sírra helyez egy gyertyát, az emlékezésnek a lángjait, és az emlékezést önmagában így erősítve.
1: Június 12-én pénteken lesz a mozgás éjszakája a fővárosban és több mint 100 településen. Ehhez a programhoz Eger is csatlakozik, ingyenes, változatos programokkal. Wagner Ákos polgármestert kérdeztük az esemény céljáról, a programok részleteiről.
5: Polgármester úr, milyen programok várhatóak? Idén az önkormányzat már másodszor csatlakozik a mozgás éjszakájához.
6: Így van, tavaly 2025-ben csatlakoztunk a mozgás éjszakája programsorozathoz. Ezt az Aktív Magyarország program sorozat támogatásával valósul meg. 2026-ban újra lehetőséget kaptunk, és éltünk is ezzel a lehetőséggel. Tekintettel arra, hogy tavaly elég komoly igény és népszerűségnek örvendett a program. A helyszín az Érsekkert és a körcsarnoknak, a stadionnak a területe lesz a tavalyi évhez hasonlóan. Június 12-én 18 órától indul a program sorozat, 19 órakor lesz a hivatalos ünnepélyes megnyitó, de már eközben és ez alatt is nagyon sok sportágnak a sportegyesületek, civil egyesületek, intézmények fogják bemutatni azokat a sportolási lehetőséget, ami Egerben elérhető, új mozgásformákat is lehet tanulni, de egyáltalán az a célja ennek a programnak, hogy jól érezzék magukat az idelátogatók, egyfajta közösségi élményként éljék meg ezt az estét. Egyik leglátványosabb és egyik legfontosabb pontja lesz a második egri fáklyás futó fiesta, ami 21 órakor kezdődik, és innen az Érsekkertből fog indulni, és mindenki egy a sötétedést követően egy fáklyás útvonalon tud több kört is teljesíteni igénye szerint ebben a útvonalban. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Mi szeretnénk kérni azt, hogy aki a rendezvényre érkezik, ingyenes, de regisztráljon, mert egyfajta verseny van aközött, hogy a országban lévő településeknek a helyszínein hol hányan voltak, úgyhogy minél ki szeretnénk kérni, hogy látogasson ki elsősorban, de ha lehet és tud, akkor regisztráljon is erre a rendezvényre, várunk mindenkit szeretettel.
1: Pelbárt Zoltán, az Egri Triatlon Klub elnöke egy különleges kerékpáros programról szól.
7: Én a családokat, illetve minden közösséget arra invitálok, hogy pénteken este 7 óra körül jöjjön ide az Érsekkertbe, a Szökőkút környékére egy gurulásra alkalmas állapotú kerékpárral, amin fontos a fék, hogyha tud, akkor kerékpáros isakba jöjjön. Úgy tűnik, hogy az idő is kegyes lesz akkor hozzánk, és egy több száz fős kerékpáros felvonulást rendezünk, és szeretnénk, hogyha minél többen itt lennének, mert ez egy olyan esemény, ami egy beszélgetős, sportos, a sportos kapcsolatokat kibővítő lehetőség az, hogy igen, tényleg valahol téged láttalak, de itt meg találkoztunk, és végig tudunk akár az 5-6 éves gyerekeinkkel, unokáinkkal is végigurulni. Ez egy teljesen biztonságos szervezésű esemény lesz. A rendezvény során, a kerékpáros vonulás során elől-hátul rendőrautó, menet mellett rendőr motorkerékpárok lesznek, akik biztosítják menet közben is a forgalmat. Az összes olyan kereszteződésnél, aminél oldalról bekanyarodhat arra az útra bármilyen jármű, de akár gyalogos is, ott a polgárőrség részéről, rendőrség részéről, a közterületfelügyelők részéről, vagy a eseményt rendező Egri Futó és Triatlon Klub versenyző részéről mi ott leszünk, jellegzetes sárga alapú pólónkba, megkülönböztető pólóba, és mi fogjuk tudni azt a fajta forgalmat irányítani, hogy bennünket akkor abba a felvonulási időszakba, ami ez 15 kilométeres távot jelent, két körbe teljesítve, egy felsővárosi és egy lajosvárosi kör, akkor ne zavarjon senki bennünket.
5: Tehát tehát felnőttek és gyerekek is részt vehetnek, hiszen színkülönbség sem lesz, ahogy említették itt a sajtótájékoztatón.
7: Igen, Eger egy kicsit sajátságos település, hiszen hogyha itt a város gerincétől jobbra-balra elmozdulunk, ott már dombok jönnek, és tudtunk, és az volt a szándékunk, hogy egy olyan pályát jelöljünk ki, találjunk ki, ami tényleg a lehetőleg a legtöbb városi nevezetességet meg tudja mutatni, és ne legyen szintkülönbség. Tehát nyugodtan ki tudja tekerni az az 5 éves gyerek is, aki az idén 6 éves, és ő is végig tudott menni a tavalyi pályán. Reméljük, hogy jól érzte magát, és most az idén is el fog tudni jönni, illetve csatlakoznak többen is hozzájuk. Azért, hogy időbe visszajönnek a kerékpárosok, azért, hogy az összes többi sportágban még részt tudjanak venni, akár az esti 9 órakor kezdődő fáklyás futáson, akár a benti körcsarnokban rendezendő egyéb versenyekre, ezért bevállaltuk azt. Hát egy esti kivilágított Egerbe végig kerékpározni, kerékpáros lámpával megvilágítani a tömeget, azért nem lett volna egy rossz látvány, de azt gondolom, hogyha kicsit felős lesz az ég, akkor erre már lesz rá lehetőség, hogy így fogjunk tudni végig gurulni a városon.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
8: A miskolctapolcai sziklakápolna Jézus szíve búcsúját június 12-én, pénteken 18 órakor ünneplik, gitáros szentmise keretében. Mindenkit szeretettel várnak az ünnepi alkalomra a Szent Ferenc kistestvérei. Június 14-én, most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa Szántó József jászberényi főesperes, a templom építő apát plébánosa aranymisés atya lesz. Tennyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jammerek Briska pap növendékeket az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 20-án lesz a Múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától. A tárlatvezetés orgonakoncerttel kezdődik majd. A bélapátfalvai ciszterci apátság és regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik. Az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. Hangok az orgonáért címmel jótékonysági hangversenyt rendez a Szabolcsi Szimfonikusok zenekarral a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház Nyíregyházán. A művészeti vezető Kóti Gergő, vezénye Szabó Soma, Liz Díjas Karnagy, a helyszín tehát a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyház Nyíregyházán, az időpont pedig június 20-a, este 7 óra. Idén július 4-én lesz a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Egyhelyen. Az eseményen Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz a Szentmise főszónoka. A zarándoklat során Kósede egri főegyházmegyés atyatanítását hallgathatjuk meg, és tanúságtételek, valamint egyéb hagyományos programok is lesznek. Délelőtt 9 óra 30 perctől dicsőítéssel veszi kezdetét az esemény a központi kültéri oltárnál. Ezután Kósede egri cigánypasztorációs referens atya tanítását és elmélkedését hallgatják meg a résztvevők, tehát 10 órától. A tanítás tanúságtételek követik, illetve lesz gyónási lehetőség is. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei év szentírási mottójához kapcsolódva a bűnöktől és függőségektől való szabadulás lesz a központi téma. 9 óra 30 perctől délután 00:30-ig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyománnyá vált, ebéd után a résztvevő zarándokok, A csoportokban 5-8 perces rövid műsorát tekinthetik meg. A nyári országos romazarándoklat 2003 óta évről évre nagy érdeklődéssel kerül megszervezésre, ez alatt Mátra-Verebély-Szentkút kegyhelye vált állandó helyszínné. Az ország mintegy 30 településről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. A zarándoklat a roma vallásosság és spiritualitás hagyományos megnyilvánulása. Két nemzeti kegyhelyünkön, Mátra-Verebély-Szentkúton és Máriapócson, illetve Csatka-Szentkúton egyaránt nagy hagyománya van a roma zarándoklatoknak és búcsuknak. Sokan arról számolnak be, hogy a zarándoklat nem csupán a kultúra része, de a személyesen és közösségileg megélt hit megújításának eszközét és lehetőségét is hordozza. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, az MKPK cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják idén. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több 116-30 év közötti fiatalt várnak ezúttal is. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvény programjai között szerepel a szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az online regisztráció lehetősége az interneten továbbra is adott. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amelyekben számítanak rájuk, regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást azoknak, akiknek arra szükségük van. Emellett kis csoportos vezetőszolgálatra is várják a jelentkezőket. Megosztottak hasznos információkat is az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlattal kapcsolatban. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében és esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takaró, polifóm, közel 30 év tapasztalatai alapján ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköpenyt is bekészíteni, tanácsolják. Fedett szállást nem tudnak biztosítani. A helyszínen épített kézmosós férfi-női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil WC-k állnak a résztvevők rendelkezésére. Zuhanyzásra reggel, a program kezdése előtt, vagy napközben siesta időben, illetve az esti szentmise után van lehetőség. A program keretében július 17-én pénteken délután 2 és 5 óra között majd várják a véradókat szalókon, ráadásul az első 20 jelentkezőt különleges ajándékkal lepik meg. Ehhez kell majd a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti tajkártya. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A programkínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsolozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést. Mindemellett interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és toronytúrák is várják a résztvevőket, sőt, a legaktívabbak a városmisszió során majd Szeged utcáin is megélhetik a hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál, így a szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházi előadásokkal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Boanerges zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyek Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Az okos eszközökön futtatható alkalmazások több mindenre lehetőséget adnak, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook és Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play, és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztő bemondó, Domán Vivian. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A szlovákiai Raskovce adott otthont a kerékpáros szlovák kupa újabb fordulójának. A DSI Cycling Team ringásai korosztálytól függően több távon indultak. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Ismét helyi sikernek örülhettek az ózdiak. A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizliga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A szlovákiai Raskovce adott otthont a kerékpáros szlovák kupa újabb fordulójának. A debreceni sportiskola Cycling Team bringásai több távon indultak. Ezúttal is kiválóan helytáltak, szinte valamennyi versenyző a főmezőnnyel együtt ért célba, ami jól mutatja a csapat felkészültségét és versenyképességét a nemzetközi mezőnyben is. A legeredményesebb szereplést Lambert Luca ért el, aki az ifjúsági lányok mezőnyében a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Évek után ismét komolyabb kezdeményezés indult a sportág újraélesztésére Magyarországon. A tervek szerint az első bajnokságot Gyöngyösön rendezik meg, amely akár a magyar strandfoci egyik új központjává is válhat. A részletekről Víg Ferencet hallják, aki promóterként dolgozik a strandlabdarúgás hazai új elszületésén.
2: 1995-ben alakult ez a sportág. Ugye akkor még Juhász Péter, mint elnök, és Izsvág Zsolt, mint alelnök alapították ezt a szakágat. Kezdetben csak egy helyszínen, a Bánszalókon volt ugye strandlabdarúgás, ott volt mindig a bajnokság, aztán szép lassan időről időre kinyújtta magát. Tehát én emlékszem rá, hogy még a 98-99-2000-es időkben már 7 helyszínen volt, úgyhogy nagyon nehéz volt helyet találni a csapatoknak, vagy bárhol el tudjanak indulni. Aki későn kapott észhez, az már nem talált helyszínt, mert volt olyan, hogy a Bánszalók kiskörén 72 csapat részvételével szervezték meg Zsolték a strandlabdarúgást. Ugye rengeteg segítővel dolgoztak. Ugye, hogyha vissza kell tekintenünk Gyöngyösre, akkor meghatározó szereplői voltak még a helyi kispályás, illetve a sport szervező háttér munkába. Ocella László, ugye dr. Berzitei Ákos, Tóth József, valamint Kovács Róbert, ők segítették még a háttérmunkákat, ugye őket a gyöngyösieknek nem kell bemutatni, mert tevékeny részesei voltak ugye a kispályás életnek, mondja később a strandlabdarúgásnak is. Szép lassan kinőtte magát utána a sporták. Ugye át kellett térnünk hát úgy mondom, hogy térünk, mert én ugye a kezdetektől benne vagyok ebbe a szép sportágba, ugye rengeteg élményt kaptam meg rengeteg szép dolgot, ugye rengeteg barátot szereztem, igazából ezért is döntöttem amellett, hogy megpróbálom felkarolni ezt a sportágat, mert annyi élményt kaptam is hiába, hogy társadalmi munkába kell segíteni, megpróbálok valamit viszonozni a sportágnak, aztán hát, ha az én segítségemmel, ha nem is olyan szintet tudjuk hozni majd a strandlabdarúgást, mint volt az aranykorában, de megpróbáljuk visszahelyezni ezt a úgymond a futballtérképre, hogy azért Európa szinten is ismertek legyünk, ugyanúgy, mint ahogy voltunk.
1: Ismét helyi sikernek örülhettek az ózdiak. Sós Levente a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel Antaliában a K1-es világkupán. Most őt hallják.
3: A felkészülés az hát elég kemény volt. Sokat edzettünk, készültünk rá. Fejbe is felkészültem, és ott pedig, amikor megnyertem, az hát egy leírhatatlan élmény volt. Úgy gondolom, hogy sikerült elérnem azt, amire ennyire sokat készültem.
1: Ez nem csupán egy K1-es győztes mérkőzést jelent számára, hanem megnyerte a török világkupát 75 kg-os súlycsoportban. A fiatalember januárban ezüstérmet szerzett az Athén Challenge kickbox Európa kupán. Élete első profi kickbox mérkőzését viszont május elején Aradon vívta, ahol szintén egyhangú pontozással az ő kezét emelték a magasba román ellenfelével szemben. Törökországig is igen rögös út vezetett. Összeszedettebb, hatékonyabb edzéstervre váltottak, amely meghozta a várt eredményt. Az Ózdi Pitbull Team edzőterme a második otthona, itt szerezte meg az alapokat. Az antaliai viadalon török ellenfele igen kellemetlen volt, de sikerült alkalmazkodnia a helyzethez és felülkerekedni rajta. Édesapja Sós Attila úgy véli, a felkészülés rengeteg lemondással jár.
0: Nyilván egy 16 éves gyereknek nem minden nap az edzőterembe kell lenni, és nem hajnal 3-kor kell kelni, hogy a félmaratont lefussa, illetve jön az edzőterembe edzeni, majd 6:30-kor a befejező, akkor iskola előtt még egy fürdés, egy reggeli belefér. Úgy gondolom, még más ilyenkorú fiatal hát elbandázgat, jó érzi magát. Ő ezekért az eredményekért, a lemondások miatt szerintem elég sok dologból kimarad, de hogyha valaki ezt az érzést átéli, akkor tudja, hogy mit jelent egy sportolónak, hogyha a belefektetett munka után az ő kezét emelik fel a ringbe.
1: A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizliga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza Spartacus, azaz elérték a kitűzött célt, a bennmaradást. Azonban Bódog Tamás szerint az utolsó forduló kicsit szomorkás volt, mert ha nyernek, a 7. helyre is előléphettek volna. Most őt hallják.
4: Az utolsó forduló egy kicsit szomorkás volt, mert hogyha megnyertük volna a mérkőzést, akkor a 7. helyre is előléphettünk volna. De a tavaszi szezonnal abszolút elégedett vagyok a játékosoknak a hozzáállásával, az akaratával, és hál' Istennek a pontokkal is elégedettek lehetünk, én úgy gondolom. És így, hogy ilyen szép számban a nézők is kijöttek a nézők támogatásával, mindig könnyebb, egyértelmű, de úgy gondolom, hogy közösen azért sikerült valamit elérnünk, amire bízok benne, hogy lehet a jövőbe építeni. Mindenképpen bíztam benne, hogy egy eredményes és tényleg jó szezonunk lehet. És azt is tudtam, és tudom most is, hogyha Magyarországon nekimész az ellenfélnek, kevesen tudják azt olyan szinten lereagálni, hogy nem azt mondom, hogy eredményesek tudjanak ellenünk lenni, mert lesznek, meg azzal nincs is gond, hanem azt tudom, hogy mindenkinek fájdalmat tudunk okozni, vagy éppen nehézségeket tudunk okozni ezzel a stílussal. Én úgy gondolom, hogy a párharc a játék része és egy fontos eleme azért, hogy kinyeri meg a labdát is az én játékomban, ugyanúgy a letámadásnál fontos az, hogy teljes intenzitással, teljes sprintbe érkezel meg az első párharcba, akivel te megküzdesz azért, hogy ki legyen a labda, és utána kell, hogy a második játékos is jöjjön és segítse az elsőt, aki remélhetőleg nem követel faultot, és éppen ezért belekényszeríteni egy olyan szituációba az ellenfelet, hogy mi vagyunk létszámfölénybe, és éppen ezért a párharcba megnyered a labdát, és abból tudsz indulni, és ott vagy az ellenfél kapuja előtt. Úgyhogy ezeket mi forszíroztuk, éppen azért, mert gyakoroltuk, és úgy gondolom, hogy erősek is lettünk benne.
1: Bódog Tamás elárulta azt is, mikor érezte azt, hogy megvan a bennmaradás.
4: Egyértelmű, hogy a Diós Győr elleni siker az meghatározó volt, de előtte is a csapatnak volt egy olyan tartása, morálja, ami miatt biztos voltam benne, hogy erősek és jók vagyunk. Úgyhogy önbizalma megvolt a csapatnak, nem túlzott önbizalom, nem önhitség, hanem csak egy önbizalom, ami egy egészséges önbizalommal mindig sokkal jobban mész bele a párharcokban, vagy magában a mérkőzésbe. És valamilyen szinten én, amikor elvállaltam ezt a feladatot, én akkor úgy éreztem, hogy ezzel a csapattal meg tudjuk csinálni, meg is fogjuk csinálni, de egyértelmű, hogy a Diós Győr elleni mérkőzés után kerültünk olyan pozícióba, hogy akkor már nem azt mondom, hogy lehetett róla beszélni, de akkor már minden a mi kezünkben volt, és azt a szituációt már csak mi tudtuk volna elrontani.
1: Szerinte az Üllői úti győzelem volt a Nyíregyháza Spartacus idényének a fénypontja, az újpesti vereség pedig a mélypontja.
4: Ha pozitívumról kell beszélni, hogy Pesten az Üllői úton megvered a Fradit, én úgy gondolom, hogy az nem egy mindennapos cselekedet volt, főleg úgy, hogy még alig voltam itt 2-3 hete. De a negatív értelemben egyértelmű ugyanúgy Pesten az Újpest ellen elszenvedett vereség, ami itt szerencsétlen történet volt. De azon kívül sok szép momentum, sok szép jelenet, mérkőzés, lelkesedés, szenvedély. Én úgy gondolom, hogy ez jellemezte az egész tavaszunkat, és bízok benne, hogy a szurkolóknak is ez egy nézhető és egy kedves történet volt ez a tavasz.
1: Beszélt a jövőről is.
4: Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és kicserülődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon-nagyon mozgás. De annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonoshoz biztosított minket arról a támogatásról, hogy nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovic vagy a Tijani, akik ugye komoly csapatba futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés vagy valamilyen probléma. De akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba. Június 18-án kezdünk, 24-én 9 napra elmegyünk Ausztriába egy edzőtáborba, játszunk edzőmecseket, készülünk. Most egy kicsivel hosszabb idő van, mint a téli felkészülés alatt, úgyhogy bízok benne, hogy még többet, és ha nem is intenzívebben, de még jobban föl tudunk készülni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ternyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jammerek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei misszió szemináriumból. Június 14-én, most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa az aranymisé Szántó József jászberényi főesperes lesz. Az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte jövő hét kedre a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálintnak